0: Biksa Levente technikus kollégám nevében is szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Isten hozott nálunk András.
1: Szia, örülök, hogy itt lehetek, Eszter.
0: Kedves hallgatóink, hallottak már önök az Élelmiszerbank Egyesületről? Nos, ha nem, akkor ma mindent meg fognak tudni.
1: Mi élelmiszer feleslegeknek a megmentésével foglalkozunk, tehát azok a készletek, amik mondjuk lejárat közeli készletek, vagy csomagolási hibás készletek egy-egy kereskedőnél, vagy élelmiszergyártónál, azok még egyébként fogyasztásra alkalmasak, de ők már nem biztos, hogy eladnák egy-két nappal a lejárati idő előtt mondjuk, és mi ezt egy nagyon jól szervezett segítőhálózaton keresztül rászorulókhoz juttatjuk. Ott már nem ér semmit a kereskedelem oldalán, miközben a rászorulók számára ez hatalmas ajándék tud lenni. Úgyhogy ezen dolgozok 24 kollégámmal közösen, és hogy mit csinál ebben a csapatban egy külső kapcsolatokért felelős igazgató. Köszönjük szépen az élelmiszernek a megmentésére, és különböző feleslegeknek az összegyűjtésére jól bejáratott folyamataink vannak. Csak elejtek itt egy számot. 21 éves az egyesületünk, Magyarországon működik, és ez alatt megmentettünk 130 millió adagnyi ételt, élelmiszert.
0: Ez csodálatos.
1: Ez azt gondolom, hogy önmagáért beszél.
0: Igen, bizony.
1: Viszont vannak még olyan erőforrásai az országnak, amit ebbe a segítő munkába be lehetne kapcsolni.
0: Tehát például?
1: Például az önkéntes munka. Például bárki, aki szeretne ennek az egyébként teljesen alulról jövő és civil társaságnak és mozgalomnak, akár mikroadományokkal, vagy bármilyen adománnyal segíteni. Ez is egy nagyon fontos erőforrás természetesen, de részben szerintem ki fogunk térni ebben a beszélgetésben arra, hogy éppen azon vagyunk, hogy minél több kisebb kávézó, kantin, pékség és egyéb vendéglátóhelyiség is becsatlakozon ebbe a mozgalomba, és felajánlja a nap végén megmaradt feleslegeit. Tehát ez is egy olyan, megint csak visszatérek a szóra, erőforrás, érték, aminek a csúnya szóval érve a mobilizálása az részben az én feladatom a csapaton belül. Tehát amit a társadalom felé közvetítünk, és amit a társadalomtól kérünk, hogyha szimpatizál a céljainkkal, akkor tegye bele, ezt képviselem én, illetve a csapatom, de az mi nagyon fontos, hogy egy óriási raktárat működtetünk, Magyarország legnagyobb adományraktárát, ott 4 kőkemény munkát végző raktáros kolléga dolgozik. 4 dolgoznak csak azon, hogy az élelmiszereknek a mindennapi kiosztása jól meg legyen szervezve. 400 pontján az országnak osztjuk minden nap az élelmiszert, amiket megmentettünk. Vannak olyan kollégák, akik újabb feleslegeket kutatnak fel, például non-food adományokat, vagy vendéglátóhelyeket, rendezvényhelyszíneket próbálnak becsatornázni, akik szintén nekünk adhatják a feleslegeiket. Ugye itt olyan dolgokról van szó, amit máskülönben sajnos meg kéne semmisíteni, és ez komoly költséggel is jár egyébként azoknak, akik előkészítették, vagy kereskedelemre akár előkészítették.
0: Nézzük meg azt is, kérlek András, hogy legkisebbtől legnagyobbig, tehát mondjuk van a szomszédomban egy remek étterem, és oda megyek mondjuk ma este a főnökhöz, igazgató úr, itt van az András névjegye, kérem, keresse föl, ha szándékában áll segíteni a rászorultakat. Ilyen egyszerű példán is végig tudjuk vezetni ezt a folyamatot? Mert ez egészen konkrét, és András, arra is gondoljunk, hogy most nagyon sok ember hallgat minket, Istennek legyen hála, meg a Magyar Katolikus Rádiónak, hogy lehet, hogy most nagyon sokan oda mennek egy étteremhez, vagy egy üzletláncolathoz, vagy bármit, tehát hogy nagyon fontosak ezek a konkrét példák, és aztán majd térjünk ki a hazánk távolabbi részeire is, mert ugye egyelőre Budapestről beszéltünk, és azért kellenek ugye a vidéki megyék is. Tehát, hogy nézzük akkor, hogy indul egy ilyen. Jó. Valaki most ezt meghallgatja, és mi a teendője?
1: Jó, köszönöm szépen. Itt is azt gondolom, hogy nem is a legkisebb étteremtől indulnék, csak hogy a logikáját az egésznek megértsük, de el fogunk jutni egészen odáig. Szóval a legfontosabb bázis annak, amit mi végzünk, azok kiskereskedelmi láncoknak az egységei. Tehát körülbelül 800, egy kicsit több mint 800 áruházba látogatunk el minden egyes reggel. Ez azt jelenti, hogy egy-egy helyről naponta átlagosan körülbelül 30-40-50 kilónyi zöldséggyümölcsöt, pékárút gyűjtünk össze. Mi a legnagyobb baja, bűne, úgymond egy pékárúnak, egy kürtős kalácsnak, vagy egy kakaós csigának, amit mi megmentünk reggel, az, hogy előző este készült. Tehát azt gondolom, hogy mindannyian elfogyasztanánk. Mi a legnagyobb bűne egy banánnak, vagy egy gyümölcsnek? Pöttyös a héja. Ezt mindannyian elfogyasztanánk.
0: Ez még finomabb.
1: Természetesen a boltban nem biztos, hogy ezt választaná a legtöbb vásárló. Megnézné, hogy van-e ennél egy fokkal frissebb, de ilyen minőségű termékekről beszélünk. És az élelmiszerbank ezekből az áruházakból 8000 tonnányi élelmiszert megment évente. Ez napi kb. 25000 kiló. És emellett vannak olyan programjaink, amik kisebb egységekbe, tehát nem giga hipermarketekbe irányulnak, nem onnan gyűjtjük a feleslegeket. Kapcsolatban állunk nagyobb élelmiszergyártókkal, forgalmazókkal, édességipari cégekkel, üdítőitalgyártókkal, stb. Ez az egyik része, amit említettem, hogy egy nagy központi raktárunk is van, ahol tartós élelmiszereket, zöldségkonzerveket és hasonlókat tárolunk, és onnan irányítjuk szerte az országba, mert hogy egy országos hálózatról beszélünk egyébként. Az, hogy ezeket a megmentett élelmiszereket mi ki tudjuk osztani, ahogy említettem, 24 alkalmazottja van csak a Magyar Élelmiszerbank Egyesületnek. Na ez
0: kevés.
1: Lehetetlen lenne. Mi azért vagyunk képesek erre, mert kb. 700 kis helyi karitatív szervezettel áll kapcsolatban az élelmiszerbank, kisebb családsegítő szolgálatok, helyi karitaszok, akár az önkormányzatoknak a szociális intézményei, hajléktalan szállók, tanodákba juttatjuk el, idős otthonokba, akár gyermekvédelmi intézményekbe, és ők azok, akik kiosztják ezeket a termékeket. Úgyhogy tényleg ez egy nagyon jó szervezet, mondhatom, igen, ez egy hálózat, ez egy mozgalom. 13 jó barát alapította 21 évvel ezelőtt, és azóta is elsősorban önkéntes munkára és erre a civil jövő szerveződésre épülünk, állami támogatás nélkül működünk. Ez tényleg azon múlik, hogy emberek összefognak és valami jót cselekszenek, és most vagyunk ott, hogy igen, a kedves hallgatók is, hogy mit tehetnek hozzá, ahogy említettem, akár önkéntesként is hozzájárulhatnak, de hogyha ismernek a saját térségükben, a saját városukban, akár Budapesten, akár vidéken, olyan akár most már kisebb kantinokat, vendéglátóhelyeket, vagy kisebb boltokat, pékségeket, akik szívesen felajánlanának akár csak néhány adagnyi ételt, most már erre is vannak megoldásaink.
0: Mi a legkisebb? Tehát mondjuk 10-20 zsömléért is érdemes, vagy azért az...
1: Mi talán a vendéglátóhelyekről határoztuk meg ezt a minimális mennyiséget, mert hogy ez egy 3,5 évvel ezelőtt indított programunk, a készételmentés. Ezt Magyarországon korábban nem nagyon működött, tehát hogyha mondjuk egy céges vacsora végén, ahol ott volt 400 vendég, és fú, hát fehér... Uh-huh. fehér
0: meg a svéd asztalok,
1: igen,
0: ugye?
1: Pontosan fehér arannyal volt feldíszítve az asztal, és ott 400-an jól laktak. Jellemzően az a benchmark, vagy az a háttér, hogy ott megmarad még 400 adag, mert hogy roskadnia kell a svéd asztaloknak még a rendezvény végén is, és ezeket korábban szintén megsemmisítették. A törvény azt mondja, hogy ezt 3 órán belül még fel lehetne ajánlani rászorulóknak, ugyanakkor ha éjfélkor véget ér egy ilyen vacsora, hát azt nem könnyű 3 órán belül sok száz nélkülözőhöz eljutatni. Mi erre kidolgoztunk egy speciális módszert, sokkoló hűtőkbe tesszük be ezeket az ételeket.
0: Még egyszer, milyen hűtő?
1: Sokkoló hűtő.
0: Hogy hirtelen lehűt?
1: Nagyon hirtelen lehűti 5 fok alá az ételt, ezzel megakadályozza az úgynevezett csírásodást, csíratermelődést, és az egyéb baktériumoknak, kórokozóknak a terjedését, és ebben az esetben nem csak 3 óra a kiosztási időablak, hanem akár 24 óra, és mi ezzel most már nagyjából 1 millió adagnyi melegételt mentettünk meg az országban az elmúlt 3,5 évben. Itt is a nagyobb rendezvényekkel kezdtünk, és most már haladunk afelé, hogy a kisebb kantinok, iskolai menzák és egyéb olyan helyek, ahol melegételt is szolgálnak fel, megmenthessük onnan is a feleslegeket. És ez a minimális adagszám, mi azt mondtuk, hogy 10 adag már olyan, amiért megéri elmenni, mert azért ennek költsége is van természetesen, szállítás, raktározás, stb., de 10 adagért már boldogan elmegyünk. Úgyhogy az viszont egy fontos dolog, hogy ez egy rendszeres kapcsolat kell, hogy legyen. Természetesen minden alkalom egy első napi mentéssel indul, de az fontos, hogy meggyőződjünk róla, hogy akitől átvesszük, valóban betartja az élelmiszerbiztonsági előírásokat, és hogy nekünk is le kell tudni modellezni, hogy az adott környéken tudjuk kiosztani az ételeket. Ugye nem akarjuk megutaztatni Nyíregyházáról Sopronba a megmentett élelmiszereket, hanem a környéken kell rá megfelelő megoldást találnunk.
0: Ha jól értem, tulajdonképpen az lenne a nagy segítség nektek, hogyha sok-sok önkéntest verbúválnánk?
1: Önkéntest, aki egyrészt segít a mindennapi élelmiszermentésben, például, de talán a hallgatóktól most az a legnagyobb segítség, hogyha átgondolják, hogy van-e az ismeretségi körükben olyan vendéglátással foglalkozó személy, aki szerintük nyitott lenne arra, hogy segítse azokkal a feleslegekkel a rászorulókat, amitől ő egyébként amúgy is megszabadulna, és ezzel egyébként nem csak az emberiséggel tesz jót, hanem a bolygóval is, hiszen tulajdonképpen az élelmiszer pazarlást tudja velem megelőzni, nem kell annak az élelmiszernek a megsemmisítéséről gondoskodni, illetve nem vész kárba mindez az erőforrás, amit az élelmiszerek előkészítésébe vagy termelésébe be kellett fektetni, tehát a öntözővíztől kezdve a talajon át, a csomagolóanyagok, az embereknek a munka ereje, amit befektetnek, a szállítmányozás, mindez, sajnos, hogyha a pazarlásra ránézünk, ez mind-mind kárba vész, hogyha valaki kidobja az ételt. Az élelmiszerbank ugye azért van, hogy a kereskedelemből, vendéglátóhelyekről, gyártóktól ezeket össze tudjuk gyűjteni.
0: Most hagyjuk egy kicsit gondolkozni a kedves hallgatókat. Nagyon sok és fontos, érdekes információt hallottunk. Hamarosan folytatjuk.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallgatják. Nagy György András, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület munkatársa a vendégünk, külső kapcsolatok igazgatója vagy. A beszélgetésünk elején meséltél a munkádról, de most még kicsit beszéljünk arról is, hogy hogyan indult ez az egész projekt. Mert közgazdász vagy, ha jól tudom.
1: Igen, igen, igen.
0: Tehát nem minden közgazdász így indul, hogy én most segítek megmenteni éhező embereket.
1: Megint egy kicsit párhuzamos az Élelmiszerbanknak a történetére is kitérnék kezdetben. Még a 2000-es évek elején egy magyar házaspár élt kint Franciaországban, és ott látták, hogy a nap végén a megmaradt feleslegeket az áruházakban nem kidobják, hanem egy ilyen jó szervezett hálózaton keresztül rászorulókhoz juttatják, egy nagyon, tulajdonképpen a szociális ellátórendszerbe juttatják el. És amikor néhány évvel később hazaköltöztek, 2005-ben, akkor itt meséltek néhány barátjuknak arról, hogy egy ilyesmiben gondolkodnának szívesen, és létrehozták a Budapesti Élelmiszerbank Egyesületet. Ők azt gondolták, hogy pont úgy, ahogy Franciaországban ez ilyen regionális alapon fog majd szerveződni, és minden megyében lesz egy élelmiszerbank. Aztán néhány hónap után az egészre olyan nagy volt az igény, és nem láttak még jelentkezőket, akik vidéken lemásolták volna az ő példájukat, hogy átnevezték az egészet Magyar Élelmiszerbankra, és az egész országban azóta segítjük élelmiszerfeleslegekkel a rászorulókat. Én pont így a 2000-es évek elején a közgázra jártam, és mellette a nyári szabadidőmet azt gyerektáborozással töltöttem egészen konkrétan beteg gyerekeknek a táboroztatásával.
0: Ez a bátor tábor,
1: igen, igen. Véletlenül csöppentem bele, az akkori párom volt, aki látott az egyetemen egy plakátot. Jó ötletnek tűnt, abból a szempontból mindenképpen, hogy azt gondoltam, hogy én is mondjuk úgy, hogy szerencsés vagyok, és tartozom annyival az égieknek a sorsnak, nevezzük bár, hogy valamit ebből visszaadok, talán
0: hát
1: nem is ez a jó
0: szó. Ez egy nagy
1: áldás,
0: hogy egy egészséges emberként születtél, és mindannyian így gondoljuk, hogy ez egy áldás, tehát akkor ebből adni kell, ebből az áldásból, és te gyönyörű utakat. Bár nem is választottál, hanem találtál. Mert igen. A véletlen Isten fedő neve, amikor nem akarja magát megnevezni, ez is egy régi jó mondás, hogy Isten mindenhol ott van, és így küldi az ilyen angyalokat, mint amilyenek ti is vagytok. És ezeket még mesélj róla erről, hát én... Suhany, Bátortábor,
1: szóval
0: nagyon sok helyen
1: voltam. Ott életre szóló élményeket szereztem, és egyúttal az egyetemi tanulmányaimat is meghatározta. Tehát addig az első egy-két évben nem voltam olyan motivált az egyetemen. Most, amikor az ötöd év végén végzek, akkor a következő héten vajon húskonzervekkel fogok foglalkozni, azt értékesítem, vagy banki részvényeket, tehát hogy ez annyira nem vonzott, de amikor láttam azt, hogy egyébként jótékonysági ügyek mögé is szükség van professzionális menedzsmentre, és ott is ki lehet fejteni nagy hatást ilyen szakértelemmel, akkor elkezdtem ilyen utakat bejárni, és később több, gyakorlatilag 21 éve most már jótékonysági ügyeket felkaroló szervezeteknél dolgoztam fogyatékkal élőket segítő szervezetnél, dolgoztam súlyos betegeket segítő szervezetnél, ugye dolgoztam tanácsadóként egyszerre többfajta szociális témában, és most pedig az Élelmiszerbank Egyesületnél, ami bizonyos szempontból mindenképpen a csúcskategória, tehát az előző részében a beszélgetésünknek már említettük, hogy naponta kb. 30 ezer kilónyi élelmiszerfelesleget mentünk meg, és éves szinten 250 ezer rászoruló embernek tudunk ezekkel segíteni.
0: Vajon mennyi lehet még, aki rászoruló ember, és akit tudnánk, és most ott több eszemot úgy mondom, hogy bevonjuk a kedves rádió hallgatóinkat is, és azoknak a családjait, mert gondolom te is ezt folyamatosan terjeszted, hogy van erről így nagyjából ilyen statisztikai kimutatás, hogy...
1: Hát sokfajta különböző módszertan van, és Magyarországon is sokat változtak a módszertanok az elmúlt évben. Nem lehet egészen konkrét számot mondani, de a legóvatosabb becslések szerint is több mint 2,5 millió embert érint a szegénység Magyarországon.
0: És ez minden korosztály?
1: Ez minden korosztály, igen. És ezek óvatos becslések. Úgyhogy az Élelmiszerbank természetesen nem tud sajnos mindenkinek segítséget nyújtani. Azon vagyunk, hogy minél többeket tudjunk rendszeres élelmiszeradományokkal ellátni. De ezt nem is lehet elvárni igazából, ahogy említettem, mi is nagyon boldogak lennénk, ha mindenkinek tudnánk segíteni, de egy civil, alulról jövő szerveződés, minden energiánkkal azon vagyunk, hogy minden nap minden felesleget megmentsünk, de ehhez sokaknak a hozzájárulására van is szükség van.
0: És ezért jó, hogy eljössz időnként a rádióba hozzánk is, meg nyilván más televíziókba, rádiókba is szerepelsz.
1: Bocsánat, még annyit
0: Facebookon hadd tegyek, esetleg.
1: Annyit hadd tegyek hozzá, hogy azért is van, azt gondolom, hogy létjogosultság annak, hogy még több embert segítsünk élelmiszer feleslegekkel, mentett élelmiszerekkel, tehát megint csak, akik nem hallották a beszélgetésünk elejét, közeli lejárató termékekkel, csomagolási hibás termékekkel, bizonyos cégeknek a promócióból megmaradt eszközeivel. Mondhatok még egy nagyon érdekes példát, mi vagyunk az a szervezet, aki húsvét után összegyűjti a csoki nyuszikat, és azokat kiosztja a gyerekek között. Évente több ezer olyan
0: megoldás.
1: Ünnepi csomagot állítunk össze, amikor a télapó idején csoki nyuszik mennek a gyerekekhez, rászoruló gyerekekhez is fordítva. Nagyon kedves történet, hogy a gyerekek ilyenkor meg szokták kérdezni, hogy én miért nyuszit kapok. Most az önkénteseink írtak erről egy nagyon szép mesét, hogyan szövetkezett egymással a télapó és a nyuszi. Úgyhogy...
0: Ezt egyszer majd meséljétek már rá, ha jöttök majd november tájékán.
1: Világkép szempontjából is azt gondolom, hogy így koherens ez a történet. De hogy mi ezzel foglalkozunk, és itt ezek a termékek, amik a rászorulók életében felbecsülhetetlenek, a kereskedelmi oldalon pedig már nem bírnak feltétlenül értékkel, mert már nem tudnák hova eladni. Na most mi azt szoktuk mondani, hogy meg 30-szorozzuk azokat a pénzadományokat, amiket ránk bíznak, hiszen valaki ad nekünk 1000 forintot, mi abból tulajdonképpen a szállítás és a raktározás költségét kell megoldanunk, de amúgy ingyen vesszük át ezeket a feleslegeket, így gyújtjuk össze őket, és 30-szor akkora értékű élelmiszer tudunk megmenteni, tehát 30 000 forintnyi élelmiszer tudunk célba juttatni. Ha valaki havonta vagy évente 3 000 forinttal támogat minket, abban az adott időszakban mi 90 000 forintnyi élelmiszer tudunk ebből egy adott családhoz eljuttatni.
0: Esélyt az ételnek, és esélyt az életnek. Többször is volt szerencsém ilyen kedves önkéntesekhez. Olyan derű és angyali jóság sugárzott azokból az emberekből, hogy én legszívesebben őket is elhívnám majd egy ilyen beszélgetésre, és én valahogy úgy láttam jónak, hogy én is inkább bevásárolok, és az olyan jó érzés volt, és tényleg bíztatom a kedves hallgatókat, hogy olyan jó, amikor az ember úgy megduplázza az örömét, mert Istent idézem a Biblián keresztül, aki mást felüdít, maga is felüdül. Olyan boldogság volt, mindenből kettőt venni. Nem túl sok minden, csak úgy az ember elképzeli például egy tészta, egy sajt, egy szósz rá, ugye akkor azt tud megduplázni. Ha veszek magamnak egy csokit, hát akkor veszek a más is, akkor oda az ember elképzel egy családot, vagy egy magányos férfit, vagy nőt. Tehát ez egy fantasztikus érzés, amikor az ember tényleg ilyenkor duplán örül. És az ember úgy vásárol, mintha magának venné. Én így éreztem jól, tehát nem pénzt adtam, hanem mert ebben az én örömem is benne volt. Ez egy jó dolog.
1: Igen, szoktuk is biztatni ilyenkor a vásárlókat. Ezt minden évben adventet megelőző időszakban szoktunk egy ilyen akciót szervezni. Azért kell már novemberben megszervezni, hogy legyen időnk kiosztani, hiszen tavaly hát több mint 400 000 kilónyi élelmiszer adományt sikerült összegyűjtenünk 3 nap alatt ezen a karácsonyi gyűjtésen. És szóval azt szoktuk kérni ilyenkor a vásárlóktól, hogy valami olyannal lepjék meg a rászorulókat, amit ők is szívesen fogyasztanak.
0: Igen, tehát ezért is mondtam a sajtos tésztát.
1: A kedvenceiket hozzák, és egyébként szerencsére tényleg már felismerik azt, hogy valóban valami olyannal segítsek, amit tényleg kézzelfogható. Tehát, hogyha valaki vesz egy tésztát, ahogy te is mondtad, most már vesz hozzá egy tésztaszószt is.
0: Abszolút.
1: Tehát amiből könnyen...
0: De arra meg kell a sajt.
1: Igen. Amiből könnyen egy teljes értékű vacsora egy 4 fős családnak pikpak összeállítható. Ez egy nagyon nagy fejlődés, úgy gondolom, így az adományozási kultúrában. Sokan egyébként azt hiszik, hogy az Élelmiszerbank, mivel ilyenkor ezeken a novemberi akciókon találkoznak velünk, hogy mi ezzel foglalkozunk. Talán ezért is ilyen sok a mosoly ezen a hétvégén, mert 3 nap alatt oda összpontosul az, amikor találkozunk a nagyvilággal, és tényleg fantasztikus megtapasztalni, hogy az emberek mennyit segítenek 3 nap alatt. A legóvatosabb becslések szerint is több mint 200 000 ember szokott adományozni itt Magyarországon ez alatt a 3 nap alatt.
0: De jó ezt hallani.
1: De közben az egész évben zajlik ez az élelmiszer mentés, tehát amikor nem a vásárlóktól, hanem gyártóktól, kereskedőktől, és ott nem annyi emberre mosolygunk, ott azoknak az áruházaknak a dolgozóira egyébként mosolygunk, mert nagyon sok hálával tartozunk nekik, akik átválogatják reggelenként az előző napról megmaradt feleslegeket, és előkészítik adományozásra, és ez teszi azt lehetővé, hogy mi reggel átvesszük az előző napi feleslegeket, és még aznap kiosztjuk, naponta több mint 10 000 embernek tudunk segíteni. Na, ott megint azért szükség van a mosolyra, hiszen egy-egy élelmiszercsomag nagyon sokszor nem csak annyit jelent, hogy valakinek egyébként nagyon fontos módon azon a napon nem marad üresen a gyomra, hanem egy jó szót is kap mellé. Azt jelzik vissza nagyon sokszor a szociális dolgozók, akik kiosztják az adományokat, hogy minden más fejlesztés, amit ők biztosítanak az ellátottjaiknak, sokkal hatékonyabb. Tehát egy tanodában, ha a gyerek nem éhes, jobban tanul. Egy tanyavilágban, hogyha vihetik az mi élelmiszercsomagjainkat, akkor sokkal nagyobb a valószínűsége, hogy az idős emberek kinyitják ezeknek a tanyagondnokoknak az ajtót, és akkor nem csak élelmiszerhez jutnak, hanem meg lehet tőlük kérdezni azt, hogy nincs-e szükségük tűzifára, gyógyszerre, milyen az általános állapotuk.
0: Meg egy tehát jó szóra.
1: Pontosan. Igen. Ez sokszorosan az ellátásukat segíti. Úgyhogy...
0: És itt van még mellette például, ami hát ugye egyre gyakoribb laktózérzékeny, gluténérzékeny. Sajnos erre is kell gondolni, hogy ez már minden második vagy harmadik embernek van valami ételintoleranciája. Erről is beszéltünk, amikor megint gyűjtésről lesz szó, mert ugye tervezzük, hogy akkor novemberben is beszélgettünk, esetleg kollégákat is hívsz majd. És tehát azért egy hatalmas összefogással ezt meg lehetne sokszorozni, pedig ez is óriási, amit ti csináltok. Még ez egy érdekes téma, hogy olvastam nagyon sokat az oldalatokon, nagyon jó írások vannak, hogy tulajdonképpen a vásárlási szokás, vagy vásárlási kultúrát kéne még, ugye, egy kicsit csiszolni, fejleszteni. Tehát, hogy mert akkor nem lenne annyi romlott étel, mert az már a szemetes ládába került, tehát azt már nem lehet továbbítani. Vagy arra is jobban kéne figyelni, erre mondják, hogy tudatosan táplálkozunk, tudatosan vásárolunk, de valóban, néha biztos te is látsz, vagy a családoddal együtt mentek vásárolni, ilyen hatalmas dupla kosarakat raknak tele az emberek. Én biztos vagyok, hogy minimum a fele azért az a kukába landol, mert nem mindenki tudja, hogy van a Magyar Élelmiszerbank, és annak nagyszerű gyűjtői vannak. Szóval erre is kéne majd rátérni, hogy erre is figyeljünk. Vagy pedig automatikusan, ahogy mondtam, akkor jó, vegyenek kettőt, de az egyiket adják oda. Tehát semmiképpen sem felhalmozni kéne.
1: Igen,
0: utána elrohad a kamrába.
1: Igen. A vásárolói kultúra fejlesztése, hát tulajdonképpen olyan tényezők mozgatják azt, hogy sok a felesleg akár az otthonainkban, amik sok ezer éve, vagy sok millió éve elkísérik az embert. Egyszerűen, ha éhes, akkor több élelmiszert szed magához, vagy vesz magához. Valószínűleg az őseink, amikor bogyókat gyűjtögettek, hasonló módon jártak el. Az a legfontosabb szabály, hogy aki teheti, az ne éhesen menjen vásárolni. És egy másik, mondhatjuk azt, hogy nagyon fontos eszköz, ami itt van velünk több ezer éve lehetőségként, az pedig a bevásárolistának az írása. Hogyha ezt a kettőt az ember betartja, akkor azt gondolom, hogy már jelentősen sokat tett azért, hogy visszaszorítsa a veszteségeket az otthonában. Itt a stúdió beszélgetés előtti 4 szem közt emlegettünk számokat. Én hoztam egy ilyet, a Nébiknek a kutatása szerint fejenként 60 kilónyi élelmiszer hulladék keletkezik egy-egy háztartásban. Fejenként, tehát mondjuk egy 4 fős családban ez évente 240 kiló. Hát ez 100 000-es nagyságrendű költséget is jelent egyébként, és hihetetlen, tényleg hihetetlen pazarlás, pedig néhány egyszerű trükkel, akár a bevásárlás megtervezésével, akár az otthoni tárolással, a hűtőszekrény helyes használatával, stb. Sokat lehetne ezért tenni. Egyébként erről szól az általad is említett Esélyt az ételnek nevezetű programunk, ami a hasonló nevű honlapon elérhető, esélytazételnek.hu, de alapjában véve az Élelmiszerbank Egyesületnek a honlapján ezzel kapcsolatosan is rengeteg információ található.
0: Lehet nektek írni, tehát személyesen megkereshetnek a kedves hallgatók telefonon, vagy e-mailben, vagy hogy kezdjük el, megint ugyanaz a kérdés, mint a beszélgetésünk elején, hogy lépjünk ma tovább.
1: Hogyne, abszolút, a mi beszélgetésünk is abból fakad, hogy igen, egy kolléganőmtől kaptál egyébként
0: igen
1: e-mailt.
0: Egy nagyon kedves e-mailt kaptam, igen. És amire rögtön úgy válaszoltam, hogy szerintem a legfontosabb egy rádiósnak az, hogy azonnal a mikrofon után nyúl, vagyis azonnal elhívja a kedves beszélgetőtársat, hogy na, akkor most mesélj el, hogy mit tudunk segíteni. Tehát a Balta Zsuzsannától kaptam egy kedves levelet, és akkor utána így indult el a kapcsolatom, és végül is te jöttél el, és nagyon köszönöm, és örülök neked, és az egész csodálatos munkátokat Isten áldja meg, és jöjjön el majd Zsuzsa is, mert most már szeretném megismerni, és még nem tudom, kiket fogsz ajánlani, mert azért van még itt jó pár kollega, aki esetleg tudna hozzászólni, vagy akár még megmozdítani a kedves hallgatókat. De akkor kezdjük el, ugye azt mondtad, hogy a kisközérteknél utána mehetünk az éttermekbe, és aztán pedig lehet nektek e-mailt írni.
1: Így igaz. Még annyit hozzátennék, hogy itt most beszélünk mindenféle vendéglátóhelyekről, meg kereskedelmi cégekről. Itt nem feltétlenül csak a tulajdonosok döntésén múlik az, hogy sikerül-e a rászorulóknak segíteni a feleslegekkel. A tapasztalat azt mutatja, hogy tulajdonképpen a legnagyobb partnereinknél is van olyan kereskedelmi lánc, ahol már több mint 100 millió adagnyi élelmiszert tudtunk közösen megmenteni. Szóval még ott is egy kis fogaskerék a gépezetben volt az, aki beajánlott minket a vezetők számára. Tehát bárki, akit a saját munkahelyén zavar a felesleg, és itt nem csak élelmiszerről van szó, hiszen már non-food termékeket is mentünk, tehát háztartási vegyi árut, papírírószert, akár informatikai eszközöket irodából, bármi, ami feleslegessé vált.
0: De még működik
1: egyértelműen, köszönöm szépen a kiegészítést. Szóval ezeket is mi összegyűjtjük és rászorulókhoz juttatjuk, és bárki, akit zavar a saját munkahelyén az ilyen típusú felesleg, mi ott vagyunk és partnerek vagyunk a megmentésében, és olyan programunk is van, ami munkahelyi kantinoknak a fenntarthatóbb átételében segít, hogy kevesebb legyen ott a felesleg, vagy akár csak gondoljunk arra, valószínűleg a legtöbben, akik irodában dolgoznak, találkoztak már ezzel a jelenséggel, hogy az irodai hűtőszekrény az rendszeresen tele van olyan ételekkel, amit valaki ott hagyott, nem tudjuk a gazdáját, nem merjük kirakni, tehát még erre is van nekünk egy hatékony megoldásunk, egy kis szabad préda matrica, amit az ilyen dobozokra rá lehet ragasztani, rá van írva a dátum, hogy mikor került bele. Ha valaki ráteszi egy dobozra ezt a kis matricát, akkor tudva levő, hogy bárki más is vehet belőle, és ezzel szintén meg lehet spórolni rengeteg veszteséget, akár irodai szinten. Nagyon sok ilyen kis apró innováció van, de az, hogy egyébként Magyarország első ebédmentő programját, Európa első ebédmentő programját működtetjük iskolai menzákon, most már közel 40 iskolai menzáról mentjük meg azokat a érintetlenül maradt ebédeket, például napi szinten, amiket a gyerekek nem kértek ki a konyháról. Ez is a Magyar Élelmiszerbanknak az innovációja, és már más országokban is érdeklődnek ez iránt, a program iránt, úgyhogy nagyon széles körű a dolog, bárki, akit érdekel, ahogy említetted, írjon ránk, hiszen az egész történet néhány e-maillel és emberek összefogásával kezdődött, így is szeretnénk folytatni.
0: Hit cselekedetek nélkül halott. Amit ti csináltok már nagyon régóta, az maga a cselekvő hit, és nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél és elmondtad a fantasztikus tevékenységeiteket, vagyis elmesélted, hogy miket csináltok. Rengeteg emberen segítetek, Isten áldjon meg titeket és az egész szervezetet és a családjaitokat is, és várunk vissza András, avagy még több kollégával is.
1: Köszönjük szépen.
0: Köszönöm Bixa Levente technikus kollégám munkáját, Isten áldjon meg titeket és a hallgatókat is.

voltam, az csak füttyentett, s én hogy rohantam, az ott fázott, és én betakartam, s ő csak bólint.

hozott kétszer, de nekem nem kellett csillag se ékszer. S közben szédültem, most mit is mondjak, s ő csak mosolyt.

0: képet. Kicsi vagyok, még hunyorgok, s félek, s ahogy nézem, hát egyszer csak látom, ő már ott állt mellettem.
1: Az elmúlt percekben Rózsa Magdi felvételeit hallották.
2: Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
1: 3 óra. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Zenei Testületének, az Országos Magyar Cecília Egyesületnek az egyházzenei magazinja következik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Varga László atya vagyok, az OMCE igazgatója, a Váci Székesegyház karnagya. Florián Goetz, a késő klasszicizmus jeles képviselője, Missa Santo Ioanne Nepomuceno című miséjét hallgatjuk meg. A művet 1816-ban komponálta. Különlegességnek számít, hogy felépítésében, hangszerelésében, a nagy monumentális tömbökben megjelenő harmonizációban, főképpen a nagy visszhanggal rendelkező akusztikai környezetben érvényesül. Közreműködik Bogumila Zil Vavroska szoprán, Katarina Krizanovska mezoszoprán, Alexander Kunák tenor és Tomás Pieták basszus. Énekel a La Tempesta együttes. Vezényel Jakub Burzinski.

Florian Götz Missa Sancto Ioanne Nepomuceno című miséjét hallották. Közreműködött Bogumila Zil Wawrowska szoprán, Katarina Karzizanovska mezoszoprán, Alexander Kunák tenor és Tomás Pieták basszus. Énekelt a La Tempesta együttes, vezényelt Jakub Burzinski. Elköszön önöktől a szerkesztő Varga László atya. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Johann Sebastian Bach c-moll versenyművének második tételét a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem zenekara játszotta, vezényelt Simon Albert.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 3:30. Valaki ír a kezeddel. Levél a Hitveshez. Radnóti Miklós, Ady Endre és Petőfi Sándor versei.
3: Radnóti Miklós két karodban. Két karodban ringatódzom csendesen. Két karomban ringatódzol csendesen. Két karomban gyermek vagy, te hallgatlak. Két karodban gyermek vagyok, hallgatag. Két karoddal átölelsz, te, ha félek. Két karommal átölellek, s nem félek. Két karodban nem riaszt a halál nagy csöndjesem. Két karodban, mint egy álmon, a halálon átesem.
4: Tétova óda. Mióta készülök, hogy elmondjam neked szerelmem rejtett csillagrendszerét. Egy képben csak talán, s csupán a lényeget. De nyüzsgős, áradó vagy bennem, mint a lét. És néha meg olyan, oly biztos és örök, mint kőben a megkövesült csigaház. A holttól círmos éj mozdul fejem fölött, s zizzenve röppenő kis álmokat vadász. És még mindig nem tudom elmondani neked, mit is jelent az nékem, hogyha dolgozom, óvó tekinteted érzem kezem felett. Hasonlat mit sem ér, felötlik, s eldobom. És holnap az egészet újra kezdem, mert annyit érek én, amennyit ér a szó versemben, s mert ez addig izgat engem, míg csont marad belőlem, s néhány hajcsomó. Fáradt vagy, s én is érzem, hosszú volt a nap. Mit mondjak még? A tárgyak összenéznek, s téged dicsérnek, zeng egy fél cukordarab az asztalon, és csöpje hull a méznek, s mint színarany golyó ragyog a terítőn, s magától csendül egy üres vizes pohár. Boldog, mert véled él. S talán lesz még időm, hogy elmondjam, milyen, mikor jöttödre vár. Az álom hullongó sötétje meg-megérint, elszáll, majd visszatér a homlokodra. Álmos szemed búcsúzva még felé, mint hajat kibomlik, szétterül lobogva, s elalszol. Pillát hosszú árnya leppen, kezed párnámra hull, elalvó nyírfaág, de benned alszom én is, nem vagy más világ, s idáig hallom én, hogy változik a sok rejtelmes, vékony, bölcs vonal hűs tenyeredben.
3: Bájoló, rebbenő szemmel ülök a fényben, rózsafa ugrik át a sövényen, ugrik a fény is, gyűlik a felleg, surran a villám, s már feleselget fenn a magasban, dörgedelem vad dörgedelemmel. Kék jelehér vad lenn a tavaknak, tükre megárad. Jöjj be a házba, vesd le ruhádat. Már esik is kint, vesd le az inged, mossa az eső össze szívünket.
5: Levél a Hitveshez. A mélyben néma hallgató világok. Üvölt a csönd fülemben, s felkiáltok, de nem felelhet senki rá a távol a háborúba ájult Szerbiából, s te messze vagy. Hangod befonja álmom, s szívemben nappal újra megtalálom, hát hallgatok, míg zsonkrém felállván sok hűvös érintésű büszke páfrány. Mikor láthatlak újra, Nem tudom már. Ki biztos voltál, súlyos, mint a zsoltár, s szép, mint a fény, és oly szép, mint az árnyék, s kihez vakon némán is eltalálnék, most bujdokolsz a tájban, és szememre belülről lebbensz. Így vetít az elme. Valóság voltál, álom lettél újra. Kamaszkorom kútjába visszahulva féltékenyen vallatlak, hogy szeretsz-e, s hogy ifjúságom csúcsán majdan egyszer a hitvesem leszel, remélem újra, s az éberlét útjára visszahulva tudom, hogy az vagy. Hitvesem s barátom, csak messze vagy. Túl három vad határon, s már ősszül is. Az ősz is itt felejt még. A csókjainkról élesebb az emlék. Csodákban hittem, s napjuk elfeledtem, bombázó rajok húznak el felettem, szemet kékét csodáltam épp az égen, de elborult, s a bombák fönn a gépben zuhanni vágytak. Ellenükre élek, s fogoly vagyok. Mindent, amit remélek, fölmértem, s mégis eltalálok hozzád. Megjártam érted én a lélek hosszát, s országok útjait. Bíbor parázson, ha kell, zuhanó lángok közt varázslom majd át magam, de mégis visszatérek, ha kell, szívós leszek, mint fán a kéreg, s a folytonos veszélyben bajban élő vad férfiak fegyvert s hatalmat érő nyugalma nyugtat. S mint egy hűvös hullám, a kétszer kettő józansága hull rám.

0: őrizem a szemed. Már vénülő kezemmel fogom meg a kezedet. Már vénülő szememmel őrizem a szemedet. Világok pusztulásán ősi vad, kit rettenet űz, érkeztem meg hozzád, s várok riadtan veled. Már vénülő kezemmel fogom meg a kezedet. Már vénülő szememmel őrizem a szemedet. Nem tudom miért, meddig maradok meg még neked, de a kezedet fogom, s őrizem a szemedet.
1: Vallomás a szerelemről. Hetet-hét országban nem találtam mását. Szeretem szép, beteg, csengő kacagását, de nagyon szeretem. Szeretem, hogy elbújt, erős, nagy voltomban. Szeretem hibáit, jóságánál jobban. De nagyon szeretem. Szeretem fölséges voltomat a názban, s fényes biztonságom valakiben, másban. De nagyon szeretem.
0: De ha mégis gondoltam, drága kicsi társam, próbáljunk mégis megmaradni ebben a gyilkos vaddúlásban. Mikor mindenek vesznek, tűnnek, tarts meg tegnapnak, tanúságnak, tarts meg csodának, avagy bűnnek. Mikor mindenek futnak, hullnak, gondoltam, drága kicsi társam, tarts meg engem ígérő múltnak. Tarts meg engem, míg szögek vernek véres szívemmel, megbénultan mégiscsak tegnapi embernek. Karolsz még, drága kicsi társam, jaj nekem, jaj, ezerszer is jaj, ebben a véres ájulásban. De ha megyek, sorsom te vedd el, kinek az orkán odaadta a te tűrő igaz kezeddel. Nézd, drágám, kincseimre! Nézd, drágám, kincseimre! Lázáros szomorú nincseimre. Nézz egy hű igazi élet sorsára, s őszülő tincseimre. Nem mentem erre-arra, búsan büszke voltam a magyarra. S ezért is haj, sokszor kerültem sok hajra, jajra, bajra. Jó voltam szerelemben, egy Isten sem gondolhatná szebben, ahogy én gyermekül elgondoltam. S nézz lázban, vérben, sebben. Ha te nem jöttél volna, ma már tán panaszló szám se szólna. S gúnyolói hívő életeknek raknak a koporsóba. Nézd, drágám, rám szeretve, téged találtalak menekedve. S ha van még kedv az aljas világban, te vagy a szívem kedve. Nézd, drágám, kincseimre, Lázáros szomorú nincseimre, s legyenek neked sötétek, ifjak, őszülő tincseimre.

0: Szeptember végén. Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, még zöld el a nyárfa az ablak előtt. De látod amottan a téli világot, már hótakará el a bérci tetőt. Még ifjú szívemben a lángsugarú nyár, s még benne virít az egész kikelet, de íme sötét hajam őszbe vegyül már, a tél dere már megüté fejemet. Elhull a virág, eliramlik az élet. Ülj hitvesem, ülj az ölembe ide. Ki most fejedet kebelemre tevéd le, holnap nem omolsz-e sírom fölibe. Humond, ha előbb halok el, tetemimre könnyezve borítasz-e szemfödelet, s rábírhat-e majdan egy ifjú szerelme, hogy elhagyod érte az én nevemet. Ha eldobod egykor az özvegyi fátyolt, fejfámra sötét lobogóul akaszd, én feljövök érte a síri világból az éj közepén, s oda leviszem azt. Letörleni véle könnyűimet érted, ki könnyeden elfeledét hívedet, s e szív sebeit bekötözni, ki téged még akkor is, ott is örökre szeret.
1: Itt van az ősz, itt van újra. Itt van az ősz, itt van újra. És szép, mint mindig én nekem. Tudja Isten, hogy mi okból szeretem, de szeretem. Kiülök a dombtetőre, innen nézek szerte szét, és hallgatom a fák lehulló levelének lágy neszét. Mosolyogva néz a földre a szelíd nap sugara, mint elalvó gyermekére néz a szerető anya. És valóban, ősszel a föld csak elalszik, nem hal meg. Szeméből is látszik, hogy csak álmos ő, de nem beteg. Levetette szép ruháit, csendesen levetkezett, majd felöltözik, ha virrad reggele a kikelet. Aludjál hát, szép természet, csak aludjál reggelig, s álmodj olyakat, amikben a legnagyobb kedved telik. Én ujjamhegyével halkallantomat megpendítem, altató dalod gyanánt zeng, mél a csendes énekem. Kedvesem, te ülj le mellém, ülj itt addig szótlanul, míg dalom, mint tó fölött a suttogó szél elvonul. Ha megcsókolsz, ajkaimra ajkadan szép lassan tett. Föl ne kell csak álmából a szendergő természetet.
0: Minek nevezzelek? Minek nevezzelek, ha a merengés alkonyában szép szemeidnek esti csillagát bámulva nézik szemeim, miként ha most látnák először egy csillagot, amelynek mindenik sugára a szerelemnek egy patakja, mely lelkem tengerébe foly, minek nevezzelek? Minek nevezzelek, ha rám röpített tekinteted, ezt a szelíd galambot, amelynek minden tolla a békesség egy olajága, s amelynek érintése oly jó, mert lágyabb a sejemnél, s a bölcső vánkosánál. Minek nevezzelek? Minek nevezzelek, ha megzendülnek hangjaid e hangok, melyeket, ha hallanának a száraz téli fák, zöld lombokat bocsátanának, azt gondolván, hogy itt már a tavasz, az ő régen várt megváltójuk, mert énekel a csalogány. Minek nevezzelek? Minek nevezzelek, ha ajkaimhoz ér ajkadnak lángoló rubintköve, s a csók tüzében összeolvad lelkünk, mint hajnaltól a nappal és az éj, s eltűn előlem a világ, eltűn előlem az idő, s minden rejtélyes üdvességeit árasztja rám az örökké valóság. Minek nevezzelek? Minek nevezzelek boldogságomnak édes anyja? Egy égberontott képzelet tündérleánya, legvakmerőbb reményimet megszégyenítő ragyogó valóság, lelkemnek egyedüli, de egy világnál többet érő kincse, édes szép ifjú hitvese, minek nevezzelek?

Valaki ír a kezeddel. Levél a Hitveshez. Radnóti Miklós, Ady Endre és Petőfi Sándor verseit hallhatták. Rutkai Éva, Szilágyi Tibor, Gáti József, Kállai Ferenc, Papp Zoltán, Sinkovics Imre, Szarvas József és Szacsvai László előadásában. A zenei szerkesztő Varga Ramona, a szerkesztő Gyarmati Dóra volt.

0: Frédéric Chopin bémol mazurkáját Jean-Marc Louisada játszotta.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 4 óra. Vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsertessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Mai összeállításunkban hamarosan Szószóló című közéleti magazin műsorunk szól, amelynek témáit néhány másodperc múlva ismertetem önökkel. Majd a folytatásban a Lélek Szava című műsorunkat hallják, amelyben Kormos Csaba, poroszlói plébános atya elmélkedik. Nos, ezekkel a műsorokkal várjuk tehát önöket a most következő közel egy órában. Ha tehetik, maradjanak velünk. További jó rádiózást és tartalmas időtöltést kívánok önöknek.
1: Szószóló. Közéleti magazin műsor.
3: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban bemutatjuk a Vöröspók hálójában című online levéltár pedagógiai összeállítást, amely az Evangélikus Országos Levéltár honlapján érhető el. A Magyarországi Evangélikus Egyház II. Világháború utáni történetét ismertető 4 kis film a kommunizmus évtizedeibe vezeti vissza a nézőt. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Az 1950-es 60-as évek evangélikus egyház történetéről Mirák Katalin, a Magyarországi Evangélikus Egyház tényfeltáró bizottságának elnöke és Kertész Botond, az Evangélikus Országos Levéltár vezetője beszélget Császi Erzsébettel.
1: Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat az Evangélikus Országos Levéltárból. Egy program kapcsán vagyunk itt, az interneten is látható, a Vörös Pokhálójában. Online levéltári programja van a levéltárnak, és ennek a kapcsán két beszélgetőtársunk lesz. Az egyik Mirák Katalin történész, a Magyarországi Evangélikus Egyház tényfeltáró bizottságának elnöke, a másik pedig Kertész Botond, szintén történész, az Evangélikus Országos Levéltár vezetője. A Vörös Pokhálójában, amit már említettünk az előbb, ez az evangélikus egyháznak a történetéről szól, a megtorlás éveiben, különösen a Kádár korszakra hegyezték ki ezt az online bemutatót, a második világháború után milyen helyzetben voltak a magyarországi egyházak.
2: Egy vesztes háború után egy lerombolt országban egy sok veszteséget elszenvedett egyház, az evangélikus egyház is, ahol egyrészt hasonlóak a problémák, tehát az újjáépítés, az egyházi szervezetnek alapkérdések. Az igazi nehézséget az okozta, hogy formálódni látszott már 1945-től egy olyan hatalmi berendezkedés, illetve egy párti törekvés, ami hát újraírta az egyházaknak a társadalombeli, meg az országbeli szerepét, és a következő évtizedek ezek tulajdonképpen ezzel teltek, hogy az egyház hogyan kényszerült bele ebbe a pártállami diktatúrába, milyen lehetőségei, milyen kötöttségei voltak, hogyan számított rá az aktuális hatalom, illetve az egyház vezetés, az egyház miben volt partnere ennek a politikai törekvésnek, és ez nem csak egyházkormányzati, személyi, intézményi kérdéseket érintett, hanem sokszor a teológiai alapkérdéseket is felvetette.
3: Azt is érdemes még hozzátenni az evangélikus egyház helyzetéhez 1945 után, hogy bár kvázi véletlenül nem direkt alakult így, de az egyház vezetőség is átalakult. Ilyen szempontból is egy cezúra a két világháború közötti aktív szerepet játszó püspökök közül a jelentősebbek nyugalomba vonultak, elhunytak, tehát egy teljesen új garnitúra vette át az evangélikus egyház vezetését, és ráadásul egy olyan garnitúra, amelyik akár nyitottabb is lett volna arra, hogy egy más egyházpolitikát a társadalomhoz és a politikai hatalomhoz való más viszonyt alakítson ki, de persze nem volt arra nyitott, hogy elárulja az egyháznak a tanítását, márpedig a hatalom részéről ez volt az elvárás, és tulajdonképpen érdemes is ilyen szempontból időnként végig gondolni az egyház történetet, hogy valójában milyen lehetőségei voltak az egyháznak, míg a református egyházban megmaradtak a maguknak tekintélyt szerzett két világháború között szolgált püspökök, nálunk pedig variáció volt, de a végeredmény ugyanaz volt. 1948 után az új és régi püspököknek is, egyházvezetőknek is mennie kellett, és olyanok jöttek, akiket gyakorlatilag már nem az egyház választott, hanem az állam ültetett az egyház nyakára, hogy a saját egyház politikáját véghez vigye. Ezért, hogyha belegondolunk azokban a vétkekbe, hibákba, amikbe a világháború után, illetve a létező szocializmusba, a Rákosi, majd a Kádár rendszerben a protestáns egyházak valóban vétkesek voltak, és ebben mondjuk még hangsúlyosabban az egyház vezetőség is, akkor azért azt nem szabad elfelejtenünk, hogy ezek nem szabadon választott egyházvezetők voltak, hanem előre kijelölt és jóváhagyott vezetői voltak az egyháznak. És azt is érdemes még a mondani valón kívül megjegyezni, hogy az egyházak egész működési területe alakult át. Elvesztette az egyház a vagyonát, és az egyházi vagyon az nem feltétlenül arra szolgált, mint ahogy mondjuk az 50-es évek propagandája mondta, hogy minél nagyobb pókasat növesztenek maguknak a klerikális papok, hanem arra, hogy fönntartsák az egyházi működést, nem csak az istentiszteletet, hanem mondjuk a szociális működést, hogy fönntartsák az oktatást. Az is nagyon fontos, hogy az oktatás gyakorlatilag ez az evangélikus egyházban teljesen megszűnt az evangélikus egyház oktatási tevékenysége. 1948 után katolikus és református egyházban pedig minimálisra szorult vissza. Minden ígéret ellenére megszűnt a kötelező hittanoktatás, majd a fakultatív hittanoktatás és gyakorlatilag az iskolai hittanoktatás ellehetetlenült. Tehát egy teljesen más, teljesen új, addig ismeretlen helyzetbe kerülnek az egyházak. Inkább ez 1948 utáni időszakban, 45 és 48 között még volt egy halovány remény, hogy ez nem így lesz, de 1948 után egy teljesen új rendszerbe, megnyírbált autonómiával, anyagilag ellehetetlenítve, intézményrendszerétől megfosztva kellett az egyháznak valami egészen más útra lépnie.
1: Hogyan alkalmazkodott az egyház az új helyzethez?
3: Nagyon érdekes kettősége van ennek a korszaknak, mert mindez a negatívum, amit elmondtam, azzal szemben áll egy hatalmas nagy pozitívum, ez az egyházi ébredés, ami nem csak evangélikus sajátosság, hanem a református és a katolikus egyházat is áthatja. Azaz iszonyatos borzalom, amit átélnek az emberek a világháborúban, a két megszállásnak a borzalmai, talán azok is hozzásegítenek arra, hogy az emberek egy kicsit újra az egyház felé, illetve nem az egyház felé fordulnak, hanem Isten felé fordulnak. És ha az emberek Isten felé fordulnak, akkor nem mindig találják meg persze az egyházat, de az 1940-es évek az pont az volt, és még az 50-es évek elején is, amikor az egyházat megtalálták az emberek. És az, amit intézményrendszerrel elveszít az egyház, azt nagyon nagy mértékben pótolja a lelkészeknek az elképesztő tenni akarása, és a híveknek is az a lelki és emberi odafordulása az egyház felé, ami egy hihetetlenül virágzó egyházi életet alakít ki. Ennek már voltak előzményei, tehát ez az 1930-as, 40-es években megindul, és a 45 után pedig tovább folytatódik. Döbbenetes, ha az ember még a korai 50-es évek egyházi sajtójába is belelapoz, amikor azt hinnénk már, hogy tényleg csak a TSZ-ekről és a felszabadulásról, és erről szól az egyházi élet, míg az egyházi sajtónak a lefolytott és cenzúrázott légköréből is egyszerűen átsüt, mert nem tud más csinálni. Az a hihetetlenül élénk és valóban aktív egyházi élet, ami áthatja ezt a korszakot. Hogy hogyan alkalmazkodtak az egyházak intézményi szinten, oktatáshoz nem lehetett alkalmazkodni, hiszen ha nincs iskola, akkor nincsen iskola. Ifjúsági munkát, amíg és ahol és ahogy lehetett, azt belső egyházi gyülekezeti körben végzi az egyház. A szociális munkáról lehetne egy másik beszélgetést tartani, úgyhogy ez csak nagyon röviden, hogy a szociális intézményekből megmaradhatott néhány, nem sok, vagy ami megmaradt, az is átalakult profillal, amit az egyháznak engednek, az gyakorlatilag az idősekkel való foglalkozás, illetve a fogyatékkal élőkkel való foglalkozás, és ez korábban egyházhoz kötődő egyesület kereteken belül működött, ennek átalakul a szervezete, és ez már egyesületek kiiktatásával közvetlenül egyházi munkaként működik, és hát a gyülekezeteknek az aktívabb bevonásával ezt a lecsökkentett szociális munkát az egyház a saját anyagi erőfeszítéseivel tudja fenntartani. Itt hát azért jegyezzünk meg némi kis büszkeséggel annyit, hogy az evangélikus egyház egész Kádár korszakban azt a szociális rendszert, amit kialakít, az 50-es évektől, tehát 1950-51-től kezdve, az a nagyságához mérten egy nagyon-nagyon komoly szociális intézményrendszer, és a mai intézményrendszert ismeri, azt tudja, hogy ez gyakorlatilag állami támogatásból működik, akkor ez teljesen az egyház tartotta fönt. Ez is az alkalmazkodásnak a része volt.
2: Az egyház alkalmazkodásához azért hozzátartozik ez, hogy ez a valóban nagyon fontos és hiánypótló szociális munka, amit Botond részletezett, ez tulajdonképpen összefügg azzal, hogy az egyház szerepe az újraértelmeződik, és az egyházak azért kapnak létjogosultságot az alapvetően ateista és egyházellenes időszakban, mert hogy hasznos társadalmi munkát végeznek, és ez a fajta szociális munka, ez gyakorlatilag indokolja azt, hogy fennmaradhatnak, tehát nem az istentiszteleti élet meg az ifjúsági munka, hanem ez a szociális tevékenység az, ami legitimációval látja el az egyházak létét, és hát nagyon szorosan összekapcsolódik azzal a teológiai alkalmazkodással, amit az úgynevezett diakóniai teológia testesít majd meg, hogy a szolgálat teológiája, ami ebben az egész szociális intézményrendszerben megvalósul, hogy ez így kapcsolódik össze, tehát, hogy Jézus, mint a legfőbb diakónus, az ő mintájára a szociális feladatokat felvállaló evangélikus egyháznak is helye van a szocialista Magyarországon, és ezek után egy nagyon komplex rendszer lesz hosszú évtizedeken keresztül.

0: Az új rendszer egyik árnyoldala az állami egyházügyi hivatal. Mi volt a szerepe?
1: De nagyon hosszú korszakról beszélünk, mert tehát a pártállami időszakot 48-tól 89-91-ig számoljuk. Ez egy olyan rendszer, amit érdemes rendszer szinten elemezni és látni magát a működést, amelynek vannak direktívái, ideológiája, intézményrendszere, végrehajtó szervei, és a végrehajtó szervek egyik az egyházpolitikai irányelvek egyik végrehajtó szerve. Ez az állami egyházügyi hivatal volt, egy nagyon hosszú életű szervről beszélünk, mert 1951 májusában, éppen 75 éve egyébként most állították fel az első törvény keretében ezt a szervet. Kossa István volt az első elnöke, és 89. június 30-án szüntette meg a 14. törvényelőrendelet, tehát gyakorlatilag végigível ennek az intézménynek a működése az egész korszakon. Az alapvető feladata, az a deklarált feladata, az 1948-as egyházakkal kötött egyezményeknek a gyakorlati kivitelezése, a konzultáció, gyakorlati megvalósítása mindazoknak, amik az egyezményben megköttettek. Valójában azonban, mivel egy egyházellenes diktatúrikus korszakról beszélünk, itt az egyház ellenőrzése, hátulról való irányítása, befolyásolása, tehát ez mindezek a funkciók is ennek a szervnek a feladatát jelentették. Az állami egyházügyi hivatal az tulajdonképpen az úgynevezett nyílt kapcsolatot tartott az egyházzal. Tehát amikor közvetlen egyházi kérdéseket kellett egyeztetni, személyi kérdéseket, gyülekezeti problémákat. Tehát ez egy látható kapcsolat volt az egyház és az állami szerv között.
2: Az állami egyházügyi hivatal gyakorlatilag az egyház külső kereteit szabta meg. Mai eszünkkel elképzelhetetlenül szűkre szabott térben mozoghatott az egyház. Ha egy meghívót akartak gépelni, azt már 5 példány felett már az állami egyházügyi hivatal engedélyével lehetett. Ha egy lelkész útlevelet kért, azt csak is az állami egyházügyi hivatalon keresztül kaphatta meg, akár csak a szomszédos országban is, akár csak turista útlevéleli. Minden lelkész és minden egyházi tisztségviselőnek a választásához is az állami egyházügyi hivatalnak az előzetes hozzájárulása kellett. Az állami egyházügyi hivatal kezelte azt a rövid pórázt is, amit kongruának, államsegélynek nevezünk, mivel hogy megroppant az egyháznak az anyagi ereje, ezért rászorult arra, hogy ez a lelkészek, illetve egyházi alkalmazottak fizetését ez állami pótlékot kapjon. Ez teljes mértékben az AIH-nak a kénye kedve szerint, ha valamely lelkész politikailag nem volt megfelelő, akkor megszabták. Azért a prédikációkat viszont nem az állami egyházügyi hivatal írta, és az állami egyházügyi hivatal munkatársai meg vasárnap nem röcsköltek szét a szélhúzamra minden irányába, hogy prédikációkat hallgassanak, és utána számon kérjük a lelkészt. Ez ennél sokkal kifinomultabban, és hát valljuk meg, sokkal tragikusabban működött. Azt, hogy egy lelkész mit mondhat el a szószékről, és ez hogy kerül vissza, és hogy kerül ez esetleg retorzió, ez attól függ, hogy hol van ez a szószék. Ez a szószék egy kiemelt helyen van, mondjuk a legkiemeltebb hely az a Magyar Rádió stúdiója, ahol természetesen előre püspökkel egyeztetett szöveg kerülhet csak be, és természetesen semmi olyan egy fél mondat és egy félreértelmeztető gondolat sem hangozhat el, ami esetleg nem lenne teljes összhangba a párt és az állam mindenkori politikájával. Majdnem ugyanez a helyzet kiemelt helyeken, tehát nagyobb városokban, Budapest összes szószékén azért vannak, akik figyelik, és visszakerülnek ezek a hírek. De nem feltétlenül az állami egyházügyi hivatalhoz, még nem is biztos, hogy az államhoz kerülnek vissza. Kerülhetnek az állambiztonsághoz, erről majd Kati fog részletesebben beszélni, de kerülhetnek az egyházi előjárókhoz is. megtudhatja ezt az esperes, megtudhatja ezt a püspök. És az esperes és a püspök fogja megszólítani a lelkészt, hogy mi is hangzott el, mit is mondtál el, mégis ezt hogy gondolod, és ugye tudod, hogy akkor ilyet többet nem szabad. És itt érek vissza arra, hogy nem a saját választott vezetőink voltak, hanem ezek a vezetők gyakorlatilag az állam által megszűrt politikailag megbízható vezetők voltak, és tulajdonképpen ennek az egész korszaknak az a tragédiája is. Ezért van tényfeltáró bizottság, és ezért kell tényleg nagyon alaposan végig kutatni ezt a korszakot, mert időnként ez úgy tűnik, hogy maga az egyház, amelyik kiszolgálja az államot, és maga az egyház önként és dalolva erősíti meg azt a rendszert esetről esetre, amely rendszer az utolsó pillanatig az ő kiirtásán dolgozik. Ez nem egy furcsa Stockholm-szindróma, az is benne van azért már a végére, hanem az, hogy az egyház olyan szoros ellenőrzés alatt van, és az állam végül is eléri azt, hogy az egyház belülről ellenőrizze magát, az autonómiájának a teljes leépítésével, hogy gyakorlatilag nincs már arra, vagy nagyon-nagyon ritkán van arra szükség, hogy monstreppereket csináljanak, hogy állami alkalmazottak beleszóljanak abba, hogy melyik lelkész kell most hirtelen kirúgni, vagy melyiket érje retorzió, vagy fegyelmi eljárás, hanem ezt megteszik azok az egyházi vezetők, akik az állam bizalmából kerülnek az egyház élére.
1: Botondot kiegészítve még azt hozzátenném, hogy ennek a korszaknak tényleg ez az egyházi tragikuma, hogy ami külső kényszerként indul, az egy idő után belsővé válik. Tehát ez a belső kontroll kezd el egy idő után nagyon erősen működni, és emögött sok esetben az van, illetve az arra vezethető vissza, hogy 1956 után a pártállamnak az egyházpolitikáján ott megváltoznak a hangsúlyok. Két párthatározat születik 58-ban és 68-ban, és ahogy finomodik, tehát végbe megy egy finom hangolás, és 58-ban még az úgynevezett klerikális reakció elleni harc és az egyházak támogatása az, amit a rendszer elvár a vallási közösségektől, az egyházaktól. Ugyanakkor már szétválasztják az egyértelműen az állam részéről ellenségesnek tartott klerikusokat, tehát egyháziakat, illetve a vallásos világnézet elleni harcot. Tehát ez két szintre kerül ez a pártállami törekvés. 68-ban pedig már egyértelműen megfogalmazódik az, hogy az egyház feladata az, hogy deklarálja és hozzájáruljon ahhoz, hogy közösen építik a szocializmust, tehát a szocialista társadalom közös építése, és ebben a nagyon kinyitott közös térben azért elég nehéz a tényleges veszélyeket felmérni az egyház számára, tehát hogy valóban hol vannak azok a buktatók, amik egy egyház számára vállalhatatlanok, illetve elkezdődik az a folyamat, ami mondjuk a 80-as évekre már egészen egyértelmű, hogy egyházon belül sokkal konzervatívabban gondolkodik egy Káldi Zoltán püspök, tehát sokkal nagyobb szigort, cenzúrát, belső cenzúrát követel meg az egyházon belül, mint amit az állami szervek elvárnak. Ez egy nagyon abszurd helyzet lesz a korszak végére.
0: Az állambiztonság hogyan viszonyult az egyházakhoz?
1: Az egyházpolitikai direktívák másik végrehajtó szerve az állambiztonsági szervek voltak. Ez a korszak különböző évtizedeiben változott, államvédelmi osztálytól kezdve hatóság, belügyminisztérium és a különböző állambiztonsági szervek, azok végezték tulajdonképpen azt a titkos munkát, ami az egyházak működésével, ellenőrzésével, bomlasztásával függött össze. Egészen más módszerekkel, alapvetően titkos hálózati módszerekkel dolgoztak, mint az AEH, ahol azért volt egy nyílt tere a kapcsolattartásnak. Ennek része volt az ügynök hálózat kiépítése az egyházban, ami 56 előtt kicsit másként folytott, inkább a presszió, a konkrét fizikai fenyegetés, börtön Tehát ezek a megfélemlítő módszerek uralkodtak, és hát egyértelmű, hogy az állambiztonság egy mennyiségi növekedésre törekedett, mint szervezet. 56 után újra gondolták az állambiztonsági módszereket is, és inkább a meggyőzés, a hazafias eszmei alapon való együttműködés lett a beszervezéseknek az alapja. És tulajdonképpen ez hosszú távon jobban működött, mert kevésbé tűnhetett talán kényszeresnek, mint az, hogy valakit esetleg félholtra vertek a börtönben, és nehezebb is volt tisztán látni abban, hogy ha egy lelkész leül például egy tartótiszttel beszélgetni egyházi ügyekről, ennek vajon mi lesz a következménye, hova kerül el, tehát egy ilyen nagyon lelkészek számára, beszervezett lelkészek számára nagyon, nagyon beláthatatlan térbe kerültek bele egy számukra teljesen idegen közegbe.
0: Én igazság szerint egyetlen részére hoztam most egy idézetet.
1: Esetleg erről is lehet beszélni, hogy az állambiztonságnak különböző fókuszai voltak a magyarországi egyházak működése, az evangélikus egyház belső ügyei, személyi kérdései, teológiáján kívül. A 60-as években, amikor egyébként is a Kádár rendszerben volt egy nagyon erőteljes külpolitikai nyitás, ezzel összhangban az egyházak is egy sokkal nyitottabb külpolitikát folytathattak, egyértelműen az állami lehetőségeket kihasználva, illetve azok mentén. És itt jönnek be azok az állambiztonsági módszerek, amikor már nem csak egy-egy püspöknek a hazai működése, az espereseknek, egy-egy lelkésznek a gyülekezeti munkája érdekes, hanem az egyház képviselői kikerülnek külföldre, különböző alkalmakra, konferenciákra, nagy nemzetközi gyűlésekre, és itt kapnak olyan plusz feladatot, ami kevésbé a személyekről szól, meg arról, hogy mi hangzik el például egy genfi nagy konferencián, hanem leginkább a szocialista Kádár rendszernek a legitimációját kell képviselniükként. Tehát minden megnyilvánulásukkal azt kell igazolni, hogy Magyarországon vallásszabadság van, az egyházok szabadon működnek, és gyakorlatilag egy normális működési rendben élnek az egyházak. Ennek volt egy nagyon speciális része állambiztonsági részről, amikor valakit külföldre kiküldtek, és különböző módszerekkel felkészítették arra, hogy majd kint hogyan kell ügynökként működnie. Különböző módszerekkel kiképezték azokat, akik külföldre mentek hosszabb, rövidebb időre. Azok voltak igazán kulcspozícióban, akik hosszabb úgynevezett tanulmányutakra mentek ki, esetleg ösztöndíjasnak több fél évre, vagy pedig kiküldetésben hosszabb időre munkát vállaltak. Egy példát hadd hozzak erre. Itt Harmati Béla, aki 1966-ban elkezdenek vele foglalkozni, mert hogy külföldre telepítik, és ezután 3 éven keresztül Genfben a Lutheranus Világszövetség teológiai osztályán dolgozik. Elég alapos kiképzést kapott erre. Ezt felolvashatom most?
0: Igen.
1: Hogy személyes visszaemlékezésében felidézi, hogy hogyan élte meg ennek a úgynevezett telepítésnek, vagy felkészítésnek az egyes részleteit. Harmati Bélát idézem, Rajos Pál, ő volt a tartótisztje, egyszer bevitt a Fehérházba, ez a Pesti Fehérház, a Jászai Mali tér, ami korábban a belügyminisztérium, illetve hát majd aztán képviselőház volt, tehát erről a Fehérházról beszélünk, ott történik ez a történet. Tehát Rajos egyszer bevitt a Fehérházba kialgatásra, belépéskor a portán átvizsgáltak, megmotoztak tetőtől talpig. Borzasztó volt, mintha egy börtönbe mennél. 3-szor megnézték minden igazolványomat, ellenőrizték, hogy nincsen állam lehallgató vagy egyéb veszélyes holmi. Félelmetes volt ez a titkolózás. Lovász és más magasrangú tisztek, Rajos felettesei voltak jelen, valószínűleg ők is meg akartak ismerni. Több részből álló alkalmassági és pszichológiai tesztet végeztettek el velem. Keresztkérdéseket tettek fel, mit csinálnék bizonyos helyzetekben, például ha követnének, ha megfigyelnének. Kipróbálták, mennyit tudok memorizálni egy rövid időre elémtett írott szövegből, milyen az arcfelismerő képességem. Ezt még az utcán is kipróbálták, kíváncsiak voltak, felismerem-e az illetőt, akit utánam küldtek. Valószínűleg így akarták felmérni, mire vagyok képes. Tesztelték a rátermettségemet, az alkalmasságomat, mielőtt kiengedtek volna külföldre.
0: Ezeknek az ügynököknek mi volt a feladatuk?
1: Hát erről beszéltem az előbb, hogy nem konkrétan az alkalmakról számoltak be, illetve hát ez is hozzátartozott az ügynöki feladatokhoz, aki egyáltalán kapott. Érdekes módon nem minden külföldöt járt ösztöndíjas kapott konkrét állambiztonsági feladatot. Kiengedték, az okát nem tudjuk, hogy miért nem bízták meg külön feladattal. Egy-egy jelentést írtak, de tulajdonképpen ezek nem többek annál, mint amit egy lelkész egyébként hivatalból a püspökének egy külföldi kintartózkodás után egyébként is írt. Itt ezeknél a fontosabb külföldi kintartózkodásoknál, hát egyrészt fontos volt az, hogy ki mit mond bizonyos alkalmon, mik azok a nagyobb témák, amivel például egy nemzetközi szervezet foglalkozik, hogyan illeszkedik ebbe a magyar delegációnak a részvétele, a delegáció tagjai hogyan nyilatkoznak egy-egy kérdésben, mert azért a szocialista Magyarország delegátusait azokat szerették a nyugatiak foggatni a hazai helyzetről. Tehát ez az egyik irányú feladat volt, amikor tájékoztatta az állambiztonsági szervet egy kiküldött egyházi ember, a másik pedig az, amit ő egyfajta hírvivőként kivitt, tehát ez a propaganda, amit részleteztem az előbb.
2: Ez nem csak külföldön, hanem belföldön is egyre inkább az állambiztonságnak a feladata volt. Tehát nem a hírszerzés, hiszen szinte mindent tudtak. Mindenről jelentést kellett írni, akár az állami egyházügyi hivatalnak. Tehát ne arra gondoljunk, mint egy James Bond filmnél, hogy vagy valami titkot ki kellett deríteni, és akkor azt elmondták, azt a titkot. Ilyen is volt. De ennél talán sokkal fontosabb, és talán az egyháza nézve sokkal tragikusabb is, az a feladat, amit az állambiztonság az maga rettenetes rendőri szakzsargonjában úgy fogalmaz meg, hogy bomlasztás. Tehát nem csak az a feladat egy ügynöknek, hogy beszámoljon arról, amit itt-ott-amott hallott, hanem az is a feladata, hogy azt mondja egy bizonyos társaságban, egyházban, gyűlésen, amit mondanak neki, hogy mondjon. Amivel majd gyengíteni tudja tulajdonképpen az egyházat, ellenségeskedés szít, olyan tanácsokat ad abba az irányba, löki a döntéshozatalt, hogy ez tulajdonképpen az egyháznak ácson, és az államnak jó legyen. És tulajdonképpen ez az az iszonyatos csapdahelyzet, amiben sajnos sokan belekerülnek, és nagyon nehéz belőle kimaradni, mert amikor úgymond hazafias alapon beszerveznek valakit, akkor azt mondják, hogy hiszen ezzel az egyházadnak is használsz, mivel csak elősegíted az egyház és az állam harmonikus együttműködését. De valójában itt ebben az az ős hazugság, hogy az egyház és az állam az egyház üldöző állam, az egyház halálára és elpusztítására bazírozó szocialista állam, akinek az utolsó pillanatig ez a deklarációja, hogy az egyházat eltüntetni és elpusztítani. Vele nem lehet olyan módon együttműködni, vagy nagyon-nagyon sokszor az a helyzet, hogy nem lehet úgy megfelelni az állami megbízóknak, ez leginkább ugye az állambiztonság, hogy azzal az egyház érdekét szolgáljuk. Még az is lehet, hogy időnként igen, de azért leggyakoribb esetekben arról van szó, hogy az állam érdekét kell szolgálni az egyházzal szemben, és hát végül is ezt azért Krisztus Urunk már elég régóta megírta, hogy nem lehet két úrnak szolgálni, és nem azért nem lehet, mert tilos, hanem azért, mert lehetetlen. Tehát tényleg ebben a helyzetben nagyon sokszor két úr volt annak a lelkésznek, annak az egyházi vezetőnek, akit beszerveztek, két ura volt. Volt egy olyan ura, amelyiknek az volt a célja, hogy az egyház megszűnjön, és volt egy olyan ura, amelyiknek az volt a célja, hogy az evangélium hangozik, és az egyház működjék. Ez nem mindig volt, és ez bizony megbetegítette őket is, és az utódjaikat, és erről talán Kati tud mondani, hogy mik voltak ennek a nem azért csak az egyháza nézve, hanem az egyes emberekre, és akár egyes családokra nézve a következményei.
1: Az Evangélikus Egyház Tényfeltáró Bizottsága 20 éve foglalkozik ügynek kérdésekkel, szisztematikusan tárjuk föl azoknak a lelkészeknek a a működését, akik az állambiztonsági szervezetnek beszervezett tagjai voltak az ügynökhálózatnak. A püspököket, egyházvezetőket, illetve teológiai tanárokat dolgoztunk már föl tanulmányok formájában, és ezekből nagyon szépen, pontosan kirajzolódik az, hogy ebben a kényszerhelyzetben, amiben az egyház végül is 48-tól élt, milyen megoldások, technikák, menekülések, próbálkozások történtek az egyházi emberek részéről, ki így, ki úgy viszonyult például egy beszervezési megkereséshez, volt, aki évtizedekig benne volt ebben a hálózatban, volt, aki két hónap után leleplezte magát és kilépett belőle, tehát nagyon sokféle, azt szoktuk mondani ebben a munkában, hogy nincs két egyforma ügynök történet, ezért is nagyon fontos, hogy listázás helyett igenis mindenkinek külön meg kell vizsgálni a történetét. És hát az is nagyon érdekes, hogy akinek erre még egyáltalán lehetősége van, vagy volt, nyilatkozott arról, értékelte önmagát, egykori önmagát, hogy hálózatként hogyan érzi ma magát, tehát hogy egykori hálózati személyként hogyan látja ma önmagát. 2025. novemberében jelent meg az úgynevezett hálósorozatunknak a következő kötete, amiben a teológiai tanárok beszervezettségét tárgyaljuk, és itt Rajsz András professzor egyik tanulmányról szóló tanulmányból szeretném idézni azt, hogy ő hogyan értékeli az egykori szerepét, és itt kanyarodnék vissza Botonthoz, hogy a nagyon direkt információs szerzés mellett igazából az egyházak teljes állami kontrollja és lefedése volt mind az AIH-nak, mind a belügynek, és ezen belül az állambiztonsági szerveknek a feladata. Rajsz András professzor a legnagyobb tehertételnek azt érzi, amit ebben a bizonyos teológiai tanárok kötetünkben megfogalmaz, méghozzá egy olyan helyzetben, hogy tavaly nyáron, amikor készült ez a kötet, akkor egy lelkész társával felvette a kapcsolatot, és bocsánatot kért azért, hogy egy jelentést írt róla. És megtörtént ez a bocsánatkérés, illetve bocsánat megadás, és Rajsz professzor azt írja a lelkésztársának: tudom, hogy mindenki azzal mentegetőzik, hogy nem ártott senkinek, de azt is elismerem, hogy ez a titkos együttműködés még ilyen esetben is a bizalom, a bizalmi légkör ártalmára volt. Őszintén bánom, hogy ehhez én is hozzájárultam, és akkor írja még, hogy kérlek, bocsáss meg nekem te is. Tehát egyházi közösség részéről azt hiszem, hogy ez a legnagyobb rombolási terület, amikor az a hittestvéri, ez a bizalmi közeg, az megrendül egy ilyen külső nyomás következtében.
2: Hát akkor tényleg csak az történet lekerekítéseként. Németeknek van egy borzasztóan hosszú és csúnya szavuk, nekik van sok ilyen szavuk, Vergangenheitsbewältigung. Ők így nevezték ezt a folyamatot, tehát szó szerinti fordításban ez azt jelenti, hogy a múltnak a leküzdése. És ez egy nagyon-nagyon, nagyon csúnya, de nagyon jó szó, hiszen ez egy olyan múlt, olyan tehertétel, minden egyházon egyébként megkockáztatom az egész társadalmon is, amit nem lehet két szóval, nem lehet formális bocsánatkérésekkel, nem lehet egyszerű módszerekkel megúszni. Ez egy küzdelem. Küzdelem azoknak, akik ennek az áldozatai voltak, küzdelem azoknak, akik ennek a részesei, elkövetői voltak, és küzdelem azoknak, akik áldozatai és elkövetői is voltak annak, ami az egyházzal. És tegyük hozzá, tényleg tágítsuk ki nyugodtan, mert az egész társadalommal történt. És mivel Katival ezt így belülről 20 év óta az apró munkáját csináljuk, valóban egy küzdelem. Magunkkal is, a közösségnek, önmagával is, és az a cél, hogy elérkezzünk a katarzisig. Azt már tudom, hogy nem lesz olyan szép, nagy katarzis, mint amilyen egy görög dráma végén, vagy egy Shakespeare színmű végén éri az ember, azt jól megírva, de apró-apró katarzisokat már átéltünk. És a katarzis az a katarszúból jelent. Az katarzis az azt jelenti szó szerint, hogy megtisztulás. Tehát ezért a megtisztulásért érdemes. És hogy most hagyj beszéljek egy kicsit ki, nem csak az evangélikus egyházból, hanem egyáltalán az egyházi közegből is. ügynökakták megnyitása várható, ha minden igaz, valamilyen módon. Itt is az lenne a cél, hogy elérjük a katarzist, de ezért meg kell dolgozni. De ez, ha van tanúsága a 20 évi munkának, akkor az, hogy ez nem fog magától jönni. Ez egy nagyon-nagyon hosszú küzdelem, ami nem megspórolható, viszont megéri, mert csak itt tudunk tovább lépni, és a jelenbe és a jövőbe talán helyesebb és jobb döntéseket hozni.
3: A Vörös Pók hálójában címmel 4 kisfilm tekinthető meg az Evangélikus Országos Levéltár honlapján. Az Evangélikus Egyháznak a kommunizmus évtizedeiben megélt történelméről Mirák Katalin, a Magyarországi Evangélikus Egyház tényfeltáró bizottságának elnöke és Kertész Botond, az Evangélikus Országos Levéltár vezetője beszélgetett Császi Erzsébettel. Ezzel műsorunk végéhez értünk. Köszönjük figyelmüket!

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Viannei Szent János gondolatai alapján az imádságról Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedik. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Tisztelt rádióhallgatók, jelen alkalommal viennai Szent János gondolatai alapján elmélkedünk az imádságról. Arról, hogy az imádság ne pusztán életünk egy része legyen, hanem az egész életünk váljék imádságá. Isten nem csak szavakkal elmondott imádságot vár tőlünk, arra hív, hogy egész létünk, sőt egész lényünk imádságá váljék. Csak engednünk kell, hogy átformáljon bennünket. Itt jegyezzük meg, hogy mostanában hallottam azt, hogy mikor fog a világ megváltozni. Akkor, ha engedem, hogy az Isten megváltoztassa a szívemet. Ha megváltozik a szívem, megváltozik a környezetem és az egész világ is. De hogyan? Ebben segítenek viennai Szent János tanácsai, akit a Szent Atya méltán nevezett az imádsággá vált lét mintaképének. Viennai Szent János gyakran hangsúlyozta, hogy az imádság több, mint egy-egy ime elmondása. Tisztelt rádióhallgatók, az imádkozás az ima élet nem azt jelenti, hogy különböző imákat elmondunk, sokszor bizony unottan, kényszeredetten, rutinszerűen, hanem az imádság az engedelmesség Istennek, az alávetésünk magunkat annak, hogy a Szentlélek, az Isten lelke akar bennünk szólni, tevékenykedni, és aki szeret, az imádkozik. Tehát nem kénytelen kelletlen, hanem Istentől vezetve, és szeretettel, örömmel kell imádkoznunk.

Vilnai Szent János nem akarta alábecsülni a szóbelíma jelentőségét, inkább arra mutatott rá, hogy az csupán az elmélkedés és szemlélődés előszobája. Ha jól akarunk imádkozni, nem kell sokat beszélnünk. Tudjuk, hogy Isten jelen van, a tabernákulumban, vagyis a szentségházban. Megnyitjuk előtte a szívünket, élvezzük szent jelenlétét. Ez a legjobb imádság, mondta. Ismerjük a történetet, a parasz bácsi sokszor bement hajnalban, munkája előtt és munkája után este a nyitott templomba, Arzban. Ezt sokáig nem tudta mire vélni Viennai Szent János sem, megkérdezte, hát mit imádkozik? Erre meglepődött a parasz bácsi, mit imádkozom, plébános úr? Én nézem őt, és ő néz engem. És ezen élményből merítve is mondta azt Szent János, hogy Isten jelenlétébe helyezkedni már reggeltől ez a legjobb imádság. Ezt ajánlom mindnyájunknak. Az imádság azt jelenti, az ember Isten szerető tekintetébe helyezkedik, és szeretettel viszonozza azt. A lélekben tekintsetek Isten szívére, és maradjatok így szavak nélkül. Az is imádság, ha egyszerűen Istenre gondoltok. Ha nincs különösebb mondandótok, csak arra gondoltok, hogy Isten jelen van, ez a legjobb imádság, biztatta az arci plébános a híveket. Az imádság a szívek párbeszéde. Isten a szívünkkel közli magát. Ezért az, hogy mennyire jól imádkozunk, azon múlik, mennyire erősen vágyakozik a szívünk Isten és az örökkévalóság után, tanította. És megfordítva, minél többet imádkozik valaki, annál erősebben vágyakozik a mennyei dolgok után. A temetési szertartáskönyvben a vége felé, mikor keresztény testvérünket már eltemettük, vannak fohászok, és abban a pap többek között így könyörög, így szól az előimádkozott rész, hogy a mennyország vágya erősödjék szívünkben. Folytatjuk Viennai Szent János szavait, az ima olyan, mint a tűz, amely hevével megtölti és az ég felé emeli a hőlégballont. A szív tisztaságára is felhívta azonban a figyelmet. Az ima olyan, mint egy illatos rózsaszál, de csak az érzi illatát, aki tiszta szívvel imádkozik. Az imádság a mennyország előíze, az Istennel való bensőséges egység megtapasztalása, mondta Viennai János. Olyan ez, mint amikor két gyertya viasza összeolvad. Ha a nap folyamán fent tudjuk tartani ezt az imádságos szerető egységet, létünk valóban imádsággá válik, amint Benedek pápa említette, a lélegzésben sohasem tartunk szünetet, még kevésbé veszítsük el Isten jelenlétét.

Vilnai Szent János gyakorlati tanácsokat is adott a híveknek. Reggel, amikor felébredünk, ajánljuk Istennek szívünket, lelkünket, gondolatainkat, szavainkat, tetteinket, egész lényünket, hogy használjon mindent az ő dicsőségére. Újítsuk meg a keresztség ígéreteket, mondjunk köszönetet őrzőangyalunknak, és kérjük, hogy maradjon velünk a nap folyamán, ne feledjük. Isten mindig a nap kezdetére készít elő számunkra az aznapra szükséges kegyelmeket. Tudja, milyen bűnalkalmak adódnak majd a nap folyamán, és minden szükségeset megad, amit ekkor kérünk. Hogy életünk állandó imádságá váljék, fontos, hogy előre rögzített időpontokban imádkozzunk. Ezek az időpontok olyanok, mint a tartalék tűzifa. Biztosítják, hogy az Isten iránti szeretet tüze újra meg újra fellobbanjon, a nap többi részében pedig szelíd izzással égjen. Előre készüljünk a találkozásra, az imádság idejére pedig vonuljunk félre, és teremtsünk külső-belső csendet, mivel Isten a csendben szól. A nap folyamán is fontos az összeszedettség. Minél szétszórtabban, felszínesebben él valaki, annál üresebbek az imái. Minél többet gondolkodik, minél többször köti össze Istennel a nap történéseit. Itt megjegyezzük a fárasztó 3-4 műszakos munkáinkat a munkahelyünkön, annál mélyebben és gyümölcsözőbben tudunk imádkozni, tanította. És tanítjuk mi is. Vianai Szent János azt tanácsolta, hogy ne egészséget, földi boldogságot kérjünk az imában, még az unokáink, gyermekeink számára sem, hanem elsősorban az Istennel való egyesülést. Biztatott, hogy mindig merjünk bizalommal fordulni Istenhez, idézőjelbe téve, aki szereti, ha alkalmatlankodunk neki. Imádkozzunk Jézus nevében, mivel így nem mi imádkozunk, hanem Jézus imádkozik értünk Atyához. Kérjük őrangyalunk segítségét, hogy lelki szárasság idején, amikor nehezen megy az ima, Isten vigasztalása helyett a vigasztalás Istenéhez ragaszkodjunk. Végezetül a Szent Életű plébános így beszélt az ima és az élet kapcsolatáról. Tisztelt rádióhallgatók, ezt mindnyájan szívleljük meg. Én lelkem, a jó Istennel beszélgetsz, vele dolgozol, vele jársz, küzdesz és szenvedsz. Dolgozol, de ő megáldja fáradozásodat. Gyalogolsz, de ő megáldja lépteidet. Szenvedsz, de ő megáldja könnyeidet. Mély hatalmas, nemes, mély vigasztaló dolog mindent Istennel együtt és tekintetétől kísérve tenni, mély nagyszerű arra gondolni, hogy mindent lát és mindent számon tart.

0: Hallgatóink, ezzel mai válogatásunk végéhez értünk. Munkatársaim Sinkovics Andrea, Bércesi András, Vasvári Bernadett és Bilincsik Márton nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. További jó rádiózást és tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A viszont hallásra!
1: Elhangzott a vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítását hallották.

Georg Philipp Telemann fuvolára, oboára és kontinuóra írt Ádúr szonátájának második tételét Jean-Pierre Rampal és Pierre Pierlot játszotta.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 5 óra. Következik az értékmentő.
3: Vietnámiak, afrikaiak, NDK-sok és kubaiak jöttek 40-50 évvel ezelőtt Magyarországra, mivel az akkori hazai iparnak több dolgozóra volt szüksége. Hogyan sikerült beilleszkedniük, mit gondoltak róluk a magyar kollégák, milyen körülmények között éltek? Egyebek mellett erről is beszélgettünk Tóth Eszter Zsófia történésszel. Nevében is számít figyelmükre a szerkesztő műsorvezető, Pál Amanda. Miért volt szükség vendégmunkásokra az 1960-as, 70-es, illetve 80-as években Magyarországon?
4: Kölcsönös gazdasági segítségtanács, a KGST volt az, amelynek a keretén belül ezekre a munkacsereegyezményekre lehetőség nyílt. Egyébként nagyon egyszerű a válasz, a munkaerőhiány. Magyarországon ugye úgy nézett ki, hogy a textiliparba, amennyire még nehéz volt bekerülni az 50-es években, hát utána ez egyáltalán nem így volt, sőt, ugye lasszóval keresték az embereket. Tehát erről Erdős Pál készített is a Valami Más címmel egy dokumentumfilmet, tehát hogy egyszerűen nem volt munkaerő, és erre ugye egy nagyon jó kínálkozó lehetőség volt az, hogy Kubával kötöttek egy államközi szerződést, ez a kubaiaknak ugye azért volt jó, mert náluk akkor a textilipar gyerekcipőbe járt, és akkor ugye sok kubai vendégmunkás érkezett Magyarországra. Voltak egyébként, mert hogy volt ugye ugyanilyen munkacsereegyezménye az NDK-val is, amelynek keretében inkább a magyarok mentek ki, de jöttek ide is NDK-sok, de ők elsősorban például mondjuk a MOM-ba, a magyar optikai művekbe érkeztek.
3: Ugye a harmadik világból is, én váci vagyok például, és ott hallottam, hogy ott a váci fonógyárban voltak Mongóliából, illetve Afrikából is vendégmunkások.
4: Hát igen, és ez ugye akkor úgy nézett ki, hogy például mondjuk Angola volt ilyen ország, tehát amit úgynevezett baráti szocialista országnak lehetett tekinteni, azokról a helyekről tényleg mind érkeztek. Ilyen szempontból egyébként a németeknél van Anne Gretschüle nevezetű történész, aki megírta például ott afrikai vendégmunkásoknak a történetet, ami ugye egy hasonló, mint a magyar történet, de nagyon izgalmas.
3: Kölcsönösen mindenki jól járt. Magyarország kapott olcsó munkaerőt, ők pedig utána hazamentek a tudással, illetve némi megkeresett pénzzel?
4: Hát pontosan ugye a kubaiaknál ez úgy nézett ki, hogy amikor ők itt dolgoztak, akkor a fizetésüknek az egy részét azt a kubai állam rögtön félretette nekik, csak akkor kapták meg, amikor hazaérkeztek. Ebből egyébként nagy részt ilyen tartós fogyasztási cikkeket vásároltak meg. Hát akárhogy is nézzük, azért ez olyan szempontból is jó dolog volt. Egyébként zárójel a 80-as években, aztán vietnámiak is jöttek ugyanígy a textiliparba, hogy azért is jó volt, mert hogy hát a kultúrák találkoztak, megismerték egymást, ugye tényleg a kubaiaknál ez először láttak havat, akkor nagyon furcsa volt nekik, hogy itt rétegesen kell öltözködni. Viszont amit szintén nagyon fontos megemlíteni, hogy elkülönülve voltak a magyar munkásoktól. Ezt egyébként nem feltétlenül ők akarták így, hanem ez ugye a kubai állam. Tehát például olyan sem hivatalosan nem nagyon lehetett, hogy férfinő kapcsolat létrejöjjön kubai és magyar állampolgár között. Ha esetleg előfordult, és mondjuk a lány terhes lett, akkor azonnal hazaküldték. Tehát akkor olyan változat nem volt, hogy mondjuk itt házasságot köthettek volna.
3: Miért? Ennyire vigyázott a kubai állam az állampolgáraira, hogy senki nem mehetett külföldre?
4: Igen, akkor még ez igen, tehát hogy tényleg ilyen nagyon, nagyon szigorúak voltak, és illetve hát az is, hogy így hát felügyelték őket. Szintén ennek a bizonyos Erdős Pálnak ugye van az Agykirály katonát című filmje, amiben szintén láthatjuk is, ahogy a textilgyárban ott dolgoznak a kubaiak. Viszont amikor ugye együtt vannak, akkor ő ugyanazokat az ételeket főzik, amit otthon, ugyanúgy táncolnak, ugyanúgy jókedvűek, tehát hogy ugye hoznak egy ilyen vérpesdítést is a hazai életben. Illetve, amit még szerintem fontos megemlíteni, Pinter Márta fotóművész, ő fényképeket ÖMT-nél dolgozott, akkor is fotósorozatot is készített róluk, ahogy itt a gyárban dolgoztak.
3: Akkor nem lehet arról beszélni, hogy ők beilleszkedtek volna, és nem is készítették fel őket egyáltalán a magyarországi életre?
4: Hát sajnos nem, sőt, hát az volt, hogy kubai állam ez ragaszkodott is, meg hát ugye voltak velük tolmácsok, vagy olyan olyan munkavezetők, akik ezt így figyelték is, hogy ezt be is tartják. Amikor egyébként megérkeztek, akkor le kellett tenniük egy úgynevezett készségvizsgát, tehát ilyen egyszerű dolgokat, hogy szérnát tűbe befűzni, akkor geometriai domokat összerakni, szétszedni, tehát hogy tudják utána végezni ezt a munkát, vagy nyelvtanfolyamon vettek részt. Eleinte egyébként az volt a terv, hogy letegyenek úgynevezett szakvizsgát is a textiliparban, de aztán ez nem nagyon sikerült, mert hogy pont emiatt, hogy el voltak zárva, nem sajátították el a magyar nyelvet.
3: És a többi más nemzetiségű vendégmunkásokra is hasonló szigorú szabályok vonatkoztak, mint a kubaiakra?
4: Hát igen, ugyanúgy elzárva voltak, és nem nyithattak. Hát aztán ugye ez egy nagy kérdés, hogy ez számukra mennyire volt komfortos. Én próbáltam egyébként interjúkat készíteni még a 2000-es évek elején olyanokkal, akik esetleg mégis valahogyan itt maradtak, de akkor is elzárkóztak. Mert aztán ugye az volt, hogy Kuba felbontotta Magyarországgal ezt a munkacsereegyezményt 89-ben, mert nem tetszett nekik a rendszerváltoztatás, és akkor ugye haza kellett térniük a kubai állampolgároknak, de hát ilyen szóbeszédből, elbeszélésből tudom, hogy azért van, akinek sikerült akkor itt maradnia, de ők sem adtak interjút.
3: Akik itt voltak magyarok, ők hogyan emlékeztek vissza a kubai, vietnámi vagy éppen afrikai vendégmunkástársaikra?
4: Nagyon pozitívan, tehát pont amikor Pintér Mártával volt együtt egy projektünk, akkor beszélgettünk is ugye erről. Egy fotósorozatban egy munkásnőt újra fotózott, és akkor ennek kapcsán. Sőt, ugye a kubaiaknak hát volt egy ilyen híre, hogy ilyen, hát, hogy nagyon jó táncosok voltak, illetve hát kötődik ehhez egy ilyen olyan is, hogy mennyire szépek voltak a kubai lányok, de ezt ugyanúgy mondták a vietnámiakra is, tehát hogy egy ilyen pozitív értelemben vett jó szexuális kisugárzásuk volt. Viszont ugye azt is szerintem nem baj, ha megemlítjük, hogy 88-ban volt ugye Kispesten az a bizonyos metróverekedés, amelyben skinheadek kifejezetten kubai vendégmunkásokat vertek meg, és tehát ez egy ilyen rasszista indítatú támadás volt. Én ennek az iratanyagát is átnéztem, mert ez megtalálható a fővárosi levéltárban, és akkor ott ugye ők tanúként eljöttek a kubaiak, de hát sajnos ez tényleg semmi másról nem szól, csak arról, hogy őket akkor azért verték meg, mert hogy kubaiak voltak.
3: Ez volt az első ilyen rasszista indítatású bűncselekmény Magyarországon?
4: Igen. Igen. Hát ez ugye tudjuk a rendszerváltásnál sajnos a értékek felbomlanak, ilyen szempontból a korlátok meglazulnak, és ez annak a része volt, de talán azért mondhatjuk azt, hogy szerencsére kubaiakat, vietnámiakat, afrikaiakat azért nem nagyon ért így ilyen jellegű atrocitás, mint akkor, tehát, hogy úgy, hogy tömeges voltak, sajnos persze egyes esetek voltak, de az, hogy tömegesen kifejezetten azért a céllal mentek oda, hogy őket megverjék, ez így ebben a formában nem volt a későbbiekben.
3: Magyarországi vezetés az nem bánta ezt a fajta kulturális sokszínűséget? Tehát ez egy ilyen szocialista multikulti volt? Vagy minek lehet ezt nevezni?
4: Igen, hát ugye ezt a korszó használatában úgy hívták, hogy proletár internacionalizmus, aminek pont ez volt a része, hogy ugye a baráti országok tagjaival ugye jó is, hogyha nem csak hogy ismerkedünk, de hogy jó barátságot viszonyt ápoljunk. Hát ha mondhatok személyes élményt, ez picit kötődik a témához, hogy a 80-es években az én édesanyám, ő tanított itt tanuló külföldieket magyar nyelvre. És akkor ott például volt olyan, hogy elhívtak bennünket ilyen estekre, és akkor mi így voltunk jemeni esten. Volt bennük azért egy ilyen nyitottság is, tehát hogy én azt érzem, hogy ez nekik se volt jó, hogy így elzárva kellett lenniük. Tehát hogyha mondjuk szerintem magukon a vendégmunkásokon múlik, akkor ők hát szívesen nyitottak volna. Mármint, hogy a kubaiak is, vagy a vietnámiak is, vagy az afrikaiak is ebben az időszakban. Úgyhogy ez számukra sem lehetett könnyű, ez a hivatalos elvárás.
3: És mennyire volt akkor ez így szigorúan tartva? Tehát, hogy voltak külön emberek, akik rájuk voltak állítva, és úgy figyelték őket? Tehát ez a gyakorlatban hogy nézett ki?
4: Hát teljesen így nézett ki, tehát igen. Egyrészt ugye a munkásszállásokon külön helyen laktak, tehát úgymond elzárva, elkülönítve a magyaroktól. Másrészt pedig köztük tényleg volt olyan, hát most lehet ilyen nagy szavakat is használni sajnos, hogy a titkosszolgálat által beépített emberek, akik viszont aztán ugye jelentettek is őróluk. Tehát hogyha És sajnos tényleg volt olyan, hogy voltak, akiknek haza kellett menniük pont emiatt, hogy ugye gyereket vártak, és akkor azt semmiképpen nem szülhették meg itt Magyarországon.
3: Hát mert eleve egy válogatott társaság jött ide, tehát hogy akárkit nem engedtek el Magyarországra ezekből az országokból?
4: Hát azért ezt úgy biztos, hogy volt szelekció, de mondjuk például megint itt mondjuk szerintem érdemes különbséget tenni az egyetemisták közt, mert mondjuk azért szerintem lehet érdemes azt is megemlítenünk, hogy vietnámiak a vietnámi háború idején ugye az itteni katonai főiskolákon azért tanultak, hogy az itteni hadi technológiát otthon a gyakorlatban tudják alkalmazni. Na most ugye ebben az esetben ott tényleg szigorú volt a válogatás. Én úgy gondolom, hogy egy egyszerű munkás esetében azért ennyire nem, tehát hogy ott nem kellett politikai, ideológiai feltételeknek úgy megfelelni, de mondjuk szerintem ez úgy nézhetett ki. Én ennek igazából a másik oldalát is megnéztem részletesen, amikor a magyarok mentek az NDK-ba, és ugye ott például ez úgy nézett ki, hogy mindenkivel, amikor jelentkezett, fölvettek egy nagyon részletes kérdőívet, és hogyha abban volt valami olyan, amit kiszúrtak, akkor nem engedték ki. Kevés volt ilyen. Sok mindenkit kiengedtek, de ott is úgy működött, hogy amikor viszont kint voltak, fegyelmi bizottságok voltak, akik a legkisebb kihágásra, tehát mondjuk olyanra, hogy részegrandalírozás a közösségi szálláson, fegyelmi üléseket tartottak. Tehát én ezt elképzelhetőnek tartom, hogy aztán ez így a kubaiaknál is, ugye hát sajnos erre vonatkozó kubai forrásokat nem láttam, de hogy ez így működhetett.
3: És hogy ennyire elszeparálva éltek, akkor így tartották a saját szokásaikat, igyekeztek akkor a saját ételeiket valahogy megfőzni, saját ünnepeiket megtartani?
4: Hát egészen konkrétan, és akkor ugye arra hát csodálkoztak, amikor volt ugye hát ez is a szocialista brigád mozgalom keretében, hogy mondjuk a magyar brigád tett olyan vállalást, hogy akkor az egyik kubai kislányt azt meghívja karácsonyra, és akkor ugye csodálkoztak azon, hogy hogy tartják. Ami mondjuk szerintem a mából nézve elég furcsa, és hát ma már azt is mondanám rá, hogy rasszista, hogy a magyar munkavezetők a kubai lányokat nem a saját nevükön hívták, hanem adtak nekik magyar nevet. Mert hogy ugye erre azt írja a textil élet, hogy hát nem tudták megjegyezni a nevüket, de ez olyan, hát nekem olyan furcsa.
3: Akkor az újságokban, a korabeli cikkekben is sokat foglalkoztak a különböző idegen országokból idejött vendégmunkásokkal?
4: Igen, de elsősorban én ezt próbáltam egy átfogó képet gyűjteni a textiliparban dolgozókról. Igen, voltak egyébként még mozambikiak is, és elsősorban inkább a szaksajtóban van. Tehát a mondjuk Népszabadság napilapok, heti lapokban inkább ugye egy ilyen átfogó cikk jelenik meg, hogy mondjuk Fidel Castro megkötötte Kádár Jánossal ezt a munkaszerződést, és akkor jaj, de jó lesz, mert a kubai textilipar fejlődik, és a magyar ipar pedig munkás kezeket kap. De ezek az ilyen színesebb írások, tehát például az is, hogy amikor megérkeztek ugye a lányok, akkor a kubaiak ugye úgy érkeztek meg a textil gyárba, most a Caltexre gondolok, hogy Prágába szállt le velük a repülő, és onnan még busszal átszállították őket, és akkor ugye leszálltak a buszról, és az első útjuk a magyar művezetőjükkel, az a Skála áruházba vezetett, mert hogy télen érkeztek, és nem volt kabátjuk. És akkor be kellett vásárolni nekik téli ruhát, és hát picit ugye úgy is ábrázolják őket, ami hát sajnos szintén lehet azt mondani, hogy szokásos, mintha ilyen gyerekek lennének, úgy írnak róluk a cikkekben, hogy jaj, hát ezek a kedves kislányok izgatottan próbálták a usánka sapkákat, és hogy ugye ez nekik egy új világ volt. Ez egyébként még ugye így szépen is hangzik, hogy akkor megkapták ezeket a ruhákat, viszont utána ezeket levonták a fizetésükből. Tehát ezt ki kellett nekik fizetni. De hogy tehát a textil életben ott vannak ilyen színes írások arról, de ugyanígy egyébként tehát a többi nációhoz tartozóakról is, és akkor az, hogy tényleg berendezkednek a munkásszálláson, és akkor, hogy elkezdenek dolgozni, hát természetesen ugye az újságokban azért nincsen az benne, hogy ők nem tudtak végül aztán levizsgázni, hanem pont az van, hogy ugye nagyon sokat tanulnak, jól megy nekik a magyar, és hogy ugye tanulnak erre a bizonyos szakvizsgára, amit aztán nem nagyon tudott letenni senki.
3: Akkor volt egy bizonyos kultúrsok számukra megérkezni ide Magyarországra?
4: Hát persze, de ugye végül is, ha belegondolom, fordítva is ilyen lett volna. Tehát új évszakok, új környezet. Ugye azért közülük volt olyan, aki hát ott azért mondjuk egy kis faluból érkezett, tehát annak ugye maga a nagyvárosi lét is újdonság, tehát hogy itt ilyen nagy áruházak vannak, ahol vásárolni lehet. Volt egyébként egy dokumentumfilm, ami aztán egy visszaköltözött kubai vendégmunkásnőről szólt, hát olyan 2012 tájékán a VS azóta megszűnt portálon volt ez fönn. Na és abban az volt, hogy a kubai vendég munkásnő nagy büszkén mutatja ugye a magyar filmesnek, mert azért picit azért ugye meg is tanult magyarul, a fotóalbumot, az itteni bulikat, és hát azt, hogy amit vásárolt, például ugye, ami akkor nagyon divatos volt, denevér újú pulóver, az még akkor is megvolt neki, ezt is megmutatta, meg a mosógépet, hogy azt innen vitte haza, és azóta is azt használja, és azt ugye látni is lehetett a filmben, hogy egy, hát hogy nem gazdagon élt, és úgy emlékezett viszont vissza a Magyarországon eltörtött időszakra, mint egy aranyidőszakra, mert hogy fiatal lány volt, és akkor ugye utána hazament, férhez ment, elvált, több gyereket felnevelt egyedül, tehát egy nehéz élettelen, de hogy mennyire jó volt itt fiatalnak lenni. Én ezt különben tényleg úgy gondolom, hogy ez nekik tényleg így lehetett, hogy azért sokan ilyen 16-18 éves lányként érkeztek, és akkor ugye mindenre nyitottak, meg fogékonyak voltak, hát kivéve ugye a nyelv, meg az ilyen szakmai nehezebb dolgok.
3: Tehát ezek szerint ilyen nagyobb tárgyakat is hazavihettek, aminek otthon gondolom nagy értéke volt.
4: Persze, hát ez tényleg tartós fogyasztási cikk. Én úgy gondolom, hogy ugyanígy akár, két kazettás magnó, ami akkor újdonság volt, centrifuga, akkor rádió, hordozható rádió. És ráadásul ugye, amit ők itt pénzt kerestek, a sokkal magasabb volt, mint az otthoni átlagkereset, tehát igen.
3: Mennyi időre jöttek amúgy, tehát ilyen szabott évekre?
4: Igen, hát alapesetben 3 évre, és azt egy esetben még egyszer 3 évre lehetett hosszabbítani, de azt akkor kérvényezni lehet. Kellett különben. Érdekesség például ez mondjuk az NDK-sok kapcsán, hogy ott viszont nem volt tiltva a vegyes házasság, viszont úgy volt, hogy nagyon kevés volt az a házaspár, aki végül aztán Magyarországon telepedett, de sokkal inkább az NDK-ban maradtak. És erre azt mondták, mert velük viszonylag sok interjút készítettem, hogy azért, mert ugye ez ilyen szempontból befogadóbb közeg volt, mint a magyarországi.
3: De mi ennek az oka? Te említetted, hogy csak ez az egy rasszista jellegű bűncselekmény volt, meg igazából talán a magyarok is kíváncsiak lettek volna a vendégmunkásokra, hogyha engedték volna.
4: Szerintem egyébként, hogy a magyarok azok alapvetően egy nagyon barátságosak, megnyitottak, de azért inkább a nagyvárosban. Tehát azt mondjuk el tudom képzelni, hogy egy kisebb faluban, most hogyha tényleg időben ugye a 80-as években vagyunk, mondjuk megjelent volna egy afrikai férj, náluk szerintem nem volt azért ez a tilalom ilyen erős, hát azért az akkor úgy érdekes lett volna, tehát hogy abba a közegben. Itt is ugye az, hogy szintén barátságosak, de mondjuk egy hosszú távú beilleszkedés, szerintem nem biztos, hogy nem nagyvárosi közegben erre nyitottak lettek volna.
3: És ezek a fajta együttműködések, aztán 89-ben a rendszerváltoztatás után később, ezek így mind megszűntek, tehát ez egyértelmű volt, hogy nem folytatódik tovább.
4: Igen, mert ugye ez tényleg része volt ennek a KGST együttműködésnek, tehát hogy ugye a szocialista országok között kötött kooperáció volt. Utána, ami majd már utána jön, az egy másik fejezet, úgy értem, hogy például mondjuk a budapesti harisnyagyárban is volt az, hogy aztán kínaiaknak lett harisnyagyára, meg ugye amikor a szomáliai menekültek érkeztek, természetesen őket is befogadta, Magyarország támogatta, de hogy ez már más volt. Tehát ugye ez ugye nem úgy működött, hogy szervezett munkacsere egyezmény keretében, mert itt tényleg az volt ennek a lényege, hogy a úgynevezett szocialista országok egymást segítették ki ebben.
3: Egyébként pontos számokat lehet tudni arról, hogy milyen nemzetiségűek és mennyien dolgoztak Magyarországon?
4: Igen, lehet. Én mondjuk kifejezetten a kubaiakkal foglalkoztam ilyen szempontból. 83-ban 150 kubai lány dolgozott a Keltexben, tehát fizetésük 3000 forint volt, igazából 5500 forintot kellett volna, hogy készhez kapjanak, de ez volt az a bizonyos 2500 forint, amit a kubai állam ugye eltett maguknak. Egyébként a magyar ruhaviseletet azt ruhatoronynak nevezték, ez ugye a réteges időjárás miatt, természetesen spanyolul, és hogy hiányozott nekik, hogy nem lehettek az otthoni sortokban. Amit nehezen viseltek, az a 6 órás időeltolódás. Viszont amit szerettek, az a hó, tehát azt ugye az nagyon nagy élmény volt. Igazából különben a karácsonyt is szívesen megünnepelték, tehát hogy az úgy nem volt a ellenükre.
3: Az elmúlt percekben a szocializmus idején itt dolgozó vendégmunkásokról beszélgettünk Tóth Eszter Zsófia történésszel. Nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Pál Amanda.
2: Elhangzott az értékmentő.

0: A Mezzo Forte és a Mizár felvételeit hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra 30 perc. Híreket mondunk. A szerkesztő Kelen Ágoston, a mikrofon nálunk Vári Judit. Köszöntöm a hallgatókat. 14. Leó pápa szeptember 18-án fogadta a róla elnevezett Nemzetközi Tanulmányi Központ tagjait. A Szentatya szerint Firenze humanista öröksége olyan emberképre hív, amely nyitott a teremtőre és képes testvéri kapcsolatokat teremteni. Arra buzdította a központ tagjait, hogy segítsék a társadalmi tanítás elmélyítését és a közéleti szerepvállalásra való képzést. Hangsúlyozta, a politika a közjó szolgálata, amelynek alapja a szolidaritás, az igazságosság és a béke. Több mint 40 katolikus közösség részvételével kezdődött meg pénteken Kaposváron a katolikus társadalmi napok. Fekete Csaba állandó diakónus a Magyar Katolikus Rádiónak elmondta, szombaton teremtésvédelmi és önkéntességről szóló beszélgetések, koncertek és hagyományőrző bemutatók várják az érdeklődőket. A kattárs vasárnap délelőtt a kaposvári székesegyházban bemutatott szentmisével zárul. Magyar napot tartottak szombaton a római Szent István házban, tudatta az MTI. Törő András, az olaszországi Szent István alapítvány elnöke elmondta, a rendezvény célja az Olaszországban élő magyarok közösségi kapcsolatainak erősítése, valamint a nyelv, a kultúra és a hagyományok megőrzése. A programot az idei nyári diaszpóra tábor ihlette. Magyar Péter miniszterelnök Pécsen arról beszélt, hogy korszerűsíteni kell a közigazgatást és erősíteni az önálló független önkormányzatokat. Közölte, vizsgálják a megyei közgyűlések hatásköreit és intézményeit, valamint szükség esetén részben csökkentenék az önkormányzatok szolidaritási adóját. A korszerű közigazgatáshoz nem alispánokra, főispánokra, vármegyékre van szükség, ez azonban nem jelenti a megyei struktúra megváltoztatását, mondta a miniszterelnök. A helyi igényekre és a kistérségi együttműködésre alapozzák fejlesztéseiket a Bács vidéke mikrotérség falvai a Szent István vidékfejlesztési programban, tudatta az MTI. A 10 település egyenként 1 milliárd forintos támogatási keretből többek között útfelújításokra, rendelők és közösségi terek korszerűsítésére, vízmegtartásra és munkahelyteremtésre fordíthat forrásokat. A program 10 mintatérségben indul, tapasztalatai alapján pedig 2027-től országosan is kiterjesztik. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli díszdoktorává avatták Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díjas írót. Darázs Lénárd rektort szerint az alkotó munkássága maradandó értékekkel gazdagította az egyetemes kultúrát. 2025-ben irodalmi Nobel-díjat kapott. Az Oroszországgal szembeni szankciókról szóló amerikai törvény teljes körű és mielőbbi végrehajtását sürgette Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök, szombati üzenetében, tudatta az MTI. Közben Oroszország péntek éjszaka súlyos támadást hajtott végre Ukrajna ellen. Odessa megyében több mint 178 ezer fogyasztónál megszakadt az áramszolgáltatás. Az ukrán légierő szerint 2 rakétával és 174 drónnal támadtak, amelyek közül 138-at a légvédelem megsemmisített. Végül az időjárásról. Napos, száraz időben lesz részünk, fátyol és gomoly felhőkkel, gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás, a nappali csúcshőmérséklet 25 és 30 fok között, általában 27 fok felett alakul. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket!

0: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak. A mennyek országa olyan, mint amikor egy gazdag kora reggel kiment, hogy szőlőjébe munkásokat fogadjon. Miután napi egy dénárban megegyezett a munkásokkal, elküldte őket a szőlőjébe. A harmadik óra körül megint kiment, s látta, hogy mások is ácsorognak ott tétlenül a piac téren. Ezt mondta nekik: menjetek ti is a szőlőmbe, és ami jár, megadom majd nektek. Azok el is mentek, majd a hatodik és a kilencedik órában újra kiment, és ugyanígy cselekedett. Kiment végül a tizenegyedik óra körül is, és újabb ácsorgókat talált. Megkérdezte tőlük: miért áldogáltok itt egész nap tétlenül? Azok ezt válaszolták: mert senki sem fogadott fel minket. Erre azt mondta nekik: menjetek ti is a szőlőmbe. Amikor beesteledett, a szőlős gazda így szólt intézőjéhez: hívd össze a munkásokat, és add ki a bérüket az utolsókon kezdve az elsőkig. Először azok jöttek tehát, akik a 11. óra körül kezdtek, és egy-egy dénárt kaptak. Amikor az elsők jöttek, azt hitték, hogy nekik többet fognak adni, de ők is csak egy-egy dénárt kaptak. Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen: ezek az utolsók csak egy órát dolgoztak, és ugyanúgy bántál velük, mint velünk, akik a nap terhét és hevét viseltük. Ő azonban ezt felelte az egyiküknek: barátom, nem vagyok igazságtalan veled. Nem egy dénárban egyeztél meg velem? Ami a tiéd, fogd és menj. Talán azzal, ami az enyém, nem tehetem azt, amit akarok? Vagy rossz szemmel nézed, hogy én jó vagyok? Ezek az evangélium igéi.
1: Szent Máté evangéliumának 20. fejezetéből az 1-től a 16. versig tartó részletet Varga László olvasta fel.

0: Georg Philipp Telemann ámol trió szonátájának harmadik tételét Jean-Pierre Rampart és Mario Duchesne játszotta. 5 óra 40 perc. Megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Vértesaljai László. Szombati adásunk témái: Leó pápa beszéde a római egyházmegye pasztorális éve megnyitásakor. Kiinduló pont a Krisztussal való személyes találkozás. Parolin bíboros államtitkár sajtó nyilatkozata. Aggasztó, hogy egyes államok külön utakon járnak a mesterséges intelligencia szabályozásában. Leó pápa beszéde a római egyházmegye pasztorális éve megnyitásakor. Kiinduló pont a Krisztussal való személyes találkozás. Szeptember 18-án pénteken délután 17:30-kor nyitotta meg Leó pápa a lateráni Szent János Bazilikában a római egyházmegyéje lelki pásztori évét, amellyel kezdetét veszi a plébániai hitoktatás, a szentségek felvételére előkészítő katekézis sorozat és az összehangolt szeretett szolgálat. A Szentatya a lelkipásztori munka alapjaként említette Mária Magdolna találkozását Krisztussal, aki neve hallatán a legszemélyesebb szóra ismeri fel az Urat, és lesz azonnal evangéliumi hírnöke. Ez a találkozás átalakít és erőt ad, tanította a Szentatya. Pinteken este Róma főegyházmegyéjének bíboros helynöke, segédpüspökei, esperesei, papjai, káplányai, férfi és női szerzetes munkatársai, diákonusai és persze legnagyobb számban a hitoktatói töltötték meg a Szent Üdvözítőről nevezett ősi lateráni bazilikát, a pápa székes egyházát, amelyet a középkortól neveznek lateráni Szent János bazilikának. Imádságos együttlét keretében Leó pápa a szokásosnál hosszabb beszéddel fordult a lelkipásztori munkatársakhoz. Húsvét reggelével egy kertből és egy üres sírból kiindulva szeretném kezdeni beszédemet, adta meg Leó pápa beszéde kiinduló pontját. Mária Magdolna ott van hajnalban, amikor még sötét van, és a sötétség, amely körülveszi, nem csupán a végtelen éjszaka sötétsége. Ez annak a sötétsége, aki elvesztett valakit, aki keres, de nem talál, és aki összekuborodva sír. Az evangélium azonban nem hagyja őt ebben a sírásban. Egy ember közeledik hozzá, akit ő kertésznek néz, ő pedig két kérdést tesz fel neki. Miért sírsz? Kit keresel?
2: Perché piangi? Chi cerchi?
1: Idézte fel a Szentatya húsvét hajnalának golgotai képét. Ez a két kérdés ugyanis közvetlenül inspirálja a római egyházmegye mostani útját. Sőt, a Szentatya szerint ezek a kérdések most Róma egyházához és az egész városhoz fordulnak. Miért sírtok? Kit kerestek? Arra reményre vágyakozó keresésre vonatkoznak a kérdések, amelyet a plébániákon, az összejöveteleken és a mindennapi életben tapasztaltok, amikor meghallgatjátok egymást és az embereket. Mária Magdolna már pirkadat előtt felkel és elsiet a sírhoz, mert benne élet van, várakozás. Így Rómában sokan vannak, akik minden reggel újra kezdik az életet, épp úgy plébániai közösségek, egyesületek, mozgalmak, csoportok és egyházi szervezetek is, amelyek nagylelkűen dolgoznak az evangelizációban, a szeretett szolgálatban és a liturgikus imádság szolgálatában. Természetesen a gazdagság mellett őszintén elismertetek néhány nehézséget is, utalt Leó pápa a római egyházi közösségek által összegyűjtött és megosztott tapasztalatokra. És íme, az evangéliumban egyetlen szó arra indítja Mária Magdolnát, hogy megforduljon, mégpedig a neve, Mária. Így találkozunk Jézus Krisztussal, vagyis hogy meghalljuk, amint néven szólít minket.
2: Chiamare per nome da lui.
1: És ez mély sokféleképpen megtörténhet. Itt kell kezdődnie minden lelkipásztori tevékenységnek, nem annyira azzal, hogy azt kérdezzük, mit tegyünk, hanem inkább azzal, hogy kivel és hogyan találkozzunk. Közösségeinkben maradhatunk mi névtelenek, láthatatlanok és félreértettek, vagy pedig megláthatnak, megismerhetnek, és nevünkön szólíthatnak minket. És aki valóban találkozik Krisztussal, mint Mária Magdolna, az érzi, hogy a szíve megtelik, és akkor már nem tud nyugta maradni, mert rohanvást mennie kell elmondani a hírt, láttam az Urat.
2: Ho visto il Signore.
1: Miként mondja az az asszony a tanítványoknak. Nem egy emlék, nem magánügy, hanem mély öröm ez, amely közösséget teremt. Éppen ezért, kedves testvéreim, folytatta a pápa, ma nem egy új lelkipásztori programot mutatok be nektek. Nem a nulláról indulunk, mert a megtapasztalt dolgokból semmit sem szabad archiválni, levéltárba tenni. A lelki betegségekkel kapcsolatos munka megtanított minket felismerni, hogy egyházi életünkben mi szorul gyógyulásra, korrekcióra vagy megtérésre. A szinodális út megtanított minket arra, hogyan hallgassunk meg, és hogyan hozzunk döntést együtt, közösen vállalva a felelősséget az egyetlen küldetésért. Ehelyett azt szeretném javasolni, hogy fejlesszünk ki egy harmadik dimenziót, a lelkipásztori értékelést. A Szentlélek fényénél igazolást nyerni annyit tesz, mint megállni, újraolvasni a történteket, felismerni, mi termed gyümölcsöt, megérteni, mi nem működött, és együtt keresni az okokat. Egy szóval ez azt jelenti, hogy igazságot teremtünk. A Szent Atya arra kéri a római egyházmegye lelkipásztorait és segítőiket, hogy ezt az igazolást, ezt a verifikálást az egész közösség bevonásával végezzék el, és ahol csak lehetséges, hallgassák meg azokat is, akik nem részei annak, és úgymond kívülről látják a dolgokat. Éppen ezért a pápa ennek az igazságszerzésnek a lelkipásztori gyakorlására néhány figyelemre méltó szempontot javasol, amelyek segítik a megkülönböztetést, mégis egyetlen dinamikát alkotnak. Az első szempont találkozni Krisztussal,
2: incontrare Cristo,
1: és elvezetni a másikat a találkozásra. Az egyház nem önmagáért létezik, hanem azért, hogy minden embert elvezessen az Úrral való találkozásra. Ezért nem elég azt kérdezni, hogy egy tevékenység jól szervezette, hogy sokan látogatják-e, hogy évek óta tart-e. Meg kell kérdezni magunktól, hogy valóban Krisztushoz vezet-e, hogy elhozza-e az evangéliumot az emberek konkrét életébe. A pápa második szempontja a közösségépítés.
2: Generare comunità.
1: Krisztus húsvétjából új, szabad és kiengesztelődött közösségek születnek. Legyen bátorságunk gondoskodni a lényegről, teret adni az igazi kapcsolatoknak, ahol az emberek egy nép részének érzik magukat, akik befogadnak, támogatnak, értékelnek, és a felelősséget közösen viselik. Kötelezzük el magunkat, hogy időt és meghallgatást kínálunk a fiataloknak, kezdeményezéseinken belül és kívül is, ajánlotta a város püspöke. A harmadik fókusz, belakni és szolgálni a várost.
2: Abitare e servire la città.
1: Róma nem közömbös háttere közösségeinknek, hanem küldetésünk színtere. A feltámadott által teremtett közösség nem maradhat bezárkózva, hanem osztozzon az emberek elvárásaiban, gyengeségeiben és kérdéseiben, és tanulja meg felismerni a város különböző helyszínein zajló eseményekben azokat a kérdéseket, amelyekre az evangélium válaszolhat, ha ismételten befogadják. E három vizsgált területhez a Szent Atya egy negyediket is hozzákapcsolt, amely mindegyiken végigvonul. Ez pedig Isten népének formálása, képzése.
2: La formazione del popolo di Dio.
1: Megkérdezhetjük ugyanis, tevékenységeink elősegítik a hit növekedését? Nevelnek-e missziós tanítványokat? Segítenek-e az egyházi felelősségvállalás fejlesztésében? Érett hitet nevelnek-e, amely képes az élet és a szolgálat konkrét döntésévé válni? A javasolt módszer lényeg azonban egy nagyon egyszerű kérdés. Miért? Ez azt jelenti, hogy együtt megállunk, és minden cselekedetünkkel kapcsolatban feltesszük magunknak a kérdést, miért tesszük? Milyen evangéliumi szándék vezérel minket, milyen valódi szükségletre kívánunk válaszolni, hogyan felel meg ez a választás az egyház küldetésének. Aztán a második lépés, folytatta a pápa. Miért érjük el ezeket az eredményeket, és miért nem másokat? Miért nyitnak egyes kezdeményezések utakat, míg mások elszigeteltek maradnak? Miért vesznek benne részt egyesek, míg mások peremre szorulnak? Döntéseink okainak és következményeinek találkozásába születik a hiteles megkülönböztetés, amely lehetővé teszi, hogy felismerjük, mit kell továbbra is megtartani, értékelni, kiavítani, elhagyni, vagy újrakezdeni. Püspökükként nem kéri tőlük új tevékenységek tervezését, hanem a meghallgatás, megkülönböztetés, értékelés és megtérés közös módszerét ajánlja nekik. A katekézis és keresztény beavatás, az ifjúság, a család, a szeretetszolgálat és a hivatások öt területén továbbra is közösségeik felelősségére tartozik azok tartalma és prioritása, mert a cél a lelkipásztori stílus megosztása, nem pedig a tapasztalatok egy kaptafára szabása. A pápa tudatában van annak, hogy egy módszer önmagában még soha senkit nem térített meg, ezért javaslatához egy arcot ad.
2: Vi ricordo anche un volto.
1: Luigi Di Liegro atyáit, aki ennek a lateráni székesegyháznak volt a papja, és aki 1997. október 12-én hunyt el. A pápa örömmel hagyja jóvá a döntést, amely elindítja Luigi Di Liegro atya élete, erénye és érett szentségének hírneve egyházmegyei vizsgálatának megindítását. Ajándék az egyházmegye útja az nem annyira az általa elvégzett munkákban áll, mert Luigi atya, mielőtt bármit is épített volna, látni akart. 1969-ben megbízást adott egy felmérésre a rómaiak vallásosságáról, mert megtanulta, hogy az üzenet nem testesülhet meg a valóság meghallgatása nélkül. Utolsó beszédében néhány héttel halála előtt Luigi atya így szólt munkatársaihoz. A megkülönböztetésnek ez a kérdése. Uram, hol vagy?
2: Signore, dove sei?
1: Ez a kérdés Mária Magdolna kezdetben felvetett kérdésére emlékeztet, és most ezzel a kérdéssel kezdjük újra a munkát. Melyek István országának jelei, és a Szentlélek milyen hívásai mutatkoznak meg Róma életében ma, és milyen egyházi formát kell magunkévá tennünk, hogy felismerjük és szolgáljuk ezeket. Ha megőrizzük ezt a kérdést, abban segít, hogy olyan egyház legyünk, amely szolidáris e város sorsával, kapcsolatban áll sebeivel, elvárásaival és átalakulásaival. Beszéde záró részében Leó pápa köszönetet

Ukrajnának szükségességéről és az ukrajnai háborúról beszélt. Pietro Parolin bíboros szerint a mesterséges intelligencia globális jelenség, ezért közös szabályokra és az államok együttműködésére van szükség. Az ukrajnai konfliktussal kapcsolatban hangsúlyozta. A Szent Szék folytatja humanitárius diplomáciai erőfeszítéseit, mert csak egymással beszélve lehet megoldásokat találni. Álljunk meg és gondoljuk át őszintén, milyen következményei lehetnek a mesterséges intelligenciának és használatának. Erre szólított fel Pietro Parolin bíboros, vatikáni államtitkár, a Hit és értelem a mesterséges intelligencia korában című konferencia alkalmából, amelyet szeptember 16-án délután rendeztek meg az olasz parlamentben. A bíboros felszólalásának középpontjában a mesterséges intelligencia, annak lehetőségei, valamint az emberiségre és a közjóra leselkedő veszélyei álltak. Az esemény margóján újságírók kérdéseire is válaszolt, többek között az új technológiák szabályozásáról és a nemzetközi helyzetről. A nagy technológiai vállalatok által is szorgalmazott mesterséges intelligencia szabályozással kapcsolatban Parolin bíboros reményét fejezte ki, hogy ezt a törekvést valóban etikai megfontolások vezérlik. A szentszéki államtitkár egyetértett Sergio Mattarella olasz köztársasági elnök közelmúltbeli felhívásával, aki az államok és a nemzetek feletti szervezetek felelősségét hangsúlyozta az új technológiák szabályozásában. Ez egy globális jelenség, ami mindenki részvételét megköveteli, hangsúlyozta Parolin bíboros. Hozzátette, aggasztja, hogy vannak országok, amelyek külön utakon akarnak járni. Ehelyett minden szereplőt be kell vonni olyan közös szabályok kidolgozásába, amelyek valóban képesek irányítani ezt a jelenséget. A bíboros reményét fejezte ki, hogy sikerül közösen válaszokat találni, hiszen, mint fogalmazott, itt valóban az emberiség jövője forog kockán. Arra a kérdésre, hogy az ENSZ közgyűlésén való részvétele során kezdeményezi-e egy a mesterséges intelligenciát felügyelő nemzetközi testület létrehozását, Parolin bíboros úgy válaszolt, hogy jelenleg valószínűleg nem az azonnali technikai megoldások keresése a legfontosabb. A Szentszék rendszerint bemutatja és előterjeszti az alapelveket, az együttműködés problémájára pedig az érintetteknek, az államoknak és az illetékes szervezeteknek kell megtalálniuk a megoldást, fejtette ki. Az újságírók azt is megkérdezték Parolin bíborostól, hogy személyesen használja-e a mesterséges intelligenciát. Ma a mesterséges intelligencia mintegy ránk kényszeríti magát, hiszen amikor bekapcsoljuk a számítógépet és olvasunk valamit, már is összefoglalót kínál, válaszolta. Homíliái elkészítéséhez azonban természetesen nem használja. A mesterséges intelligencia csak fej, nincs szíve. Én pedig igyekszem egy kis szívet is tenni a homíliáimba, mondta a bíboros. A vatikáni államtitkár ezt követően az ukrajnai helyzetről és a Szentszék diplomáciai szerepéről válaszolt kérdésekre. Elismerte, hogy az egyre súlyosbodó konfliktusban, amely egyre közelebb kerül az EU határaihoz, az eddig elért eredmények meglehetősen korlátozottak. A Szentszék azonban folytatja a humanitárius diplomácia útját. A Szentszék diplomáciája, a vetés diplomáciája nem hoz azonnal termést. Reméljük tehát, hogy ha továbbra is vetünk, egy napon, amikor Isten akarja, arathatunk is, fogalmazott Parolin bíboros. A vatikáni államtitkár nem közölt részleteket arról, hogy Matteo Zuppi bíboros, az olasz püspöki konferencia elnöke, mikor utazhat Oroszországba, hogy folytassa Ukrajnában múlt nyáron megkezdett békemisszióját. Megerősítette ugyanakkor, hogy a Szentszék továbbra is folytatja a humanitárius erőfeszítéseit, abban a reményben, hogy ezek ajtókat nyithatnak meg. Parolin bíboros ezzel kapcsolatban ismét hangsúlyozta, hogy Moszkvát nem szabad elszigetelni. Fontosnak nevezte egy olyan kommunikációs csatorna kialakítását, amely lehetővé teszi a felek közötti párbeszédet, mert csak egymással beszélve lehet megoldásokat találni. Nem kívánta kommentálni Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének azon kijelentéseit, miszerint az orosz ultranacionalisták
el akarják

0: pusztítani Európát. Ugyanakkor a szentszéki államtitkár reményét fejezte ki, hogy sikerül olyan közös platformot kialakítani, amelyben minden fél biztonságban érezheti magát, és amely elősegítheti a jólétet és a fejlődést. Parolin Bíboros szerint a diplomáciában gyakran emlegetett win-win, vagyis minden fél számára előnyös megoldás felé kell törekedni. Olyan rendezést kell keresni, amely mindkét fél számára előnyökkel jár. Úgy gondolom, ez a követendő út, hangsúlyozta a Bíboros. Ha ebbe az irányba haladunk, akkor megszűnhet annak szükségessége és kilátása, hogy az egyik fél felül kerekedjen a másikon, vagy az egyik fél elpusztítsa a másikat.
1: Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
2: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását. Dicsértessék a Jézus Krisztus, 6 óra van.

6 óra 1 perc. Híreket mondunk. A szerkesztő Kelen Ágoston, a mikrofon nálunk Vári Judit. Köszöntöm a hallgatókat. 14. Leó pápa szeptember 18-án fogadta a róla elnevezett Nemzetközi Tanulmányi Központ tagjait. A Szentatya szerint Firenze humanista öröksége olyan emberképre hív, amely nyitott a teremtőre és képes testvéri kapcsolatokat teremteni. Arra buzdította a központ tagjait, hogy segítsék a társadalmi tanítás elmélyítését és a közéleti szerepvállalásra való képzést. Hangsúlyozta, a politika a közjó szolgálata, amelynek alapja a szolidaritás, az igazságosság és a béke. Több mint 40 katolikus közösség részvételével kezdődött meg pénteken Kaposváron a Katolikus Társadalmi Napok. Fekete Csaba állandó diakónus a Magyar Katolikus Rádiónak elmondta, szombaton teremtésvédelmi és önkéntességről szóló beszélgetések, koncertek és hagyományőrző bemutatók várják az érdeklődőket. A kattárs vasárnap délelőtt a kaposvári székesegyházban bemutatott szentmisével zárul. Magyar napot tartottak szombaton a római Szent István házban, tudatta az MTI. Törő András, az olaszországi Szent István alapítvány elnöke elmondta, a rendezvény célja az Olaszországban élő magyarok közösségi kapcsolatainak erősítése, valamint a nyelv, a kultúra és a hagyományok megőrzése. A programot az idei nyári diaszpóra tábor ihlette. Magyar Péter miniszterelnök Pécsen arról beszélt, hogy korszerűsíteni kell a közigazgatást és erősíteni az önálló független önkormányzatokat. Közölte, vizsgálják a megyei közgyűlések hatásköreit és intézményeit, valamint szükség esetén részben csökkentenék az önkormányzatok szolidaritási adóját. A korszerű közigazgatáshoz nem alispánokra, főispánokra, vármegyékre van szükség, ez azonban nem jelenti a megyei struktúra megváltoztatását, mondta a miniszterelnök. A helyi igényekre és a kistérségi együttműködésre alapozzák fejlesztéseiket a Bács vidéke mikrotérség falvai a Szent István vidékfejlesztési programban, tudatta az MTI. A 10 település egyenként 1 milliárd forintos támogatási keretből többek között útfelújításokra, rendelők és közösségi terek korszerűsítésére, vízmegtartásra és munkahelyteremtésre fordíthat forrásokat. A program 10 mintatérségben indul, tapasztalatai alapján pedig 2027-től országosan is kiterjesztik. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli díszdoktorává avatták Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díjas írót. Darázs Lénárd rektor szerint az alkotó munkássága maradandó értékekkel gazdagította az egyetemes kultúrát. 2025-ben irodalmi Nobel-díjat kapott. Az Oroszországgal szembeni szankciókról szóló amerikai törvény teljes körű és mielőbbi végrehajtását sürgette Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök szombati üzenetében, tudatta az MTI. Közben Oroszország péntek éjszaka súlyos támadást hajtott végre Ukrajna ellen, Odessa megyében több mint 178 ezer fogyasztónál megszakadt az áramszolgáltatás. Az ukrán légierő szerint 2 rakétával és 174 drónnal támadtak, amelyek közül 138-at a légvédelem megsemmisített. Végül az időjárásról. Napos, száraz időben lesz részünk, fátyol és gomoly felhőkkel, gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás, a nappali csúcshőmérséklet 25 és 30 fok között, általában 27 fok felett alakul. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket!

Johann Strauss Reise Abenteuer című művét a bécsi Johann Strauss zenekar játszotta. 6 óra 15 perc. Henri Maurice Jézus Krisztus személyisége című könyvéből Kékes Jenikő olvas fel.

Mindnyájan ismerjük a görög bölcs történetét, aki fényes nappal, kezében égő lámpával járkált az utcákon. Mit csinálsz, Diogénész? Kérdezték tőle. Embert keresek, válaszolta cinikus, gúnyos mosollyal. Igaza volt ennek az embernek. Ha a szó szerint vesszük, akkor sokáig járkálhatunk, messze elzarándokolhatunk, amíg valóban emberre találunk. Oly kevesen vannak, akik az ember fogalmának megfelelnek. Egy legenda hozzáfűzi, hogy kutatása, keresése közben Diogénész 9 óra tájban feljutott a Kálvária hegyére. A cinikust csodálat fogta el. Látva a nyugalmat és a türelmet a halálra ítélt arcán, méltóság teljes magatartását, a tömeg hahotázása, gúnyolódása s a kegyetlen haláltosa közepette. Szíve meglágyult, lelkében titokzatos fény áradt, és amint Archimédész a fürdőből kiszállva, ő is felkiáltott: megtaláltam, íme az ember, látom benne az emberiséget, nem látom azt, ami korlátok közé szorítja, vagy bezárja. Ha igaz, hogy mindenki természetének megfelelően cselekszik, és működésünket természetünk határozza meg, akkor Krisztus teljesen megnyilatkozik minden cselekedetében. Amint az isteni nevek szerzője mondja, nem cselekszik, mint Isten isteni dolgokat, hanem az ember élet egy Isten működik Isten emberi új tevékenység által. Ha tehát nem veszük tekintetbe istenségét, nem tudjuk megmagyarázni sem beszédeit, sem tetteit, sem pedig jellemét. Ahhoz, hogy megértsük az emberi tekintet kifejezését, nem szabad csupán a testi szemet vizsgálni, hanem a lelket is néznünk kell, mely a szemnek életet, értelmet és fényt ad. Hasonlóképpen lehetetlen megismerni Krisztus emberségét anélkül, hogy ne számolnánk istenségével, mely áthatja és megnyilatkozik benne. Hiába akarjuk csak az embert szemlélni, minden pillanatban szembeütlik az Isten. Annak a jeruzsálemi templomnak, melyet nagy Heródes építetett, volt egy előcsarnoka, amelybe mindenki, még a pogányok is bemehetett. Ez volt az idegenek udvara. A szépséges kapu egy másik udvarra vezetett, ahová már csak Izrael fiai léphettek be. Ezután következett a leviták csarnoka, a papoknak fönntartott rész, és végül a titokzatos szentély, ahova kizárólag a főpap mehetett be, ő is csak egyszer egy évben. Így vagyunk Jézus gondolatával is. Vannak olyan részei, vagy mondjuk így helyei, melyeket mindenki megközelíthet és felfoghat. Vannak azonban olyan mélységei is, melyeket csak a fürkésző, kutatói és elmélkedő lelkek fedeznek föl, és van egy olyan bensőséges titokzatosság a szentek szentje, melyet emberi szem sohasem szemlélhet. Hogyan mérhetnénk meg e gondolat magasságát és erejét? Ha meg akarjuk ismerni valamely tárgy súlyát, összehasonlítjuk a mérleg másik serpenyőjében lévő súlyjal, amit már jól ismerünk. Hasonlóképpen cselekszünk akkor is, amikor Jézus szellemének világát némiképp meg akarjuk ismerni. Összehasonlítjuk az emberiség legszebb géniuszaival, legnagyobb szellemóriásaival. A kimagasló szellemekben elsősorban az okosságot, a következtetés erejét és tisztaságát, a tanító, előadó vagy vitatkozó tehetséget csodáljuk. Jézus mindezeknek az értelmi képességeknek birtokában volt, mégpedig a legteljesebb mértékben, és ez nagy segítségére szolgál az ellenségeivel való állandó küzdelemben. Nem szabad azt gondolnunk, hogy Jézus beszédeit is úgy hallgatták, mint ma a mi beszédeinket, tisztelettel és csöndben. Inkább nyilvános, sokszor igen heves vitákhoz hasonlítottak. Az üdvözítőt nyilvános fellépésének kezdetétől fogva támadták, üldözték és szorongatták a farizeusok, az írástudók és a papi fejedelmek. Veszedelmes újítót láttak benne. Közelről figyelték, hogy tanításában megfogják. Beszédeit bírálva fondorlatos kérdéseket intéztek hozzá. Kérdéseikkel tört akartak vetni neki, melyből azt hitték, nem tud kiszabadulni. Az ifjú mester azonban
mindig megtalálta a kivezető utat a ravaszul föltett kérdésekből, melyekkel meg akarták fogni. Bámulatosak a finomi és alkalmi visszavágásai, válaszai. A nehézséggel szemben sohasem ingadozik, hanem könnyedén, határozottan és biztos módon oldja meg azokat úgy, hogy a legnagyobb tudósokat is bámulatba ejti. Egy napon odajöttek hozzá a szaduceusok, akik nem hittek a feltámadásban, és egy valószínűtlen, kissé nevetséges kérdést tettek föl neki. Egy nőről volt szó, aki egymás után 7 testvérhez ment feleségül, akik nem hagytak utódot. Végül meghalt az asszony is. A föltámadáskor tehát kérdezték tőle, a 7 közül kinek lesz a felesége. Jézus így felelt neki. Egyiknek sem. A feltámadott emberek hasonlóak az angyalokhoz, s többé nem házasodnak meg. A gordiuszi csomót így egy csapásra ketté vágta oly tisztán, hogy a szaduceusok elhallgattak. Ők azt várták, hogy Jézus például amellett fog kardoskodni, hogy az asszony az első férjéhez tartozik. Teljesen eredeti és hatalmas szellemmel találkoztak azonban, aki sasszárnyakon emelkedett a kazuisztika körmönfont kérdései fölé, és a kérdést teljesen új szempontból vizsgálta. Az emberi nem fenntartására rendelt házasságnak a halhatatlanság világában nincs többé létjogosultsága. Így a föltámadáskor nem lesz sem férj, sem feleség. A szaduceusok felvetése tehát alaptalan probléma, s a kérdés nem vetődik fel többé.

0: Johann Sebastian Bach D-dur 3-as versenyének második tételét a Capella Savaria és Kalló Zsolt játszotta.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 6 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál
0: a bemondó Ungvári Judit, a technikai munkatárs Urbán Péter, a szerkesztő Kelen Ágoston. Köszöntjük Önöket. Főbb híreink először röviden. Szeptember 18-a és 20-a között tartják a katolikus társadalmi napokat Kaposváron. Elengedhetik az önkormányzatok idei szolidaritási adójának egy részét, mondta Magyar Péter Pécsett. Újabb súlyos éjszakai légitámadás érte Ukrajnát, miközben Washington több mint 2,5 milliárd dolláros légvédelmi fegyverüzletet hagyott jóvá Kijev számára. Franciaország eladósodottsági szintje tovább fog növekedni jövőre. XIV. Leó pápa szeptember 18-án fogadta a róla elnevezett Nemzetközi Tanulmányi Központ tagjait. A Szentatya szerint különleges jelentősége van annak, hogy az új intézmény székhelyéül Firenzét választották. A város humanista öröksége arra hív, hogy olyan emberképből merítsünk ihletet, amely nyitott a teremtőre, és éppen ezért képes testvéri kapcsolatokat teremteni. A politika a közjó szolgálata, felelősség a közösség iránt, valamint a szolidaritásra, igazságosságra és békére épülő kapcsolatok kialakítása, hangsúlyozta a Szentatya. Beszéde végén 14. Leó pápa arra hívta a központ tagjait, hogy ne pusztán korunk gyors és látványos változásait figyeljék, hanem legyenek képesek felismerni Isten csendben kibontakozó újdonságát is. Magyar napot tartanak a római Szent Istvánházban szombaton, tudatta az MTI. Törő András, az olaszországi Szent István Alapítvány elnöke az MTI-nek elmondta, az első magyar nap az Olaszországban élő magyarok közösségi kapcsolatait kívánja erősíteni, valamint a nyelv, a kultúra és a hagyományok megőrzését szolgálja a legfiatalabbak számára is. Törő András, olaszországi magyar főlelkész közölte, hogy a Magyar Nap ötletét az idén nyáron rendezett diaszpóra tábor adta, ami rámutatott, hogy érdemes folytatni az Olaszországban élő és dolgozó magyarok összefogását. Kaposváron tartják szeptember 18-a és 20-a között a katolikus társadalmi napokat, igazságosabb és testvériesebb világot mottóval. Varga László kaposvári megyéspüspök a mottó mögötti társadalmi és egyházi üzenetről is beszélt a Magyar Katolikus Rádiónak. Az interjút Posgai Nóra és Hámori Kinga készítették.
3: Igazságosabb és testvériesebb világot, ezt a címet választottam annak idején, amikor kiderült, hogy a Kaposvári Egyházmegye fogja rendezni az idei kattárs napokat, és nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy ezt az üzenetet a lehető legszélesebb körbe, a szegényektől egészen a gazdagokig eljutassuk, hogy egy igazságosabb és testvériesebb világot akarunk építeni. Változtatnunk kell a kommunikációnkon, változtatni kell a világban való jelenlétünkön, már az egyháziakra gondolok. Föl kell fedezni a demagrizációs lehetőségeket. Per pillanat Magyarországon egy masszív egyházellenes közeg van, amelyik azonnal ugrik, hogyha bármiféle egyház, kereszténységgel összefüggő dolog van. És én ezt nem csapásnak élem meg, ne ez az izgalmas. Ilyenkor sokkal nagyobb kaland kereszténynek és katolikusnak lenni, és evangelizálni. De találkozni kell, kérdezni kell, és meghallgatni kell. A közösség az, amit újra fel kell fedezni, most ez is válságban van. Elveszett valami, amit addig nekünk természetes volt. De ez nem azt jelenti, hogy itt a világ vége, ez azt jelenti, hogy akkor nekünk változni kell. Akkor meg kell találnunk azt, ahogyan most tudunk odafordulni a családokhoz. Nagyon hálás vagyok a családpasztorációban szolgáló paptestvérekért, illetve házaspárokért, akik nagyon ügyesek és elkötelezettek. Nekem elsősorban ez a vágyam, hogy legyenek befogadó helyek, legyenek találkozási helyek, ahol csak lehetnek. És hogyha ezeket meg tudjuk teremteni, akkor megint a Szent Lélek a főszereplő elvégzi azt, amit egyébként mi nem tudunk elvégezni, de ő tudja, hogy mi lakik az emberbe, és tud segíteni.
0: A helyi igényekre, egyes településeken közvetlen lakossági felmérésekre és kistérségi együttműködésekre alapozzák fejlesztési elképzeléseiket a Bácsi vidéke mikrotérség falvai a Szent István vidékfejlesztési program rendszerében, tudatta az MTI. A Magyar Távirati Iroda által megkérdezett polgármesterek szerint a pilot projekt legnagyobb értéke, hogy a helyi közösségek maguk határozhatják meg a legégetőbb problémák megoldását. A Bajai és a Bácsalmási járás határvidékén elterülő 10 település vezetői hangsúlyozták, bár a miniszteri tájékoztatást követően a pontos szakmai részletek és konstrukciók még kidolgozás alatt állnak, a rendelkezésre álló források leghatékonyabb felhasználását többségük a közös gondolkodásban és a funkcionális kistérségi kapcsolatok erősítésében látják. A Szent István program 10 olyan mintatérségben indul el, ahol a lakosság jövedelmi viszonyai és az infrastrukturális ellátottság elmarad az országos átlagtól. A térségenként 1 milliárd forintos támogatási keretből egyebek mellett útfelújításokra, rendelők és közösségi terek korszerűsítésére, vízmegtartó rendszerek kiépítésére, közvilágításra és munkahelyteremtésre nyílik lehetőség. A kedvező tapasztalatok alapján a modellt 2027-től országossá terjesztik ki. Az önkormányzatok idei szolidaritási adójának részleges elengedéséről beszélt Magyar Péter miniszterelnök Pécsen szombaton, adta hírül az MTI. A kormányfő a Tiszapárt elnöke őszi országjárásának második állomásán a Baranyai Vármegye székhely 48-as terén úgy fogalmazott, ha szükséges, elengedik a szolidaritási adó egy kis részét. Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszternek fontos feladata, hogy egyeztessen az önkormányzatokkal, miként tudják ezt az intézményt szépen lassan nem kivezetve, de csökkentve igazságosabbá tenni, és az elvont forrásokat valóban fejlesztésekre fordítani. Tereprendezéssel együtt novemberre készülhet el a paksi fenékküszöb. Enélkül a paksi áramtermelést szeptember elejére valószínűleg teljesen le kellett volna állítani. A fenékküszöb működéséről dr. Toldi Otto energetikai és klímapolitikai elemzőt kérdezzük.
4: De ez egy olyan műtárgy, ami erősen, stabilan, jó megtervezetten a fenéken fut. Úgy van lerakva, különféle vízállások ne tudják elvinni, meg mozdítani. És úgy kell megtervezni, hogy még véletlenül se interferáljon a hajózással, és a árvíz idején meg nehogy abból legyen a probléma, hogy még jobban megemeli a vízszintet ott, ahol nem kéne. Tehát ez igazi mérnök embereknek kell minden eshetőséget bekalkulálva megtervezni. De ez egy nagyon hasznos dolog, mert egyébként nem egy hatalmas költséggel megépíthető műtárgy, akár lehet ideiglenes is. Ha jól van megcsinálva, és az előző feltételeknek megfelel, akkor képes arra, hogy akár fél méterrel, méterrel megemelje a víz szintjét abban a kívánt helyen, ahol például Pakson is a vízkivételi szivattyúk vannak. Tehát ha van egy fenékküszöb, az, hogyha viszonylag magasan meg van építve, akkor a mögé beáramlik a víz, felgyorsulva beáramlik, ki is mélyíti a fenékküszöb miatt a hordalékot, és akkor befelé áramlik az üzemvíz csatornába. Tehát csinál egy ilyen áramlástani trükköt, és valószínű a szakemberek egy része javasolta, hogy legyen fenékküszöb már sok éve. Ha ez most megépül, és szakszerűen, és úgy, hogy senkinek nem fogja a szemét szólni, tehát minden dunamenti ország hajózási vállalat egyetértésével felépül, az egy jó dolog, de igazából a legjobb megoldás az egy fajszi vízlépcső lenne. Paksi hűtővíz szempontjából és Paks szempontjából, meg ott a hajózhatóság szempontjából, meg a vízhőmérséklet miatt, hiszen föl tudna az a duzzasztó annyi vizet fogni, hogy sokkal nagyobb vízmennyiségbe keveredne el a paksi hűtővíz, ami egy kicsit túlmeleg. Szerintem ez lenne egy megnyugtató megoldás, mert a fenékküszöbök azok vándorló életmódot folytatnak, tehát az nem olyan, mint egy gát, hogy látom, hogy rendben van, hogy műszakilag. Azt is természetesen ellenőrzik, de az nem egy olyan stabil építmény, mint egy ilyen gát.
0: Toldi Ottóval bővebben a Héten történt című műsorban beszélget Pécsi Krisztina. Közzétették a dízelüzemű autók után járó támogatás részletszabályait a Magyar Közlönyben péntek este, tudatta az MTI. A kormány 20 000 forintos támogatást biztosít a legfeljebb 110 kW teljesítményű, kizárólag dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek. A Magyar Állam kincstára támogatást 4 részletben, szeptember 30-án, október 30-án, november 13-án és december 7-én folyósítja a kormány rendelet értelmében. A támogatás folyósítása automatikusan az állami adó- és vámhatósági jármű nyilvántartási adatai alapján történik. Az összeget az adóhivatalnál rendelkezésre álló bankszámlára utalják, ennek hiányában postai úton kifizetési utalvánnyal kézbesítik. Magyar Péter miniszterelnök szeptember 11-én jelentette be, hogy decemberig a legfeljebb 150 lóerős dízelüzemű gépkocsik tulajdonosai kompenzációban részesülnek. Újabb súlyos éjszakai légitámadás érte Ukrajnát, miközben Washington több mint 2,5 milliárd dolláros légvédelmi fegyverüzletet hagyott jóvá Kijev számára, Nyíri Kata jelenti.
5: Az éjszaka folyamán ismét jelentős orosz légitámadás érte Ukrajnát. A légierő tájékoztatása szerint 2 Cirkon típusú rakétát és 174 drónt indítottak. Elsősorban Kijev és Odessa térség ellen. A légvédelem 141 légi célpontot semmisített meg vagy hatástalanított, ugyanakkor 15 helyszínen becsapódásokat is rögzítettek. A támadásoknak civil áldozatai is vannak. Szumi városában egy irányított légibomba egy 9-emeletes lakóépületbe csapódott. 2 ember életét vesztette, 8-an pedig megsérültek, köztük 2 gyermek. A mentők tovább folytatták a romok átvizsgálását. Az elmúlt nap folyamán Harkiv, Donyeck és Herszon megyét is támadások érték. A helyi hatóságok összesítése szerint 8 civil meghalt, 33-an pedig megsebesültek. Kijev eközben újabb amerikai katonai támogatásra számíthat. Az Egyesült Államok Külügyminisztériuma több mint 2 milliárd dollár értékű légvédelmi fegyverzet lehetséges eladását hagyta jóvá Ukrajna számára. A csomag finanszírozásában európai országok és egy korábban létrehozott amerikai katonai finanszírozási program is részt venne. Washington közben szigorítja a Moszkvával szembeni gazdasági nyomást is. Donald Trump aláírta a Lindsey Graham szenátor nevéhez kötődő Oroszország és Irán elleni szankciós törvényt, amely kiterjeszti a már meglévő korlátozásokat. A Fehérházból érkező egyik friss nyilatkozat szerint Trump úgy fogalmazott, Oroszország már megtámadta Ukrajna európai szövetségeseit is. Eközben az amerikai sajtó arról ír, hogy az Egyesült Államoknak egyes fegyverrendszerek, köztük a Patriot rakétek utánpótlásánál kapacitáskorlátokkal kell számolnia.
0: Franciaország eladósodottsági szintje tovább fog növekedni, és jövőre rekordszintet érhet el, jelezte szombaton a francia gazdasági és pénzügyminisztérium. A GDP arányos francia államadósság jövőre 121,7%-ra emelkedik áll a közleményben. Ez egy mechanikus növekedés, egy továbbra is magas szintű államháztartási hiány következménye, jelezte újságíróknak a Tárca, miután éjjel benyújtotta a 2027-es költségvetési tervezetet az úgynevezett közpénzügyi tanácsnak, amely véleményezi a makrogazdasági pályák hitelességét. Sébastien Lecornu miniszterelnök csütörtökön egy lapinterjúban már bemutatta a 2027-es költségvetési tervezet főbb számait, a tervezet 54 milliárd eurós megtakarítással számol. Együttműködési megállapodást kötött szombaton Marosvásárhely és Debrecen önkormányzata. A két város a kultúra, az oktatás, a turizmus, a gazdaság, a sport és a közigazgatás területén működik majd együtt, közölte az MTI-vel szombaton az Erdélyi Város sajtószolgálata. A megállapodást Sós Zoltán marosvásárhelyi és Pap László debreceni polgármester írta alá a Marosvásárhelyi Kultúrpalota tükörtermében. Sós Zoltán kiemelte, hogy a megállapodás aláírása egy olyan együttműködés kezdetét jelenti, amely konkrét projektekben és valódi lehetőségekben ölt testet a két közösség számára. Minden ilyen kapcsolat egy új híd, a hidaknak pedig csak akkor van értelmük, ha használják is őket, húzta alá a közlemény szerint. Debrecen az Erdélyi Város 6. magyarországi partner települése. Zaj, szemét, bűnözés hangoztatják Kolozsváron, akik tiltakoznak a pataréti családok, cigány családok városba költöztetése ellen. Gáspár Sándor tudósít.
6: Tüntetésre került sor Kolozsváron a Széchenyi téren, mert meghibásodott konnektor miatt tűz ütött ki egy százfenesi lakásban, amelyben olyan cigány család lakik, amelyet a Pataréti nyomortelepről költöztettek szociális lakásba, és amelynek egyébként egyik tagját sem találta hibásnak a tűzoltóság vizsgálata. A Román Identitás Közösség nevű, magát nacionalista szervezetként hirdető szervezet viszont miattuk nagyméretű molinon hirdeti civilizált Kolozsvárt, nem pataréti beáramlást. Az igaz, hogy csak tucatnyian vettek részt a tiltakozáson a kolozsvári polgármesteri hivatal deszegregációs programja ellen, amelyben a Kolozsvári Metropolis Övezet Fejlesztési Egyesülete is partnerként szerepel. Már 550 szemét költöztettek el a Patarétről, 125 lakásba, de még további 1200-2500 személy él ott, csatornázatlan, méltatlan körülmények között. Most indul a Locus elnevezésű, közel 30 millió lejes projekt további 50 szociális lakás megvásárlására és közel 20 millió eurós 10 éves távlatú felzárkóztatási program is készül a patarétiek számára. Ez ellen tiltakozott szombaton délben a Román Identitás Közösség mintegy tucatnyi tagja, akik úgy vélik, ezt a pénzt jobb célokra is lehetett volna fordítani. Zajra, szétszórt szemétre, kellemetlen szagokra és a bűnödés esetleges növekedésére figyelmeztetnek. Kifogásolják azt is, hogy a program Európai Uniós és Norvég forrásokból valósul meg. Olá Emese, kolozsvári alpolgármester elmondta, a program révén a cél nem csak az, hogy a családok lakást kapjanak, hanem hogy fokozatosan bekapcsolódjanak a város életébe. Ez szolgálja a foglalkoztatás és az oktatás támogatása is, miközben úgy látják, a program népszerűsítésére is gondolniuk kell.
0: Közlekedési hírek következnek.
7: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban hétvégére lezárták a Szabadsághidat, a Vámház körútat a Lónyay utcáig, illetve a Műegyetem rakpartot rendezvény miatt. A 47-es, a 48-as és a 49-es villamos nem közlekedik. Az 56A villamos meghosszabbított útvonalon Hűvösvölgy és Kelenföld vasútállomás, a 61-es villamos szintén meghosszabbítva Hűvösvölgy és a Városháztér között közlekedik, 61B villamos jár Hűvöspölgy és Szavoya Park között. Hétvégére ismét lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Megnyitották a 13. kerületben a Hegedűs Gyula utcát a Viktor Hugo utca és a Turzó utca között, de a 15-ös autóbusz hétfőn hajnalig továbbra is terelt útvonalon közlekedik, nem érinti a Gogol utca megállót a Gyöngyösi utca felé. Ma reggel 8 órától lezárják az Andrássy út szervíz útját a Csengeri utcánál rendezvény miatt, illetve várhatóan délután 14:30-tól lezárják az Andrássy utat az Izabella utca és az Oktogon között. Ekkor 15 órától a 105-ös és a 210-es B autóbusz terelt útvonalon jár, a Vörösmarty utca megállót nem érinti majd. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Hazánk várható időjárásáról. Napos száraz időben lesz részünk, fátyol és gomoly felhőkkel, gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A nappali csúcshőmérséklet 25 és 30 fok között, általában 27 fok felett alakul. Végül főbb híreink még egyszer röviden. Szeptember 18-a és 20-a között tartják a katolikus társadalmi napokat Kaposváron. Elengedhetik az önkormányzatok idei szolidaritási adójának egy részét, mondta Magyar Péter Pécsett. Újabb súlyos éjszakai légitámadás érte Ukrajnát, miközben Washington több mint 2,5 milliárd dolláros légvédelmi fegyverüzletet hagyott jóvá Kijev számára. Franciaország eladósodottsági szintje tovább fog növekedni jövőre. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő kellene

0: Edit volt. Köszönjük figyelmüket! Múltidéző. Tóth János Andrást hallják.
1: 2026. szeptember 20-a, évközi 25. vasárnap van. Isten éltesse a ma ünneplő Friderika keresztnevű hallgatóinkat. A Friderika német eredetű név, jelentése béke, hatalom. 129 éve látta meg a napvilágot Farkaslakán Tamási Áron, Kossuth-díjas író, akadémikus, a Digitális Irodalmi Akadémia tagja. 1925-ben jelent meg első novellás kötete Lélekindulás címmel. Az Újság és az Ellenzék munkatársa volt, 1933-tól a Brassói Lapokban külön rovata volt Tiszta Beszéd címmel. 1926-ban az Erdélyi Helikon alapító tagja volt. 35 után politikai nézetei radikalizálódtak, felfogása a népi írókéhoz került közel. Budapest ostromát Bajor Gizi házában vészelte át. 1945-től 47-ig országgyűlési képviselő volt. Tamási Áront 1949-től 53-ig kiszorították az irodalmi életből, később újra megjelenhettek cikkei, elbeszélései. Legnagyobb írói sikerét az Ábel triológiával aratta. Írásaiban főként a székelyfalvak világát, az erdélyi szegénység életét, a megélhetésért, az urakkal és a természettel folytatott küzdelmeit, a székelyek ügyességét és furfangos észjárását ábrázolta. Regények mellett színpadi műveket is írt, amelyek közül kiemelkedik az Énekes Madár című darabja. 40 évvel ezelőtt, 1986. szeptember 20-án nyílt meg a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont a zeneszerző utolsó pesti lakásán, a Vörösmarty utcában, a régi zeneakadémia neoreneszáns stílusú épületében. A múzeum gyűjteménye magában foglalja a mester eredeti hangszereit, bútorait, könyv és kottatárát, valamint személyes tárgyait. 30 éve hunyt el Varsóban Erdős Pál, Kossuth, Wolf és állami díjas matematikus, akadémikus, a 20. század egyik legkiemelkedőbb matematikusa. A budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen doktorált, 1934-től kisebb megszakításokkal külföldön élt, de nem volt állandó lakhelye, sem lakásban, sem városban, sem országban, még egy kontinensen sem bírta sokáig egy húzamban. Számelmélettel, halmazelmélettel és valószínűségszámítással foglalkozott. Számelméleti kutatásaival úgynevezett magyar iskolát teremtett. Életében ő volt a kombinatorikus módszer alkalmazásának legnagyobb egyénisége. 1983-ban megkapta a legmagasabb nemzetközi matematikai elismerést, a Nobel-díjjal egyenértékű Wolf-díjat. 2021-ben egy magyar felfedezésű kisbolygót neveztek el Erdős Pálról. 190 éve született Horváth János gépészmérnök, az első magyar gőzcséplőgép megalkotója. 204 éve született Peter Mitterhofer, német asztalosmester, az első írógép megépítője. 80 éve készült el az első Vespa robogó. Enrico Piaggio fegyvergyáros a háború után úgy döntött, hogy fogyasztási javak termelésére állítja át hadüzemét, amely azelőtt repülőket gyártott. A tervezéssel megbízott mérnök olyan robogót tervezett, amelynek karosszériája és kormánya a repülőgépekére emlékeztetett. A 98 köbcentis robogon a sebességváltókar a kormányra került, a motor pedig a hátsó kerékhez. A robogó elejére nem teleszkópvillát tervezett, hanem a repülőgépgyártásban használatos levegőkaros kormányoszlopot.

0: Az Dolce Vita, édes életérzés egyik jelképe.
1: A múltidézőt Tóth János András készítette.
2: Szívem első gondolatja, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, adj kegyelmet, őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, büntelen. Vigasztaló jó szent lélek, vezérelj, hogy bölcs legyek, építsem a közösséget, terjesszem a szent hitet. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bűntől, kísértésben el ne hagy. Védelmező őrangyalom, kérlek, ma is légy velem, védj meg engem kísértésben, égi gyümölcsöm legyen. Életadó édes Isten, kérlek, ma is égj velem, szeretedet szent tüzében lobogjon az életem. Ámen.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szeretettel hívjuk Önöket szeptember 20.

0: 2-én, kedden este 19:30 a Vigadó dísztermébe. A Schumann és Brahms műveiből összeállított program a romantika legszebb virágait adja nekünk. Megosztva mindannyiunk öröme teljesebb lesz. Jegyek a helyszínen és a hegedűsendre.jegy.hu oldalon válthatók. Várjuk a találkozást! Hegedűs Endre és Katalin.
1: Reklámot hallottak.
2: A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
3: 7 óra.
1: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
3: Kedves hallgatóink, magyarországi madárfajainkat bemutató sorozatunk a Madárvárta következik. A mikrofonnál a szerkesztő Posgai Nóra.
4: Kedves hallgatóink, folytatjuk Madárvárta sorozatunkat Orbán Zoltánnal. Szervusz, Zoli!
5: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat is!
4: Hallgatói kérés volt a következő madár is. Először nem akartam vele foglalkozni, mert azt gondoltam, hogy Magyarországon ilyen madár nincs, csak az állatkertben. A pelikán.
5: Igen, hivatalosan ilyen madár nincsen, hogy pelikán, meg ráadásul 2 madár nincs így, hogy pelikán, mert alapvetően Magyarországon 2 faj költött, amióta nem költ nálunk, mindjárt beszélek erről, az a 2 faj fordul elő, és Európában alapvetően ez a 2 faj jellemző. Ez a rózsás gödény és a borzas gödény.
4: Akkor a rózsás gödényről beszéljünk, mert az az ismertebb.
5: Mind a kettőről kell, mert majdnem ugyanúgy néz ki. Én emlékszem, hogy gyerek voltam, hogy hogyan tanuljam meg, hogy melyik. A rózsás gödény a gyakoribb, és akkor a borzas gödény borzalmasan ritka, és akkor így tudtam ezt megjegyezni. Ugye a világ egyik legnagyobb termetű röpképes madaráról beszélünk. Ennél nagyobb termetű madár nem nagyon van. Súlyban talán az óriás túzokok, tehát a legnagyobb termetű túzokok, amik a 20 kiló környékén vannak. A pelikánok testtömege 10-12 kiló. Ugye ez azt jelenti, hogy olyasmi súlyuk van, mint mondjuk a hattyúknak, csak sokkal nagyobb termetűek, és hát azért naponta 3-5 kiló halat megesznek. És az a jellegzetessége a 2 fajnak, hogy szeretnek nagyon nagy kolóniákat alkotni. Na most egy olyan fészel kolóniát, ahol mondjuk van 5000 pár, 10000 madár, és az naponta megeszik 3-5 kiló halat per madár, és mondjuk olyan helyen élnek, ahol nem kell elvonulni, tehát majdnem állandóak, tehát az azért már nem egy ilyen kis tavacska, és már nem is a Balaton. Amikor Magyarországon a folyószabályozások előtt, ha ránézünk egy középkori vízrajzi térkép, akkor azt látjuk, hogy mondjuk a Dunától keletre az év jelentős részében a terület 30-40%-a víz alatt volt, egy ilyen végtelen vízi világ volt, akkor Magyarországon hihetetlen mennyiségű pelikán, mai hivatalos nevükön gödények fészkeltek, mind a 2 faj, és nyilván amikor elkezdték lecsapolni a mocsarakat, szabályozni a folyókat, plusz lőtték is őket, hihetetlen gyorsan kipusztult Magyarországról fészkelőként ez a madár a 19. század végére, és azóta általában az egyik legritkább madár vendég közé tartozik, viszont a romániai, hozzánk legközelebb ugye a Duna-deltában van egy nagyon erős állomány, több ezer madárról beszélünk, és ahogy az az állomány a védelemnek köszönhetően, ugye a végtelen Duna ártéri részeken, ahol megvannak azok a homokpadok, ahol tudnak költeni kolóniában, azóta Magyarországon még mindig ritka, de elég gyakran feltűnő madár, és ami nagyon érdekes, hogy 2010-ben egy borzas gödény az Budapest belvárosi Duna szakaszán mozgott, tehát a Bajor Zoli barátomnak van egy olyan fotója, amit rettetesen írlek tőle, hogy repül a Duna fölött egy borzas gödény, a háttérben a parlamenttel. Tehát ez egészen hihetetlen. És hát ugye a világ egyik legnagyobb termetű madara. Tehát ahogy ez a madár repül, az valami egészen hihetetlen.
4: Kiírtam érdekességként, hogy akár 280-340 cm, azaz 3,5 méter is majdnem lehet a szárny fesztávolsága.
5: Igen, tehát ennél nagyobb szárnya talán a kaliforniai kondornak van, meg talán a vándor albatrosznak. De ugye itt nem csak a hossz a lényeg, hanem amikor látom repülni, ugye szétnyitja a szárnyat, és a hatalmas test, hogy lóg a szárny alatt, olyan, mint amikor egy ember nagyon kényelmesen belehelyezkedik egy fotelbe. És ugye hatalmas csőre van, óriási torokzacskóval, nagyon jól tudnak halászni. Sok száz madár egyszerre meríti bele a csőrét a vízbe, és mondjuk azok ilyen 10-15 liter kapacitásúra is tágulni tudnak. Tehát úgy néz ki, mint amikor a bálnák, a szilárdcetek halásznak.
4: Bocsánat, együtt terelik? Tehát direkt együtt vadásznak, és összehangolt munkával fogják a halat?
5: Igen, test-test mellett úszik, sok száz, sok ezer madár, és szinte egyszerre merítik bele a csőrüket. Tehát van egészen hihetetlen hatékonyan. Nyilván egy halászember ilyenkor csak merengeti a szemét, hogy azt, hogy a tűz vesse fel a magjukat ezeknek, hogy itt vannak ezek a madarak. És hát ugye nagy vizek, nagy mocsak ment. Én emlékszem, Szenegálban hihetetlen tudathasatában, hogy az ember ott volt, a Szenegál folyóra mentünk be, és egy sok ezer fészkelő páros rózsás gödény állomány közé mentünk be, és már ilyen kilométerekről lehetett érezni az ürüléküknek a hihetetlen erős, ilyen ammóniás csípős szagát, és ami a igazán megdöbbentő ezekben a irdatlan nagy madarakban, hogy amikor mondjuk néhány ezer pelikán repül, az ember úgy végigpásztázza a végtelen levegőeget, és nem lát semmit. És a szeme visszatér ugyanarra az ég szeletre mondjuk 10 másodperc múlva, akkor ott van 3000 pelikán. Mert ugye ahogy egyszer repülnek ezek a hatalmas madarak, és ugye a termékeket, tehát ugye a nap felmelegíti a talajt, a meleg levegő elkezd fölfelé emelkedni, gyakorlatilag egy emelő oszlopként, ezt használják ki egyébként a siklóernyősök is, és ahogy ezek a madarak több ezer pelikán egyszerre mozog, hogyha pont úgy fordulnak a termiken fölfelé spirálszen emelkedve, hogy élével állnak a megfigyelő felé, akkor nem látni semmit. És amikor 8 meg 10 másodperc múlva úgy fordulnak, hogy lapjával, hogy így, akkor egyszer csak a semmiből előterem néhány száz, néhány ezer madár, és amikor a Duna-deltában ott valamit molyoltunk a talajon, nem vettek minket észre, és nagyon alacsony elrepültek a fejünk fölött, sok száz, akár több ezer madár, hihetetlen zaj. Tehát mint egy hurikán jönne, és mondjuk hullik az ember fejére az áldás, mert nagy tollak így egyszerűen csak így potyognak lefelé. Hihetetlen jószágok, állatkertben megőrítik az embereket, mert amikor unatkoznak, akkor azt csinálják, hogy bekapnak egy galambot. És akkor rohantak hozzánk, amikor a Pesti átkert dolgoztam, és akkor rohantak, hogy valamit csináljunk, mert és akkor összezárja a madár a csőrét, ezt a hatalmas torokzacskót, és a galamb órákig ott bent tapossa, repül, tehát a szárnyával tud verni, akkorára kitágul, és ez a nagy böszme madár, ez még csak nem is pislog. Tehát olyan, mintha mondanák, hogy Béla, van valami a torokzacskódban, kinek, nekem? Egészen hihetetlen fickók, és hát ugye ez nagyon hatékonyan teszik a halászatot, mert hogy bekanalaz mondjuk 15-20 liter vizet, és abban, hogyha benne van egy csomó, akár apróbb hal, egyszerűen összehúzza ezt a torokzacskót, lefelé fordítja az összezárt csörkához, hogy csőrét ki, csorog a víz, és ott marad neki a rengeteg kaja.

A Madárvártában Orbán Zoltánnal, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület korábbi szóvivőjével beszélgetett a szerkesztő Posgai Nóra. Az elmúlt 3 évben szakértőink több mint 140 hazai madárfajt mutattak be, és olyan a madárvilághoz kapcsolódó érdekességekről meséltek, mint a toll, a repülés fizikája, a vonulás vagy az urbanizáció. A legutóbbi részek elérhetők honlapunkról, a teljes sorozatot pedig Madárvárta címen megtalálják a Spotify-on és az Apple Podcaston.

0: Következik a pillanatfelvétel.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Az Ars Sacra keretében Budapest főváros levéltára, szakrális művészet levéltári forrásai címmel előadás sorozatot tartott szeptember 15-én. Három előadás hangzott el. Az első Simon Katalintól, Ünnepek és körmenetek a barokk kori Budán. A második Kun Emese, kőbefoglalt ima, Medgyasztai István templom építészete címmel. A harmadik Bíró Auréltól, Magyar Szentföld temploma. A Medgyasztai István építészetével foglalkozó előadót kértem meg, hogy foglalja össze előadását számunkra, tehát Kun Emesével beszélgetek arról az építészről, akinek Budapesten is számos épületét látjuk, ismerjük.
2: Mi kötődik hozzá? Mely templomok?
3: Hát hozzá kötődik a történelmi Magyarország első vasbeton templomának tervezése, ez pedig a Rárosmujadi templom, ami ma Szlovákia területén található. Mula, szlovákul, a település neve. Ez egy nagyon izgalmas épület, egy gyönyörű épület, és a bécsi szecesszió jegyeit ötvözi a magyar népi építészetnek az eszményével, mindezt pedig vasbetonba öntve.
2: Hányban készülhetett ez a templom?
3: 1909-ben tervezte, és 1910-ben szentelték fel, úgy tudom, és ezt egy helyi nagybirtokos, Körfi Rudolf rendelte meg a hagyatékában, tehát ő már nem élt, de szeretett volna a családjának egy sírbolt templomot építetni. Tehát ennek az épületnek az is a különlegessége, hogy egy családnak a sírboltja, Körfi családnak a sírboltja is egyben, és a helyieknek a szentélye, tehát a miséket is itt ebben a templomban tartják. A másik felvidéki épülete az az Ógyallai templom, ami a Rárosmujadinál egy jóval nagyobb épület, és ma is látogatható, és nagyon jó állapotban van. Oda a paplakot is ő tervezte, és a korábban leégett helyi katolikus templom helyére rendelték meg tőle ezt az épületet. Én úgy gondolom, hogy ez közel lehetett a Feszti családnak is, mivel Feszti körképnek tervezte Medgyaszai a Nemzeti Panteonját, ami egy igen híres, meg nem valósult terve a Gellért hegyre. És én úgy gondolom, hogy kapcsolatban állhatott a Feszti családdal, akik ott voltak nagybirtokosok. Ez csak egy feltételezés, mert sajnos levéltári forrásaink erre nincsenek, de a Feszti család adományozott oda egy csillárt, a belső térbe egy csillárt, úgyhogy ezért gondoltam erre.
2: Más egyházi épület van-e még az ő tarsolyában?
3: Nagyon sok egyházi épületet tervezett, többek között a Balaton-Almádi templomot, most nem időrendben mondom.
2: Igen. Melyiket? A katolikus vagy a református?
3: A katolikus templomot, a Balaton-Almádi katolikus templomot, amihez az a történet fűződik, hogy Óvári Ferenc Veszprém országgyűlési képviselője volt ennek az elősegítője, aki fontosnak tartotta a Balaton felvidék és a Balaton fejlesztését. És ő szorgalmazta a gyűjtést a templom érdekében, és nagyon sok nagy pénzadománnyal maga is hozzájárult, de ezt nagy részt a hívek gyűjtötték össze. Ilyen gyűjtőíveken lehetett vezetni azt, hogy mennyit adományoztak a hívek a templom építésére, és ez 1932-ben épült. Ezen kívül pedig Budapesten református temploma látható.
2: Melyik?
3: A Kelenföldi református templom, a úgynevezett Magyar Advent templom.
2: Tehát az a október 23-a út régebben Schönherz-Zoltán utca?
3: Így van, igen, az ott október 23-a utcán a két bérházzal, a két mellette lévő bérházzal együtt épült ez a templom. Altemploma is van, amely jelenleg közösségi célokat szolgál, és jövő évre tervezünk egy kiállítást, aminek keretében a fővárosi épületeit fogjuk bemutatni.
2: Közelünkben van a Kis János Altábor Nagy utca és a Németh-Völgyi sarkánál egy lakótelep. Ez tisztviselő lakótelep volt, azt hiszem?
3: Igen, így van, és a főváros ebben az időszakban nagyon sok ilyen tisztviselői bérházat, lakóházat tervezett, ez is ezeknek a programoknak a keretében épült. Ilyen a Budaörsi úti, ott a Baksomó pont mellett látható egy ilyen épületegyüttes, illetve igen, a Kis János Altábor Nagy utca is ilyen.
2: És különlegesség ennek a Kis János Altábor Nagy utcainak, hogy a Kis János utca felőli homlokzaton képregények is vannak a falon.
3: Így van. Megyeszai épületeinek egyik jellemző díszítő motívuma, illetve díszítő eleme az graffitó, ami egy festészeti technika, ez vakolatrétegek visszakaparásával jön létre. A Kis János Altábor nagy utcai graffitókat Márton Ferenc tervezte. Megyeszai nagyon sok művésszel együtt dolgozott, és ezeknek a lenyomata látható ezeken az épületeken. Azt hiszem, hogy talán Nagy Sándor képzőművész is közreműködött ezeken.
2: A Szecessziónak nagy alakja volt, üvegablakai vannak, például Pest Erzsébeti templomban gyönyörűek.
3: Igen, így van, és a Veszprémi Színháznak az graffitóját is Nagy Sándorhoz kötjük, igen.
2: Dióhéjban az életrajza, illetve meddig élt Megyeszai, meddig alkotott?
3: 1959-ben hunyt el, ő egész életében tervezett, idős korában hunyt el, egészen az utolsó erejéig dolgozott építészként, és rajzolt és tervezett. Hát röviden az életrajzáról annyit érdemes elmondani, hogy Bécsben és Budapesten is végezte a felsőfokú tanulmányait. Otto Wagner a bécsi szecesszió mesterének a mesteriskolájában tanult.
2: Ő az egyik budapesti zsinagógának az építész, ez a Wagner, azt hiszem a Rumbach-Sebestyén utcában, ugye?
3: Így van, igen, igen. A Rumbach utcai zsinagóga az valóban Otto Wagner műve. A raktársétánkon majd fogok mutatni egy tervet erről az épületről. És ez nagy hatással volt Megyeszaira, illetve a magyar népi építészet volt a legfőbb inspirációs.
2: És a Kós Károly féle iskola is talán, nem?
3: Igen, bár Kós Károllyal ők ismerték egymást természetesen, illetve kapcsolatban voltak, de én szeretném elkülöníteni egy picit őt Kós Károlytól és a körétől, mert hasonló volt az eszmei alap, de Megyeszai egy nagyon más értelmezését adta ennek a modern anyagokkal, főként a vasbetonnal dolgozott, és a modern építészeti eszméket is próbálta belevinni az építészetébe, és azt látta az építészet jövőjének és útjának, hogy a modernizmust a hagyománnyal szervesen tudjuk egységbe önteni. De legalábbis az építészek, hogy ezt tudják megtenni. A Makovec iskola is nagyon sokat merített ebből.
2: Utolsó kérdésem, hogyan talált rá erre a témára?
3: Hát nekem a szakdolgozati témám, mesterszakos szakdolgozati témám volt Megyeszai István 1914 előtti templomépítészete, tehát főleg a Rárosmújadi és az Ógyallai templom, mert én felvidéki származású vagyok.
2: Hova való?
3: Én somorjai vagyok, Pozsony mellől, és szerettem volna a szlovákiai forrásokat is feltárni ehhez. Egyébként az Ógyallai templomban nagyon bőséges dokumentációja van a templomépítésnek, tehát ott egy napi szintű jegyzéke van annak, hogy milyen ütemben épült ez a templom, és ennek apropóján látogattam el a Megyeszai emlékházba, ami jelenleg is látogatható. Ládonyiné Barta Gabriella, az építész unokája tudja ott fogadni a vendégeket, bejelentkezést követően, tehát ez egy élő történelmi hely.
2: Kuhn Emesével beszélgettem Megyeszai István templomépítészetéről. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
0: A pillanat felvétellel legközelebb egy hét múlva jelentkezünk.

0: 7 óra 30 perc. Híreket mondunk. A szerkesztő Kelen Ágoston, a mikrofon nálunk Vári Judit. Köszöntöm a hallgatókat. 14. Leó pápa szeptember 18-án fogadta a róla elnevezett Nemzetközi Tanulmányi Központ tagjait. A Szentatya szerint Firenze humanista öröksége olyan emberképre hív, amely nyitott a teremtőre és képes testvéri kapcsolatokat teremteni. Arra buzdította a központ tagjait, hogy segítsék a társadalmi tanítás elmélyítését és a közéleti szerepvállalásra való képzést. Hangsúlyozta, a politika a közjó szolgálata, amelynek alapja a szolidaritás, az igazságosság és a béke. Több mint 40 katolikus közösség részvételével kezdődött meg pénteken Kaposváron a katolikus társadalmi napok. Fekete Csaba állandó diakónus a Magyar Katolikus Rádiónak elmondta, szombaton teremtésvédelmi és önkéntességről szóló beszélgetések, koncertek és hagyományőrző bemutatók várják az érdeklődőket. A kattárs vasárnap délelőtt a kaposvári székesegyházban bemutatott szentmisével zárul. Magyar napot tartottak szombaton a római Szent István házban, tudatta az MTI. Törő András, az olaszországi Szent István alapítvány elnöke elmondta, a rendezvény célja az Olaszországban élő magyarok közösségi kapcsolatainak erősítése, valamint a nyelv, a kultúra és a hagyományok megőrzése. A programot az idei nyári diaszpóra tábor ihlette. Magyar Péter miniszterelnök Pécsen arról beszélt, hogy korszerűsíteni kell a közigazgatást és erősíteni az önálló független önkormányzatokat. Közölte, vizsgálják a megyei közgyűlések hatásköreit és intézményeit, valamint szükség esetén részben csökkentenék az önkormányzatok szolidaritási adóját. A korszerű közigazgatáshoz nem alispánokra, főispánokra, vármegyékre van szükség, ez azonban nem jelenti a megyei struktúra megváltoztatását, mondta a miniszterelnök. A helyi igényekre és a kistérségi együttműködésre alapozzák fejlesztéseiket a Bács vidéke mikrotérség falvai a Szent István vidékfejlesztési programban, tudatta az MTI. A 10 település egyenként 1 milliárd forintos támogatási keretből többek között útfelújításokra, rendelők és közösségi terek korszerűsítésére, vízmegtartásra és munkahelyteremtésre fordíthat forrásokat. A program 10 mintatérségben indul, tapasztalatai alapján pedig 2027-től országosan is kiterjesztik. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli díszdoktorává avatták Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díjas írót. Darázs Lénárd rektort szerint az alkotó munkássága maradandó értékekkel gazdagította az egyetemes kultúrát. 2025-ben irodalmi Nobel-díjat kapott. Az Oroszországgal szembeni szankciókról szóló amerikai törvény teljes körű és mielőbbi végrehajtását sürgette Volodimir Zelenszkij, ukrán elnök, szombati üzenetében, tudatta az MTI. Közben Oroszország péntek éjszaka súlyos támadást hajtott végre Ukrajna ellen. Odessa megyében több mint 178 ezer fogyasztónál megszakadt az áramszolgáltatás. Az ukrán légierő szerint 2 rakétával és 174 drónnal támadtak, amelyek közül 138-at a légvédelem megsemmisített. Végül az időjárásról. Napos, száraz időben lesz részünk, fátyol és gomoly felhőkkel, gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás, a nappali csúcshőmérséklet 25 és 30 fok között, általában 27 fok felett alakul. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Közlekedési hírek következnek.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban hétvégére lezárták a Szabadsághidat, a Vámház körútat a Lónyay utcáig, illetve a Műegyetem rakpartot rendezvény miatt. A 47-es, a 48-as és a 49-es villamos nem közlekedik. Az 56A villamos meghosszabbított útvonalon Hűvösvölgy és Kelenföld vasútállomás, a 61-es villamos szintén meghosszabbítva Hűvösvölgy és a Városháztér között közlekedik, 61B villamos jár Hűvösvölgy és Szavoya Park között. Hétvégére ismét lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Megnyitották a 13. kerületben a Hegedűs Gyula utcát a Viktor Hugo utca és a Turzó utca között, de a 15-ös autóbusz hétfőn hajnalig továbbra is terelt útvonalon közlekedik, nem érinti a Gogol utca megállót a Gyöngyösi utca felé. Ma reggel 8 órától lezárják az Andrássy út szervíz útját a Csengeri utcánál rendezvény miatt, illetve várhatóan délután 14:30-tól lezárják az Andrássy utat az Izabella utca és az Oktogon között. Ekkor 15 órától a 105-ös és a 210-es B autóbusz terelt útvonalon jár, a Vörösmarty utca megállót nem érinti majd. Schilling Zsolt, BKK Info.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamesterházas pár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.
1: Hét óra 50 perc. A vasárnapi evangéliumot Varga László atya olvassa fel, majd Hulitka Róbert, Váci egyházmegyés pap gondolatait hallják.
2: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak. A mennyek országa olyan, mint amikor egy gazda kora reggel kiment, hogy szőlőjébe munkásokat fogadjon. Miután napi egy dénárban megegyezett a munkásokkal, elküldte őket a szőlőjébe. A harmadik óra körül megint kiment, s látta, hogy mások is ácsorognak ott tétlenül a piac téren. Ezt mondta nekik: menjetek ti is a szőlőmbe, és ami jár, megadom majd nektek. Azok el is mentek. Majd a hatodik és kilencedik órában újra kiment, és ugyanígy cselekedett. Kiment végül a tizenegyedik óra körül is, és újabb ácsorgókat talált. Megkérdezte tőlük: miért áldogáltok itt egész nap tétlenül? Azok ezt válaszolták: mert senki sem fogadott fel minket. Erre azt mondta nekik: menjetek ti is a szőlőmbe. Amikor beesteledett, a szőlős gazda így szólt intézőjéhez: hívd össze a munkásokat, és add ki a bérüket az utolsókon kezdve az elsőkig. Először azok jöttek tehát, akik a 11. óra körül kezdtek, és egy-egy dénárt kaptak. Amikor az elsők jöttek, azt hitték, hogy nekik többet fognak adni, de ők is csak egy-egy dénárt kaptak. Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen: ezek az utolsók, csak egy órát dolgoztak, és ugyanúgy bántál velük, mint velünk, akik a nap terhét és hevét viseltük. Ő azonban ezt felelte az egyiküknek: barátom, nem vagyok igazságtalan veled. Nem, de egy dénárban egyeztél meg velem. Ami a tied, fogd és menj. Én ennek az utolsónak is annyit szánok, mint neked. Talán azzal, ami az enyém, nem tehetem azt, amit akarok? Vagy rossz szemmel nézed, hogy én jó vagyok? Így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók. Ezek az evangélium igéi.
3: Mennyi időre van szükségünk ahhoz, hogy megtérjünk? Mennyi jót kell tennünk ahhoz, hogy kiérdemeljük az üdvösséget? Ezek a kérdések fogalmazódnak meg bennünk a mai evangéliumot hallva, és talán elgondolkozunk rajta, hogy elegendő-e az a jó, amit már tettünk földi életünkben? Kiérdemelhetjük-e egyáltalán az üdvösséget? Ehhez kapcsolódóan egy történet jut eszembe két testvérről. Az egyik testvér már egészen fiatalon elhatározta, hogy ő egész életét, mindenét, amilyen van, Istennek akarja ajándékozni. Elment misszióba egy távoli szigetre, minden vagyonát a szegényeknek, rászorulóknak, betegeknek ajándékozta, és egész élete Isten szolgálatában, imádásában, a szegényekről, az elesettekről való gondoskodásban telt el. Így élte földi életét. A testvére nem ezt az utat választotta, ő egészen fiatalon elhatározta, hogy szeretne szép családot, szeretne kényelmes, jólétben megvalósult életet. Éppen ezért törekedett is arra, hogy minden vállalkozásában, minden egyes kezdeményezésében megmutatkozzon az, hogy igazán sikeres, sikeres ember akart lenni. Tényleg nagy családja lett, nagy vagyona, és időről időre gondolt az ő testvérére, aki távoli országban, misszióban él, és küldött neki a vagyonából. majd meghalt ez a két testvér. Az első testvér odaállt Isten ítélő szék elé, és Isten ezt mondta neki, jól van, te derék és hűséges szolga, itt a földön 10 000 talentumot érő kincset gyűjtöttél, ezért menj be urad örömébe. Majd ahogy a második testvér is oda került Isten trónja elé, odafordult hozzá is Isten. Jól van, te derék és hű szolga, 5 talentumot érő kincset gyűjtöttél a földön, menj be urad örömébe. Sokszor esünk talán abba a hibába, abba a csapdába, hogy azt gondoljuk, hogy a mi cselekedeteink, amelyeket az élet

0: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
1: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.

0: 8 óra. Híreket mondunk, a mikrofonnál Ungvári Judit. Jó reggelt kívánok! Megnyitotta a Római Egyházmegye új lelkipásztori évét 14. Leó pápa pénteken, a Szent Atya a lateráni Szent János Bazilikában tartott egyházmegyei közgyűlésen hangsúlyozta, a plébániáknak nem újabb elszigetelt tervekre, hanem a közös meghallgatás, megkülönböztetés és megtérés tartós módszerére van szükségük. A pápa kiemelte, hogy a katekézis az ifjúság, a család, a szeretetszolgálat és a hivatások gondozása mellett a jövőben kiemelt figyelmet kell fordítani Isten népének átfogó képzésére is. Lelki, kulturális és családi programokkal telt meg Kaposvár belvárosa a hétvégén, a katolikus társadalmi napokon, ahol több mint 40 katolikus közösség és szervezet mutatkozik be. A péntektől vasárnapig zajló kattárs központi témája Ferenc pápa iránymutatása alapján az igazságosabb és testvériesebb világ megteremtése. A program külön hangsúlyt fektet a családokra, a fiatalokra, valamint a társadalom peremére szorult, rászoruló emberek megszólítására. A kattárs ünnepi záró szentmiséjét 10 órától Székely János püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke mutatja be a Székesegyházban. Az eseményt rádiónk élőben közvetíti. A gyermekvédelemről tartottak beszélgetést a katolikus társadalmi napokon a Kaposvári Püspöki Palotában szeptember 19-én délután. Benyusz Mária, a kiskorúak védelmével foglalkozó pápai bizottság európai regionális tanácsadója hangsúlyozta, az emberi méltóság védelméről szerencsésebb beszélni az egyházi gyermekvédelem kapcsán. Dobszai Benedek, az emberi méltóság stratégia szakmai vezetője pedig rámutatott, fontos a hívő önismeret, amire nagy szükség van. Az önkormányzatok idei szolidaritási adójának részleges elengedéséről beszélt Magyar Péter miniszterelnök Pécsen szombaton. A Tisza párt elnöke őszi országjárásának második állomásán úgy fogalmazott, ha szükséges, elengedik a szolidaritási adó egy kis részét. Lőrinc Viktória vidék és település fejlesztési miniszternek fontos feladata, hogy egyeztessen az önkormányzatokkal. Miként tudják ezt az intézményt szépen lassan, nem kivezetve, de csökkentve igazságosan tenni, és az elvont forrásokat valóban fejlesztésre fordítani. Böde Csabát, a Magyar Vonatflotta ZRT eddigi vezérigazgatóját kérte fel Vitézi Dávid a Közlekedési és Beruházási Minisztérium közösségi közlekedésért és vasútért felelős államtitkárának. A tárcavezető ezt a Facebook oldalán közölte szombaton. Vitézi Dávid bejegyzésében méltatja a szakembert, aki az ELTE-n fizikusként végzett, majd biofizikából doktorált a Semmelweis Egyetemen, ezután 15 éven át a pénzügyi szektorban a Morgan Stanley-nél dolgozott. A közlekedéssel 25 éve foglalkozik civil aktivistaként, egyebek közt részt vett az integrált ütemes menetrend koncepciójának kidolgozásában. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett napos száraz időben lesz részünk, majd késő délutántól észak-északnyugat felől fokozatosan megvastagszik a felhőzet, késő estétől néhol kisebb eső is lehet. A nyugatiasra forduló szél az északi-északkeleti megyékben megélénkül. A csúcshőmérséklet nagyrészt 26 és 30 fok között alakul. Késő estére 16 és 21 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 9 órakor jelentkezünk.
1: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 8 óra 4 perc. Templom térkép.
2: Elsőnyéken Tolna megyében nevelkedtem, édesapám pék volt.
3: Mikor hagytátok el az országot?
2: 56-ba, és az utolsó pillanatban mentünk ki, december 20-án indultunk el, azzal, hogy hát majd meglátjuk, és sikeres apám otthon maradt, azzal, hogy ha reggel nincs kész a kenyér, akkor az egész falat tudja, hogy a müllerék leléptek, ugye, és akkor apám otthon maradt, és valamikor később utánunk jött aztán.
4: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Budapesten, Budán beszélgetünk, de gondolatban az egész magyar kommunista évtizedek emigrációja szóba kerül. Egyetlen egy gimnázium működött az emigráns magyar fiatalok számára, Kastelben, Németországban, és beszélgetőtársaim ott diákoskodtak. Egy hölgy, Alíz, szabad a teljes nevét?
5: Igen, Diego Fedor Alíz vagyok.
4: Venezuela, ugye?
5: Igen, Caracasból küldtek Kastelbe a szüleim.
4: Milyen volt ez a Kastel? Gondolom, hogy az első időkben azért nagyon fura lehetett eljönni a forró Latin Amerikából egy ilyen zordabékhajlatú vidékre.
5: Ezt teljesen eltalálta, pláne 1963-ban. Hát 1960-as évek elején Venezuela egy tomboló gazdasági helyzetben, ahol minden szép volt, minden színes volt, minden jó volt, és akkor egy ilyen kis faluba, ilyen szürke, németországi hangulatba, igen, nagyon nehéz volt, egy évig valóban szenvedtem, és érdekes módon egy év után viszont az antennáim 16 éves koromban azt mondták, hogy én nekem itt a helyem. És akkor megkértem a szüleimet, hogy engedjenek, ki kellett könyörögni tőlük, hogy engedjenek ott leérettségizni. Tehát egy évből tulajdonképpen 5 év lett.
4: 5 évre eltávozott Caracasból?
5: Igen, igen, de mert a szüleim viszont inkább ők jöttek.
4: Tehát akkor látták egymást.
5: Igen, de nem évente, és hát egész egyszerűen az régen úgy volt, hogy írtunk levelet, és akkor 2 hétig tartottam, meddig megérkezik, 2 hét múlva a szüleink, de azok igazi levelek voltak, mindkét részről.
4: Tehát nem SMS volt az üzenetváltás.
5: Nem.
4: Hol tetszett születni?
5: Én Budapesten születtem, és 8 éves koromig, noha már a szüleim 1949-ben diszidáltak. Hát a körülmények olyan voltak, a szökésről volt szó. Szöktek át az ausztriai határon embercsempészekkel, mert akkor már nagyon 49-ben már utolsó pillanatban, és hát a nagyszüleim meggyőzték őket, hogy ne vigyenek magukkal, mert csak 1,5 éves voltam, és mi történik, ha a gyerek felsír, és agyon fognak benneteket lőni, és hát a szüleim azt mondták, hogy jó, akkor majd visszajönnek értem, mert ez az őrület, mondta apám, nem tarthat sokáig, és hát mégiscsak tartott vagy 40 évet.
4: És akkor mikor látták viszont egymást?
5: Utána azonnal, pár héttel utána le is esett a vasfüggöny, és akkor már se kisebbe. Kalandos módon édesapáméknak sikerült 1959-ben megkaptuk a hivatalos családegyesítési engedélyt. És akkor szálltunk hajóra, nagymamám vitt engem ki Venezuelába a szüleimhez.
4: Áttérek másik beszélgetőtársamra, Müller György. Párizsban jártam valamikor az év elején, a Párizsi Magyar Missziónak a gyönyörű szép kápolnájában, és csodálkoztam rá két hatalmas fafaragványra, amely egy Biblia pauperum, és megtudtam a beszélgető társamtól ott a helyszínen, hogy Müller György, vagyis te vagy az alkotója. Utána lekáderesztelek Molnár Ottónál, aki korábbi párizsi magyar lelkész volt, és jól ismertem, és hát összehozott minket, most itthon vagy Magyarországon.
2: Továbbra is Kastelben élek, mikor érettségi után elvégeztem a testnevelési főiskolát Kölnben, aztán 13 évig éltem Kölnben, és mikor gondoltam egyet, akkor visszatértem Kastelbe, a régi szép iskolámba, és aztán ottan átvettem meg a táncsoportom, mert diákkoromban is táncoltam. Kölnben volt egy táncsoportom, és akkor visszakerültem Kastelbe, mint nevelő és tanár. És a testnevelő tanárként nem vettem át a testnevelés óra foglalt volt az én tanáront, és a természetesen nem mertem, vagy nem eszembes jutott, hogy kitúrjam a helyről, hanem egyszerűen nevelő lettem, és csináltam a néptáncsoport és a fafaragást, és ez egy érdekes dolog volt, mert akkor jött egy német igazgató, mikor egy kis rendszerváltás volt nálunk is, úgymond, és akkor kérdezte, hogy nem tudnék órát helyettesíteni. Azt mondom neki, hogy igazgató, hát én akármit csinálom, de mondom, matematikát, angolt, meg ilyesmit nem merek válni. Csináljuk úgy, hogy táncolok a gyerekekkel. És akkor minisztériumban megkérdezte, vagy a minisztériumban, hogy mi volna, hogyha a harmadik sportóra helyett egy néptáncórát tennénk be. És aki nálam végtáncolta azt a 45 perc, az garantáltan többet mozgott, mint egy sportórán. És akkor aztán ugyanúgy megengedték azt, hogy technikai oktatás helyett fafaragást csináltam fiúknak, lányoknak.
3: Mesteri fokon űzött, hála Istennek, láttam.
2: Igen, és hát aztán az első 4 osztályban ez kötelező volt, és az, amit láttál, az a két nagy 180, az a 250 centi nagyságú bibliai jelenetek, illetve a keresztút, azt nem én egyedül csináltam, hanem volt 5-6 fiú, aki 8-as, 9-es korára úgy faragott, mint én.
3: Mikor, hol láttad meg a napvilágot?
2: Én itt Budapesten, 1943-ban, és aztán Felsőnyéken, Tolna megyében nevelkedtem, édesapám pék volt.
3: Mikor hagytátok el az országot?
2: 56-ban, és az utolsó pillanatban mentünk ki, december 20-án indultunk el, azzal, hogy hát majd meglátjuk, és sikeres, apám otthon maradt, azzal, hogy ha reggel nincs kész a kenyér, akkor az egész falat tudja, hogy a Müllerék leléptek, ugye, és akkor apám otthon maradt, és valamikor később utánunk jött aztán. De ami érdekes, talán a menekülésünkre, szombaton megálltunk egy anyámnak egy ismerő, egy barátnőjénél, szomszédban tanítónéni volt nálunk, Nyéken, és akkor megbeszéltük, hogy vonattal kimegyünk Kőszegig, és akkor Kőszegtől kezdve gyalog megyünk, és akkor Kőszeg fele után hallottuk a vonatban, hogy aki ott volt, az mind ment nyugatra. Ilyen csomagok, hogy nem láttak ki a csomag mögül, és hallottuk, hogy énekelnek valakik, és ordibálnak, és stb. Egy magyar népdalra ráerőszakolt szöveg volt.
3: Igen.
2: Aki a határon által akar menni, jöjjön velünk, meg mit tudom én, és akkor mindenki lapított. Így behúztam mindenki gyakorlatilag, hogy ez csel, ez valami csapda, hogy senki nem lehet reagálni rá. Aztán bejöttek a mi kocsinkba, és az anyukám azt mondják a szembe lévőjelmek, hogy menjen már ki, kérdezze meg őket. Nem, nem megyek ki. Szóval anyukám azt mondta, kisfiam, gyere, mi kimegyünk. És akkor az ott egy jártának a tisztnek, kimentünk. És akkor azt mondja, azzal kezdte, hogy nézzelek, megkérdezte, ez komoly, amit mond? Igen. Az a nézzelek, katona mondta, nézzelek ide. Mindegyiknek van egy fegyvere, az a feltétel, hogy ha mi kimegyünk, és elkapnak minket, akkor mi azzal mentékeltetünk, hogy mi azért viszünk magunkat, mert mi épp ma elcsíptük magunkat, ugye? És akkor mondta, hogy ne balra menjünk, meg ott a határot már oroszok van, menjünk erre, mert ő az a tiszt, aki beossza a őrjáratot, azt mondja, én éjfélre oda kell, hogy érek, mert éjfélkor átveszem a szolgálatot, és most tudom, hogy most hol van őrség. Féltünk. És akkor az első mondta, hogy nekem, hogy már tudtam el, hogy Gyurika, figyelj ide, ha látsz valamit, több ilyenek is szólt, akkor szóljál, hogy láttál valamit. És mondtam, hogy katona bács, ott jön egy autó, az jó, kisfiam, láttam, és akkor jött az kocsi, azt mondja, most esett a hó, gyeng le a bozótosba. Lefeküdtünk a hóba, hull a csönd, várás, elmegy az autó, kimegy körülni, azt mondja, jó, most mehetünk. Ja, és akkor ezt kétszer megismertük két alkalommal, és amikor harmadszor volt, akkor elfeküdtem én is a hóba, és akkor viszont 100-200 méterrel lejjebb a patak mellett volt egy hatalmas tábor, és ott tele volt orosz katonákkal. És hát, hogy meg a falu előtt, mert a kutyák már kezdtek ugatni, és akkor jött egy autó ki a faluból. És akkor hát nem tudtuk lemenni a patakhoz, hanem föl a hegyoldalba. Elvágódtam bele a hóba, és akkor csönd, és visszaszól, azt mondja, na most mehetünk. És akkor felemelem a fejemet, és ott állt az orrom előtt, két ekkora csizma. És akkor megijedtem, nézek rá, aztán egy fiatal katona, orosz katona, géppisztolyt fogta így rám, néz rám, egy 18-20 éves fiú lehetett, és akkor így nem szól semmit, csak így kézzel így legyintett, hogy na, menj már. Meg sem mehetem mondani. Ez olyan élmény volt, hogy most is látod, még most is elsírom magam.
3: Hát hogyne, és az édesanyja is átjutott?
2: Igen, anyukám is átjutott, és a nővérem is átjutott mind a kettő.
3: Gyönyörű. És akkor mikor voltál Kassel Magyar Gimnáziumnak diákja?
2: Hát először is, hát az Magyarország 8. osztályt kezdtem, persze az a 8. osztályt feledhettem, akkor mikor Németországba értem, akkor már nyár volt, és a következő iskola év kezdetre betettek egy SOS gyermekfalú, nem tudom magyarul, hogy mondják, és akkor ottan megint betettek a 8. osztályba, és hát azt sikeresen elvégeztem. Tudtam egy év a tisztességesen megtanulni németül, hogyha gimnáziumba mehettem. Igen, csak az volt a probléma, hogy 2 éves túlkorral nem akart senki fölvenni engemet a gimnáziumba, hát akkor nem voltak egy nagyvonalok az emberek, és akkor egy bencés atya elintézte nekünk, hogy Dél-Bajorországban egy bencés kolostorba fölvesznek engemet diáknak. Igen, aztán 2 éve visszatértek, vagy 3 éve visszatértek, mert ott az 5. osztályba kezdték a latin. Na, aztán meg voltam átmondva magamban, fennem egyemek, hát most tanultam meg német, nem, hogy most meg, már most meg egy nyelvet meg kell tanulni, nagyon nehezemre esett, és akkor azt mondta az egyik páter egyszer, hogy na, Georg, figyelj ide, jönnek a magyarok. Mondom, jó, hát milyen magyarok? Hát nem tudod, hát itt van egy gimnázium, stb. És... szóval megjöttek a magyarok, laposra verték a futbolistákat.
3: Focibás volt a 2 iskola között?
2: Tusa volt a 2 iskola között, igen, futások, ez a minden. És aztán azt mondja, hogy hozzám egy bencés atya, magyar, azt mondja, hogy...
3: Hogy hívták?
2: Galambos Ireneusz atya.
3: Jó, ismertem.
2: Igen. Úgy hívtuk, diákon, úgy hívtuk, hogy Tubica, ő volt a Tubica.
3: Igen, 56-ban Győrből távozott, részt vett a forradalomban.
2: Igen, hát aztán, na, te Gyurka, én hallom, hogy te magyar kisfiú vagy, és persze vigyázz bázni, és mondta, igen, atya, én magyar kisfiú vagy. Nem akarsz kasztélyba jönni? Hebegtem, habogtam, nem tudtam. Azt mondja, na, add meg anyuk a címét. Leírtam anyuk a címét, 2 hét múlva kasztélyba voltam.
3: De jó. Vagyis hányban volt ez?
2: 59-ben.
3: Egymást mikor ismertétek meg? Alizzal?
5: Én 63-ban kerültem oda, akkor Gyuri már ott volt.
3: Kedves Aliz, Galambos Ireneusz már említettük, bencés szerzetes és hát tanár, győri bencés tanár volt, 56-ban távozott. Ki az, akire jó szívvel emlékszel a paptanárait közül, vagy a civil tanárok közül is?
5: Én mondhatnám, hogy mindenkire tulajdonképpen, mert rossz tapasztalatom nekem személyesen nem volt.
3: Egy-két nevet mondjál, hogy kik voltak.
5: Jó, hát például természetesen dr. Harangozó Ferenc, ő is atya volt, ő később aztán, mikor Mindszenty bíboros kijutott nyugatra, ő lett a magán titkára, és jártak is, 75-ben Karakaszban voltak. Az volt Mindszenty bíboros úrnak az utolsó lelkipásztori útja, mert aztán Karakaszból visszatérve 3 hónap múlva Mária Celben el is hunyt.
3: Bécsben hunyt el, de oda temették Mária Celben.
5: Jó, igen.
3: Még egy nevet megemlítenél Harangozó atyán kívül?
5: Igen, Harangozó atyán, hát Berlovics tanár úr, a történelem tanárunk, akitől megtanultam pontos lenni, mert hát Dél-Amerikában a pontosság azt nem fogja kezdeni. Na hát ott megtanítottak pontosnak lenni. Ő civil tanár volt. Civil tanár volt, kedves osztályfőnökünk éveken keresztül. Mi Tacitusnak hívtuk. Tacitus. Ő volt a Tacitus.
3: Mindenki.
5: Ja, és hát természetesen, bocsánat, az első osztályfőnökünk, mikor én oda kerültem, egy évig volt már annak az osztálynak az osztályfőnöke, Tégla, akin, igen, Endre, német Endre.
3: És Tégla volt a beceneve?
5: Igen, Tégla volt a beceneve, mert ő testnevelési tanár volt, és mikor úgy igazán a tornaterembe elordította magát, olyan vörös tudott lenni, és akkor Tégla lett. Ő egy remek, és mikor elment, mert felajánlottak neki Ausztriában egy állást, és hát azért természetesen neki is családja volt, stb. Kapott rajta, és akkor elhagyta Kasztlit, már 64-ben, de mi Kasztlit, már 64-ben, de mi aztán minden osztálytalálkozóra, az ott éves osztály, ő visszatért hozzánk. És...
3: György, hozzád fordulok, neked kik a tanár emlékeid, akikről megemlékeznél?
2: Van jó sok, több tanárom volt, aki nekem élete meghatározója volt. Bajusz tanár úr, aki rajzot tanított, és hát nem rajzot tanított, hanem mindenféle a kosárforrástól kezdve a faragás.
3: Hát a kézművesség minden válfaját.
2: Minden változat.
3: Hát faragásba is ő vezetett be téged, ugye?
2: Igen, és hát mondtam, amikor az volt a feladat, hogy technikai rajzot kellett csinálni, akkor aztán kinyitottam a malonyát, itt van egy székelykapu, oda van írva, hogy 4,5 méter, vagy 6,5 méter, tessék 1:20-ban megrajzolni. Hát aztán átadtuk a számot, aztán csak sikerült, nekem még mindig megvan 2 szép székelykapum, és hát az volt a terv, hogy megcsinálsz, nem engedték meg, hogy a vár elé kitegyem.
3: Más nevet említesz-e még a tanárait
2: közül? Másik, aki nagyon életem megbízta, az pedig az énektanár volt, Éva néni, Kölcse Balog Éva néni, és mindig rá akart beszélni, menjek az ének, azt mondta neki, hogy én azt énekem, amit a szomszéd énekel, vagy ez a szomszéd, nem, minden, mondta, én csinálom a néptáncot, és ez el volt intézve, és nagy szeretettel csináltam, mindig is csináltam, utólag is, és végül is összeszámokkal körülbelül 50 évig csináltam néptáncot, nem én táncot.
3: Hát igen, tényleg te az iskola megszűnéséig ott voltál?
2: Iskola megszűnése, nem, szó, hogy mondjam, mikor elvégeztem, fölmentem a Kölnbe, főiskolára, akkor megnősültem, és 13 évig éltem ott. Mikor lejöttem Kasztliba, hallottam, hogy üres egy nevelői állás, akkor lejöttem, és átvettem. Uh-huh. Úgyhogy

0: Egy ideig internátus kollégium vezető voltam, aztán nem voltam, aztán megint voltam, mikor, hogy, és ott is csináltam, szóval a néptánc oktatás helyett, ami kötelező volt, volt egy tánccsoport, és hetente két óránk volt, két próbánk volt, és mentünk. Tulajdonképpen, ha úgy számolom, minden második héten valahol voltunk szerepelni. 47-ig tart egy iskolai év, tehát, ahol is oktatás van, és hogyha megnézem, akkor tulajdonképpen tényleg egy év alatt elmentünk 20-szor, 25-ször szerepelni.
1: Fantasztikus.
0: És úgy szoktam mondani, hogy Párizstól Budapestig, Stockholmtól Rómáig bejártuk az egész időzőből, egész Európát.
2: A 90-es évek elején szűnt meg az iskola végül is, azt hiszem, ugye?
0: 2006-ban szűnt.
2: 2006-ban, igen. Alice, téged kérdezlek, mit jelent az életedbe az iskola, mit köszönhetsz neki?
3: Nagyon sokat, az biztos. Köszönhetem neki a magyarságtudatomnak a megerősítését, mert noha már Caracasban is, ahogy említettem, nagyon aktívan részt vettünk a magyar kolónia életébe, de az, hogy magyar irodalom, nyelv, irodalom, történelem, népművészet, földrajz, nekünk érettségi szinten vitték ezeket a tantárgyakat, a német érettségin mellett. Tehát mi abitúrt kaptunk, tehát német érettségit, de a vizsgáink, a végvizsgáink érettségi szinten voltak.
2: Érettségi találkozótok szokott-e lenni? Hányan vagytok?
3: De még mennyire. Kasszliba visszatérünk 5 évente. 5 évente vannak, az azt jelenti, hogy minden évben van érettségi találkozó, mert ugye 58-ban kezdődött az iskola, 48 évig létezett, apropó lakiteleken van a
2: burkasz, hagyaték, igen.
3: A hagyaték, és minden évben... osztályonként függ természetesen, de a mi osztályunk, mi most már úgy gondoljuk, hogy mi minden évben.
2: És kezdettől koedukált volt, ugye?
3: Abszolút, igen, koedukált. Ami egy koedukált intézet, hát az már eleve egy ilyen fura formáció, mert vagy fiú intézet, vagy lány intézet, és itt az intézetek fiú és lány intézet volt, de iskolában együtt jártunk. Úgyhogy ez is egy nagyon érdekes dolog volt, és amit még köszönhetek, azt hiszem, hogy ezt mindnyájan, életre szóló barátságok. Életre szóló barátságok, és ahogy az egyik iskolatársuk mondta, mi tulajdonképpen kasztis állampolgárok vagyunk.
2: Gyuri, neked mit jelent ez az örökség?
0: De úgy, ahogy az Alice is mondta, nekem ez életre szóló, és tényleg életet meghatározta teljes mértékben. Volt egy német feleségem, aki német létére tanította a magyar lányokat magyarul énekelni.
2: Tehát megfertőzted?
0: Megfertőztem, tudom. Ő varta az összes viseletet, amikor Kölnbe táncsoportot csináltam, és aztán mondjuk, hogy szép még, hogy az Aliszka egyszer bejött a jövendőbeli férjével, próba volt, meglátogatott minket, és azt mondja, hogy te Gyuri, nem akarsz eljönni Caracasba? Mondom, hogy ja, persze, majd jövök én Caracasba. És akkor 2 hét múlva megjött a meghívó, húsvét előtt, hát azok a feleségek futottuk össze-vissza, és egy ekkora kis zsebkendőnyi irodába végét találtuk, 5 napig tartott, amíg Caracasba értünk repülővel, mert innen, oda, onnan.
2: Át kell szállni mindenhol?
0: Mindenhol, szóval 5-ször átszálltunk repülővel, de tényleg végén olyan repülővel mentünk, mondom, már nekünk előtt legyen. És a
2: caracasi magyar cserkészeket megtáncoltattad?
0: Megtáncoltattam őket is.
3: Gyurit koreográfálni, tehát mint koreográfust hívtuk meg. Több magyar, és nem csak németországi, ugye hát ő Németországból volt, és meg volt ez a barátság, hanem Magyarországról is hívtunk neves koreográfusokat, például Batyú, ezt ő nagyon ismer, Hidas Gyuri a Vasasból, mert hát olyan volt a gazdasági helyzete.
2: Igen, tehát akkor egy virágzó város volt, egy világváros.
3: És aztán kitaláltuk argentin néptánc csoportos barátainkkal.
2: Ott is voltak magyar cserkészek.
3: Hát ott is van még, ott nálunk sajnos nincs már se cserkészet, se gyöngyösbokat.
2: Ez egy külön beszélgetés lesz, hogy mi van Venezuelával.
3: És hát igen, Gyuri aztán így került hozzánk, és akkor éppen készültünk, azt hiszem, a második dél-amerikai magyar néptánc találkozóra Argentínába, és akkor úgy gondoltam, hogy ide azért. Jó, én már mindent átadtam, amit tudtam, de hát ők profik voltak, és akkor...
2: És hányban volt ez, amikor ez a venezuelai volt?
0: Ezt te jobban tudod.
3: Ez a 80-as évek elején kellett, hogy legyen.
2: Nagyon szépen köszönöm, megidéztük egy kicsit ezt a fontos küldetéssel megáldott iskolát, magyar iskolát, sok értékes embert adott a magyarságnak, és a világnak.
0: Egész biztos vagyok benne, hogy sok értékes embert adott, és sokan értékelik, van, akinek esetleg panosza van, mert hát sokszor öletek fiatalok, akiket, hogy mondjam, otthon nem tettek rendbe, és akkor nekünk kellett rendbe szedni, és ez nem mindenkinek passzolt. És hogyha netán, bocsánat, most utoljára még csak annyit, hogy és ha valaki haragszik még rám, hogy szigorú voltam, akkor szóljon, és akkor visszaadja a füles nekem.
2: Nagyon szépen köszönöm. Müller György Kaszli regdiákkal beszélgettem, és Diego Fedor Aliz fiatalos hölgyel mind a ketten ott érettségiztek, és életük meghatározó élménye volt az ott eltöltött időszak. Köszönöm a hallgatók figyelmét, búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
1: Elhangzott a templom térkép.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 8 óra 30 perc. Varázsdoboz. Mesés irodalom.
3: Tamási Áron. A hazug sün.

0: Történt egyszer, még az elaggott világban, hogy a tüskéssün nagyon elbízta magát. Hegyes orra lévén hajlott is mindig az oktalan elbizakodásra. Így aztán csak kellő alkalom kellett ahhoz, hogy a fejét egészen elveszítse. Ez a kedvező alkalom nem is késett sokáig, mert az egyik esztendőben úgy forgott az időjárás, hogy a nyár végére valóságos paradicsom lett az ő számára a föld. Fölös számban elszaporodtak ugyanis az egerek, melyekkel nagyon szeretett élni a sün. S bár igen megsokasodva voltak az egerek, mégis ízletesre hízott valahány, mert hiszen hirtelen szökvén érésbe a búza, a kalászok sok szemet hullattak a földre. Könnyű szerrel és jól élt tehát a sün. Amidőn leereszkedett az enyhe alkonyat, csak előjött lassan biztos rejtekéből, s körülményes vadászat nélkül is annyi kövér egeret ehetett, amennyit éppen megenni kívánt. Így aztán hamarosan letette minden gondját, s nem csinált egyebet, csak hallgatta a tücskök szüntelen dalát, esetleg lustán ábrándozott az aranyló holdvilágon, vagy bámulta a nagy kerek tököt, mely a szomszédföldön, a jámbor török búza közül bambán és sárgulva kandikált ki a zsongító éjszakába. Hát egyszer, amint éppen így magával és a világgal igen eltelve az egyik barázda mentén ábrándozott volt a sün, hát előbukkan valahonnét egy mezei nyúl. Rögtön megijedt a szegény nyúl, ahogy megpillantotta a sünt, s remegve kereste, hogy merre vehetné másfelé az útját. Hanem a sün odaszólt neki.
1: Mitől félsz, te füles?
2: Úgy szólván mindentől és mindenkitől, mondta a nyúl.
1: Gyere csak ide,
0: folytatta a sün.
1: Majd elbeszélgetünk ketten.
0: Hálás volt a nyúl, hogy olyan nyájasan szólottak hozzá, s bár óvatosan, de oda ment a sünhöz. Riadalom ült a két szemében, s úgy látszott a holdvilágon, mintha remegne is.
1: Borzongani látszol, mezei barátom, kezdte a nyájas szóbeszédet a sün, majd aggodalommal tette hozzá. Fázol talán?
2: Nincs okom fázni, mondta a nyúl.
1: Én is úgy vélem, folytatta a sün. Hiszen langymeleg nyárvégi este van, a tücskök muzsikálnak, spajzánkodnak az egerek. Igazán mindenki boldog ebben a paradicsomban.
2: Mindenki, csak én nem, sóhajtott a nyúl.
1: No, hát mi a baj? Kérdezte a sün.
2: Minden ember reám vadászik, folytatta nagy szomorúsággal a nyúl. S mindegyiknek van egy-két kutyája. Ma is háromszor vettek üldözőbe azok a kutyák.
1: Fáradt vagyok és szerencsétlen.
0: Elgondolkozott a sün, de nem tudott egyéb vigasztalót mondani, hanem csak annyit szólott.
1: Hát, bizony, bizony.
0: A nyúl azonban érezvén a panaszkodás enyhítő édességét, nagy bizakodással és szinte áradozva folytatta.
2: El sem tudott gondolni, hogy milyen átkos dolog nyúlnak születni, mert a nyúlnak mindenki vesztére tör. Bujdokolhat egész nap, s kereshet bárminő rejteket, mert ha egyszer nem, máskor biztosan rátalálnak. És akkor úgy kell szaladni neki, hogy még a lelke is kiszakad.
1: Hát, igen, bólogatott a sün, mire a nyúl sóvárogva szólt.
2: Könnyű neked, bezzeg, mert akadjon rád egy kutya, vagy bármilyen fenevad is, te csak magadba gombolyodsz, s azok az áldott tüskéid megvédenek.
0: A sün büszkén villantotta meg azt a fényes és hegyes orrocskáját.
1: De sőt, megszúrják ellenségemet, mondta.
0: Hát az úgy van, gondolta is a nyúl, és bizony irigykedve nézte a sün tömérdek tüskéit, melyek a holdfényben szinte növekedni, és tovább hegyesedni látszottak. Abban a megejtő percben nem csak szívesen váltotta volna tüskékre az ő gyors lábait, hanem irigykedett is lelkiből.
2: Ne haragudj, mondta, de szeretném megkérdezni, hogy miképpen növesztetted azokat a célszerű tüskéket?
0: Ám bár természetesnek látszott a kérdés, mégis meglepte a sünt, mert hiszen ő ezen nem gondolkodott még soha. S meghökkenve vette észre, hogy a kérdésre nem is tud felelni. Jobban mondva,
2: Csak azt tudná válaszolni, hogy a tüskék dolgában semmi érdeme sincs, mert azok csak lettek, s vannak.
0: De hát mondhatja az igazat abban az irigyelt állapotban?
2: Nem mondhatja bizony, mert akkor rögtön leesik a dicsőség a polcáról, gondolván a nyúl, hogy az egész buta szerencse csupán.
0: Ajha, az titok, szólott tehát.
2: A nyúl közelebb húzódott hozzá, s hízelegve mondta. Mint a kincset, úgy megőrzöm a titkot.
0: Esküszöl?
2: Esküszöm a két fülemre, mondta a nyúl.
0: Hát erre a sün, hogy még titkosabb legyen a szó, lehúzódott lassan a barázda árkába, ott óvatosan körülszaglászott, s majd a nyúl fülébe súgta.
2: Az egérhústól nőttek a tüskék.
0: Bámulva hallgatott a nyúl, majd reménytelenül borította arcára csügget füleit.
2: Fogjak neked egyet? Kérdezte a sün.
0: Egeret?
2: Azt! Szívesen fogok egyet a te számodra, s itt előttem megeszed. Meglásd, hogy kihull az a haszontalan puha szőröd, s helyette olyan tüskéid lesznek, mint nekem. Na, fogjak egyet?
0: A szegény nyúl nagy szükségében annyira áhította a tüskét, hogy elszánta magát, és így szólt.
2: Hát, jól van, ha olyan szíven leszel, fogjál egyet.
0: Boldog volt a sün, hogy a hazugságot elhitte a nyúl, s nagy vitézül elindult mindjárt, hogy fogjon egy egeret.
2: Nem sokára vissza is tért, a szájában egy kövér egérrel, amit oda tett kedveskedve a nyúl elejébe.
0: No, edd meg!
2: Bíztatta szívélyesen.
0: Nagy undorodással szagolgatta a nyúl az egeret, de mivel élete a tüskéken nyugodott, végre behunyta a szemét és enni kezdte az egeret.
2: Hanem a különös dolgot meglátván egy másik egér, nagy rettenettel szaladni kezdett a mezőn, hogy vége a világnak, mert a nyúl eszi az egeret. Egyszerűen óriási riadalom lett a környéken, a fejüket vesztve menekültek az egerek, nehogy megegye őket is a nyúl. Özönlöttek és borzadozva szaladtak egyik földről tovább a másikra, az egész tájékról a másik tájra. Egész éjjel szaladtak.
0: Hanem másnap alkonyatkor, megéhezvén ismét a sün, előjött a rejtekéből, hogy lakomát csapjon.
2: Szokása szerint felment lassan a barázda tetejére, s onnét hallgatózni kezdett, hogy merre cincognak a legjobban az egerek.
0: Erre is figyelt, arra is forgatta a fejét, de bizony nem hallott semmi cincogást.
2: Ejnye, gondolta magában, valami lett ezekkel az egerekkel.
0: S elindult, hogy megkeresse őket.
2: De hát hiába csatangolt a földeken, mert nem talált sehol egyetlen egeret sem.
0: Másnap sem talált egyetlen egyet sem.
2: Végre a harmadik napon felmászott egy domb tetejére, s ott az éhségtől teljesen elgyengülve üldögélt.
0: S amint ott kopogó szemmel üldögélt volna, hát arra jött a nyúl.
2: Meghalok az éhségtől, te mezei testvér, mondta a sün.
0: Hát egyél, felelte a nyúl.
2: De mit? Hiszen nem találok egyetlen egeret sem.
0: No, gondolta a nyúl, ha már én megettem hiába az egeret, akkor veled is megetetem a tököt. És így szólt.
2: Én tököt eszem, egyél te is tököt.
3: Disznó tököt, borzadt el a sün.
2: Igen, disznó tököt,
0: gondolkozott egy ideig a sün, de aztán elszánta magát, és megkérte a nyulat, hogy nagyon erőtlen lévén vezesse oda őt egy tökhöz. A nyúl szívesen oda vezette, s bizony a sün meg is ette a disznótököt. Így lett a hazugság miatt sündisznó a sünből.

0: A hazug sün. Tamás Járon meséjét Lajos András olvasta fel. Hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária, rendezte Varga Andrea.
1: Balogh Béni, szépen szálló sólyom madár.

0: A kora ősz aranyló sugarai lágyan terültek szét a dombok alján. A nagy tenyérnyi szőlőlevelek között halványpirosan lapultak meg a zsendülő, érlelődő szőlőfürtök. Egy hónap múlva végszüret lesz itt, pajtás! Szólt társához egy nyurga, zöldzekés vadász. Hol leszünk mi már akkor? Felelt rá kérdéssel a másik. Lehet, hogy itt, hiszen felséges Endre urunk megvárja a szarvasbőgést is. Ha ugyan engedik az ország ügyei, így az első. No meg a felséges királyné, nevetett a másik. Váratlan lódobogás verte fel a csendet. Egy udvari futár érkezett tajtékzó lován. Hey, vadászok! Nem láttatok erre repülni egy sólymot?
1: Sólymot?
0: Nézett egymásra a két vadász. Igen, azt!
2: Tudtunkkal,
0: Endre urunk nem hozott ide a mátra alá sólymokat. A királyi hírnök ingerülten legyintett. Úgy látom, ti régen lehettetek a felség mellett.
2: Van már egy jó hete,
0: bizonykodott a nyurga vadász. Akkor már értem, morogta a lovas. Endre urunk ugyanis talált egy olyan helységet, ahol a fél falu sólymászik.
2: Ejha,
0: kiáltott fel a másik vadász, aztán merre van az?
2: Gyöngyöstől kissé éjszakra, két patak között terül el. Nem messze tőle emelkedik egy sziklás hegy, a nép kis hegynek hívja. Itt a sok szikla között fészkelnek a pompás vadkerecsen sólymok. A falu népe e kecses madarak betanításával foglalkozik.
0: Ügyes emberek lehetnek, szólt a kisebbik vadász elismeréssel.
2: Meg kellene nézni őket. Gyerünk, hát ha megtaláljuk a sólymot is.
0: Meg is fogjátok, méghozzá hamarosan. Mert Endre királyunk szigorú parancsolatja, hogy mindenki, akár udvarbéli, akár idevalósi légyen is az, az ő aranyszállal meggyűrűzött, szépen szálló ajándék sólymát keresse.
2: Ki adta néki ajándékba?
0: Nem más, mint az egyik abanembéli úr, aki a helység ura, de most már Isten veletek, megyek. Remélem, nem felettétek szavamat.
2: Nem, vitéz, dehogy is,
0: felelte egyszerre a két gyalogos vadász.
2: Csak hogy eleségünk fogytán, s találunk-e pótlást? Kérdezte a nyurga.
0: Egy fertájóra múlva utolér benneteket egy társzekér éléssel.
2: Akkor se baj, mehetünk keresni a szépen szálló aranyszálas sólyom madarat, kiáltotta vidáman a kisebbik vadász.
0: A királyi futár pedig hamarosan megsarkantyúzta lovát, majd pata irányába vette útját. E naptól kezdve az egész vidék népe, s a királyi udvar minden szolgája vitéze az ajándékba kapott, aranyszállal meggyűrűzött, szépen szálló sólyom madarat kereste. Bejártak hegyet, völgyet, szirtet és dombot, sőt, még a mátra magos bérceit, a muzslát, a gaját, no meg a kékest is átkutatták, de a keresett sólyom madárra sehol sem akadtak. Ugyancsak búnak eresztette fejét Endre király. Nagyon sajnálta a madarat, hiszen kedves élte párjának, a szépséges, felséges asszonynak kívánta ajándékba adni. Elhatározta hát, hogy 1000 pompásan csengő aranyat ad annak, aki a nyomára akad, s elviszi hozzá a keresett sólymot. Telt múlt az idő. A mátra alján lassan megérett a szőlő, s víg szüretelők harsány zaja töltötte be a kecsesen hajló dombokat. A vidék urai, az abanembéli birtokosok vadászatra, vidám mulatozásra hívták meg a királyt. Ám Endrének az esze csak az elveszett sólymon járt, s bezárkózva buslakodott Benevárában. Hűséges udvari emberei már azon törték a fejüket, miként is lehetne innen Budára csalni. Ám hiába találta ki akármit, a király a madár miatt a mátrában maradt. Hanem egyszer mégiscsak történt valami. Élt a királyi udvarban egy középkorú és igen bölcs szerzetes, akinek a tudása nem csak a könyvek ismeretében magasodott ki, hanem a kartforgatásban is jeleskedett. A barát, akit Gábornak, latinosan Gábrielnek hívtak, többször is részt vett keresztes hadjáratban, s a pogány törököktől sebeket is kapott. Ez a bátor barát egy reggel bejelentette a király udvari papjának, hogy ő bizony addig nem tér vissza, míg az elveszett sólymot elő nem keríti. Az úr vezéreljen utadon, adta rá az áldást az udvari pap, majd egy éléssel teli tarisznyát nyújtott át neki. Gábriel barát ezután nem tétovázott sokáig,
2: hanem útnak indult, s egy-kettőre nyakába vette a kanyargós hegyi utakat. Éppen kerek 6 nap telt el, s a keresztes barát már azon volt, hogy szégyenében világgá megy, amikor találkozott a történetünk elején szereplő 2 királyi vadásszal. Azok csak fecsegtek, de azért valamit mégis elpöttyintettek. Nem más volt pedig ez, mint ama dolog, hogy a kis hegyen fészkelnek a vadon élő kerecsensólymok. Akkor oda megyek. Hát, ha köztük találom az elveszett madarat, gondolta Gábriel barát, s a 7. napon csak ugyan arrafelé vette útját. Ment, mendegélt a bátor pap, s közben minden bokrot, minden cserjét átkutatott, mert hirtelen az villant át az agyán, hogy a sólyom madár talán sebet kaphatott, és most valahol gubbasztva szenved szegény. Alig, hogy mindezt kigondolta, egy gyors vízű hegyi patak partján találta magát. No, iszom egy jót, gondolta, s az iszákjából elővette kulacsát. Jót húzott belőle, majd újra megtöltötte. Hanem ekkor különös zaj ütötte meg a fülét. Valami keserves, furcsa csipogás hallatszott a közeli, tüskés, dércsípte kökénybokorból. Gábriel barát nem töprengedett sokáig, hanem óvatosan odalopódzott és körülnézett. Hát, uram, fia, ugyancsak elámult attól, amit ott látott. Az aranyszállal meggyűrűzött, szépen szálló sólyommadár vergődött ott egy hurkos csapdában. Bizony, már alig-alig élt, amikor a bátor barát kiszabadította belőle. Mindjárt rendbe hozlak én, szólt kedves hangon a megsérült madárhoz, majd a patak vizéből megitatta, és a lábán levő sebeket óvatosan kimosta. Az iszákjából pedig gyógyító kenőcs került elő, mert az akkori szerzetesek még az orvosláshoz is értettek. Gábriel atya ölébe vette a beteg sólymot, és meg sem állt véle a kies Benevárig. Toll azt le nem írja, mekkora öröm szállta meg a királyt. Nádor ispán uram, azonnal adj 1000 aranyat a királyi kincstárból eme derék barátnak, parancsolta második Endre. Felséges nagyuram, nem pénzért, hanem az irántad való hűségért tettem.
1: Köszönöm, kedves Gábriel atya, de szép tettedet, jutalom nélkül mégsem hagyhatom. Kívánj hát bármit, én teljesítem.
2: Nagy gondba esett hirtelen a barát, hiszen igénytelen, egyszerű ember volt. Ám nem azért lakozott benne bölcsesség, hogy meg ne tudjon felelni a király szavára. Ha nem kívánok sokat, és te felség is jónak látod, alapíts azon a helyen, ahol a madarat megtaláltam, egy monostort, amelyben a keresztes háborút megjárt, hozzám hasonló barátok otthont találnak. Mi majd gondoskodunk azokról a lovagokról is, akik a szent sír felszabadítására mennek, s e területen haladnak át.
1: Nem csak teljesítem kívánságodat, hanem meg is dicsérlek okosságodért, helyeselt a király. És hogy hálám teljes legyen, téged teszlek meg a rendház főnökévé.
2: A király pedig megtartotta szavát. A monostorvölgyben, 1212-ben, amit ma is így hív a nép, egy szép oklevéllel megalapította a Szent Sír Őrei nevű szerzetes rendet. Azt a helységet pedig, ahonnan az aranyszállal meggyűrűzött, szépen szálló sólyommadarat kapta, sólymosnak nevezte el. Ha valaki elvetődik gyöngyös sólymosra, ma is láthatja a templom falába épített 760 éves címert, közepén a híres sólyommadárral.

Balogh Béni, Szépen szálló sólyom madár, a Magyar Monda Jáki Béla előadásában hangzott el. Hangmérnök Horváth János, rendezte Elrománkata. A varázsdobozt hallották.

0: Az elmúlt percekben Kövi Szabolcs és a Crossovers felvételeit hallották.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Érték a médiában. Eligazodási pont a mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
2: Reklámot hallottak.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 9 óra. Híreket mondunk. A mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Igazságosabb és testvériesebb világot. Ezzel a mottóval tartják Kaposváron a katolikus társadalmi napokat szeptember 18-a és 20-a között. Varga László kaposvári megyéspüspök a mottó mögötti társadalmi és egyházi üzenetről is beszélt a Magyar Katolikus Rádiónak.
4: Nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy ezt az üzenetet a lehető legszélesebb körben a szegényektől egészen a gazdagokig eljuttassuk, hogy egy igazságosabb és testvériesebb világot akarunk építeni.

0: Változtatnunk kell a kommunikációnkon, változtatni kell a világban való jelenlétünkön, már az egyháziakra gondolok. Föl kell fedezni az evangelizációs lehetőségeket. Per pillanat Magyarországon egy masszív egyházellenes közeg van, amelyik azonnal ugrik, hogyha bármiféle egyház, kereszténység összefüggő dolog van, és én ezt nem csapásnak élem meg, ne ez az izgalmas. Ilyenkor sokkal nagyobb kaland kereszténynek és katolikusnak lenni, és evangelizálni. Tehát találkozni kell, kérdezni kell, és meghallgatni kell. A közösség az, amit újra fel kell fedezni. Most ez is válságban van. Elveszett valami, amit addig nekünk természetes volt. De ez nem azt jelenti, hogy itt a világ vége, ez azt jelenti, hogy akkor nekünk változni kell.
1: Isten matematikája szerint életünk mindig értékes, hangsúlyozta Fekete Szabolcs Benedek szombathelyi segédpüspök, az MKPK Caritas in Veritate bizottsága elnöke, a Katolikus Társadalmi Napok második napján, szeptember 19-én délben Kaposváron, a Nagyboldogasszony Székesegyházban bemutatott szentmisén. A Magyar Kurír beszámolója szerint a főcelebráns homiliájában a magvető evangéliumi példázatához fűzte gondolatait. Arról beszélt, az emberi élet értéke nem attól függ, hogy mit produkál, hogy mit termel, hogy mi hasznot hoz az Isten országának a matematikája szerint, az élet akkor is értékes, hogyha deficites, ha ráfizetünk vele, hangsúlyozta a szónok. Kocsányos tölgyet ültettek a kattárson a kaposvári püspökség kertjébe, írta a Magyar Kurír. Varga László megyés püspök a fát megáldva azért imádkozott, hogy felismerjük. Szoros egységben vagyunk minden teremtménnyel. Megtanuljuk felfedezni minden dolog értékét, hogy ámulattal tekintsünk rájuk és védelmezői legyünk a világnak, ne kifosztói. A teremtésvédelem közösségi feladat, fogalmazott a püspök. A fa gondozását a kaposvári Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium általános iskola és alapfokú művészeti iskola diákjai vállalták. 11. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió, írta a Magyar Kurír. Idén szeptember 21-én hétfőn 14 és 18 óra között szervezik meg a programot a hagyományos helyszínen az egri érseki palotában. 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége, azóta minden esztendőben hívják és várják a donorokat. Az önzetlen segítőknek ezúttal is ajándékcsomaggal kedveskednek. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett napos, száraz időben lesz részünk, majd késő délutántól észak-északnyugat felől fokozatosan megvastagszik a felhőzet, késő estétől néhol kisebb eső is lehet. A nyugatiasra forduló szél az északi-északkeleti megyékben megélénkül. A csúcs hőmérséklet nagy részt 26 és 30 fok között alakul. Késő estére 16 és 21 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb a Szent Mise közvetítés után jelentkezünk. Kilenc óra négy perc. Trezor. Válogatás a Magyar Katolikus Rádió archívumából. Mészáros Márta filmrendezőt köszöntjük tegnapi 95. születésnapja alkalmából a vele készült beszélgetéssel.
2: Elgondolkoztam azon, hogy a hallgatóink között nagyon sokféle ember van, és különböző korú emberek vannak. Biztosan vannak olyan fiatalok, akik megérdemelnék, hogy az egész életedet itt most elmeséljük, de azért annyit mondok, hogy 26 filmet csináltál, ha jól tudom, és 20 díjad van. Ha ebbe valaki belegondol, valószínűleg el sem hiszi, lehet, hogy több is. Én itt végig számoltam.
3: Nem tudom, nem szoktam, igen, valami ilyesmi, igen.
2: Szóval csak úgy példának mondom, hogy Balázs Béla díj, Berlini Nemzetközi Filmfesztivál aranymedve díja, akkor még 4 díjat is kaptál mellé, ez 75-ben igen. Volt. Berlinben, hát ott siker sorozat, 77-ben ugyancsak kaptál díjat, Cannes-ban 77-ben ugyancsak, de 84-ben a zsűri külön nagy díját a Napló gyermekeimnek ért. Érdemes művész lettél, hát hála Istennek lehetsz proféta remélhetőleg a saját hazádban. Aztán Berlinben megint ezüstmedve a Napló szerelmeimnek ér. 90-ben kaptad a Kossuth díjat, Velencében is kaptál díjat, a magyar mozgókép mestere vagy, a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje polgári tagozat 2005-ben, Nagy Imre érdemrended van. Berlinben, Berlinare kameradíj 2007-ben, 2007-ben a Chicagói Nemzetközi Filmfesztivál aranyplakett díja, az utolsó jelentés Annáról című.
3: Igen.
2: Olaszország filmművészeti találkozó Viareggio Fesztivál életműdíj. A magyar filmkritikusoktól is kaptál életműdíjat. Pulában az Arany Aréna nemzetközi filmfesztivál.
3: Törököktől kaptam díjat.
2: Na például az tényleg is.
3: Törököktől, és elküldte a Novicki, mert ott felejtettem, amikor elköltöztem Lengyelországból, akkor elküldte ez a lengyel legnagyobb díj, Kovandorszki díj. Ezt kaptam a Lengyel Köztársasági elnöktől.
2: Ez igen. Szóval egyszer csak emlékeztetett, Novicki, hogy itt felejtettél valami, nem is olyan apróságban.
3: Elfelejtettem ott, és aztán elhoztam.
2: Azt mondtad, hogy lehetséges, hogy egy dolgot megbántál az életedben, hogy eljöttél Lengyelországból.
3: Megbántam. Kellett volna ezt a kettős életet folytatni tovább, mert az nekem való volt.
2: Ott is dolgoztál, arról lehetett
3: nagyon
2: hallani.
3: Nagyon sokat dolgoztam, nagyon sokat. Ott csináltam 3 filmet biztos, legalább 6-7 tévéfilmet, komoly tévé, még a macskajátékot is megcsináltam tévében, még az Anna Karenina utolsó napját is megcsináltam tévében, meg lengyel darabokat csináltam nagyon nagy színészekkel. Azon kívül rengeteg dokumentumfilmet csináltam. Az az időszak, amikor ugye már új rendszer volt, és volt a Szolidárnosz, és az első a Mazovecki kormány, a progresszív kormány, akkor én rengeteg dokumentumfilmet csináltam. Én csináltam egy 9 részes sorozatot a nőkről, a köztársasági elnök feleségétől, a Nemzeti Bank elnöknőjétől, Varsó polgármesterével, a legnagyobb filozófusokról, a Szymborskáj, a Nobel-díjas író, költőnőről. Hát olyan volt, hogy Krakóban akkoriban nagyon sok ember jött Lembergből, Lvov, azért nagyon lengyel városok is évszázadokig, azok voltak, és nagyon sok lengyel jött, és ott élt Krakóba, egyetemisták, meg minden. És mikor kitaláltam, hogy egyetemistákról csinálok filmet, bementem a krakói tévébe, és elmondtam nekik, hogy mit akarok csinálni. Másnap már ott a kamerát, stábot is csináltam. Az az időszak, ott mindenről lehetett filmet csinálni. A pápa érkezéséről, az emberek életéről, tanári ilyen összejövetelekről. Nagyon intenzív és nagyon-nagyon nyitott életet éltem, és egyébként is a lengyel nők, úgy látszik ez történelmi dolog, mert ugye nekem többen elmondták, még a Andrzej Vajda, akitől kaptam egy, mert én egy karperec gyűjtő vagyok, egy ilyen ezüst fekete kövel, nem is tudom, mi a neve annak a körnek, karperecet, mert az a karperec az volt, hogy a nők, amikor napóleoni háború volt, akkor odaadták a ékszereiket, és aki odaadta, akkor kapott egy ilyen karperecet, hogy a katonáknak ugye gyűjtötték a fegyvert, ennivalót, amikor az oroszok ellen harcoltak. Amellett, hogy ez nagyon katolikus ország, ők hívők, ők egyszerűen így születnek, ők hívők. És ez a hit, ez nagyon fontos nekik, és ehhez a hithez hozzájárul a szabadság. És a nőkhöz való viszony egészen más, mint Magyarországon. Gyárakban csináltam olyan filmet is, hogy a Lucsi szövőgyárban, ahol nem volt egyforma fizetés a férfi technikusoknak és a szövőnőknek, és akkor ők sztrájkoltak, és akkor elérték a fizetés emelést. Vannak ilyenek, de ott állandóan a női társadalom mozog. létezik a tanárok, az intellektuális emberek, az írók, az orvosok, a kórháziak. Hát mikor ez a köztársasági elnöknőre a Jászáról csináltam filmet, ő patronálta, hogy akkor építettek rákos gyerekeknek a kórházát, és ezt a dokumentumfilmet megcsináltam, és volt egy megrázó rész, mikor a lengyel repülőtársaság adott nekünk külön repülőgépet, és mi ezen 200 beteg gyereket elvittük a pápához. És ezek a kopaszra nyírt gyerekek, akik fölmentek ott a lecsőn, és ült a pápa, és mindegyiket megáldotta, és mindenki ott elmondhatatlan volt annak a hangulata, az olyan emberi hangulat volt, és utána Jászá mondta nekem az elnöknő rá egy évre vagy két évre, hogy 4 gyerek gyógyult meg. És adta külön gépet, ad az állam. Adnak pénzt, hogy Rómába tudjunk lenni 2 napot. A féllábú kopasz, béna, tolókocsival vívő gyerekekkel mentünk.
2: Akkor, hogyha te bementél a televízióba, és sikerült pénzt kapnod egy-egy filmhez, az azért volt, mert pontosan tudták, hogy az egész világ ismeri Mészáros Mártát, és tudja, hogy mekkora művész?
3: Nem, hát szerettek, mert ők nagyon örülnek és tisztelik azt az embert, aki vonzódik hozzájuk a kultúrához, ahhoz kedvesek, és az érdekli őt, és én nagyon vonzódtam, én miután ugye tudtam oroszul, és orosz főiskolát végeztem, és miután én Oroszországba vissza, már akkor Oroszország, Szovjetunióba nem mentem vissza soha, mert azt mondtam, hogy amíg ezt mondtam, de nem hittem benne, hogy ez megtörténik, amíg a Szovjetunió, mint impérium létezik, ahol megölték apámat és anyámat, oda én nem teszem vissza, nem megyek vissza soha. Na, de ez a csoda megtörtént, hogy a Novickihez mindig elmondom, mert ez nagyon helyes, egyszerű és vicces. Egyszer megkérdezte, hogy már tudsz, te meddig akarsz élni? És én azt mondtam, hogy hát addig, amíg nem esik szét a Szovjetunió. És akkor telt múlt az idő, és ott főztem Krakóba a konyhába, ott voltam a konyhába, és a Jánek beszaradt, és mint színész letérdelt, és azt mondta, már túlsú, ne halljál meg! Mondom, mi van? Azt mondja, most jelentették be a televízióba, hogy Szovjetunió szétesett.
2: És attól kezdve legközelebb mikor jártál ott?
3: És akkor már elkezdtem járni, főleg Kirgíziában, mert ugye Kirgíziában pusztultak a szüleim, és ott az apám ott kezdett el dolgozni, ott megbízták, hogy képzőművészeti akadémiát csináljon, és hát a férjeit persze nem találtam meg soha, nincsenek. De azért a dokumentum, hogy mi történt velük az apámmal, azt megkaptam, mert a Göncz Árpád, mikor volt ott, akkor ő azt elintézte a köztársasági elnöknél, hogy az igazi dokumentumot ad.
2: Mert hogy megvoltak?
3: Megvoltak, mert 30 évig hazudtak, hogy gulák, hogy hogy meghalt, de ott ezt a dokumentumot megkaptam, hogy bírósági tárgyalás volt, és golyó által kivégezték. De én a kirgizeket nagyon szeretem, nagyon sok barátom van, sajnos már a Csingisz Aitmatov meghalt, az ő apját is kivégezték, csodálatos emberek, úgyhogy én azt szoktam mondani, hogy a szovjet diktatúra megölte a szüleimet, de az orosz emberek megmentették az életemet. Mert azok olyanok voltak mindig körülöttem, és azokkal, akikkel én együtt tanultam a Csuhráj, Bondarcsuk, Tarkovszky, ezek mind barátaim, Nyikita Mihalkov, ezek mind barátaim lettek és maradtak. Vyszocki, hát ezek mind nagy barátaim voltak. Éppen az egyik nap megtaláltam a fotóját, amit aláírt nekem sok szeretettel. Úgyhogy én rájuk nem haragudtam, hát ők is 20 millióan pusztultak el a gulágon. De azt azért nem mertem megcsinálni, hogy oda menjek, és ott éljek, és ott dolgozok.
2: Az az érdekes, hogy ahogy beszéltél itt a lengyelekről, hogy talán valamiképpen más lelkületű, más habitusú emberek lehetnek, mint mi vagyunk, de itt a magyarok között vagy te például, aki olyan kínokat élhetett át pici gyerekkorában is még, hogy tudott ilyen egészséges maradni a lelked?
3: Hát ezt nem tudom, ez megmagyarázhatatlan. Nyilván ilyen volt a sorsom, ilyenek a géneim. De az az érdekes, hogy az a szörnyű időszakot, azt a 10 évet, az tulajdonképpen az agyam törölte. Annyira törölte, hogy amikor már ugye új rendszer volt, és elmentem először Kirgíziába, akkor én nem találtam meg se a házat, se az iskolát, ahova jártam. Semmire nem emlékeztem. Semmire.
2: Pedig ott volt?
3: Pedig minden ott volt. Aha. Szóval valami, én mindig azt mondtam, hogy az anyukám az ott volt és védett.
2: De hát végül is aztán a filmjeidben el akartad mesélni.
3: Igen, el akartam mesélni, de nem is magam miatt akartam elmesélni, mert én nagyon sok ilyen embert ismertem. Oroszok, kirgizek, lengyelek, hát nagyon, hát 20 millió embert pusztítottak el. Nagyon sok ilyen felnőtt barátom, akiknek ugyanaz, szinte nem volt. Azért is másképp élte át az ember, mert szinte nem volt olyan család, ami nem volt vagy gulág által megbántva és megkínozva, vagy háború által. Mindenkinél valaki meghalt. Mindenkinél valaki elpusztult.
2: Valahogy úgy érezted, hogy el kell fogadni, hogy az élethez ez mind hozzátartozik, ez a sok szörnyűség, mert hiszen szinte minden családban történt de ez
3: nem,
2: meg az.
3: Nem gondolkoztam ilyen kérdésre. Nem, úgy látszik, nem az az alkat vagyok. Én nem gondolkoztam ilyen formában. Én egyszerűen csak éltem. Éltem, jöttem, mentem, beszélgettem emberekkel, nem tudom, azt se tudom, hogy miért akartam filmrendező lenni, abszolút nem tudom. Soha nem volt semmi olyan körülöttem, ami ezt mondta volna, hogy annak kell lenni. Mit tudom, azt szoktam mondani, hogy háború alatt egyetlen film, amit láttam, mert akkor ugye az oroszok és az amerikaiak barátok voltak, mert együtt harcoltak, és a Kirgíziában moziba ment a bagdadi tolvaj. És arra beengedték a gyerekeket. És egyetlen film, amit láttam életemben. Szóval nem volt semmilyen olyan másodperc, és azok az emberek, akik hazahoztak, azok semmi közök nem volt semmihez. És hogy én miért mondtam, hogy én filmrendező akarok lenni, és azért, mert ilyen makacsul mondtam, nem tiltakoztak. Amikor így valakivel beszélgettem riport egy francia lányjal, és akkor valamit kérdezett tőlem, és azt mondtam, hogy igen, akkor mi lett volna, ha kiderült volna, hogy én tehetségtelen vagyok? Hát akkor biztos, hogy elpusztultam volna.
2: Ezt a kérdést nem gondoltam volna, hogy te kiejted a szádon, mert valahogy neked ez az életed.
3: Nem, de lehettem volna tehetségtelen, hát sok ember elmegy tanul, és nem lesz filmes, vagy közepes filmes, de ma már könnyebb lenni filmesnek, mert mindenféle eszköz van hozzá, hogy ha valami jót látsz, és fölveszed, és ízi, akkor az majdnem, hogy film lesz. De az, hogy én filmrendező, az akkoriban pláne lányok ilyeneket nem mondtak.
2: Hát ez az, erről volt szó, hogy az első filmrendező nő, akivel találkoztunk, az Mészáros Márta volt.
3: Igen.
2: És ezt nagyon nehezen vette be a férfi társadalom. Igen. Nem akarok ilyen feminista mondatokat mondani, de körülbelül erről volt szó. Te voltál a Jancsóné.
3: Én voltam a Jancsóné, de az volt az érdekes, hogy mi egyszerre csináltunk dokumentumfilmet.
2: De sose együtt?
3: Egyben volt egy, de nem, sose. Hát az öregnek mindig, hát ez a kettőnk lustasága, mert az öregnek mindig volt az utolsó 5 évben, különösen a halál előtt, hogy csináljunk valamit együtt. Hogy ugyanazt a témát csináljuk meg együtt. Nehéz lett volna kitalálni, hogy mit. Az az érdekes, hogy mi teljesen másképp gondolkoztunk a filmről és a filmnek a világáról. Engem az ember érdekelt. Mindig az emberem, az ember, az érzelem, a lét, az élet, a születés, a halál, a szerelem, őt a politika, az árulás, a besúgás, a nagy politika, a manipuláció, de engem is érdekel, de én olyan nem tudtam csinálni, de ő például soha nem tudott, egyetlen filmjébe, a Csillagosok katonákba a Jácint megcsókol egy lengyel színésznőt, mert ott szerelem van. És azt a jelenetet én csináltam meg. Ő azt mondta, hogy Márta, menj és csináld meg. A szép szerelem nála soha nem volt. Soha nem
2: Ez
3: volt.
2: Érdekes. Ez érdekes.
3: Igen, szép szerelem nála soha nem volt. Soha.
2: Mindenki tudja, hogy milyen hatalmas rajongótáborra volt, aki mind elismerte Jancsó Miklóst, és mekkora a tiéd is, de ez tényleg nem találkozik szerintem, ez a kettő. Nem tudom, hogy valakit idéztél-e, vagy ez a te saját megfogalmazásod, nemrég olvastam, hogy nem szabad úgy meghalni, hogy nem mondd el az igazat.
3: Fiatal korában akkor az ember... Hát így nem is hazudott, hanem, vagy nem mondott semmit, vagy linkeskedett. De már idősebb korban már nem igazat nem tudok mondani.
2: Félelem volt-e benned valaha?
3: Még Kirgíziában a gyerekkoromban ott az, hogy mikor tudomásul vettem, hogy anyám nincs többé, akkor nem féltem, de mondhatnám azt, hogy megnémultam.
2: Hány éves voltál?
3: Hát 10. Nem beszéltem senkivel. És nagyon sokáig senkivel nem beszéltem. Nagyon-nagyon sokáig, és elfogadtam ezeket a magyarokat, akik hazahoztak. Semmi érzelmi kapcsolatom nem volt hozzájuk, nem nagyon szerettem őket. Nem volt szeretet, nem utáltam őket, sőt, de hála se volt, úgy léteztem.
2: Ez meg is jelenik a filmben, amikor Cinkóczi Zsuzsa megszemélyesít téged.
3: Igen. Léteztem, de különösebb... Még most már öregen bánom is, mert hálásabb lehettem volna, mert tényleg megmentette a Wagner Anna az életünket. Arra haragudtam, hogy nem mondta el soha, hogy tudott bennünket elhozni. Hát mert az valaki akkoriban Kirgíziából egy nép ellenséget, akit kivégeztek, annak a három gyerekét elhozza Magyarországra, az az valami nagyon-nagyon magasról kellett kérni engedélyt, átrepülni a Szovjetuniót és megérkezni Magyarországra, és ő ezt soha nem mondta el, hogy ez mi történt ott. Rengeteg ilyen gyerek volt, rengeteg árva gyerek volt, háborús árva gyerek volt. Oda hoztak például rengeteg leningrádi blokkád után gyerekeket, rengeteg ilyen gyerek volt, és rengetegen ott éheztek, és árvák voltak. Egyszerűen őket összeszedték, nem is tudták a nevüket, adtak nekik egy nevet, más nevet, és bevitték az árvaházba. Velünk ugyanazt történhetett
2: volna.
3: Igen. Szóval ezt nem mondta el, és ez biztos, hogy nagyon magas szinten kapott engedélyt erre, hogy ez megtörténjen.
2: De ez már soha nem fog kiderülni.
3: Ez már nem.
2: Ezen kívül téged még nagyon sok olyan gondolat foglalkoztatott, amiről korábban nem készültek filmek, és nem is Magyarország volt az a hely, ahol ezt azonnal ovációval fogadták. Ezzel szemben Franciaországban te, mint egy francia testvér, olyan lettél a filmes világban.
3: Nem azt mondom, én például nagyon szeretem Budapestet, sokszor vártam utána, szeretem Balatont, látványt, szeretek egy pár embert, jelenséget, de ugyanúgy szeretem Franciaországot, ugyanúgy szeretem Lengyelországot, ugyanúgy Kirgízia előttem van egész életemben. Valószínűleg én ilyen európai, de kicsit világpolgár vagyok. De Angliát nem, az csodálom, de nem lett a szívem csücske. De például Spanyolországban él egy orosz barátnőm, aki egy spanyolhoz ment oda, és oda szoktam menni. Madridba, a Spanyolországot azt szeretem. Az nem csak kíváncsi vagyok, hanem kifejezetten szeretem.
2: Te elégedett lehetsz azért a sorsoddal, nem?
3: Hát nézd, szerettem volna azért anyámat látni élve. Azért az hiányzik. Az a pillanat, az ölenés, az azért az kegyetlen, az nem lehet elfelejteni, de úgy egyébként igen, szerencsém volt a szakmával, hogy ezt véletlenül rátaláltam. Férfiak, csodálatos három férfival éltem, akiket szerettem, ők szerettek engem, gyerekeim, mondhatnám, hogy tökéletesek.

0: Trezor, válogatása a Magyar Katolikus Rádió archívumából. Elhangzott műsorunkkal Mészáros Mártát köszöntöttük, aki tegnap ünnepelte 95. születésnapját. A Kossuth és Balázs Béla díjas filmrendezővel Jálics Kinga beszélgetett. A műsor 2016-ban készült.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 9 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, mai hangulunkban Bach műveiből válogat a szerkesztő Mári Szabó Eszter.

Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallgatják. Bach C-dur zenekari szvittjét a Liszt Ferenc Kamara zenekar adta elő. Összeállításunk második részében Bach D-dur brandenburgi versenyének első tétele csendül fel. A Capella Savaria muzsikál.

Bach D-dur brandenburgi versenyének első tételét a Capella Savaria szólaltatta meg. Áldott napot kíván a hangoló szerkesztője, Mári Szabó Eszter. Kedves hallgatóink, a Katolikus Társadalmi Napok záró szentmiséjét közvetítjük Kaposvárról, a Nagyboldogasszony székesegyházból. A szentmisét bemutatja dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök, az MKPK elnöke, az Esztergomi Szeminárium papnövendékeinek asszisztenciájával. Zenei szolgálatot lát el a Veszprémi Cantabileinek együttes, vezényel Veres Györgyné Mária karnagy. A kaposvári Cappuccini kórus vezényel Szili Zoltán karnagy. A szombathelyi Vox Savarié ökumenikus vegyeskar vezényel Lakner Bognár Nóra. Urgonán kísér Lakner Bognár András, vezényel Szili Zoltán.

Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket a kaposvári Nagyboldogasszony Székesegyházból, ahol most zajlik az idei katolikus társadalmi napok rendezvénysorozat záró szentmiséje. Az egyház társadalmi szerepvállalásának évről évre fontos megmutatkozása, a Közösségek, Családok és Fiatalok Fesztiválja, amelyen szentmisék, koncertek, gyerekprogramok és előadások várják az érdeklődőket, a hit, a család, a kultúra és a teremtésvédelem témakörében. Az idén Kaposváron tartott kattárs mottója így hangzik, igazságosabb és testvériesebb világot, amely utal a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 30 évvel ezelőtti körlevelére. A most kezdődő záró szentmise főcelebránsa Székely János szombathelyi megyéspüspök, az MKPK elnöke. Kapcsolódjunk be lélekben a szertartásba.

0: Excellenciás érsek és püspök testvéreim, főtisztelendő paptestvérek, diákonus és szerzetes testvérek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára, nagy tiszteletű lelkész testvérek, állami és közjogi méltóságok, társadalmi és kulturális életünk nagyra becsült képviselői. Kedves testvéreim, akik más egyházmegyék képviseletében látogattak hozzánk. Kedves igazságot kereső testvéreim, igazságra szomjazó, sérült, fogyatékossággal élő, szegény és hajléktalan testvéreim. Szeretettel köszöntöm dr. Székely János püspök urat, a Szombathelyi Egyházmegye püspökét, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökét, aki a mai Szentmise főcelebránsa lesz. Ünnepeljünk és imádkozzunk együtt a mai napon, hiszen ma hálát adunk a katolikus társadalmi napok kegyelmeiért, és imádkozunk, hogy gyümölcsöket hozzon ez a hétvége.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Békesség veletek. Nagyon nagy szeretettel és nagy örömmel köszöntök én is mindenkit a katolikus társadalmi napok záró szentmiséjén. Hálát adunk azért, hogy az evangélium, mint titokzatos erő, kovász, átjárja a világot, emberi szíveket, családokat, átjárja a társadalmat 2000 év óta, az emberiség történetének legelső igazi kórházát. Nem kínai császár, nem egyiptomi fáraó, nem görög filozófus, hanem egyszerű keresztény szerzetesek alapították 372-ben Kis-Ázsiában. De éppen így keresztény találmány az ingyenes iskola, az egyetem. A kereszténység termékenyítette meg döbbenetes módon Európa kultúráját, a tudományt, a művészeteket. És hát ezt csodáljuk meg itt Kaposváron is. Hálát adunk az irgalmasság házaiért, Csákányban a reménység udvaráért, ahol sok szenvedélybeteg testvérünk szabadul. Hálát adunk azért a különleges figyelemért, szeretetért, amelyben itt sérült, szegény, beteg testvéreink részesülnek. A kattárs ugyanakkor meg is hív mindannyiunkat. Legyél te is társ, legyél te is kovász, egy testvéribb, igazabb, szeretettel telibb világ megvalósításában. Szentmise kezdetén tekintsünk magunkba, kérdezzük meg magunktól őszintén, teszek-e valamit, teszek-e eleget egy igazságosabb, testvériesebb, irgalommal, szeretettel telibb világért, bánjuk meg bűneinket. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk! Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat!
2: Írgalmazd meg nekünk az üdvösséget!
1: Írgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vedessen el az örök életre!

0: Könyörögjünk! Istenünk, te szent törvényedet az Isten és ember szeretet parancsában foglaltad össze. Add, hogy parancsaidat megtartva eljussunk az örök életre. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Találjátok, hívjátok segítségül, amik közel van. Hagyja el az útját a gonosz, és gondolatait a bűnös. Térjen vissza az Úrhoz, mert megkönyörül rajta, Istenünkhöz, mert bőkezű a megbocsátásban. Hiszen az én gondolataim nem a ti gondolataitok, az én útjaim nem a ti útjaitok, mondja az Úr. Igen, amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én útjaim a ti útjaitoknál, az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Ez az Isten igéje.

Szent Lecke Szent Pál apostolnak a Filippiekhez írt leveléből. Testvéreim, nyíltan megmondom, hogy Krisztus most is, mint mindig, megdicsőül testemben, akkor is, ha élek, akkor is, ha meghalok. Hiszen számomra az élet Krisztus, a halál pedig nyereség. Ha viszont tovább kell élnem, az gyümölcsöző munkát jelent. Nem tudom tehát, mit válasszak, mert mindkettő vonz. Szeretnék elköltözni, hogy Krisztussal legyek, mert ez mindennél jobb volna. De hogy értetek életben,

Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak. Hasonló a mennyek országa a házigazdához, aki korán reggel kiment munkásokat fogadni a szőlőjébe. Miután napi egy dénárban megegyezett a munkásokkal, elküldte őket a szőlőjébe. Amikor a harmadik óra körül is kiment, látott másokat is ott ácsorogni tétlenül a piac téren. Azt mondta nekik, menjetek ki ti is a szőlőbe, és ami igazságos, megadom majd nektek. Azok elmentek. Azután a hatodik és a kilencedik óra körül is ismét kiment, és ugyanígy tett. Amikor a 11. óra körül kiment, és megint talált ott ácsorgókat, azt mondta nekik, miért álltok itt egész nap tétlenül? Azt felelték neki, mert senki sem fogadott fel minket. Erre azt mondta nekik, menjetek ki ti is a szőlőbe. Amikor beesteledett, a szőlő ura így szólt intézőjéhez. Hívd a munkásokat, és add ki a bérüket, kezdve az utolsóktól az elsőkig. Jöttek azok, akik a 11. óra körül kezdtek, és kaptak egy-egy dénárt. Amikor az elsők sorra kerültek, azt gondolták, hogy többet kapnak, de ők is csak egy-egy dénárt kaptak. Amikor megkapták, zúgolódni kezdtek a gazda ellen. Ezek az utolsók csak egy órát dolgoztak, és egyformán kezelted őket velünk, akik viseltük a nap terhét és hevét. Ő azonban így válaszolt az egyiküknek. Barátom, nem vagyok hozzád igazságtalan. Nem egy dénárban egyeztél meg velem? Fogd, ami a tiéd, és menj. Én ennek az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. Vagy nem tehetem azt az enyémmel, amit akarok? Rossz szemmel nézett talán, hogy én jó vagyok. Így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók.

Kedves testvérek, ez a mai evangélium rólunk szól. Mi is ott állunk mindannyian az élet piacán, várva, hogy valaki értünk jön, várva, hogy a végtelen és mély vágyaink szeretetre, harmóniára, békességre valaki által beteljesednek. Valakinek majd kell a mi életünk. De nem érkezik senki. Ez a földi világ véges és sebzett. Az ember végtelen vágyait egészen betölteni nem tudja. És már esteledik. És akkor megjelenik valaki a tér szélén, és odajön hozzánk. Megkérdezi tőlünk, mit ácsorogtok itt tétlenül? Mire azt válaszoljuk, mert nem fogadott föl minket senki, mert senkinek se kellettünk. Mire az illető ránk néz, és azt mondja, ti én rám vártatok, nekem kell a ti életetek. Menjetek ki az én szőlőmbe. Az embernek nem a mi munkánk kellett. Mit is tud dolgozni valaki az utolsó egy órában? Mit is tud adni az ember az Istennek? Nem a mi munkánk kellett neki, hanem mindenáron nekünk akarta adni a dénárját, önmagát. Megrendülten, végtelen túlcsorduló szeretettel adta, vegyétek, az én testem, éljetek belőle. Ez a példabeszéd erről is szól. Isten végtelen szeretetéről, aki önmagát adja mindannyiunknak, akinek a szemében nincsenek utolsók. Vagy még helyesebben, akit a világ utolsónak lát, az ő szemében a legelső, a legfontosabb. Egy különleges asztal terít meg, ahogy Pilinszky János írja, Isten országáról, ami olyan, mint a fűben, fák alatt megterített asztal, hol nincs első, és nincs utolsó vendég. Istennek minden ember végtelenül értékes, önmagát adja nekünk, a testét, a vérét. Szent Ágoston mondja egy helyen, hogy el ne értéktelenedjetek, igyátok, vegyétek a váltságotok árát. Ha az ember rádöbbenne, hogy a váltságom ára, a végtelen örökisten vére volt. Önmagát adta értem és adja nekem. Rádöbbennénk, hogy minden ember végtelenül értékes neki, akkor más lenne a világ. Egy új világ születne. Egy olyasfajta világ, ahol például fölismerjük, hogy minden emberi élet szent és sérthetetlen. Végtelen kincs. A fogantatásától kezdve, a természetes halálig, szent és sérthetetlen. Az emberi élet teljesen nyilvánvalóan a fogantatással kezdődik. Ebben teljesen egyetért a tudomány és a hitünk. Később semmifajta minőségi ugrás ebben az életben nem következik be. Bárhol vágják el ezt az emberi életet, a harmadik hónapban, hatodikban, vagy a születés után. Ez csak fokozati különbség. Ugyanazt a sérthetetlen, végtelen értékű emberi életet veszik el. Nem messze innen történt, kb. 20 évvel ezelőtt. Egy családban már volt két gyermek. Nagyobbik fiú 12 éves volt. És a szülők döbbenettel vették észre, hogy az édesanyja újra áldott állapotban van.
Nem tervezték, nem számítottak erre. Semmi kedvük nem volt. Újra babaruhákat elővenni, fél éjszakákat átvirasztani. Fizetés is kicsi volt. Egyik este hosszasan beszéltek, elhatározták, hogy ezt a harmadik gyermeket nem tudják vállalni. Azonban nem vették észre, hogy a beszélgetés közben az ajtó résnyire nyitva volt, és a beszélgetést a nagyobbik gyermek, a 12 éves fiú hallgatta. És ekkor egy döbbenetes dolog történt. A fiú bement a szobájába, és elkezdett írni egy búcsú levelet az édesanyjának. És azt írta, hogy megérti, hogy a családban kevés a pénz, kicsi a lakás. Úgy látszik, ebben a családban csak két gyerek számára van hely. De akkor erre van egy megoldás. Akkor ő ebből a családból végérvényesen eltűnik. Világgá megy. Rá a szüleinek soha többet semmi gondja nem lesz. Csak nagyon kéri, hogy a kistestvére megszülethessen és élhessen. Tudunk-e olyan világot fölépíteni, ahol az emberi élet szent és sérthetetlen? Egy felnőtt, dankóros ember mondta azt, hogy amikor elvetetnek egy dankóros kisbabát, akkor mindig azt érzi, hogy az ő élete fölött is a társadalom ítéletet mondott. Azt mondta, neki meg se kellett volna születnie. Ő csak teher. Ha ilyen világot építünk, ahol a felnőtt társadalomnak joga van, 3 hónapon át dönteni egy kisgyermek élete fölött, ettől megváltozik az egész társadalom. Megsérül az emberi méltóság. Aztán olyan társadalmat kellene építenünk, ahol végtelen értéke van a sérültnek, a betegnek, a gyöngének. Budapesten, amikor káplán voltam, sérült gyerekeket is tanítottam. És volt köztük egy kislány, Ibinek hívták, nagyon szerette az énekeket. Különösen, amiket mutogatni is lehetett, mindig előre állt, ő mutogatta az énekeknek a szövegét jelző kicsi mozdulatokat. Édesanyja őt soha nem hozta templomba. Úgy éreztem, talán szégyelli. Talán ez a seb még nem gyógyult be egészen. Ibi azonban kikönyörögte, hogy jöhessen misére. El is jött Rózsákterei templom, leghátsó padban, valahol egy oszlop mögött elbújva ültek le. Ibit azonban nem lehetett ott tartani. Tudta, hogy az áldozáskor kaphat kicsi keresztet. Jött előre. Ahogyan megkapta, ragyogó arccal megfordult, látta, hogy rengeteg aranyos néni ül a soroknak a szélén. Oda ment, megsimogatta egyiket, másikat. Szinte kivirágzott, kitavaszodott az a templom őtőle. És hogy hétről hétre jött az édesanyjával, egyre előbbre ültek. Az édesanyja szívében is begyógyult valami régi fájdalom. Sérült testvéreink kincsek. Nagyon örülök annak, hogy ez itt Kaposváron különösen is így van. Hatalmas kincs volt tegnap látni sok-sok sérült testvérünket, mennyi mosolyt hoztak, mennyi örömet, mennyi ölelés, természetességet, egyszerűséget, szívet. Aztán olyan világ születne abból a kincsből, ha felismerjük, hogy az Úristen számára minden ember végtelen érték, amelyben kincs az idős ember, nem teher a társadalom számára. Mennyi kincset kicsiszol az élet egy-egy idős embernek a szívében, mennyi bölcsességet, mennyi jóságot. Csak hányszor nincs időnk meghallgatni, leülni,
meríteni ebből a forrásból, a bölcsességből, jóságból. Néha kérdezem a birmálkozó fiatalokat, hogy meséljenek nagymamáról, nagypapáról. Hol születtek? Hány testvérük van? Mit dolgoztak? Mi volt az életüknek a nagy kincse, nagy öröme, nagy nehézségei? Rengeteg fiatal van, aki a nagymamának lánykori nevét se tudja, fogalma sincs, hol született, hány testvére volt. Kincse az idős ember, van-e rá időnk? Vagy kilökjük egy úszó jégtáblára, a magányosságra ítéljük? Aztán olyan társadalom születne, ahol kincseink a cigány testvéreink is, a romák. Atya mesélte, hogy egyszer egy cigány kisfiú odaállt elé, és megkérdezte: Atya, mondd meg nekem, én mit vétettem, hogy engem Isten cigánynak teremtett? Úgy érezte, ez egy átok, de egy letörölhetetlen C betű a homlokáról. Építsünk fel olyan világot, ahol minden gyereknek joga van minőségi oktatásra, igazi jó iskolára, ahol minden embernek van olyan munka lehetősége, amellyel méltósággal eltarthatja a családját, és mindenek előtt minden embernek a méltóságát, az emberségét tiszteljük, ahol valakinek a bőre színe, anyanyelve nem akadály abban, hogy őt is éppen úgy testvérnek tekintsünk, mint bárki mást. Erről a világról beszél többek között 14. Leó pápa is a nemrég kiadott nagyszerű körlevelében: ne Bábel tornyát építsük, a haszon, a fogyasztás, az önzés világát, ahol egy nyelv van, egy kultúra, ami mindent elsöpör, szabad verseny, hanem építsünk úgy, mint ahogyan valaha egyszerű emberek Jeruzsálem falait építették, egy-egy család, egy-egy falszakaszt. Olyan világot, ahol sok nyelv van, sok kultúra, sokfajta ember, mindenkire szükség van, a gyöngére is, a betegre is, az idősre is. Őt sem selejtezzük le, a fal egy részét ő építi. Építsünk olyan világot, ami más, mint a miénk, ahol a föld leggazdagabb 8 emberének körülbelül annyi vagyona van, mint a föld lakossága szegényebbik felének összesen. Kevés helyen van a vagyon, kevés helyre megy a haszon. Építsünk egy igazabb világot. Mese szerint egyszer egy nagy templom épült Nagy Kázmér királynak a segítségével, és a végén egy emléktáblát is akart föltenni a templom falára. Minden elkészült, megvolt a nagy ünnepség, leleplezték a táblát. A táblán ez a felirat állt: a templomot Isten dicsőségére építette Nagy Kázmér király. Azonban, ahogy leleplezték az emléktáblát, azt látták, hogy van egy kis kiegészítés: Nagy Kázmér király és a kis Teréz. A király föl volt háborodva, levésette ezt a kiegészítést, de másnap újra ott volt. A király kíváncsi lett, elkezdte keresgélni, ki lehet ez. Kiderült, hogy a templommal szemben lakik egy nagyon egyszerű, idős néni, aki a munkásokat mindig befogadta, megitatta, megetette, bátorította, a lovakat is megitatta. Kázmér király lassan rádöbbent, hogy talán a kis Teréz többet tett a templom fölépítéséért, mint ő a nagy Kázmér király. Építsünk ilyen világot, ahol emléktáblája van, elsősorban nem a nagy Kázmér királynak, hanem a kicsi Teréznek, a gyöngének, a szegénynek. Kedves testvérek, ez a küldetésünk: igazságosabb, testvéribb, szeretettel telibb világ.
Ennek a forrása az, ha találkozunk az örök szeretettel, akinek a számára nincs első, nincs utolsó vendég. Készüljünk erre a nagy találkozásra most. Jézus hamarosan megteríti az asztalt, önmagát kínálja nekünk. Engedjük, hogy a szívünket betöltse az ő végtelen jósága. És aztán ez a szeretet túlcsorduljon belőlünk, embertársaink felé, a teremtett világ felé, és különösen is azok felé, akiket a világ utolsónak lát, de Isten szemében, az ő szívében végtelenül értékesek. Amen. Hiszek az egy Istenben.

0: Testvéreim, Isten mindannyiunkat meghívott szőlőjébe, hogy munkatársai legyünk az ő országában. Kérjük most bizalommal, adjon nekünk készséges szívet, hogy hűséggel végezzünk ránk bízott feladatunkat, és segítsen minket az igazságosabb és testvériesebb világ építésében.
1: Urunk, őrizd és gondozd szőlődet, hogy egyházad mindig a testvériség és az igazságosság szolgálatában álljon, és tanításával megújítsa a világot, és ezzel hűségesen munkálja országod növekedését. Add, Urunk, hogy a népek és nemzetek vezetői a hatalmat ne önérdekből, hanem a közjó és a béke érdekében gyakorolják. Erősítsd, Urunk, a munkát végző embereket, hogy becsületesen és örömmel tegyék dolgukat, és mindenkinek meglegyen a mindennapi kenyere. Segíts, Urunk, hogy az emberek ne irigykedve, hanem testvéri szeretettel tekintsenek egymásra, és örülni tudjanak mások örömének és sikerének.
2: Add, Urunk, hogy a keresztény szülők gyermekeiket hittel és szeretettel neveljék, és otthonaikban a te jóságot tükröződjék. Add, Urunk, hogy közösségeink tagjai nyitott szívvel segítsék a rászorulókat, és a mindennapokban a te nagy lelkű jóságodat tükrözzék. Hívd, Urunk, szőlődbe a fiatalokat, hogy életük értelmét felismerjék az evangélium szolgálatában és embertársaik segítésében. Adj, Urunk, békés öregséget és hálás szívet azoknak, akik már hosszú ideje hűséggel dolgoznak szőlődben, és munkájuk gyümölcsét most csendben élvezik. Fogadd be irgalmadba elhunyt testvéreinket, hogy országodban részesüljenek jóságod bőséges jutalmában.
0: Urunk Istenünk, te mindnyájunkat meghívsz országod szolgálatára, és szeretetedben mindenkit egyformán részesített.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Istenünk, fogadd kegyesen néped adományait,

vagy és dicséretre méltó, ember szerető Istenünk, mert életünk útjain velünk vagy mindig. Valóban áldott a te szent fiad, aki jelen van közöttünk. Szeretete egybegyűjt minket, magyarázza a szentírást, s megtöri a kenyeret, mint egykor a tanítványoknak. Irgalmas atyánk, kérünk tehát téged, küldd el szent lelkedet, hogy ezt a kenyeret és bort megszentelje, hogy legyenek számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus teste és vére. Ő ugyanis a kínszenvedése előtti estén, az utolsó vacsora éjszakáján kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a borral telt kelyhet, hálát adott neked, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Megemlékezünk ezért, Szent Atyánk, Krisztusról, a Te fiadról, a mi üdvözítőnkről, akit a szenvedés, a kereszthalál és a föltámadás által vezettél el a dicsőségbe és jobbodra ültettél. Hirdetjük szereteted művét, amíg fiad el nem jön, és felajánljuk neked az élet kenyerét és az áldás kelyhét. Kérünk, nézz egyházad áldozatára, amelyben Krisztus nekünk adott húsvéti áldozatát bemutatjuk neked, és add, hogy szereteted lelkének ereje által, mi, akik fiad testét és vérét magunkhoz vesszük, most és az örökké valóság napján az ő tagjai közé számíthassunk.
1: Ebben a szent misztériumban részesülve mindenható atyán, éltessen minket a szent lélek, és add, hogy fiadnak képmására alakuljunk, erősíts meg minket a közösség kötelékében, Leó pápánkkal, László püspökünkkel, a többi püspökkel, a papokkal, a diákonosokkal, és egész népeddel együtt.
2: Add, hogy egyházadban minden hívő figyelje az idők jeleit, és az evangélium szolgálatára szentelje magát. Segíts, hogy megértsük a körülöttünk élő emberek szükségeit, hogy mi, akik az öröm és a remény részesei vagyunk, gyászukban és bánatukban hirdetni tudjuk nekik az üdvösség hírét, és velük együtt előbbre jussunk a Te országodunk.

0: Emlékezzél meg testvéreinkről, akik Krisztus békéjében hunytak el, és minden megholtról, akiknek hitét egyedül csak Te ismered. Bocsáss be őket arcod fényének örömébe, és a feltámadáskor add meg nekik az élet teljességét.
1: Ha pedig majd a mi útunk véget ér, védj fel minket is országodba, hogy ott mindig veled éljünk együtt a boldogságos Szűz Máriával, az apostolokkal, a vértanúkkal és minden szenteddel. Add, hogy velük közösségben téged dicsérjünk és magasztaljunk Jézus Krisztus a te fiad által.

0: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, Te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézd, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, s add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
2: Engesztelődjetek ki szívből egymással.

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondom.

0: Krisztus testét.
1: Amen.
0: Krisztus testét. Krisztus.

Könyörögjünk! Szentségeiddel erősítesz minket, Urunk Istenünk! Támogass jóságosan állandó segítségeddel, hogy megváltásunk kegyelmét ezekben a misztériumokban és keresztény életünkben is elnyerjük.

Immár hagyománnyá vált, hogy a kattárs záró szentmisén kihirdetjük a következő kattárs szervező egyházmegyét és helyszínt. 2027-ben a Szombathelyi Egyházmegye lesz a kattárs házigazdája, és Szombathely a helyszíne. Most átadom a kattárs stafétáját, az egyház társadalmi tanításának kompendiumát Székely János püspök úrnak.

0: Kedves nézőink, az idei Katolikus Társadalmi Napok rendezvénysorozat záró szentmiséjét közvetítettük a kaposvári Nagyboldogasszony székesegyházból. A főcelebráns Székely János a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke volt. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, további békés vasárnapot kívánok. Viszontlátásra!
1: Kedves hallgatóink, a Katolikus Társadalmi Napok záró szentmiséjét közvetítettük Kaposvárról, a Nagyboldogasszony székesegyházból. A szentmisét bemutatta dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök, az MKPK elnöke, az esztergomi szeminárium papnövendékeinek asszisztenciájával. Zenei szolgálatot látott el a Veszprémi Cantabile énekegyüttes, vezényelt Veres Györgyné Mária karnagy. A kaposvári Cappuccini kórus vezényelt Szili Zoltán karnagy, és a szombathelyi Vox Xavarié ökumenikus vegyeskar vezényelt Lakner Bognár Nóra. Orgonán kísért Lakner Bognár András, vezényelt Szili Zoltán.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Társadalmi célú reklám.
4: Tisztelt hallgatók! Fogadják köszönetünket anyagi támogatásukért, mely hozzájárult a mai ünnepi liturgia közvetítéséhez. Örömhír mindenkinek! Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
3: Társadalmi célú reklámot hallottak.
2: Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
1: 11 óra 36 perc. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Aggodalmát fejezte ki a mesterséges intelligencia szabályozásának hiánya miatt Pietro Parolin vatikáni államtitkár, számolt be a Vatikán News. A bíboros az olasz parlamentben szeptember 16-án hangsúlyozta, a technológia globális kihívás, amely közös szabályokat és etikai kereteket követel. Újságírói kérdésre válaszolva elárulta, hogy homiliáihoz nem használja a technológiát, mert mint fogalmazott, a mesterséges intelligencia csak fej, nincs szíve. A szentszéki államtitkára az ukrajnai háború kapcsán leszögezte, a Vatikán a nehézségek ellenére is folytatja humanitárius diplomáciáját, mert a konfliktust kizárólag párbeszéddel, Moszkva elszigetelése nélkül lehet megoldani. Nem ingyen munka, hanem elhívás. Miért nélkülözhetetlen az önkéntes szolgálat? Ezzel a címmel tartottak kerekasztal beszélgetést az önkéntességről a Kaposváron megrendezett Katolikus Társadalmi Napokon szeptember 19-én délelőtt a püspökség épületében. A többlet, amit adhatunk, hogy visszaadjuk valaki emberi méltóságát, emelte ki a beszélgetésen a cigánypasztorációban elkötelezett Székely János szombathelyi megyéspüspök. Ha egy közösségben, az egyházban nincs helye a szegényeknek, a betegeknek, a gyöngéknek, a cigánynak, akkor nagyon hamar Jézusnak sem lesz helye, figyelmeztetett a főpásztor. A teremtésvédelem nem magányos zöld hobbi, hanem a hívő ember közösségi magatartása, hangsúlyozta Nobilis Márió a Kaposvári Katolikus Társadalmi Napokon szombaton tartott előadásában. A teológus rámutatott, hogy a klímaválságra a keresztény válasz a reményben megélt közösségi cselekvés, a plébániáknak pedig a teremtésvédelem oázisaivá kell válniuk. Az MKPK Caritas in Veritate bizottságának konferenciáján az is elhangzott, hogy a testület a közjó és a teremtésvédelem érdekében végzett munkája révén tagja lett a Justitia et Pax Európa állandó tanácsának. Új stúdió színházi játékteret alakított ki a Békés Csabai Jókai Színház, amely valamennyi bemutató terén új előadásra készül ősszel, közölte a Teátrum szombaton az MTI-vel. A 2026-2027-es évadban valósul meg először teljes egészében az új vezetés, Herceg T. Tamás igazgató és Tege Antal főrendező művészeti koncepciója. A szezonban a népszínházi hagyományok és a közönség által kedvelt műfajok megtartása mellett kortárs magyar dráma, fiatal alkotók, új színházi nyelvek és progresszív stúdió produkciók kapnak teret, írták a közleményben. Október első hétvégéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és Split között. A járat szeptemberben és október elején Budapestről minden kedden és pénteken, Splitből pedig minden szerdán és vasárnap indul. Hívta fel a figyelmet pénteken a MÁV csoport az MTI-nek küldött közleményében. Kiemelték, az Adria Intercity idén is népszerű, eddig több mint 8600 utazás volt az éjszakai vonaton, Budapest és Split között. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett napos száraz időben lesz részünk, majd késő délutántól észak-északnyugat felől fokozatosan megvastagszik a felhőzet, késő estétől néhol kisebb eső is lehet. A nyugatiasra forduló szél az északi-északkeleti megyékben megélénkül. A csúcshőmérséklet nagyrészt 26 és 30 fok között alakul. Késő estére 16 és 21 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb a déli imádság után jelentkezünk. Kedves hallgatóink, egyházzenei összeállításunkban válogatást hallhatnak a kaposvári Kapuccini kórus és a kaposvári Székesegyház kórusának felvételeiből. Vezényel Szili Zoltán.

0: Kedves hallgatóink, egyházzenei összeállításunkban válogatást hallhattak a Kaposvári Kapuccini Kórus és a Kaposvári Székesegyház Kórusának felvételeiből. Vezényelt Szili Zoltán.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Szeretettel hívjuk Önöket szeptember 22-én, kedden este 7:30 a Vigadó dísztermébe. A Schumann és Brahms műveiből összeállított program a romantika legszebb virágait adja nekünk. Megosztva mindannyiunk öröme teljesebb lesz. Jegyek a helyszínen és a hegedűsendre.jegy.hu oldalon válthatók. Várjuk a találkozást. Hegedűs Endre és Katalin.
2: Reklámot hallottak.
0: Kedves hallgatóink, a harangszó után déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. Dél

az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönté a boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá a Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Íme az Úrnak szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. És az ige testélőn, és mi köztünk lakozik. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

12 óra 3 perc. Híreket mondunk, a mikrofonnál Ungvári Judit. Jó napot kívánok! A világ negyedik legjobb gyermekkórháza lett a vatikáni Bambino Gesù. A Newsweek magazin és a Statista 2027-es nemzetközi rangsorában a Szentszék intézménye két helyet javítva szerezte meg az előkelő pozíciót, amellyel továbbra is az első helyen áll Európában. A rangsorban az onkológia mellett idén már az újszülött gondozást is kiemelt kiválósági területként ismerték el. Tiziano Onesti, a kórház elnöke az eredmény kapcsán kiemelte: a nemzetközi szakmai elismerés hatalmas megerősítés az ott dolgozó orvosoknak és ápolóknak. A vatikáni Bambino Gesù gyermekkórház egyúttal a világ legrégebbi gyermekkórháza. Soha nem látott számú felajánlás érkezett a Magyar Katolikus Egyház javára a személyi jövedelemadó 1%-ából, olvasható a katolikus.hu oldalon. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkárságának tájékoztatása szerint idén több mint 923 ezer állampolgár döntött az egyház támogatása mellett, ami összesen meghaladja a 8,3 milliárd forintot. Mind a támogatók száma, mind az összeg rekordot döntött az elmúlt évekhez képest. Az egyház közleményében köszönetet mondott a felajánlásokért, amelyeket az óvodáktól az egyetemekig tartó oktatási hálózat fejlesztésére, valamint szerteágazó szociális, hitéleti és felzárkóztatási tevékenységekre fordítanak. Kápolnával gyarapodott a debreceni Szent Matróna görögkatolikus ápoló gondozó otthon, írta a Magyar Kurír. A Szent Matróna otthon lelket kapott, mondta ünnepi köszöntőjében Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek metropolita, aki szeptember 10-én megáldotta a debreceni Szent Matróna görögkatolikus ápoló gondozó otthon nemrég felújított épületszárnyát és kápolnáját. A debreceni Nagyerdő kiemelt zöldövezeti területén található egyházi intézményt Szent Matróna oltalmába ajánlották. A kárpátaljai magyar közösség szerzett jogainak teljes helyreállítását követeli az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója, írta az MTI. A szervezet szombati küldött gyűlésén egyhangulag elfogadott sürgősségi határozat a magyar nyelvű oktatás biztosítását, valamint a szabad nyelvhasználatot szorgalmazza a közéletben és a közigazgatásban. A Nemzetiségi Unió felszólította Kijevet, hogy mielőbb ültesse át a gyakorlatba a magyar-ukrán megállapodásokat. Vince Loránd erdélyi EP képviselő kiemelte: a külhoni magyarság körében Kárpátalján a legnehezebb a helyzet, a kisebbségi jogok biztosítása pedig Ukrajna uniós csatlakozásának is feltétele. A 100 éve született Kró György zenetörténész emléke és az idén 100. születésnapját ünneplő Kurták György zeneszerző életműve előtt tiszteleg október 11-én a Zeneakadémia nagytermében a Koncertó Budapest Magyar Kincsek ünnepe három hangversenyből álló programja áll a szervezők MTI-hez eljuttatott közleményében. A koncertek Bartóktól és Liszttől Dohnányin, Rózsa Miklóson és Veres Sándoron át Dubrovaiig kötik össze a zenetörténet különböző korszakait. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett napos száraz időben lesz részünk, majd késő délutántól észak-észak-nyugat felől fokozatosan megvastagszik a felhőzet, késő estétől néhol kisebb eső is lehet. A nyugatiasra forduló szél az északi-északkeleti megyékben megélénkül. A csúcshőmérséklet nagyrészt 26 és 30 fok között alakul, késő estére 16 és 21 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 13 órakor jelentkezünk.

Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak. A mennyek országa olyan, mint amikor egy gazdag kora reggel kiment, hogy szőlőjébe munkásokat fogadjon. Miután napi egy dénárban megegyezett a munkásokkal, elküldte őket a szőlőjébe. A harmadik óra körül megint kiment, s látta, hogy mások is ácsorognak ott tétlenül a piac téren. Ezt mondta nekik: menjetek ti is a szőlőmbe, és ami jár, megadom majd nektek. Azok el is mentek, majd a hatodik és a kilencedik órában újra kiment, és ugyanígy cselekedett. Kiment végül a tizenegyedik óra körül is, és újabb ácsorgókat talált. Megkérdezte tőlük: miért áldogáltok itt egész nap tétlenül? Azok ezt válaszolták: mert senki sem fogadott fel minket. Erre azt mondta nekik: menjetek ti is a szőlőmbe. Amikor beesteledett, a szőlős gazda így szólt intézőjéhez: hívd össze a munkásokat, és add ki a bérüket az utolsókon kezdve az elsőkig. Először azok jöttek tehát, akik a 11. óra körül kezdtek, és egy-egy dénárt kaptak. Amikor az elsők jöttek, azt hitték, hogy nekik többet fognak adni, de ők is csak egy-egy dénárt kaptak. Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen: ezek az utolsók csak egy órát dolgoztak, és ugyanúgy bántál velük, mint velünk, akik a nap terhét és hevét viseltük. Ő azonban ezt felelte az egyiküknek: barátom, nem vagyok igazságtalan veled. Nem egy dénárban egyeztél meg velem? Ami a tiéd, fogd és menj. Talán azzal, ami az enyém, nem tehetem azt, amit akarok? Vagy rossz szemmel nézed, hogy én jó vagyok? Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Máté evangéliumának 20. fejezetéből az 1-től a 16. versig tartó részletet Varga László olvasta fel. 12 óra 10 perc. Megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Vértesaljai László. Szombati adásunk témái. Leó pápa beszéde a Római Egyházmegye pasztorális éve megnyitásakor. Kiinduló pont a Krisztussal való személyes találkozás. Parolin bíboros államtitkár sajtó nyilatkozata. Aggasztó, hogy egyes államok külön utakon járnak a mesterséges intelligencia szabályozásában. Leó pápa beszéde a Római Egyházmegye pasztorális éve megnyitásakor. Kiinduló pont a Krisztussal való személyes találkozás. Szeptember 18-án pénteken délután 17:30-kor nyitotta meg Leó pápa a Lateráni Szent János Bazilikában Római Egyházmegyéje lelkipásztori évét, amellyel kezdetét veszi a plébániai hitoktatás, a szentségek felvételére előkészítő katekézis sorozat és az összehangolt szeretett szolgálat. A Szentatya a lelkipásztori munka alapjaként említette Mária Magdolna találkozását Krisztussal, aki neve hallatán a legszemélyesebb szóra ismeri fel az Urat, és lesz azonnal evangéliumi hírnöke. Ez a találkozás átalakít és erőt ad, tanította a Szentatya. Pinteken este Róma főegyházmegyéjének bíboros helynöke, segédpüspökei, esperesei, papjai, káplányai, férfi és női szerzetes munkatársai, diákonusai és persze legnagyobb számban a hitoktatói töltötték meg a Szent Üdvözítőről nevezett ősi lateráni bazilikát, a pápa székes egyházát, amelyet a középkortól neveznek Lateráni Szent János Bazilikának. Imádságos együttlét keretében Leó pápa a szokásosnál hosszabb beszéddel fordult a lelkipásztori munkatársakhoz. Húsvét reggelével egy kertből és egy üres sírból kiindulva szeretném kezdeni beszédemet, adta meg Leó pápa beszéde kiinduló pontját. Mária Magdolna ott van hajnalban, amikor még sötét van, és a sötétség, amely körülveszi, nem csupán a végtelen éjszaka sötétsége. Ez annak a sötétsége, aki elvesztett valakit, aki keres, de nem talál, és aki összekuborodva sír. Az evangélium azonban nem hagyja őt ebben a sírásban. Egy ember közeledik hozzá, akit ő kertésznek néz, ő pedig két kérdést tesz fel neki. Miért sírsz? Kit keresel?
2: Perché piangi? Chi cerchi?
1: Idézte fel a Szentatya húsvét hajnalának golgotai képét. Ez a két kérdés ugyanis közvetlenül inspirálja a Római Egyházmegye mostani útját. Sőt, a Szentatya szerint ezek a kérdések most Róma egyházához és az egész városhoz fordulnak. Miért sírtok? Kit kerestek? Arra reményre vágyakozó keresésre vonatkoznak a kérdések, amelyet a plébániákon, az összejöveteleken és a mindennapi életben tapasztaltok, amikor meghallgatjátok egymást és az embereket. Mária Magdolna már pirkadat előtt felkel és elsiet a sírhoz, mert benne élet van, várakozás. Így Rómában sokan vannak, akik minden reggel újra kezdik az életet, épp úgy plébániai közösségek, egyesületek, mozgalmak, csoportok és egyházi szervezetek is, amelyek nagylelkűen dolgoznak az evangelizációban, a szeretet szolgálatban és a liturgikus imádság szolgálatában. Természetesen a gazdagság mellett őszintén elismertetek néhány nehézséget is, utalt Leó pápa a római egyházi közösségek által összegyűjtött és megosztott tapasztalatokra. És íme, az evangéliumban egyetlen szó arra indítja Mária Magdolnát, hogy megforduljon, mégpedig a neve, Mária. Így találkozunk Jézus Krisztussal, vagyis hogy meghalljuk, amint néven szólít minket.
2: Chiamare per nome da lui.
1: És ez mély sokféleképpen megtörténhet. Itt kell kezdődnie minden lelkipásztori tevékenységnek, nem annyira azzal, hogy azt kérdezzük, mit tegyünk, hanem inkább azzal, hogy kivel és hogyan találkozzunk. Közösségeinkben maradhatunk mi névtelenek, láthatatlanok és félreértettek, vagy pedig megláthatnak, megismerhetnek, és nevünkön szólíthatnak minket. És aki valóban találkozik Krisztussal, mint Mária Magdolna, az érzi, hogy a szíve megtelik, és akkor már nem tud nyugta maradni, mert rohanvást mennie kell elmondani a hírt, láttam az Urat.
2: Ho visto il Signore.
1: Miként mondja az az asszony a tanítványoknak. Nem egy emlék, nem magánügy, hanem mély öröm ez, amely közösséget teremt. Éppen ezért, kedves testvéreim, folytatta a pápa, ma nem egy új lelkipásztori programot mutatok be nektek. Nem a nulláról indulunk, mert a megtapasztalt dolgokból semmit sem szabad archiválni, levéltárba tenni. A lelki betegségekkel kapcsolatos munka megtanított minket felismerni, hogy egyházi életünkben mi szorul gyógyulásra, korrekcióra vagy megtérésre. A szinodális út megtanított minket arra, hogyan hallgassunk meg és hogyan hozzunk döntést együtt, közösen vállalva a felelősséget az egyetlen küldetésért. Ehelyett azt szeretném javasolni, hogy fejlesszünk ki egy harmadik dimenziót, a lelkipásztori értékelést. A Szentlélek fényénél igazolást nyerni annyit tesz, mint megállni, újraolvasni a történteket, felismerni, mi termett gyümölcsöt, megérteni, mi nem működött, és együtt keresni az okokat. Egy szóval ez azt jelenti, hogy igazságot teremtünk. A Szentatya arra kérje a római egyházmegye lelkipásztorait és segítőiket, hogy ezt az igazolást, ezt a verifikálást az egész közösség bevonásával végezzék el, és ahol csak lehetséges, hallgassák meg azokat is, akik nem részei annak, és úgymond kívülről látják a dolgokat. Éppen ezért a pápa ennek az igazságszerzésnek a lelkipásztori gyakorlására néhány figyelemre méltó szempontot javasol, amelyek segítik a megkülönböztetést, mégis egyetlen dinamikát alkotnak. Az első szempont találkozni Krisztussal,
2: incontrare Cristo,
1: és elvezetni a másikat a találkozásra. Az egyház nem önmagáért létezik, hanem azért, hogy minden embert elvezessen az Úrral való találkozásra. Ezért nem elég azt kérdezni, hogy egy tevékenység jól szervezette, hogy sokan látogatják-e, hogy évek óta tart-e. Meg kell kérdezni magunktól, hogy valóban Krisztushoz vezet-e, hogy elhozza-e az evangéliumot az emberek konkrét életébe. A pápa második szempontja a közösségépítés.
2: Generare comunità.
1: Krisztus húsvétjából új, szabad és kiengesztelődött közösségek születnek. Legyen bátorságunk gondoskodni a lényegről, teret adni az igazi kapcsolatoknak, ahol az emberek egy nép részének érzik magukat, akik befogadnak, támogatnak, értékelnek és a felelősséget közösen viselik. Kötelezzük el magunkat, hogy időt és meghallgatást kínálunk a fiataloknak, kezdeményezéseinken belül és kívül is, ajánlotta a város püspöke. A harmadik fókusz belakni és szolgálni a várost.
2: Abitare e servire la città.
1: Róma nem közömbös háttere közösségeinknek, hanem küldetésünk színtere. A feltámadott által teremtett közösség nem maradhat bezárkózva, hanem osztozzon az emberek elvárásaiban, gyengeségeiben és kérdéseiben, és tanulja meg felismerni a város különböző helyszínein zajló eseményekben azokat a kérdéseket, amelyekre az evangélium válaszolhat, ha ismételten befogadják. E három vizsgált területhez a Szentatya egy negyediket is hozzákapcsolt, amely mindegyiken végigvonul. Ez pedig Isten népének formálása, képzése.
2: La formazione del popolo di Dio.
1: Megkérdezhetjük ugyanis, tevékenységeink elősegítik a hit növekedését? Nevel neki missziós tanítványokat? Segíte neki az egyházi felelősségvállalás fejlesztésében? Érett hitet nevel neki, amely képes az élet és a szolgálat konkrét döntésévé válni? A javasolt módszer lényeg azonban egy nagyon egyszerű kérdés. Miért? Ez azt jelenti, hogy együtt megállunk, és minden cselekedetünkkel kapcsolatban feltesszük magunknak a kérdést, miért tesszük? milyen evangéliumi szándék vezérel minket, milyen valódi szükségletre kívánunk válaszolni, hogyan felel meg ez a választás az egyház küldetésének. Aztán a második lépés, folytatta a pápa. Miért érjük el ezeket az eredményeket, és miért nem másokat? Miért nyitnak egyes kezdeményezések utakat, míg mások elszigeteltek maradnak? Miért vesznek benne részt egyesek, míg mások peremre szorulnak? Döntéseink okainak és következményeinek találkozásába születik a hiteles megkülönböztetés, amely lehetővé teszi, hogy felismerjük, mit kell továbbra is megtartani, értékelni, kijavítani, elhagyni, vagy újrakezdeni.
2: Il vescovo non vi chiede di programmare nuove attività.
1: Püspökükként nem kéri tőlük új tevékenységek tervezését, hanem a meghallgatás, megkülönböztetés, értékelés és megtérés közös módszerét ajánlja nekik. A katekézis és keresztény beavatás, az ifjúság, a család, a szeretett szolgálat és a hivatások öt területén továbbra is közösségeik felelősségére tartozik azok tartalma és prioritása, mert a cél a lelkipásztori stílus megosztása, nem pedig a tapasztalatok egy kaptafára szabása. A pápa tudatában van annak, hogy egy módszer önmagában még soha senkit nem térített meg, ezért javaslatához egy arcot ad.
2: Vi ricordo anche un volto.
1: Luigi Di Liegro atyáit, aki ennek a lateráni székesegyházon volt a papja, és aki 1997. október 12-én hunyt el. A pápa örömmel hagyja jóvá a döntést, amely elindítja Luigi Di Liegro atya élete, erénye és éretszentségének hírneve egyházmegyei vizsgálatának megindítását. Ajándék az egyházmegye útja az nem annyira az általa elvégzett munkákban áll, mert Luigi atya, mielőtt bármit is épített volna, látni akart. 1969-ben megbízást adott egy felmérésre a rómaiak vallásosságáról, mert megtanulta, hogy az üzenet nem testesülhet meg a valóság meghallgatása nélkül. Utolsó beszédében néhány héttel halála előtt Luigi atya így szólt munkatársaihoz. A megkülönböztetésnek ez a kérdése. Uram, hol vagy?
2: Signore, dove sei?
1: Ez a kérdés Mária Magdolna kezdetben felvetett kérdésére emlékeztet, és most ezzel a kérdéssel kezdjük újra a munkát. Melyek István országának jelei, és a Szentlélek milyen hívásai mutatkoznak meg Róma életében ma, és milyen egyházi formát kell magunkévá tennünk, hogy felismerjük és szolgáljuk ezeket? Ha megőrizzük ezt a kérdést, abban segít, hogy olyan egyház legyünk, amely szolidáris e város sorsával, kapcsolatban áll sebeivel, elvárásaival és átalakulásaival. Beszéde záró részében Leó pápa köszönetet mondott a lelkipásztori, katekétikai és karitász munkában szolgálató teljesítőknek, és arra kérte őket, hogy munkájukat ne egyedül végezzék, hanem mindig közösségben, és ne törekedjenek mind többet tenni, hanem amit tudnak, azt tegyék meg a legjobban.
3: Parolin bíboros. Aggasztó, hogy egyes államok külön utakon járnak a mesterséges intelligencia szabályozásában. A Szentszék államtitkára újságírók kérdéseire válaszolva a mesterséges intelligencia szabályozásának szükségességéről és az ukrajnai háborúról beszélt. Pietro Parolin bíboros szerint a mesterséges intelligencia globális jelenség, ezért közös szabályokra és az államok együttműködésére van szükség. Az ukrajnai konfliktussal kapcsolatban hangsúlyozta. A Szentszék folytatja humanitárius diplomáciai erőfeszítéseit, mert csak egymással beszélve lehet megoldásokat találni. Álljunk meg és gondoljuk át őszintén, milyen következményei lehetnek a mesterséges intelligenciának és használatának. Erre szólított fel Pietro Parolin bíboros, vatikáni államtitkár, a Hit és értelem a mesterséges intelligencia korában című konferencia alkalmából, amelyet szeptember 16-án délután rendeztek meg az olasz parlamentben. A bíboros felszólalásának középpontjában a mesterséges intelligencia, annak lehetőségei, valamint az emberiségre és a közjóra leselkedő veszélyei álltak. Az esemény margóján újságírók kérdéseire is válaszolt, többek között az új technológiák szabályozásáról és a nemzetközi helyzetről. A nagy technológiai vállalatok által is szorgalmazott mesterséges intelligencia szabályozással kapcsolatban Parolin bíboros reményét fejezte ki, hogy ezt a törekvést valóban etikai megfontolások vezérlik. A szentszéki államtitkár egyetértett Sergio Mattarella olasz köztársasági elnök közelmúltbeli felhívásával, aki az államok és a nemzetek feletti szervezetek felelősségét hangsúlyozta az új technológiák szabályozásában. Ez egy globális jelenség, ami mindenki részvételét megköveteli, hangsúlyozta Parolin bíboros. Hozzátette, aggasztja, hogy vannak országok, amelyek külön utakon akarnak járni. Ehelyett minden szereplőt be kell vonni olyan közös szabályok kidolgozásába, amelyek valóban képesek irányítani ezt a jelenséget. A bíboros reményét fejezte ki, hogy sikerül közösen válaszokat találni, hiszen, mint fogalmazott, itt valóban az emberiség jövője forog kockán. Arra a kérdésre, hogy az ENSZ közgyűlésén való részvétele során kezdeményezi-e egy a mesterséges intelligenciát felügyelő nemzetközi testület létrehozását, Parolin bíboros úgy válaszolt, hogy jelenleg valószínűleg nem az azonnali technikai megoldások keresése a legfontosabb. A Szentszék rendszerint bemutatja és előterjeszti az alapelveket, az együttműködés problémájára pedig az érintetteknek, az államoknak és az illetékes szervezeteknek kell megtalálniuk a megoldást, fejtette ki. Az újságírók azt is megkérdezték Parolin bíborostól, hogy személyesen használja-e a mesterséges intelligenciát. Ma a mesterséges intelligencia mintegy ránk kényszeríti magát, hiszen amikor bekapcsoljuk a számítógépet és olvasunk valamit, már is összefoglalót kínál, válaszolta. Homíliái elkészítéséhez azonban természetesen nem használja. A mesterséges intelligencia csak fej, nincs szíve. Én pedig igyekszem egy kis szívet is tenni a homíliáimba, mondta a bíboros. A vatikáni államtitkár ezt követően az ukrajnai helyzetről és a Szentszék diplomáciai szerepéről válaszolt kérdésekre. Elismerte, hogy az egyre súlyosbodó konfliktusban, amely egyre közelebb kerül az EU határaihoz, az eddig elért eredmények meglehetősen korlátozottak. A Szentszék azonban folytatja a humanitárius diplomácia útját. A Szentszék diplomáciája, a vetés diplomáciája nem hoz azonnal termést. Reméljük tehát, hogy ha továbbra is vetünk, egy napon, amikor Isten akarja, arathatunk is, fogalmazott Parolin bíboros. A vatikáni államtitkár nem közölt részleteket arról, hogy Matteo Zuppi bíboros, az olasz püspöki konferencia elnöke, mikor utazhat Oroszországba, hogy folytassa Ukrajnában múlt nyáron megkezdett békemisszióját. Megerősítette ugyanakkor, hogy a Szentszék továbbra is folytatja a humanitárius erőfeszítéseit, abban a reményben, hogy ezek ajtókat nyithatnak meg. Parolin bíboros ezzel kapcsolatban ismét hangsúlyozta, hogy Moszkvát nem szabad elszigetelni. Fontosnak nevezte egy olyan kommunikációs csatorna kialakítását, amely lehetővé teszi a felek közötti párbeszédet, mert csak egymással beszélve lehet megoldásokat találni. Nem kívánta kommentálni Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének azon kijelentéseit, miszerint az orosz ultranacionalisták el akarják pusztítani Európát. Ugyanakkor a szentszéki államtitkár reményét fejezte ki, hogy sikerül olyan közös platformot kialakítani, amelyben minden fél biztonságban érezheti magát, és amely elősegítheti a jólétet és a fejlődést. Parolin bíboros szerint a diplomáciában gyakran emlegetett win-win, vagyis minden fél számára előnyös megoldás felé kell törekedni. Olyan rendezést kell keresni, amely mindkét fél számára előnyökkel jár. Úgy gondolom, ez a követendő út, hangsúlyozta a bíboros. Ha ebbe az irányba haladunk, akkor megszűnhet annak szükségessége és kilátása, hogy az egyik fél felül kerekedjen a másikon, vagy az egyik fél elpusztítsa a másikat.
1: Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
0: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
4: Magyar Katolikus Rádió.
5: Örömhír mindenkinek.
0: 12 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, mai guzsajasunkban a Fakutya zenekar, a Bokros együttes és a Tükrös felvételeit hallhatják.

0: A Fakutya zenekar, a Bokros és a Tükrös együttesek felvételeit hallották mai Gózsajásunkban.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 13 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! A sport közösségépítő és nevelő erejét méltatta 14. Leó pápa, amikor fogadta a speciális olimpia olasz delegációját. A Szentatya hangsúlyozta, hogy a sport egy olyan univerzális nyelv, amely képes áthidalni a kulturális, társadalmi és fizikai különbségeket. A pápa kiemelte saját sport szeretetét is, és arra buzdította a szellemi fogyatékossággal élő sportolókat, hogy életükkel mutassanak példát a világnak az osztozásról és a szeretet fontosságáról. A politika a közjó szolgálata, és nem szabad engedni a beletörődésnek, hangsúlyozta 14. Leó pápa, amikor a róla elnevezett Nemzetközi Tanulmányi Központ tagjaival találkozott pénteken. A Szentatya a nemrég Firenzében alapított intézmény képviselői előtt kiemelte, nem a háború, hanem a béke és az igazságos egyensúly épít civilizációt, amihez a társadalom valamennyi szereplőjének aktív részvételére szükség van. Beszédében felidézte Ferenc pápa 2015-ös firenzei szavait is, miszerint a szeretetnek kell a személyes és a politikai élet megújításának alapelvévé válnia. A biztonságos kerékpározás feltételeit a legtöbb budapestinek biztosítani szeretné a főváros, írta Karácsony Gergely főpolgármester szombati Facebook bejegyzésében, ahol a biciklivel kortalanul programról osztott meg fényképeket, az eseményen Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszterrel együtt vett részt. A mozgalom önkéntesei riksával visznek biciklizni olyanokat, akik koruk vagy egészségi állapotuk miatt önállóan már nem tudnak kerékpározni, emelte ki a főpolgármester. A Koppenhágából indult kezdeményezés magyar közössége tavaly alakult, és idén Budapest adhat otthont a Cycling Without Age világtalálkozónak. Együttműködési megállapodást kötött szombaton Marosvásárhely és Debrecen önkormányzata. A két város a kultúra, az oktatás, a turizmus, a gazdaság, a sport és a közigazgatás területén működik majd együtt, közölte az MT-vel szombaton az erdélyi város sajtószolgálata. A megállapodás aláírásakor elhangzott, a két város között már eddig is volt együttműködés, például a debreceni virágkarnevál és a marosvásárhelyi virágvarázs fesztivál, valamint a két színház között is. Jövő héten szerdán beköszönt a csillagászati ősz. Az őszi napi egyenlőség szeptember 23-án hajnali 2 óra 5 perckor lesz Magyarországon, írja az Agrárszektor. Bár a meteorológiai szempontból nézve már az őszben járunk, az időjárás szeptemberben még sokszor a nyarat idézi. Viszont hamarosan csillagászati szempontból is beköszönt az ősz, vagyis elérkezik az őszi napi egyenlőség. Ez az a pillanat ősszel, amikor a föld tengelye nem dől a nap felé, de az ellenkező irányban sem. Így közel egyenlő, de valójában nem teljesen egyenlő a nappal és az éjszaka hossza. A refrakció, vagyis a légkör fénytörő hatása miatt ugyanis a napot kicsivel hamarabb látjuk felkelni, és később látjuk lemenni.

0: Végül a várható időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett napos, száraz időben lesz részünk, majd késő délutántól észak-észak-nyugat felől fokozatosan megvastagszik a felhőzet, késő estétől néhol kisebb eső is lehet. A nyugatiasra forduló szél az északi-északkeleti megyékben megélénkül. A csúcshőmérséklet nagyrészt 26 és 30 fok között alakul. Késő estére 16 és 21 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 14 órakor jelentkezünk. 13 óra 4 perc, vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítása következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Mai válogatásunkban hamarosan Évezerek asztalánál című gasztronómiai műsoromat sugározzuk, amelyben ezúttal Aktelekre, a negyedik somünnepre látogathatnak el velem együtt. Ezt követően a Remény hírnökei című műsorunkban Stefán Wyszyński bíboros munkásságáról lesz szó, majd Szent Gianna Beretta Molla, vagyis Szent Janka, feleség, édesanya, orvos, az édesanyák, az orvosok és a meg nem született magzatok védőszentjének közbenjárásáról szólunk. Végül válogatásunkat a napi májával zárjuk. Nos, ezekkel a műsorokkal várjuk tehát Önöket a most következő közel egy órában. Ha tehetik, maradjanak velünk. További jó rádiózást és tartalmas időtöltést kívánok Önöknek.
2: Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazin műsor.
3: Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát.
1: Dr. Kovács Szilviát, a MATE Kertészettudományi Intézet Gyümölcstermesztési Kutatóközpont Budatétény ért kutatóállomásának tudományos főmunkatársát szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Ismételten találkoztunk a koltai házaspár által megrendezésre került, idén már negyedik alkalommal megrendezésre került somünnepen. Kedves hölgyem, önnek az élete a som kutatása, ha mondhatom így, és nem túlzok. Mi miatt foglalkozik a sommal? Mi az, ami felkelt tette önben az érdeklődést ezen különleges növény iránt?
4: Hát mindig is vagy gyümölcsfajokkal foglalkoztam, míg annak idején a doktori témámat csipkebogyó termesztés témában írtam, és hát ugye ez a vadfajok, a termesztésben vonható vadon termő gyümölcsfajok, azok mindig közel álltak hozzám. A som pedig azért is, mert ugye Magyarországon honos gyümölcsfajról van szó, termesztésének évszázados hagyományai vannak, lehet, hogy a múltkor is mondtam, hogy gyakorlatilag ugye a nagyobb gyümölcsű egyedeket nagyon szívesen ültették kastélykertekbe, és kolostorokba, és emellett még adótétel is volt, tehát gyakorlatilag a kökénnyel együtt megbecsülték, tehát nem csak a gyümölcsét, fáját, és nagyon széleskörűen használták. Engem itt a gyümölcs érdekel, tehát a gyümölcs termesztési szempontból a hasznosíthatósága, a hazai populációknak a vizsgálata, a külföldi fajták honosítása, tulajdonképpen ezzel foglalkozunk.
1: Valóban, mert visszautalt a múltkori beszélgetésünkre, hiszen találkoztunk már a Szent István Rádió hullámhosszain, akkor is hallhattak önnel egy értékes és érdekes riportot, most pedig folytatjuk a témát, hiszen nem lehet a somról eleget beszélni. Milyen növény ez a som? Hogyan nem lehetne megfogalmaznunk? Mik a főbb jellemzői?
4: Hát az idei év azért nagyon szépen bizonyította, hogy sajnos a som is egy igényes növény. Tehát, hogyha kimegyünk az erdőbe, azért látjuk, hogy bizony nagyon kevés volt a csapadék az idén, és hogy hát a sombokrok is ugyanúgy szenvednek, hervadozik a levelük, elkezdték lehullajtani a leveleket, ráhaszoltak a gyümölcsök. Tehát azt mondom, hogy nem egy igénytelen növény, de nagyon értékes növényről van szó egyébként, hiszen rézsű megkötésben nagyon jelentős szerepet tölt be. Egy ilyen jellegzetes, mint egy szív alakú gyökérzete van egyébként, ami egy nagy kiterjedésű, de ezért viszonylagos mélységet is el tud érni, és így erdészeti szempontból is megbecsült maga a növény, tehát hogy mennyire igényes és igénytelen, kellene, hát hogyha otthon ültetünk somboklokat, akkor az első két évben nagyon-nagyon oda kell figyelni rájuk, hogy megfelelőképpen be tudjanak gyökeresedni. Most már az őszi ültetés sem jelent úgymond védettséget, mert a téli időszakban is nagyon kevés sokszor a csapadék, tehát hogyha szárazabbak a hónapok, akkor is érdemes azért egy kicsit pótolgatni, és folyamatosan öntözni kell, amíg ez a gyökérzet ki nem alakul, meg nem erősödik. És utána, hogyha tisztán tartjuk az alját, tehát gyommentesen, akkor kevesebb vízzel is beéri, de ha szép termést szeretnénk, akkor mindenféleképpen szereti a soma a vizet.
1: Akkor locsolni kell.
4: Hát öntözni kell, igen, mindenféleképpen. Meghálálja tényleg, akkor lesznek szép darabosak, akkor válik jó a húsa magáról, akkor tudunk egyetem feldolgozni a gyümölcseit.
1: Hány fajtája létezik a somnak?
4: Hát rengeteg fajtája van, rengeteg tájfajtája is van egyébként, tehát amit egy-egy vidékre, egy-egy országban szelektáltak, és tudatos nemesítői munka is folyik. Egyébként itt Európában két helyen van két nemesítő műhely, ahol jelentősebb, az egyik az Ukrajnában, Klimenkónak a nevét kell megemlítenünk, a másik pedig Lengyelország. Itt is a kiindulás az általában a szelekcióval, tehát a tájfajtákkal történik, tehát begyűjtették nagyobb területekről az értékesebb változatokat, tesztelték, és abból választották ki azokat, amelyek értékesek. Klimenkónál pedig az az érdekes, hogy tudatos keresztezéseket is csinált. Úgyhogy a bolgároknak is nagyon jó fajtáik vannak, abban a régióból nagyon sok nagy gyümölcsű fajta, és azok egész jól alkalmazkodnak egyébként a hazai körülményekhez. Az Ukrajnából hozottak, vagy a lengyelektől azokról még kevesebb így a tapasztalat, az egyik jobban, másik kevésből. Tehát amik a mi klimatikus adottságainkhoz jobban illeszkedik, azok természetesen jobbak, másoknál pedig ugyan lehet látni azt, hogy szenvednek.
1: A beszélgetésre készülve olyan találó fantázia nevet vagy nevet említett, gondolom fajtanév volt ez. Legyen olyan kedves, beszéljünk az egyes fajtákról, már amikkel ön most foglalkozik a kutatásában, kutatásaiban, doktori disszertációjában.
4: Hát a disszertáció az nem az enyém most, mert egy hallgató.
1: De ön a témavezetője.
4: Hát itt ugye beszéltünk az őszi tűz fajtáról, amelyet a egykori kertészeti egyetemnek a dendrológusa Schmidt Gábor nevéhez fűződik. Egy ilyen érdekes kései érésű egyébként, és ilyen kört alakú gyümölcse van. Úgy láttam most, hogy elég jól bírja egyébként itt a szárazságot. Egyébként dísznövényként van Magyarországon ez a fajta regisztrálva, tehát a dísznövényfajtáknak a nemzeti fajta jegyzékében található meg, de a gyümölcse is ugyanúgy fogyasztható, értékesíthető. Ha most, ha jól emlékszem, azért önálló is be lehetett igazolni a genetikai vizsgálatokkal egy kicsit a balkáni eredetet. Tehát nagyon-nagyon sok fajtánál ott abból a régióból érkeztek anyagok és botanikus kertekbe, és akkor úgy kerültek kiemelésre. Tehát ez az egyik ilyen fajta, aminek magyar vonatkozása van. A másik egyébként egy érdekes, nagyon érdekes fajta, Barami Cselemérnek a nevéhez fűződik a medál, aminek nagyon érdekes ilyen kis kerek és nagyon erősen ráncos levelei vannak, tehát ez egy ilyen különlegesség. De vannak díszváltozatai egyébként a somnak, aminek fogyaszthatók a termését, de nem annyi értékesek, mert kicsik. Tehát vannak ilyen fehéres, zöldes, van ilyen trikolor, tehát ahol van benne egy ilyen rózsaszínes árnyalat is. Tehát ezek díszkertekben valók igazából, tehát oda is lehet őket ültetni.
1: Gyakran emlegetjük a somot úgy, hogy húsos som. Valóban olyan jó húsos termése van?
4: Igen, ilyen csontélyes termése van neki egyébként, hogyha valóban, hogyha öntözzük, és ezek a nagy gyümölcsű változatoknál ott tényleg lehet érezni, hogy jó húsos, hát meg kell várni. Igen, lédús végül is, és meg kell várni, hogy tényleg jobb megérjen, és akkor nagyon a fajták közötti különbségek megvannak, de hogyha ugye nem várjuk meg, akkor egy fanyar íz azért az elveheti a kedvét a fogyasztástól az embereknek. Ami érdekes, itt beszéltünk a sárga somról, mert...
1: Köszönöm szépen, ez nagyon érdekel. Igen.
4: Mert ugye ez egy korai érzési, korai virágzása is ennek a somnak, és július közepe vége fel elkezd már érni. Gyakorlatilag a sárga som ez azért érdekes, hogy korai érésű, nagyon szép ilyen narancsos sárgára, fehéres sárgára tud megérni, és hát lehet benne ugyanúgy lekvárt főzni. Kevésbé olyan aromás, mint a piros gyümölcsű somok közül, főleg a vadsomok közül sok. Úgyhogy én nagyon szeretem, igen, friss fogyasztásra is alkalmas egyébként, tehát ilyen desszertfajtaként is értékes. Úgyhogy én ajánlom a kertében, mert nem a szokványos gyümölcsű, de finom és jó ízű gyümölcsei vannak.
1: Jelenleg most milyen kutatásokat végez? Mi az, ami lázban tartja még önt a somkutatásokkal kapcsolatosan? Hiszen a riportra készülve azt említettük, hogy mindig rejteget valami meglepetést, valami valami újdonságot ez a történet, nem lehet soha végére írni.
4: Sokféle szálon fut a kutatás. Hát egyrészt ugye virágzási dinamikákat figyelünk, érés dinamikákat. Ugye a virágzás az olyan szempontból, hogy hiába önmagába ültetve is hoz termést, de azért, hogyha több fajtát társítunk, akkor azért biztonságosabb lehet a termés hozása, tehát ez ilyen szempontból érdemes nézegetni. A másik az érés, ott is jobb, hogyha például egy koncentráltabb érése van egy adott fajtáknak, megbízható az érés ideje, tehát nem egy elhúzódó, tehát ez ilyen betakarítási szempontból ez egy lényeges tulajdonság. Hát emellett ugye a gyűjteményünkben, amit ott Érdelvira Majorba létrehoztunk, ott tájfajtákat is igyekeztünk elhelyezni, nem csak külföldi fajtákat, itt az adaptációs képességet is nézzük ezeknél a fajtáknál, hogy a helyi viszonyokhoz azok hogyan alkalmazkodnak, ott tudjuk egymás mellett összehasonlítani őket, mit is tudnak ezek a tájfajták igazából, amiket itt a gyűjtő útjaink során sikerült leszaporítanunk, úgyhogy érdemes a beltartalmi vonalat is tovább vizsgálni majd, tehát van sok vonatkozása, megvan rá hál' Istennek érdeklődés is az ültetésre. Tehát azért többekben felmerül, hogy esetleg som ültetvényt létrehoznak, de hát itt azért ő sem egy igénytelen növény. Tehát nagyon sokszor belefutnak abba, hogy jó, mint például itt a héjasoknál is, hogy ültetünk diót, ültetünk magyarót, mert az úgyse lesz annyira igényes. Hát igen, azért itt is előfordulhatnak növényvédelmi kérdések, amikre oda kell figyelni, atkákra, pajzstetvekre például. Legyengült állománynemek különösen előfordulnak problémák, különféle levélbetegségek, tehát azért nem szabad a somot sem elengedni.
1: Jogosan merül fel az emberben a kérdés, így bennem is. Kutatja a somot. Na de önnek vannak-e sombokrai?
4: Igen, van. Úgyhogy, hát a lutea az megvan, otthon a kertben, megvan egy ilyen császlói som, ami szintén otthon a kertünkben megtalálható, mert egy dísznevelő változatom is. Aztán a többiek azok ott vannak ugye a kutatóintézetben, tehát a végtelenség nem lehet ültetni, mert hogyha hogy növekszik a bokor, akkor az természet ezt illik fel is dolgozni, és hát mi ezt úgy szoktam, hogy egyébként ahogy érik, azt összegyűjtöm, lefagyasztom, és akkor amikor időm van, akkor történik a feldolgozás, úgyhogy még most is a sárga somok ott vannak a fagyasztóban.
1: Áruljuk el a kedves hallgatóknak, hogy minden som ünnephez tartozik somtermékverseny, és bizony ön is előrukkolt, és ön is nevezett egy termékkel erre a versenyre, a sárga sommal kapcsolatosan, és még oklevelet is kapott, eredményt is ért el, melyhez szívből gratulálok. Kérem, ossza meg a Szent István Rádió kedves hallgatóival, milyen finomságot is készített erre a somtermékversenyre.
4: Hát egy somlekvárt készítettem, tehát én nagy lekvárfőző vagyok egyébként otthon, rengeteg befőttet lekvárt készítek, különféle gyümölcsfajokat társítom, és tehát azt is szerettem, hogy nem csak egy gyümölcsfajból főzök lekvárt, hanem többfélét. Én még a sommal nem próbáltam, őt még tisztán készítettem eddig, de ismerőseim közül vannak, akik esküsznek rá, hogy nagyon gyönyörűen lehet társítani kajszival, van, aki málnával társította, tehát olyanokra, amit nem is gondoltam, és hogy nagyon-nagyon ízlet a családnak, úgyhogy lehet ilyen téren is próbálkozni, hogyha valakinek a magának a tiszta somlekvár íz nem ízlik annyira, akkor más gyümölcsfajokkal esetleg megpróbálni közös terméket készíteni.
1: És végül, ha felkeltettük kedves hallgatóinkban az érdeklődést, most beszélgetésünk apropóján a som iránt, akkor miért tudná ön ajánlani ezt a növényt? Kik termeszthetik, mire figyeljenek oda a termesztésénél, és nem utolsó sorban, mik az előnyei?
4: Hát a som, mint mondtam, az ugye a gyümölcse és felhasználható, és nagyon-nagyon értékesek a beltartalmi összetevője. Tehát, hogyha valaki szeretne egy dekoratív cserjét a kertjébe, ami nagyon korán virágzik, gyönyörű sárga virágai vannak, és még ugyanakkor hasznot is hajt azzal, hogy gyümölcsöt hoz, akkor érdemes egy-két bokrot azért beültetni. Emellett, hát hogyha ültetvényt szeretne valaki létesíteni, akkor azért ugyanúgy kezeljük, mint már melyik gyümölcs termőfajunkat. Tehát itt az oltványokat vásárolunk belőle, és akkor ezeket ültetjük el. Nagyon változó intenzitással lehet kialakítani a sor és a tőtávolságokat, attól függ, hogy kis üzembe vagy nagyobb üzembe. Lassabban növő növény, de azért hatalmas nagy méreteket is el tud érni, és nagyon jó alakítható a fája, tehát bármilyen koronaformát ki lehet belőle alakítani. Nagyon értékesek a beltartalmi összetevő, tehát én azt javaslom, hogyha főleg olyan fajtát választunk, amit frissen is lehet fogyasztani, és mellette ugye a feldolgozott formába is azért az ásványanyagokat helyesen feldolgozza, a vitaminokat is meg tudjuk menteni. Antioxidáns, polifenol értékek, amiket mértünk, azok kiemelkedően magasak voltak benne, tehát ilyen szempontból is egy nagyon jó a som. És az egyik irodalomban olvasgattam itt a PhD dolgozat kapcsán, hogy egy balkáni történet volt, ahol igazából nem is tudom, már nem emlékszem rá pontosan, de a szultánnak talán a megbetegedett a lánya. Tehát nem tudom így visszaadni, mert a történetre nem emlékszem, de a lényeg az, hogy hívtak egy orvost hozzá, és igazából az volt a kérdés, hogy mit is tegyenek, hogy meggyógyuljon, és azt mondta az orvos, hogy körbenézett a kertbe, és van sombokor, és ha az a sombokor nem fogja tudni őt meggyógyítani, akkor ő sem tud tenni semmit sem. Tehát az az értékét ezt mutatja ennek a növénynek. És ott a balkáni részen, a Krímfélsziget környékén, a kis-ázsiai részen ez nagyon nagy becsbet tartják a somot.
3: Köszönöm szépen, hogy elmondta ezt a történetet, valóban jó, hogy megosztottuk a kedves hallgatókkal, és köszönöm szépen a beszélgetést dr. Kovács Szilviának. További életéhez jó egészséget, és a jó Isten áldását kívánom.
4: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.

0: Lackó Anitával beszélgetek, aki Nagy Tartsáról nevezett be több termékkel is az idei koltai házaspár által megrendezett Som ünnep Som termék versenyére. A megnyitón számtalan oklevél gazdára talált, és ön a pályázott termékeivel kivétel nélkül nyert is. Szívből gratulálok az elért eredményekhez.
1: Nagyon szépen köszönöm a gratulációt, és megtiszteltetés, hogy részt vehetek egy ilyen neves versenyen. Egy nagy öröm volt számomra.
0: Azt említette, hogy beleszeretett, megszerette a Somot. Hát honnan is indul az ön története a Sommal?
1: Nagyon messziről, de azért mégsem annyira. A tanulmányaim után Nagy Tartsára költöztem Budapestről, ahol egy családi ház kertjében a kertet egy kertésszel terveztettük meg, és én azt kértem tőle, hogy korai virágzású növénytől késői virágzású növényig legyen szíves megtervezni, hogy mi is kerüljön a mi szeretett kertünkbe, és a legkorábbi virágzásnak ő a somot választotta, ami pár éven belül szépen termőre is fordult. Akkor találkoztam először a termésével, már a virága is lenyűgöző egyébként, fantasztikus kisbokorról beszélünk, aki egészen korán van, amikor január végén, február elején már kibontja a virágszirmait, úgyhogy az ember nem tudja nem szeretni, de amikor a gyümölcseit is megmutatta és megkóstoltam érve, akkor azt mondtam, hogy nekem ez lett a kedvencem.
0: És elkezdett azon gondolkodni, hogy milyen termékeket is készítsen belőle. Hát egészen pontosan milyen termékek születtek mondjuk erre az idei Som termékversenyre.
1: Az első, amit megpróbáltam belőle, az rögtön a lekvár volt, úgyhogy azt egészen korán, körülbelül 10 éve már próbálgatom, kóstolgatom, hogy hogy lehet tökéletesíteni és még finomabbá tenni. Először csak önmagában készítettem a Som termékből lekvárt, aztán ezt párosítottam almával, körtével, idén szilvával, úgyhogy próbálkozom mindenfélével. Nagyon-nagyon hálás növény a som.
0: Miért?
1: Mert a karakteres íze az kívánja, hogy valamivel összebarátkoztassa az ember, és ezt én meg is próbálom neki adni.
0: És kikísérletezte, hogy valamivel jól összeegyeztethető, valahol pedig szó szerint a domináns íze legyőzi a másik gyümölcs ízét. Tudunk ezekre példát mondani?
1: Igen, igen. Ugye én azt nézem, hogy a felsorolt termékeken kívül, vagy gyümölcsökön kívül milyen fajtával próbál a legjobban összeilleni a som, és azt látom, hogy inkább az édes kis magas pektin tartalmú gyümölcsöket szereti leginkább. Amivel nem sikerült annyira megbarátkoztatnom, az a vilmoskörte volt. Önmagában a vilmoskörte is fantasztikus, a som is fantasztikus, a kettő együtt nem volt annyira szerencsés, viszont a boszk kobak körtével nagyon-nagyon szépen kihozza mindkettőnek az ízét, és nagyon jól harmonizál egymással. Almából is inkább az édesebbeket szereti, szilvából pedig, ami lágyabb, rostosabb és kevésbé kemény húsú.
0: Lekvárok tekintetében akkor ilyen kombinációkat és társításokat készít, na de készít-e még mást is? Somból mondjuk szörpöket?
1: Igen, szörpöt is készítek, illetve befőttet, ami nagyon nagy kedvence lett a családnak, és nagyon szépen el is áll, anélkül, hogy tennék hozzá tartósítószert. Úgyhogy ez lett az újítás idénre, amit én szintén beadtam a versenyre, és jól is szerepelt.
0: Mivel egy csonthéjas növényről beszélünk, ezért jogosan merül fel az emberben a kérdés, mennyire könnyen magozható? Mi van a sommaggal? Mi a helyzet a sommaggal? Megdolgoztatja a befőzni vágyó kedves háziasszonyt?
1: A lehető legnehezebben magozható gyümölcsök közé tartozik szerintem a som. Kézzel magozom, és nagyon megdolgoztat. Hosszadalmas és nagyon-nagyon sok türelmet igénylő munkafolyamat. Egyelőre nincs szükségem gépre, mert túl nagy mennyiséggel nem rendelkezem, viszont azt hiszem, hogy előbb-utóbb szükség lesz rá.
0: Előbb-utóbb, mik a jövőbeli tervek? Jogosan merül fel az emberben a kérdés, hova tovább, mit szeretne még elérni a sommal kapcsolatosan a kiskertjében?
1: A kiskertemet kezdi kinőni a som, úgyhogy a jövőbeli terveim között az szerepel, hogy azok a fajták, amik a jövőben érdekelni fognak engem a sommal kapcsolatban, azokat egy nagyobb területen próbálom tervezteni, és szeretném egy kicsit bővíteni, mind területileg, mind pedig fajta szempontjából a somültetvényemet.
0: És az elkészült somlekvárokat hogyan hasznosítja, milyen finom sütemények alapjául szolgálnak.
1: Nem csak süteményeket, hanem mindenféle ételeket próbálok kombinálni a sommal, és ez egy nagyon jó kérdés, mert most azt tervezem, hogy amit a konyhában hasznosítok a receptek szintjén, azt én szeretném közzétenni. Létrehoztam egy honlapot, és ezeket a recepteket mindenkivel szeretném megosztani, hogy kedvet csináljak az embereknek ahhoz, hogy megismerkedjenek a sommal, és ők maguk is megkóstolják a finom gyümölcsét. Nem csak édességekbe, hanem zöldségekhez és húsokhoz is nagyon finom.
0: A válaszával pedig megelőlegezte az én következő kérdésemet, mert erre szerettem volna kérni, hogy legyen olyan kedves, mondja el, hogy akikben most riportunk kapcsán felkeltjük az érdeklődést, a som mind gyümölcs iránt miért tudná nekik javasolni és ajánlani, és nem utolsó sorban, hogyha mindenki számára szeretne segíteni a receptjeivel, nyugodtan mondjuk el a honlap címét is, hogyan juthatnak bővebb információhoz a kedves érdeklődők.
1: A somvilág.hu honlapon lehet keresni a recepteket, és én azt javaslom, hogy akinek van egy kis talpalatnyi földje, az megpróbálkozhat a somnak a termesztésével, ugyanis nem nagy kihívás, mert a som olyan szempontból nagyon hálás növény, hogy túl nagy gondozást nem igényel. A meccést azt egy idő után fontos csak megejteni, és nem is kell túlzásba vinni, de erről szakemberek biztos sokkal többet tudnak majd mondani, meg remélem, hogy én is fogok ezen a teljén okosodni, és azt is majd szeretném közzétenni a honlapomon, illetve nem igényel túl nagy gondozást, locsolást, hogyha nagyon nagy szárazság van, akkor mindenképpen meg kell tenni. Ezt ugye a legtöbb növény igényli, ő közepesen erős vízigényű. Ezt az idei aszályos évet ezt megérezte, mint ahogy minden más növény is, de ettől függetlenül ő nagyon szépen és önállóan tud létezni, és megörvendeztetni minket minden szépségével.
0: Lackó Anitának köszönöm szépen a beszélgetést, és további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánok. Örülök, hogy találkoztunk.
1: Köszönöm szépen, megtiszteltetés volt önnel beszélni, és én is mindenkinek nagyon jó további életet kívánok.

0: Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
1: A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
0: Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Adásunkban két témával foglalkozunk. Műsorunk elején Stefan Wyszyński bíboros munkásságáról lesz szó, majd Szent Gianna Beretta Molla, vagyis Szent Janka, feleség, édesanya, orvos, az édesanyák, az orvosok és a meg nem született magzatok védőszentjének közbenjárásáról szólunk. Ha tehetik, tartsanak velünk!
1: A remény hírnökei. Értékünk az ember.
0: Andrzej Kostecki domonkos szerzetes, a rend magyarországi elöljárója. Egerben a Mincenti 50 egy életút a Történelem sodrában című konferencián Stefan Wyszyński bíboros munkásságáról szólt.
2: Pár szót az ő munkájáról, tehát amit igazán nagyon készült, mikor becsukták. Négy fontos pont neki volt. A lengyel egyházának jövője, a nemzet megújítása, az egyház védelme és felkészülés Lengyelország 1000 éves kereszténységének megünneplésére. És az, amit fontosnak láttam és tartom, az, hogy ehhez kellett megfelelő eszközt, és a Wyszyńskinek ez valahogyan sikerült megtalálni. Például azt nagyon gondolta, hogy a pusztító kommunista veszélyt kivédeni csak akkor lehet, hogy a másik oldalra tömegeket állítunk. Tömegek. Mert a tömeggel nehéz harcolni. Tehát az lehet mondani, hogy az ő tervei, tehát meghívást jelentenek legtöbb embernek, aki hívő is, aki nem hívő, aki messze áll az egyháztól. Már a Máriáról arról volt szó, tehát az Mária kultus nagyon arra használta, és hagyományos népi vallásosság megőrzése és megerősítése. Legfontosabb, amit tervezte, ez a Jasznagóra fogadalom. Most történelmi alap nem fontos, előtte 300 évvel előtt egy lengyel király átadta a Máriának a Lengyelországot, hogy ő legyen is a Lengyelországnak a királynője, tehát a Wyszyński mondta, ez a jubileum, ez nagyon fontos pillanat, hogy újra vállaljunk ezt a feladatot, hogy a Madonna, Fekete Madonna Lengyelország királynőjének kiáltottunk ki újra. A következő ez a nagy kilencet, itt nevezünk, mit igazán lehet mondani, minden évben kidolgozták ilyen fontos társadalmi, vallásos programot, mondjuk, hogy egy évben a családdal foglalkozunk, mindenféle problémákkal, amit a családban van, alkoholizmus vagy más is, valahogyan mélybe arra megyünk. Tehát ez egy felújítási program, ha így lehetne. 1966, 3000 évesek lettünk, mint lengyelek, tehát mikor keresztelték minket. A Wyszyński a pápát próbálta hívni Lengyelországra, persze a rezsim, a kommunista rezsim nem engedte, de maga az esemény, tehát annyira mozdította az embereket, hogy ez nagy esemény volt. És Częstochowai kegykép zarándokútja, ez is fontos program volt, tehát plébányáról plébányára indult a Częstochowai Mária kép másolással, és érdekes, hogy hát emberek jöttek, imádkoztak, peregrináció tovább ment, de annyira nem tetszett a kormánynak, hogy egyszer csak letartóztatták a vándorló kegyképet. Egy szomorú esemény volt, de mit csináltak a lengyelek? Hát a üres keretet hordtak faluról falura, városról városra, míg nagyobb tömeg kísérletében. 70-es, 80-as években ez újra kezdték Lengyelországban, én mint kisgyerek ez arra emlékszem, csak a változás ennyiben, hogy minden a családtól családig ment, tehát nem a plébánnyal. 70-es évek, ez már Lengyelországban is, és ez egy kicsit könnyebb lesz a helyzet, tehát, de a primásnak tovább is nagy szerepe volt. Rengeteg utazat, sok predikációt, eladást, találkozást volt neki. Írják, hogy több száz predikáció évente készült. Az, amit fontos, hogy szüntelenül felhívta a figyelmet az emberi méltóságra, az emberi munka méltóságára, az egyetemes emberi jogokra. Tehát hivatalosan nem nagyon, ez érdekes, nem nagyon kritizálta a kommunistákat, de valahogyan az ember keresztül és az emberi méltósága keresztül akarta szólni az embereknek. Már 1980-81-ben, mikor független szolidaritás szakszervezet alakult Lengyelországban, ő valahogyan próbálta egy kicsit segíteni abban, hogy ez a párbeszéd alakuljon. Néha kritizálják, hogy már nem volt ilyen kemény, ahogyan kellene, hogy képes volt leülni és tárgyalni. Mi az, amit mi tudunk most mondani a Wyszyńskiről, hogy egy kicsit múltba nézünk, hogy milyen vezető volt Wyszyński a lengyelek számára, ez pár pontban, tehát lelkis, erkölcsi vezető, a híd is az egyház védelme, a kormánnyal való kapcsolatok alakítása, béketeremtő szerep, az egyház támogatása keleten, ez is fontos szerepe volt, hogy próbálta segíteni keresztényeknek, ahogyan tudom, a magyaroknak is, hogy valahogyan mondjuk nálunk a rendben, hogy ez normálisan működésen is. Szent volt, ezt mondják róla, sokat imádkozott, és nem a politika miatt boldogá avatták, vagy már gyorsan 81-ben meghalt egy hosszú betegsége után, rákos volt. Már 86-ban indult az boldogáavatási pere, amit akarták megmutatni, hogy amellett, amit a Lengyelország, az egyház ért tett, míg maga szent, imádkozó ember volt. Az egy nagyon fontos pillanat, amikor Vojtyóát választották, hogy ő lett a pápa. A második János Pál pápa, mikor beiktatták őt, azt mondta, nem kerül volna Péter tróniára az a lengyel pápa, aki ma teli Isten félelemmel, de bizalommal, és a ne kezdeni feladatai végrehajtását, ha nem lenne a te hited, amely nem hátrált meg a börtön és szenvedés előtt, nem lenne a hűsi reményed és a határtalan szereteted az egész Anyaszent Egyház iránt. A legendák szerint őt is próbálták a pápának választani, de elmondta, hogy nem méltó ehhez, neki más jelöltje van, ez a Vojtyóa. Most itt szoktunk beszélni, hogy valaki politikus, valaki lelki pásztor, apostol. Wyszyński csak azt magáról beszélt. Nem vagyok sem politikus, sem diplomata, sem aktivista, sem reformátor, viszont lelki atyátok, pásztorotok és püspökötök. Jézus Krisztus apostola vagyok, küldetésem papi, lelki pásztori és apostoli. Ez az élete, ez a jel, amit utána maradt nekünk a mai napig.

0: Műsorunk folytatásában arról hallanak, hogy Szent Janka pártfogása és közbenjárása hogyan mentette meg két magzat életét. Komsaréka édesanyát kérdezzük. Június 29-i adásunk szerkesztett változata szól.
1: Az Életszent című kiállítás megnyitóján beszélgetünk. Most egy tanúságot tettél itt az Egri Bazilikában. Szent Jankáról szól ez a kiállítás. Gianna Beretta Molla, lehet, hogy úgy jobban ismerik a nevét. Ő az édesanyáknak, a magzatoknak a védőszentje. A ti életetekben ő hogyan jelent meg, mikor jelent meg az ő közbenjárása?
2: Három kislányunk van, és a harmadikat, amikor vártuk, akkor hát azt mondták, hogy ez egy méhen kívüli terhesség, és egy sürgősségi műtétre van szükség, és altatásban meg is történt ez a műtét, eltávolították a petevezetéket, amiben mondták, hogy volt a méhen kívüli terhesség, és ugye másfél nap benfekvés után, amikor haza kellett mennem a kórházból, akkor kiderült, hogy még mindig várandós vagyok, és akkor diagnosztizálták a magzatot méhen belül. És hát nyilván ez egy nagyon lelkileg, testileg nagyon megpróbáló időszak volt számunkra, mert ugye ez elvileg nem egy egyedi eset, de azért rendesen fölforgat az életünket, és aztán egy barátunk mondta, hogy imádkozzatok Szent Jankához, mert ő a veszélyben lévő magzatoknak a védőszentje. Kikerestünk egy imát, és ezt esténként mondtuk. Aztán azt is mondták a Zsuzsiról, mi a harmadik gyermekünk, hogy valószínűleg nem lesz egészséges, és hát ez egy végtelen fájdalom és teher volt számomra, és úgy éreztem, hogy nem bírom elviselni, bár egész életemben azt gondoltam, hogy minden gyermeket elfogadunk, akit csak ad nekünk a Jóisten, és a férjem Peti nagyon támogató volt ebben, tehát tényleg egy kősziklaként állt ott mellettem, és a közösségünkben egy lelki nap alkalmából templomban imádkoztam, és azt kértem a Jóistentől, hogy vegye el ezt a terhet, mert nem bírom vinni. És egy nagyon erős megélésem volt, bár keresztény családban nőttem föl, de ez volt az a pillanat, amikor azt éreztem, hogy nagyon közel van hozzám az Isten, mert ebben a kérés sorozatban, hogy vegye el tőlem ezt a terhet, egyszer csak azt mondtam, hogy Uram, csak annyi terhet adj, amennyit elbírok viselni. Egy nagyon szép pillanat volt, mert ezt nem mondtam a tanúságtitelben, besütött a nap, és az oltáron lévő keresztnek az árnyéka az nagyon szépen látszott az oltárképen. És hát innentől kezdve hatalmas kételkel, de vártuk a kisbabát, és magánkórházat választottunk a szülés helyszínéül, mivel engem nagyon megviselt ez a műtét és a tortúra, ami ezzel járt, és pünköst hétfőn volt a szülésdátuma, már nagyon túlhordtam őt, és mivel pünköst hétfő is volt, meg a magánkórház is az ügyeleti rendszerben dolgozott, nem tudtam, hogy ki lesz ott, de előtte pár nappal megkérdeztem, és akkor mondták a nevét az orvosnak, és én falfehér lettem, mert kiderült, hogy az az orvos, aki elől menekültem, és akinek semmi köze nincs ahhoz a magánkórházhoz, csak pünkös hétfő volt, és ezért nem volt elég szülészorvos, ezért valaki behívta. És akkor hazamentem, és mondtam férjemnek, hogy ezt nem tudom, hogy ez most mit csináljunk, és mondta, hogy hát ez elől nem lehet. Ennek nem lehet hátot fordítani, mert ez egyszerűen nem lehet véletlen, és hogy nem tudjuk, hogy a Jóisten mit akar tenni az életünkbe. Úgyhogy elmentünk pünkös hétfőn szülni, az orvos is lefagyott, mikor meglátott, majd nem ránk számított. És egy nagyon nehéz szülés volt, minek után megszületett Zsuzsika egészségesen, és azóta is egy kicsattanó élet. És miután lecsillapodtak a kedélyek, akkor kezdtem el Szent Jankával foglalkozni, hogy ő mekkora hatalmas lehetőség szerintem a mindennapjainkban, mert egy nagyon elérhető, egy nagyon közeli, egy mai szent, aki ugyanúgy édesanyja, mint én vagyok, ugyanúgy nem alszik éjszaka, ezt leírja szerelmes levelekben nagyon szépen, ezt érdemes elolvasni a férjével a levelezését. Tényleg nagyon-nagyon közel éreztem magamhoz, és nagyon sok mindent adott, és aztán egy hívást is, hogy ezt a történetet megosszam. És amikor erről beszéltünk, akkor elkezdtem beszélni, akkor mindig elmondtam, hogy nem tudom, hogy mit akart ezzel a Jóisten az én életembe, hogy kinek kellett ez az egész, hogy az orvosnak kellett, vagy a szülésznőnek, vagy nekem, vagy nem tudom, hogy kinek. most így 3 év táblatából azt tudom mondani, hogy az én életemben hatalmas változásokat indított, bár keresztény embernek tartom magam. Most kezdtem el tanulni, kérni és bízni az Istenben, és olyan emberek közé vezérelt Szent Janka, úgy érzem, akik folyamatosan hozzátesznek a hitemhez és a hitemnek a mindennapi megéléséhez.

0: Lukács Krisztina, a Szent Janka Imakör egyik alapítója és a Magyarországi Billings Központ vezetője, és férje Lukács László gépészmérnök cégvezető, a Pietro Molla Férfi Ima Szövetség tagja, 4 gyermek szülei. Most 3. gyermekükkel, Lukács Jankával beszélgetünk, aki 19 éves, és az ő életében is a közben járó Szent Janka.
1: Az Életszent kiállításon beszélgetünk itt Tegerben, a Bazilikában. Ez a kiállítás nyár végéig megtekinthető Szent Janka életéről szól. Szent Janka, miben lehet példakép a fiatalok számára, de kezdhetjük azzal is, hogy neked miben példakép, milyen embernek ismerted meg Szent Jankát?
2: Számomra, és ez ugyanakkor egyaránt már mindenki számára is lehet egy nagyon nagy erő, hogy Szent Janka igazából nem volt más, mint a többi ember. Egy átlagos édesanyja volt, aki nagyon elhivatottan szerette a gyermekeit és a férjét is, és a saját életét. Szerintem ez nagyon fontos kiemelni, mert manapság a fiatalok saját magukat sem tisztelik annyira, mennyire kellene. És ő tisztában volt az értékeivel, ő nagyon szeretett élni, nagyon szeretett sportolni, imádkozni, a gyerekeivel lenni, a férjével lenni. És engem ez motivál, hogy minél jobban tudjak ráhasonlítani ezekben, mert nem mindegy, hogy éljük le az életünket, hogy szomorúak vagyunk, vagy teljes életet élünk.
1: Igen, és hogy a tanúságtételben elmondtad a te megszületésedben, Szent Jankának nagyon fontos szerepe volt, már a szüleid erről beszéltek az előző percekben. Te mikor tudtad meg, mikor mondták el neked a szüleid, hogy te végülis csodával határos módon születtél meg egészségesen?
2: Hát szerintem 13-14 éves lehettem, mert édesanyám mindenképp meg akarta várni, hogy már felfogjam a történetet, hogy kicsit már azért elkezdjek kamaszodni, és amikor azt mondja, elmesélte nekem, egyszerűen nem tudtam hova tenni, így olyan különlegesnek éreztem magam, hogy ennyire konkrétan egy karnyújtásnyira voltam, vagy anyukám volt, vagy még mindig vagyunk Szent Jankától, és nagyon vagány érzés volt, amikor ezt anya elmesélte, és igazából hálatelt volt a szívem, hogy édesanyámat végigkísérte ebbe a borzasztó nehéz időszakában.
1: Amikor imádkozol a szentekhez, meg általában imádkozol, akkor gondolom Szent Jankához is imádkozol?
2: Igen, szoktam hozzá is imádkozni. Igazából nincs ilyen konkrét napi rutinom, hogy mikor kihez imádkozok. Mindig máshoz szoktam imádkozni, most azon vagyok, hogy minél több szentnek megismerjem az életét, mert rengeteg szentet nem ismerünk még szerintem, akikről fogalmunk sincs, és szeretném az összes szentnek megismerni az életét, a történetét, hogy miért lettek szentek, hogy milyen jó dolgokat csináltak. Úgyhogy én most igazából kicsit ebbe vagyok, hogy próbáljam a szenteket közelebb hozni magamhoz, és számomra most a legfontosabb, elég kavalkádos most az életem, mert dolgozok, majd szeptemberben megyek egyetemre, és eléggé össze-vissza vagyok sok helyen, és igazából nekem az a legfontosabb most, hogy saját magamat nyugalomban megtaláljam, és ezt összekössem Istennel és a szentekkel is, mert hogyha nem kérünk valami nagyobbtól, valamilyen segítséget, egyszerűen egyedül emberek képtelenek vagyunk élni.
1: Hogy mondtál egy idézetet Szent Jankától a tanúságtételed végén.
2: Igazából ez volt az első ilyen tanúságtétel, amiről is szó szerint elmondtuk, hogy na, ez egy tanúságtétel. Nagyon sok beszélgetésem volt ilyen hittantáborokba, vagy egyébként az iskolába is rengeteg embert próbáltam jó útra csábítgatni. Hát igazából nekem ez egy kicsit mérföldkő is volt, meg kicsit az is volt, hogy a saját félelmemet leküzdöttem, mert nagyon szeretek beszélgetni ilyen kisebb csoportokban, vagy kisebb emberek előtt, de így, hogy kiállni egy tömeg elé, még egyébként nem nagyon volt. Úgyhogy büszke vagyok magamra, hogy megcsináltam, és remélem, hogy sok embernek segítettem, mert tényleg azt szeretném kiemelni, hogy ezek nem különleges, hatalmas dolgok, hanem ezek egyszerű, hétköznapi dolgok, és amit István atya is mondott a prédikációjában, és ez egy nagyon fontos, hogy Szent Janka azért volt különleges, mert ő nem az, hogy nagy dolgokat csinált, hanem ő az élet minden egyes apró pillanatában megragadta azt, hogy miért lehet akkor boldognak lenni. És szerintem ez az, amit mindenkinek tovább kell vinnie magával az életében. Igen, és az idézet pedig: szilárd elhatározásom, hogy mindent Jézus iránti szeretetből teszek. Minden munkámat és fájdalmamat felajánlom neki.
1: Köszönöm szépen neked a beszélgetést, és Isten áldja életedet.
2: Köszönöm szépen.

0: Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Köszönjük figyelmüket!
1: A Remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánradio.hu. A Remény hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610 számon, e-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.

0: A nap imája.
1: Ó Jézusom, kiadja meg nekem azt a kegyelmet, hogy egy lélek legyek veled. Uram, elutasítom a teremtmények sokaságát, nem akarok más, mint veled egyesülni. Uram Jézus, légy szívemnek mágnese, szoríts magadhoz, ölelj át, egyesíts lelkemet örökre atyai szíveddel. Tőled kapott lelkemet, ezt a kis cseppet, merítsd el jóságodnak tengerébe, ahonnan származik. Uram, ha szíved annyira szeret, hogy nem ragadsz magaddal, hiszen én is erre vágyom. Vonj magadhoz, és én futok vonzerűd irányába, hogy végül karodba vessem magam, és onnan soha többi el nem mozduljak.

0: Kedves hallgatóink, mai válogatásunk ezzel véget ért. Munkatársaim Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Vasvári Bernadett és Bilincsik Márton nevében is köszöni meg tisztelő figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Farkas Erzsébet. További jó rádiózást és tartalmas időtöltést kívánok Önöknek a holnapi viszont hallásra.
1: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Szertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamester házaspár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
2: A Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
4: 14 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Bartók Szilvia, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Gépészeti berendezés meghibásodása miatt 150 megawattal csökkentették a paksi atomerőmű második blokkjának teljesítményét, írta meg a portfolio.hu. Egyelőre csak annyit tudni, hogy a szakemberek már dolgoznak a hiba elhárításán. Az MVM paksi atomerőmű ZRT azt közölte, a gépészeti berendezés meghibásodása miatt 150 megawattal csökkentették vasárnap reggel a paksi atomerőmű 2-es blokkjának teljesítményét. Az eset nem azonos a 4-es blokk leállításával, amelynél pénteken előre tervezett főjavítás kezdődött. Az MVM közleménye nem tér ki arra, hogy melyik berendezés hibásodott meg, és mikorra állhat helyre a 2-es blokk teljesítménye. A biztonságos kerékpározás feltételeit a legtöbb budapestinek biztosítani szeretné a főváros, írta a Karácsony Gergely főpolgármester szombati közösségi oldalán közzétett bejegyzésében, ahol a biciklivel kortalanul programról osztott meg fényképeket, az eseményen Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszterrel együtt vett részt. A mozgalom önkéntesei riksával visznek biciklizni olyanokat, akik koruk vagy egészségi állapotuk miatt önállóan már nem tudnak kerékpározni, emelte ki a főpolgármester. A Koppenhágából indult kezdeményezés magyar közösséget tavaly alakult, és idén Budapest adhat otthont a Cycling Without Age világtalálkozónak. A kárpátaljai magyar közösség szerzett jogainak teljes helyreállítását követeli az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója, írta az MTI. A szervezet szombati küldöttgyűlésén egyhangulag elfogadott sürgősségi határozat a magyar nyelvű oktatás biztosítását, valamint a szabad nyelvhasználatot szorgalmazza a közéletben és a közigazgatásban. A Nemzetiségi Unió felszólította Kijevet, hogy mielőbb ültesse át a gyakorlatba a magyar-ukrán megállapodásokat. Vince Lóránt, erdélyi EP képviselő kiemelte, a külhoni magyarság körében Kárpátalján a legnehezebb a helyzet, a kisebbségi jogok biztosítása pedig Ukrajna uniós csatlakozásának is feltétele. Együttműködési megállapodást kötött Szombaton, Marosvásárhely és Debrecen önkormányzata. A két város a kultúra, az oktatás, a turizmus, a gazdaság, a sport és a közigazgatás területén működik majd együtt, közölte az MTI-vel szombaton az Erdélyi Város sajtószolgálata. A megállapodás aláírásakor elhangzott, a két város között már eddig is volt együttműködés, például a Debreceni Virág Karnevál és a Marosvásárhelyi Virág Varázs Fesztivál, valamint a két színház között is. Minden eddiginél nagyobb ukrán dróntámadás érhette Moszkvát és környékét. Az orosz hatóságok több mint 1600 lelőtt drónról számoltak be szombat óta. A támadásban olajfinomító és lakóépületek is megsérültek. Legalább két ember, köztük egy választási tisztviselő is meghalt, miközben Oroszországban éppen a parlamenti választás utolsó napját tartják, közölte az orosz állami hírügynökség. Végül a várható időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett napos, száraz időben lesz részünk, majd késő délutántól észak felől fokozatosan megvastagszik a felhőzet. Késő estétől néhol kisebb eső is lehet. A nappali csúcshőmérséklet 26 és 30 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 15 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket!
5: 14 óra 4 perc. Sanzon parádé. Péter Ferenc egykori összeállításaiból Bögös Henrietta válogat.

Claude Nougaro olyan, mint egy tökéletes atléta. Sok munkával elérte, hogy a munkának a nyomait sem látjuk, amint megjelenik a színpadon. Jelenléte mágikus. Minden spontánnak tűnik, a szavak, a zene, a hangja, amivel azt csinál, amit akar. A jazz misszionáriusa. Így írtak az énekesről, akit René Brassens, Brel, Ferra, Gainsbourg és Ferré mellett már három generáció közönségét hódította meg. Nougaro 1929-ben született Toulouse-ban. Apja operaénekes, anyja zongoratanárnő. Járják az országot, a világot, a kisfiút nagyszülei nevelik. 12 évesen Louis Armstrongot hallgatja, Bessie Smith fájdalmas dalait, és a franciák közül, ahogy később elmondja, Piaf hangja fogja meg. Azért a Piafé, aki a 60-as évek elején egy éjjel az álmából veri fel telefonjával, azonnal indulj, jó kis társaság jött össze. De ez még odébb van. A katonaság után érkezik Párizsba, és a Saint-Germain-des-Prés kávéházait járja. 26 éves, amikor a híres Le Lapin Agile mulatóban elénekli első sanzonjait. Megjelennek első lemezei, és túl van a 30-on, amikor már nem csak a közönség, de a kritika is ünnepli. A jéjé korszakban új hang jelent meg. A kor modern érzékenysége romantikája jelenik meg sanzonjaiban. Nem elandalít, de felráz.

0: Bozsi!
1: Nukáró maga írja a szövegeit, a zeneszerző nem ő, egy kicsit költő is. Véleménye szerint a költészetben van valami, ami az irodalomra nem jellemző, a zene. Musset, Verlaine, sőt még Victor Hugo szavai is muzsikálnak, tele vannak ritmusokkal. Amit ő ír, azok gyermeki próbálkozások, de amint elénekli, azonnal megtelnek élettel, érzékenységgel és érzékiséggel. És ha erre reagál a közönség, az előadónak nyert ügye van.

Nyugaró témái a születés és a halál, a föld, a városok, a nők. Ez utóbbiak a fő ihlető forrás. Amikor egyik leghíresebb sanzonját szülővárosáról, Toulouse-ról írta, éppen rosszul mentek a dolgok az imádott nővel, és minden bánatát ebbe a sanzonba akarta sűríteni. Mire a hölgy? Nézd, ha az ember arról a városról ír, ahol született és felnőtt, nem teszünk szemrehányásokat, nem gonoszkodunk, hanem szerelmi vallomást írunk. És ennek az örmény nőnek a tanácsára, sugallatára született meg ez a sanzon.

A 70-es évek elején Claude Nougaro már a music hall legendája volt. Az út persze nem volt könnyű. Ha a lemez kiadója megvált tőle, fogta magát, elment 2 évre New Yorkba, az ő igazi zenei világába, és Párizs alig várta, hogy visszatérjen. Muzsikus társaival valami affélét valósított meg, amit ma világzenének neveznek. Az orgonánál Eddie Lewis, a gitáros Bacsik Elek, a bassgitáros Luigi Trussardi, a dobos René Nann, az zongorista Maurice Vander. Bejárták a világot Dél-Amerikától Afrikáig, és ahogy Nougaro is újra és újra meg tudott újulni, úgy újult meg a közönsége is. A régiek mindig kitartottak mellette, és jöttek a fiatalok. Generációk nőttek fel Claude Nougaro zenéjén.

0: Merci. Quittons-nous, s'il vous plaît.
1: 2. hallgatók, ma Claude Nougaro sanzonjaiból válogattam.
2: Sanzon parádé. Péter Ferenc egykori összeállításaiból Bögös Henriett a válogatott.

0: László Evelin felvételét hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 14 óra 30 perc, a rádiós regénytár következik.
2: Tamási Áron, Világló éjszaka, második rész. Elmondja Blaskó Péter.

A felhők komorodnak, s a nagyja hömpölyögve fut. A magasból szellőt ereszt a mezőre a szél, a füvek akarat nélkül hajlanak, meg-megröppennek a csirkék elhagyott pihéi, s lengedezik már a mosott ruha is a kötélen. A csend méhe ingerkedik. Benke, szól az asszony, a hangja nem halk és szelíd, mint az előbb, hanem erő van benne, talán a fájdalom és a rettegés ereje. Oda is megy rögtön az ura, és megkérdi, mi baj. Milyen nap van ma? Töri a szót az asszony. Vasárnap, feleli Benke, április utolsó napja. A csont színében szenved az asszony arca, keze ökölben szorítja a leveles ágat, s meggyúl menten a két szeme. Rosszul számítottunk, mondja nehezen. A Benke agyában, mint az égen a felhők, futni kezdenek a hónapok és a napok. Az ijedelem szelében iramlanak, csak meg-megvillanó emlékeket vetnek neki, de nem felelnek arra a kérdésre, hogy rosszul számítottak-e csak ugyan. De lehetetlen, hogy rosszul számítottak volna, mert az ő lelkében kétség nélkül virult a bizonyosság fája, mely az első gyermeki gyümölcsöt május végére ígérte nekik. Aniska is így mondotta. Még van legalább 3 hét, mondja Benke. Aj, dehogy, sóhajt az asszony. Hát te is mindig azt mondtad, virágom. Megcsalódtam. Gondba mártja külü Benke a fejét, s a nyughatatlanság minden égtáj felől özönlik belé. Gyámoltalanul és szinte könyörögve nézi a hegyi házacskát, mintha attól várna most valami segítő csodát. De a tűzhelyen már elhamvadt a parázs, a deszkafal lehelet résein önfeledten játszik a fénnyel a szél, a tetőzsindeje némán hólyagzik a csendben, és a magas szarufán szalonna helyett gazdagon lóg a jövendő. De nem vár a gond. Kimegy Benke a ház elé, mint a fa, amelyből feszületet is szívesen faragna a baj, úgy áll a tavaszi ég alatt. Nézi a vastagodó és elkomorult felhőket, amelyek egymást és önmagukat szemlátomást gerjesztik haragra, miközben az ő gazdag hajszálain a fogát feni a szél. A lehajló nap is lebukik egy sötét felhő háta mögött, és gondba merül az égi fény. Fehéren lobognak a mosott ruhák, s a madarak szárnyairól szemmel észrevehető fogy már a nyugalom. Az erdő mogorván lapul, és inger lékeny a lég. Sürget a gond. Visszamegy Benke a házba, és tanástalanul kérdi. Hát akkor mi legyen? Az asszony megrettenve fekszik, és nem szól. Nagy esdeklő szemét Benkére függeszti, és addig borong a fájdalmával rajta, amíg könyvbe borulnak egészen. Akkor Benke leül a heverő ágyra, és két tenyerébe temeti az arcát. Súlyos szívvel így lebeg ég és föld között. Lebeg a leszakadt gondolében, s nem tud mást tenni, csak mondja magában, hogy megtett ő mindent, amit csak ember megtehet, s meg is tett valóban, mert alkut kötött a bábával, hogy május közepén idejön szükséges vendégnek a hegybe, aztán zsindejt is vállalt egy egész épületre, hogy a gyermeket előzze meg a pénz. De hát az idővel megcsalódtak. Elmegyek, mondja végre, s a bábát valahogy idehozom. Mikor? Kérdi az asszony, s mintha reménység a szárnyát mozdítaná a szavában. Most, feleli Benke. Fel is áll rögtön, vállára veti az ujjast, és egy hosszú nyelű fejszét vesz magához kézbelinek az útra. Megcsókolja az asszonyt, és indul is már. De akkor az aggodalom árnyai közül utána szól Aniska. Mikor lesztek itt? 13 kilométer a falu, mondja Benke, reggelre hazatörekszünk. A szél megcsapja indulatosan a háztetőt, és homály nyomul befelé az ajtón. A remény is megretten az asszony arcán, s a karját előre nyújtja Benke után. Ne hagyj egyedül éjszakára, mondja. Benke visszalép hozzá. Mit mondasz? Meghalok. Benke összeszorítja a száját, a foga megcsikordul. Künn borúszál a mezőre, és a szél, mint a haragos hullám, néha rázúg a tetőre. Vigy magaddal, szól az asszony, az ölemben, a kicsi szekéren.
No, gondolja Benke, az öreg lovat mégsem kellett volna eladni a télen, vagy ha eladta mégis, a csikót be kellett volna tanítani. De hát az a nyavaja zsindej minden idejét elrabolta. Most pedig tanulatlanul nem foghatja szekér elé, nem merheti megtenni, amikor a háta mögött az élet és a halál együtt ül a szekérben, leselkedve folyton, hogy melyik marad a győztes. Merje mégis. Jó, befogom a csikót, mondja bátran. Elömlik rajta a cselekedet nyugtató ereje, s majdnem örvendezik is már, hogy befoghatja végre jó magot a csikót. Feláll, és erős kedvel kimegy. Elkészíti a szekeret, minek az ölét sarjúval és párnákkal puhára veti. Már nem zúg a szél, hanem szélesen és szinte hömpölyögve nyomul a borulatban. A déli tájon nagyokat hasít a villám, de az égzengése nem hallik még. Az erdők tompán zúgnak, és feszül mindenütt a tavaszi föld. Mint külü Benke, olyan a világ. Kihozza ölben az asszonyt, és a szekérágyba fekteti nagy ügyelettel. Aztán befogja a csikót, és megindulnak. A csikó nagyokat szippant a viharszakban, nyugtalanul és szinte röppenve emelgeti a lábát, s gyakran hátra is néz, hogy micsoda furcsa dologba keveredett. De aztán ennek a húzós játéknak megadja magát, és fiatal kedvének erejében halad a sejmes mezőn. Benke bal felől fogja, és a kötő fékjén úgy vezeti. Mint a csikó sörényét, az ő haját is lobogtatja a szél, de a morduló felhőkbe is beledugná most a fejét, olyan kedvében van. Néha előre szól a kutyának, aki fürgén vigyázza nekik az utat, és bíztatva tekint mindegyre hátra, máskor az asszony felé szállat egy-egy kérdést Benke, amire szinte örvendező mindig a válasz. Dél felé haladnak. A felhők a földre kezdenek szállni, a nap lenyugszik. A bojdult alkonyatban a fensík is elfogy éppen, s akkor, mint változás jöttén ember és állat, ők is megállnak a szélen. Tanácsot tart magában Benkes, talán csutak is a kutya. Mert bizonyít lejtőre fordul hirtelen az út, belefutván egy nagy fenyves erdőbe, amely megüli az egész rengeteg hegyoldalt, és meg is fogja, hogy el ne hordja ezredek leple alatt a szél, s az idők vize el ne mossa. Védi az erdő még az utat is benne, mert sátorát borítja föléje, s tűlevelekből szőnyeget terít rá. Megköti Benke az egyik kereket, nehogy a lejtős úton a csikóra ráfusson a szekér. Indulunk, csutak, szól a kutyának. Keményen fogja a csikót, és hízelegve mondikál is neki, úgy ereszkednek lassan az erdő között. Zajt sem üt semmit a szekér, mert az út puha, csak keskeny egy kicsit. Ilyenkor, midőn leroskad az este, s még a felhők is sűrítik a sötétet, bizony keskeny. De ismeri Benke minden hajlatát, s a kutya is vigyázza elől. Ott megy okos számítással az út közepén, és apró vakkantásokkal jelzi minduntalan, hogy jöhet bátran a szekér. Csak meg ne zúduljon a vihar, gondolja Benke, s éppen jókor, mert déli irányból morogva érkezik az égi borzalom. Rányomul a sötét sűrűség a fenyő rengetegre, ami nyög és szinte vonaglik, s fölötte morog, szüntelen morog a rég, de villámlik is egyre jobban. Nem vág és nem hasít azonban a villám, hanem kápráztató nagyokat pillant, szaporábban és tündökletesebben egyre, hogy az erdő már-már fényárban lobog folyton. Meghalunk, retteg az asszony. Ne félj, ott is élünk, kiáltja vissza Benke. Keményen fogja a csikót, bár az állat kevés nyugtalansággal csuda bátran állja az égi tüzet és a szüntelen morgását a földnek. Legalább látunk, mondja Benke. Látunk, de meghalunk, remegi az asszony. De mennek, ereszkednek lefelé a tűzben, majd elérnek a patakhoz a völgyben. S túl a patakon megállítja Benke a csikót, megtörli verejtékes homlokát, s a patak vizére hajolva hosszan iszik belőle. Aztán oda megy az asszonyhoz, eligazítja rajta gondosan a takarót, majd az arcához hajolva így szól. Látod-e, a te oltalmadra lobog az égi gyertya? Gyenge karjával a Benke nyakát átfogja az asszony, s ahogy remegve öleli, sírva fakad. A fájdalom megtörte erejét, melyet a rettegés is fogyaszt.
ugye nem halok meg. Nem meghalunk, hanem gyümölcsözünk, mondja Benke. A kutya is iszik a patakból, s miközben gyors nyalintásokkal oltja a szomját, ezüst színben villadozik a kanyargó patak. Csodálni lehetne, hogy itt az örökös magányban miképpen játszik szivárványt, de a kutya menésre buzdítja Benkét. El is indulnak, s ahogy haladnak a világló éjszakában, gyérülni kezd az erdő. A felhők fényes pillantásaiban ciheres helyek merülnek fel, majd magányos öreg fák és kövérnek tetsző füves mezők. A szekér inog és néha döccen is nagyokat, mert romlik az út. A csikó botlik a szokatlan göröngyökön, s fel-feljajdul az asszony is. Rossz az út, mondja Benke, oly halkan mondja, hogy csak a kutya felelhetne neki, de Csutaknak is elég gondja van most a goromba úton. S a döccenő bajok mellé nőni kezd az égi veszély is, mert a széllyel özönlött déli indulatba beletör nyugatról is a harag. Ez már nem is pillantva morog, mint a déli, hanem nyersen és robogva recseg, miközben fényes vonalakkal szabdalja a sűrű légvilágot. Nagy cseppek is csapódnak az útra. Keletről is áradni kezd a dű, s majd északról is a hátukba nyomul. Mindenütt nyög és nyilallik a világ, kínjában murajlik az erdő, és suhognak a mezőkben a nagyfák. Recsenbe levág egy villám, meghalunk, Benke, sír fel az asszony. Nem felel Benke, mert látja jól, hogy mind az égtájak összefogtak a haragban. Inkább azon gondolkozik, hogy védelmül mit tehetne. Talán egy nagy fa sátora alatt is jobb lenne, mint ezen a megnyomorult szabadúton. Vagy egy szakadék valahol, mely úgy tenne legalább, mintha védene, ha tudna. Nincs semmi baj, kiált fel egyszerre. Oly hirtelen és örömmel szól, hogy rákapja Csutak a szemét, s az asszony is felüti fejét a szekérben. Bemegyünk az esztenára, folytatja Benke. Hát csak ugyan valahol azon a tájon van az Ádog Márton esztenája. Ügyelni kezdi tehát, hogy hol is vannak pontosabban. Nem lát a megvadult éjszakában, mert a felhők pillantásai pazarlásba mentek. Csak hasít már a villám, s oly pillanat alatt nyilallik el, hogy alig is villan a táj. De a nagy bajban mégis felnevet a szerencse, mert balra az úttól egy sejlő erdőcske szélén tüzet lát. Egyenesen oda irányozza a szekeret. S jó helyen járnak, mert a mezőn által a tűz felé aprózván az utat, hát egyszer kutya vakkant. A hangja rekedt és mély. Közeledik is, úgy hallik. Csutak mereszti a gazda felé a szemét, hogy vajon most mi lesz, de hát vak az éjszaka, s válasz nem jöhet. De késő is volna már, mert nagy düvel odarobban abban a percben a goromba kutya, s ráveti magát Csutakra. Cibane! Kiáltja Benke. Rúgná is a kutyát, de csak valami sejtelmes és égtelen gomolygást vél a szeme látni. Hörög a vad kutya, Csutak pedig csikorog. Hé, mordáj! Kiált oda egy hang. Aztán kezében egy világló vesszőnyalábbal valami legényecske fiú közeledik. A bojtár lehet, nem ismeri Benke. Mordájt mond ismét a kutyának, s a lobogó vesszőkkel is megfenyíti, mire a kutya úgy kullog el, hogy szinte csúszik a földön. Aztán oda világít a szekérbe, s látva benne az asszonyt, megkérdezi Benkét. Maguk mit akarnak? Látod, hogy vándorok vagyunk, mondja Benke. Megvakarja a fejét a fiú, majd valami jut eszébe, hirtelen ámulatba esik az arca, s futni kezd a lobogó lánggal az eszten a ház felé. Nem messze van a ház, s hallik is jól, ahogy bekiált oda a bojtár. Gazduram, megjött Szent József, Máriával, se Csitkóval! Benke neveti, hogy Szent József lett belőle. Hallod, Aniska? Hallom, szól enyhülten az asszony, s már jön is a gazda. Hunyorogva jön az erdei fákja mellett, majd közelebb érve meg is ismeri mindjárt a családot. Te vagy Benke? Kérdi. Mi vagyunk, mondja Benke. Beteg az asszony, omlóban van. Szinte venné is már a két karjára Aniskát az öreg, de Benke megelőzi. Beviszi a házacskába, és ott az ölében tartja, amíg Mártonné asszony sietve ágyat vet neki. Aztán leteszi a párnák közé, és a sűrű tejszakban nagyot sóhajt. No, ez is megvan a mindenit. Aztán megkérdi az öreg asszonyt. Ila néném, érte maga valamit a bábasághoz?
Ha muszáj, mondja Ila néni. Egy ispotályt is el tudna vezetni, teszi hozzá az öreg Márton. Hát jól van, magukra hagyják az asszonyokat. A szekeret az erdő szélére kormányozzák közel a kalibához, ahol a tűz mellett már ismét szendereg a bojtár. A csikót kifogja Benke, odaköti egy fiatal fához. Az öreg is fát rak a tűzre. A két kutya pedig odasompolyog, egymástól alkalmas messzeségben orral a tűz felé lefekszik. A vihar is lankadni kezd. Ott ül a két férfi egy-egy csutakon a tűz mellett. Rágyújtanak, s nézik a nyújtózkodó lángot, melynek kecses hajlata alatt néha nagyokat roppanva sírdogál a fa. Ülnek és várnak. Hátuk mögött a csikó vidám és folytonos hersenéssel eszi a sarjút. A két kutya néha nagyokat szusszan, s olykor egymásra veti a szemét, de megcsillapodtak immár, mert nem mutatják az ínyüket sem. A bojtár szétvetett lábakkal alszik, a kaliba tetejéről nagy cseppek potyannak a hasára. A felhők szakadoznak, éjfél is elmúlhatott már. Mit szeretnél? Kérdi az öreg. Fiút, mondja Benke. Bólogat az öreg, de nem szól. Rápillant Benke, de nem tudja eldönteni, hogy a kívánság vajon tetszik-e, vagy nem tetszik a vén embernek. Mély és rejtelmes az ilyen öreg arc. Rajta az indulatok bölcsességé száradtak már, ahogy a sarjú szénává szárad egyszer. Hát nem jobb a fiú? Kérdi Benke. A szülőnek talán, mondja az öreg. A hold növekvő sarlója ártatlan hegykeséggel előtűnik az égen. A fák lassan felmerülnek az éji sötétből. Nem a szülőjé a gyermek? Kérdi Benke. Mondják, szól az öreg. Csak mondják? Igen, csak mondják. Mert a gyermek valójában a világé. A világban pedig baj van. Sok baj. A férfiak okozzák majd valahányat, mert a férfiak a napot és a csillagokat akarják, s ágaskodó lábuk alatt romlik a föld. Pedig itt élünk a földön, mert ez az ember hazája. S ha ez a mi hazánk, áldás kell nekünk rajta. Víg öröm, melegség és mosolygó gyümölcsök. Elhallgat az öreg, s a derengés fájtla alatt harmad gyűl a szemében. Leány kell a világnak, mondja végre. Benke küszködik magában, nem tudja, hogy miért, de jól esnék, ha sírni tudna. De nem tud. A tűz világlik, s a hold, mint egy cseperedő kislány, mosolyog. Várnak. Végre mozgás hallik a házacska felől, majd Illa néni ujjongva kiáltja, hogy leányka született. A hírre boldogság önti el az öreg arcát, Benke pedig felkapja riadtan a fejét, majd megerednek a szeméből végre a könnyek. Ne sírj, hécskám, szól kedvesen az öreg. Nem sírok, mondja Benke, s felugrik menten, és szaladni kezd a ház felé. Nem sántít semmit, amennyire látni lehet a hajnali derengésben, csak szaladva fut, mint aki nagy rettenetben van, vagy megindító boldog örömben. A tűz feje fölött az öreg mosolyogva néz utána, s ahogy a szeme egyre messzebbre követi, boldogan veszi észre, hogy az ég alján megmozdul a fény. Feláll. Gyermeki örömmel nézi a májusi pirkadatot, és tiszta szívét elönti a hit, hogy talán mégis boldog lesz a világ.

Tamási Áron Világló éjszaka. A második, befejező rész hangzott el. Felolvasta Blaskó Péter. Hangmérnök Horváth János. Zenei szerkesztő Dévény Mária. Rendezte Sáros Pataki Zsuzsanna. Szerkesztette Varga Andrea. A Rádiós Regénytárt hallották.

0: Dmitrij Sosztakovics G-moll zongora ötösének 5. tételét Magyar Valentin és a Korosi Kvartett játszotta.
1: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 15 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Bartók Szilvia, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. 11. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió, írta meg a Magyar Kurír. Idén szeptember 21-én hétfőn 14 és 18 óra között szervezik meg a programot a hagyományos helyszínen az egri érseki palotában. 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége, azóta minden esztendőben hívják és várják a donorokat. Az önzetlen segítőknek ezúttal is ajándékcsomaggal kedveskednek. A magyar lakosság csaknem 10%-át érinti az Alzheimer-kór betegként vagy hozzátartozóként, az esetek csaknem fele azonban megelőzhető vagy késleltethető lenne. Szakemberek az Alzheimer-kór világnapja alkalmából arra hívták fel a figyelmet, hogy Magyarországon továbbra is a családokra hárul a gondozás terheinek túlnyomó része, miközben az ígért állami segítség még várat magára. Hidasi Zoltán, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinika docense az MTI-nek elmondta, az Alzheimer-kór az idegrendszer elfajulásos betegsége, és jelenleg nincs hatékony gyógyszeres kezelése. Ezért is fontos minél korábbi diagnosztizálása, mert így a betegség jelentősen lassítható, például a cukorbetegség és a magas vérnyomás megfelelő kezelése sokat javíthat a beteg életminőségén. Egy megrepett kereszt merevítő elem miatt 100-ról 60 km/h-ra csökkentették a megengedett sebességet az Algyői vasúti Tiszahídon a múlt héten, tudta meg a szegeder.hu. A korlátozás a Szeged-Hódmezővásárhely tramtrént és a Szeged-Békéscsaba között közlekedő vonatokat is érinti. A MÁV a portál kérdéseire azt közölte, hogy a hibát a hídon végzett ellenőrzés során fedezték fel, és egyelőre vizsgálják, mi okozta a repedést, és hogyan lehet azt kijavítani. Azt még nem tudni, hogy mikor állhat vissza a korábbi sebesség. Gépészeti berendezés meghibásodása miatt 150 megawattal csökkentették a Paksi atomerőmű második blokkjának teljesítményét, írta meg a portfolio.hu. Egyelőre csak annyit tudni, hogy a szakemberek már dolgoznak a hiba elhárításán. Az MVM Paksi atomerőmű ZRT azt közölte, hogy a gépészeti berendezés meghibásodása miatt 150 megawattal csökkentették vasárnap reggel a Paksi atomerőmű 2-es blokkjának teljesítményét. Az eset nem azonos a 4-es blokk leállításával, amelynél pénteken előre tervezett főjavítás kezdődött. Az MVM közleménye nem tér ki arra, hogy melyik berendezés hibásodott meg, és mikorra állhat helyre a 2-es blokk teljesítménye. 116 fogyatékossággal élő gyermek vett részt a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat és a Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány szombati lovasterápiás és parasportversenyén a Fóti Lovasterápiás Központban. Tájékoztatták a szervezők az MTI-t vasárnap. A 23 kategóriában induló versenyzők között látás és hallássérült, tanulásban és értelmileg akadályozott, valamint hiperaktív gyermekek is voltak. A főváros közlekedési hírei következnek.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a budai alsó rakparton a Szépföldi út vonalában. A forgalom egy sávban váltakozva haladhat. Hétvégére ismét lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak, azonban hétfőtől megszűnik az autós forgalom hétköznap éjjeli korlátozása. A 8. kerületben a Varos utca belső szakaszán a Szentkirályi utcánál burkolatot javítanak, ezért sávlezárás nehezíti az áthaladást. Schilling Zsolt, BKK Info.
2: Végül a várható időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett napos, száraz időben lesz részünk, majd késő délutántól észak felől fokozatosan megvastagszik a felhőzet, késő estétől néhol kisebb eső is lehet. A nyugatiasra forduló szél az északi megyékben megélénkül. A csúcshőmérséklet napközben 26 és 30 fok között alakul. Kedves hallgatóink! Hírekkel legközelebb a páho és pódium, valamint a liturgikus énekek után 17 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! 15 óra 5.

0: perc. Következik a Páholy és Pódium.
1: Tisztelt hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket a Páholy és Pódiumban. Marton Árpád vagyok, nem tudom, egyedül vagyok-e azzal, vagy Önök is osztoznak abban az érzésben, hogy ilyenkor ősszel az ember lélekben szívesen időzi Bécsben, mint hogyha a császárváros átszűrt, aszószerű aranyfényei az őszhöz illennének a legjobban, ezt különben többen, akik hosszabb időt töltöttek Bécsben, megerősítették, hogy Bécs ősszel a leginkább elragadó. Talán azért is van bennem nosztalgia, hiszen éppen 20 évvel ezelőtt ősszel jártunk ott Bökös Henrietta és Hámori Kinga kolléganőmmel a jubileumi Mozart év során. Ennek a túrának a hangi beszámolójával Önök is találkozhattak, szóval ma úgy gondoltam, hogy ha nincs ellenükre, akkor Bécsbe utazunk még hozzá Mozart hangjainak szárnyán. Elsőként következik egy meglehetősen talányos darab, nem csak amiatt talányos, mert a keletkezésének dátuma bizonytalan, egyes elemzések 1782-re, mások 1786-87-re teszik, az bizonyos, hogy a mű Bécsben született, és hogy néhány ütem hiány maradt fönn, tehát egy Mozart szakértőnek kellett kiegészítenie, de a mű amiatt is talányos, mert nem illeszkedik tulajdonképpen bele a Mozart életművel, legalábbis a zongora szólódarabok között az egyik ritkaságnak számít. A formája eleve rendhagyó, és a hangzása pedig egyenesen a romantika felé mutat. Ez a mű pedig a 397-es köhlőszámú D-moll fantázia. Tulajdonképpen időnként azt gondoljuk, hogy itt már Beethovent halljuk, és hogy Mozart, mint például a cím a zongora versenyben, a romantika számára jelölte ki az utat. Következzék tehát bécsi őszi utazásunk elején a D-moll fantázia, előadója a kalandos életű magyar zongoraművész Krausz Lili.

És mert úgy gondoltam, hogy bécsi Mozart sétánkhoz, magyar művészek kiváló felvételeihez fordulunk. Most következzék egy olyan darab, amely 4 kiváló magyar fúvós szólistát is megszólaltat. Ez pedig Mozart 297 B köhöl jegyzékszámú szimfonia koncertantéja Esz-durban, amelynek a szólói oboára, klarinétra, kürtre és fagotra keretkeztek. Mozart 21 éves korában 1777-ben indult el édesanyja kíséretében Párizsba, időközben hosszasan időztek Mannheimban, ahol nem csak a Weber lányok bűvölték el Mozartot, de a híres mannheimi zenekar is. Ennek a tagjai közül 4 szólistával közeli barátságot kötött. Ez a 4 muzsikus: Wendling a fuvolaművész, Punto a kürtös, Richter a fagottista és Ram az oboista gyakran szerepelnek Mozart leveleiben, és egy fél évvel később Párizsban ismét találkoztak. Párizsban ez nagy öröm volt Mozart számára, hiszen megviselte őt a francia főváros zenei élete, amely merőben eltért Bécs világától, és a 4 szólista alkalmazott arra, hogy kipróbált cimborák számára kedvére komponálja meg ezt a versenyművet, amely különleges műfaj, hiszen átmenetet képvisel, mint neve is mutatja, a szimfónia és a versenymű között. Előadóink a szólisták: Pongrácz Péter oboán, Kovács Béla klarinéton, Tarjáni Ferenc kürtön, Fülemélye Tibor fagotton, a Magyar Kamarazenekar élén Tátrai Vilmos

Mozart egyik legismertebb zongora versenye, a 466-os köhül számú D-moll koncert következik, talán amiatt a legismertebb, mert a romantika Brahmszal és Beethovennel az élen ezt a művet tartotta életben. Nem véletlen, hiszen olyan szenvedélyek feszítik. Azt gondolná az ember, hogy egy drámai időszakban született, pedig nem. Mozart bécsi fénykorában a Figaro és a Don Giovanni környékén keletkezett, és még a papa Leopold is hallhatta fia diadalmas koncertjét, amely meggyőzhette arról, hogy a renitens Bécsben igenis fejedelmi fogadtatásban részesült. A felvétel különlegessége az, hogy két remek magyar muzsikus áll az élén, a zongoránál Schiff András, a zenekar élén pedig Vég Sándor, akinek megadatott, hogy a Salzburgi Mozarteum iskolai zenekarából, a Camerata Akadémikából világhírű kamarazenekart faragott. Ennek tudható be, hogy a Mozart koncerteket Schiff Andrással és a világ egyik legnevesebb lemezkiadójával rögzítették. Következzék tehát a D-moll zongora verseny, a szólista Schiff András, a Salzburgi Mozarteum Camerata Akadémika együttesének élén Vég Sándor

Bécsi Mozart körutunk végére, Mozart utolsó évéből kínálok egy különlegességet, amely nem éppen vidám. Egy apróságról van szó, amely jelesül Mozart utolsó kamaraműve. A nagy kvintettek, kvartettek szerzője arra kényszerült élete utolsó évében, hogy például zeneszekrények és pantomimok számára komponáljon. Egy jeles üvegharmonika művész számára pedig megírta ezt az elragadó C-moll adagio és rondót, tehát üvegharmonikára, fuvolára, oboára, brácsára, cellóra. Ez a szerény alkalmi mű, tudván azt, hogy Mozart utolsó kamaraműve igazán tragikus fénybe emelkedik. Üvegharmonika híján Jandó Jenő cselesztán játszik, az oboa Kisi József, a klarinét Kovács Béla, a brácsa Konrád György, a cselló pedig Kóth Tamás kezében. Tisztelt hallgatóink, a Marton Árpádot hallották. Bécsi Mozart körutunk végén következik a C-moll adagio és rondó. A viszonthallásra!

0: Páho és Pódium című összeállításunk hangzott el.
1: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 16 óra 30 perc. Élő Gregorián című rovatunk következik. A műsorvezető Bögös Henrietta.
1: Szeretettel köszöntöm a stúdióban Stankó Attila atyát, a Gregorián Társaság elnökét.
3: Én is nagy szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat.
1: A Gregorián ének kutatói és a liturgikus szakemberek egyaránt arról beszélnek, hogy az évközi 26. vasárnapjának énekei egy olyan sorozat részét képezik, amelynek anyaga jól nyomon követhető a legkorábbi 8.-10. századi Gregorián kódexekből, túlnyomó többségük pedig már a 8.-9. századi csak szöveges, tehát dallamjegyzés nélküli forrásokban is szerepel. Ennél fogva a következő hetek misei énekeinek túlnyomó többsége a Gregorián alaprepertoárjához tartozik, melyet a szöveg és a dallam különösen szoros, művészileg igen magas színvonalú kapcsolata jellemez.
3: Ez egy nagyon jó megállapítás, és akár haza is mehetnék, mert olyan szépen össze lett foglalva. Az évközi 26. vasárnap mise propriemának énekei kivétel nélkül megegyeznek a II. Vatikáni zsinat előtti egyházi év pünkösd utáni 20. vasárnapjának énekeivel. Az Omnia qui fe Sisti bevonulási énekben Isten igazságossága és irgalmassága áll a középpontban, ott találkoznak. Nem kizárják, hanem kölcsönösen kiegészítik egymást. Dániel könyvének szövege mégis azt a reményt fejezi ki, hogy az utolsó szó Isten irgalmasságáé, Isten dicsőségére és az ember üdvösségére. És nem csupán ajándékozóként, hanem az üdvösség forrásaként nyilatkoztatja ki önmagát. A nyomorúságból való kiáltás motívuma, amit itt is fogunk tapasztalni, a zsoltárok imádságos tapasztalatát idézi, megerősítve, hogy az emberi törékenység a kegyelem megtapasztalásának közvetlen helyszíne. Az Isten által felajánlott örök uralom nem elnyomást, hanem a szabadító és hűséges isteni jelenlét örök garanciáját jelenti. Ebből merített ihletet a Gregorián zeneszerző is, aki bár az első részben méltóképpen kiemeli Isten emberek iránti igazságos tetteit, a záró részben még nagyobb zenei hangsúlyt ad az Isten irgalmáért való bizakodó könyörgésnek. Mindazt, amit tettél nekünk, Uram, igaz ítéletedben tetted, mert vétkeztünk ellened, és nem engedelmeskedtünk parancsaidnak. Dicsőítsd meg nevedet, és cselekedj velünk irgalmasságot sokasága szerint. Ezt követi a zsoltár vers. Boldogok a szeplőtelenek útjai, akik az Úr törvényében járnak. Hallgassuk meg ezt a szép tételt.

0: A Szentmise első olvasmányában a babiloni fogságból való visszatérés profétai kontextusában elhangzó felhívás az emberi számítások meghaladására szólít fel az isteni kegyelem túláradó természetével szemben. A keresés és megtérés fogalmai a gondolkodásmód gyökeres fordulatát jelölik, amely felismeri Isten immanens közelségét és megbocsátó szándékát. Az ég és a föld közötti ontológiai távolság képe kiemeli Isten transzcendens logikáját, amely radikálisan eltér az emberi igazságszolgáltatástól és méregetéstől.
1: Éppen erre ad választ az Oculi Omnium Graduale, amely megtalálható a nagy csütörtöki utolsó vacsora misének propriumában, és annak kapcsán már részletesebben tárgyalásra is került. Most csak annyit jegyeznénk meg, hogy ez a hetedik módusú tétel többször is eléri a zenei skála felső határát lendületes dallami mozgásaival és melizmáival, amelyek mint egy füzér fonják körül a tonalitás meghatározó hangjait. Ezáltal létrejön egy himnikus és egyben lírai kifejezése az Isten és az ember kapcsolatának, amelyben Isten az ember testi-lelki jólétéről gondoskodó atya. A két pólus az az úgynevezett D hang, ami fönt szárnyal, és a G hang az alap, amire az egész épül, és ez nagyon-nagyon szépen kirajzolódik így. Mindenek szeme benned remél, Uram, és te adsz neki keledelt alkalmas időben. Megnyitott kezeidet, és betöltesz minden élőlényt áldásoddal.

0: Arról a készségről, hogy teljes szívből dicsőítő éneket zengjünk Istennek, az Alleluja Paratum Cor Meum verse szól. A harmadik tónusú típusdallam kiválóan alkalmas arra, hogy hatásos zenei gesztusokkal fejezze ki a szólóvers három szöveges gondolati egységét. A kétszeres Paratum Cor Meum, kész az én szívem, a Cantabo et Psallam, énekelek és zsoltározom, és az In Gloria Mea kifejezéseket is a dicsőségemben.
1: A szőlős munkásokról szóló példabeszéd felborítja az emberi érdemekre épülő gondolkodást és a teljesítmény alapú igazságosság logikáját, bemutatva Isten országának ingyenes kegyelmi rendjét. A napi egy dénár a létfenntartáshoz szükséges életlehetőséget és üdvösség teljességét jelképezi, amelyet Isten nem a munkaórák arányában, hanem a szükséglet és az ő jósága szerint ad mindenkinek. A rossz szem kifejezés a szűkkeblő emberi irigységre utal, amellyel szemben Jézus példabeszéde Isten szuverén, korlátlan és szolidáris jóságát állítja szemünk elé. Az Alleluja tehát ezt ünnepli?
0: Így van. Kész az én szívem, Istenem, kész az én szívem, énekelek és zsoltározom néked dicsőségem. Isten szuverén, korlátlan és szolidáris jóságát köszönti és ünnepli. Hallgassuk meg ezt a tételt.

A Super Flumina offertóriummal, vagyis felajánlási énekkel a Gregorián zeneszerző olyan mesterművet alkotott, amelyben Isten népének a haza elvesztése és a babiloni számüzetés miatt érzett fájdalma különösen lenyűgözően jelenik meg. A Flumina szónál mesteri módon zenésíti meg a Tigris és Eufrates látványát. A babiloni szónál lelki szemeink előtt megjelennek a cikkurátok és Babilon kapui. Viszont a legdrámaibb melizmát a Flémimus szó fölött halljuk. Könnyeztünk, sírtunk. A Sion szónál pedig látjuk azokat a dombokat a melizmákban, a hangzó melizmákban, amelyekre Jeruzsálem épült, és főleg Sion hegyét. Babilon folyói fölött ott ültünk és sírtunk, midőn emlékeztünk reád, Sion.

Isten szava reményt és vigaszt nyújt a bajba jutott embernek, ez a témája a Memento Verbi Tui kommuniónak. Az összességében egyszerű dallamvezetés, a He Consolata Est, ez vigasztalt meg, szövegrésznél bizonyos expresszív sűrűsödést ér el, világosan kiemelve a me személyes névmást, engem. Isten reményt és vigaszt nyújtó szava nem üres, absztrakt ígéret, hanem személyesen az embernek szól. Az Isten ember iránti szerető odafordulásának kifejezése. Emlékezz szavadra, Uram, amelyben nékem, szolgád számára reményt adtál. Ez nagyon megvigasztalt megalázottságomban. Hallgassuk meg ezt a csodálatos tételt.

0: Kedves hallgatóink! Az évközi 26. vasárnap énekeivel foglalkoztunk. Állandó vendégünk és szakértőnk Stankó Attila atya, a Gregorián Társaság elnöke volt.
1: Élő Gregorián című rovatunkat hallották. A szerkesztő Bögös Henrietta volt.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szeretettel hívjuk Önöket szeptember 22-én, kedden este 7:30 a Vigadó dísztermébe. A Schumann és Brahms műveiből összeállított program a romantika legszebb virágait adja nekünk. Megosztva mindannyiunk öröme teljesebb lesz. Jegyek a helyszínen és a hegedűsendre.jegy.hu oldalon válthatók. Várjuk a találkozást. Hegedűs Endre és Katalin.
1: Reklámot hallottak.
0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
3: 17 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a szerkesztő Bartók Szilvia, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Véget ért Kaposváron a Katolikus Társadalmi Napok programsorozata. A program külön hangsúlyt fektetett a családokra, a fiatalokra, valamint a társadalom peremére szorult, rászoruló emberek megszólítására. A péntek

közölte vasárnap a Romániai Mária út egyesület a közösségi oldalán. A bejegyzésben emlékeztettek arra, hogy a Máriától Máriáig című projekt ötlete 2 éve született meg, és a cél a Csíksomjó és Máriapócs közötti szakasz teljes kiépítése és felújítása volt. Emellett az útvonal menti térségek vallási és kulturális értékeinek népszerűsítését, a közösségi összetartozást is szolgálja. Energiaár támogatást kapnak az egyházi és nemzetiségi iskolák, valamint a szociális és gyermekvédelmi intézmények, derül ki a magyar közlönyből. Az állam kifizeti a megnövekedett energia, víz és csatornadíjak miatti többletköltségeket, hasonlóan az állami intézményekhez. Az iskolák tanulónként egyszeri 26 000 forint támogatást kapnak, a szociális és gyermekjóléti helyeknek szolgáltatástól függően 56.700 és 90.720 forint közötti összeg jár eltartottanként a kiadások fedezésére. Soha nem látott számú felajánlás érkezett a Magyar Katolikus Egyház javára a személyi jövedelemadó 1%-ából, olvasható a katolikus.hu oldalon. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkárságának tájékoztatása szerint idén több mint 923 ezer állampolgár döntött az egyház támogatása mellett, ami összesen meghaladja a 8,3 milliárd forintot. Mind a támogatók száma, mind az összeg rekordot döntött az elmúlt évekhez képest. Az egyház közleményében köszönetet mondott a felajánlásokért, amelyeket az óvodáktól az egyetemekig tartó oktatási hálózat fejlesztésére, valamint szerte ágazó szociális, hitéleti és felzárkóztatási tevékenységekre fordítanak. Magyar Péter az önkormányzatok terheinek enyhítését, a vidéki fejlesztések felgyorsítását és az autópálya koncesszió felszámolását ígérte újraindult országjárásának pécsi állomásán. Mivel a költségvetés rendkívül nehéz helyzetben van, ezért a vidékfejlesztési és pénzügyi tárcának közösen kell megnéznie, hogy lehet fokozatosan csökkenteni a szolidaritási hozzájárulást, de ha indokolt, már idén is elképzelhető, hogy annak egy részét elengedjék. Adta hírül a portfolio.hu. Az Útinform hírei következnek. Torlódik a forgalom a Hegyeshalmi határátkelő magyar oldalán, az ország határnál az M1-es autópálya kilépő oldalán 1,5 kilométeres dugóra kell számítani. Az M4-es autóút Törökszent Miklós felé vezető oldalán Pilis-Monori erdő Káva csomópontnál egy motoros balesetet szenvedett, a lehajtóvágon útszűkület követel figyelmet. Az M85-ös autóúton Sopron felé vezető oldalán egy kis busz gyulladt ki Kóny közelében, a 17-es kilométernél a külső sávot lezárták. A 24-es főúton Parács-Sasvár térségében 2 motoros karambolozott, a 23-as kilométernél váltakozó irányban engedik a forgalmat. Végül a várható időjárásról. Felhősebb vonul át felettünk, amelyből helyenként kisebb esőre, zápor esőre lehet számítani. Hajnalra a legtöbb helyen már csökken a felhőzet, de a keleti és déli tájakon még felhős lehet az ég. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 13 és 18 fok között alakul. Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Tizenhét óra öt perc. Következik a zene közelben.

0: Hölgyeim és uraim, ez a Zene közelben műsor. És ugye milyen jó egy műsort Armstrong zenéjével kezdeni, rögtön az ember felfelé néz, széthúzza a száját, vidám, boldog. Hát igen, ez a zene valóban az élet örömet közvetítette. És nagyon örülök, hogy vendégünk, aki Bence, Csatári Bence, mégpedig a Nemzeti Emlékezet Bizottságának tudományos munkatársa. Ez azt hiszem a pontos címed, és hát könnyű zenével foglalkozol, nem akármilyen korban, hanem ami most bennünket leginkább érdekel, 60-as, 70-es évek, tehát Kádári Acéli időszakban. Megjelent egy új könyved, te mesélj róla.
1: Hallgatók és hangfogók a címe, ez már eleve egy kicsit áttételes, de valóban talán még az alcímét is érdemes megemlíteni, a Kádári Acéli könyvzenei politika alul és felülnézetből, ez a címe.
0: Tehát belül és kívülről, hogyha úgy tetszik.
1: Igen, kívülről az egy olyan értelmezés, hogy a közönség hogyan reagált bizonyos dolgokra, ez, ha úgy tetszik, egy kicsit már átevezés a szociológia irányába, de természetesen jelentheti azt is, hogy hát azért alulnézetben voltak sokszor az erészek is, hiszen ők próbáltak a monopolintézményekkel szót érteni, tárgyalni. Fenyő Miklós mondta egyszer, Isten nyugosztalja, hogy megyünk az Oriba, az országos rendezőirodába békát nyelni. Ez volt az ő elmondás, amikor Rovai Gáborral ketten karöltve, de természetesen ez a televízióra, rádióra, interkoncertre ugyanúgy, vagy zeneműkiadóra ugyanúgy igaz lehetett.
0: Milyen érdekes, hogy te ugye két generációval fiatalabb vagy, én már bőven átéltem ezt az Igen. időszakot, és ez most azért is lesz számomra érdekes, mert még csak át tudtam futni a könyvednek a kéziratát, a könyvet köszönettel nyugtázom,
1: nagyon szívesen,
0: amit megkaptam tőled, és nagy élvezettel fogom olvasni. Tehát 60-as, 70-es évek, Kádár, Acél, könyvzene.
1: Igen, és ugye a hangadók azok szintén, majd hogyha a címet kicsit megpróbáljuk szemantikailag elemezni, a hangadók az is kettős értelmű kifejezés. Hozzáteszem egyébként, hogy nem én találtam ki a címet, nem engem dicsér, hanem Lépes Valami Zoltánt, az olvasó szerkesztőket, tehát ez...
0: De ezért, nagyon jó a cím.
1: Ezúton is hálás köszönetet
0: szeretném
1: továcsolni. A hangadók egyrészt ugye hangadók voltak a politikusok, akik ugye abban az időszakban a kultúrpolitikát vezették, de hangadók lehettek egy koncerten, maguk a zenészek is. Tehát azért ez egy dupla értelmezésű cím, hiszen a hangadók politikai és zenei értelmet egyaránt nyer, és a hangfogók pedig ugyanúgy lehettek a politikusok, hiszen ők voltak azok, akik cenzúráztak, így megfogták a hangot, ha kellett, és természetesen a hangfogót a saját öncenzúráltal a saját szájára is odarakhatták az erészek. Hát ez egy borzasztó érdekes, és azt hiszem, hogy nagyon terebélyes téma, szemináriumokon szoktam erről hosszabban beszélni, az egyetemi hallgatóimmal.
0: Érdekli őket, gondolom.
1: Igen, igen, mert hogy olyan hallgatóim vannak, akik nem Magyarországon élnek, hanem nemzetközi csapat a Balassi Intézetben, és ez a Pécsi Tudományi Egyetem hungarológia tagozatát jelenti, és ők azok, akik, hát ugye, ha a nyugatról jöttek, akkor azért, ha a keleti blokkból, egykori keleti blokkból jöttek, akkor meg azért érdekli őket, hogy ez Magyarországon hogy is volt a saját hazájukhoz képest. Tehát volt már mongol tanítványom, de volt egyiptomi, meg New Jersey-ben élő.
0: Nagyon jó. Úgyhogy... Hogy került a műsor elejére, a te kérésedre egy Armstrong felvétel?
1: Na és ez igen, ez nagyon jogos felvetés, ha már ennyit beszéltünk a nyugatiakról. Louis Armstrong többszöri nekifutásra került Magyarországra. Ezt a kulisszák mögötti manőverezést, ezt nyilván a nagy közösség sem akkoriban, sem manapság nem tudja, de azért a...
0: Nem is hiszi el.
1: Igen, talán a mai...
0: Kit bánt Louis Armstrong? Mi igen. a baj vele?
1: Igen.
0: De hát 50-es évek, 60-as évek.
1: A jazzszel nagyon sokáig problémája volt a kommunista rezsimnek, már csak azért is, mert az amerikai imperialista beszüremkedést és
0: a... Kapitalizmus, Coca-Cola,
1: igen,
0: szörnyű dolog.
1: Coca-Cola mámor, igen, amit te
0: igen,
1: utalsz.
0: Igen,
1: szóval ez teljes mértékben elképzelhetetlen volt, hogy beszüremkedjen. Aztán egy szovjet kultúrpolitikus, vagy inkább mondjuk azt, hogy eszéista, egy bizonyos Utyeszov volt az, aki nyilvánvalóan felsőbb utasításra megírhatta azt a cikket 1960-ban, folyóiratban, az otthoni ugye, kulturális folyóiratban, hogy mégsem annyira ördögtől való a jazz, mert hát ugye azért mégiscsak gondoljunk bele, hogy az ottani színesbőrű ültetvényen dolgozó, gyapotszedő munkások is jazzisták voltak a szó tágabb értelmében.
0: Tudod, hogy hogy lehetett ez? Hogy nyilván a nagy pártfunkcinak a gyereke. Valahogy rákapott, hogy jé, ez micsoda zene, és utána ment, és akkor a papától megkérdezte, a papa meg semmit nem tudott, és aztán elindult, repedezett a tiltás.
1: Igen, igen. És valóban aztán utána ez, mint egy dominóelv szerint, akkor ugye Carlos Vivariban 60-ben már megrendezték az első szocialista jazz seregszemlét, akkor így hívták, nem is merték ezt a fesztivál szót nagyon hangoztatni. Ott Magyarországot a Garai Trió képviselte, például ők is a maguk
0: nagyon
1: korában.
0: Jó volt, maguk Rai Attila, hogy ne?
1: Ők gyakorlatilag az első háromban benne voltak, és aztán utána szépen elkezdődött a tapogatózás a legnagyobb nevek Ella Fitzgerald és társai után, és ezt az Interkoncert intézte, ez a Nemzetközi Koncertigazgatósága, úgy tetszik.
0: Hogy utálták a muzsikusok?
1: Igen, igen. Úgyhogy hozzátartozott a te szűkebb szakterületed is a komoly zene is, tehát az Interkoncerten keresztül mentek ki a szimfonikusok is, vagy akár egy Kocsis Zoltánnak is kellett egy interkoncertes pecsét, ha mondjuk Münchenben akart fellépni. De ha Moszkvában, akkor is persze.
0: Így van. Mindenkinek, kivéve Sas Szilviát, aki megkapta, kiment, és kintről kezdett el perrekedni az interkoncerttel, hogy ő most szeretne kimaradni, mert olyan sok megkíván. Nem lehet, haza kell jön, stb. Ne menjünk bele, az egy külön történet.
1: De ezt minden könnyű zenész eljátszotta egyébként. Tehát ez nagyon ismerős így van. Metódus, amit most te itt említesz. Egyébként ki lehetett játszani, hogyha, mármint a könnyű zenészekről beszélek, mert róluk van csak tudomásom, akik vendéglátós zenészek voltak, és különböző éttermekben, bárokban játszottak, azok egy éves szerződést kaptak, és tudomásom szerint a harmadik év végén már vámmentesen hozhattak haza hangszert, autót.
0: Hát harmadik év végén minden.
1: Igen. Így van. És utána viszont abszolút hazarendelték őket, tehát muszáj volt nekik hazajönni. Magyarországon itt lehúztak.
0: Leadni a sápot.
1: Igen, ugye 10% ez nem is egy korrupció, hanem ez gyakorlatilag egy törvényben, hivatalos
0: rezsi költségben.
1: Igen.
0: Megszabott.
1: És utána minimum egy évet itt, hogy Magyarországon kellett zenélgetni, bármelyik bárban, étteremben, vendéglőben, stb., akár egy 20-rangú csehóban is, és utána megint lehetett kimenni jobbnál jobb helyekre egyébként, azért a nyugati
0: hajókra.
1: Igen, tehát a nyugati vendéglátóhelyekről nagyon jó emlékeket idéznek fel a korabeli vendéglátósok. Hozzá kell tennem, még őket is ellenőrizték, mert az Interkoncert kétszer egy évben ki kellett, hogy menjen a saját kuncsavtjait, úgymond, akiket ő patronált.
0: Nyíltan tetszik. Vagy titkosan?
1: Teljesen nyíltan. Tehát akkor oda telefonált Hamburgban, mondjuk, hogy figyeljetek, holnap érkezem, megnézem a műsorotokat. És akkor kiment Magyarországról, megnézte, aláírt egy papírt, írt egy rendtést.
0: Jól éreztem magát.
1: Egyébként egész biztos, tehát azért ezt ne legyenek felül kétségeink, és utána pedig ment a következő, meg a következő, tehát kb. 2 hétig tartott egy ilyen vegzatúra, szószoros és átvitt értelmében egy jelent, és utána hazajött, megírta a jelentést. Ugye ez nem ügynök jelentés volt, ez egy hivatalos jelentés, ami egyébként nyilvánvalóan aztán később a belügyminisztérium asztalán is landolt, nem csak a kulturális tárca.
0: Kössük dátumokhoz, mert az előbb egy dátumot mondtál, talán 74-et, amikor az első jazz fesztivál.
1: Az 61-ben volt 61. Már az első jazz fesztivál, igen, mármint amit a szocialisták csináltak, és aztán 65-ben jött, 65 nyarán jött Louis Armstrong, és mint azt az előbb már kicsit említettem, vagy szörmentén utaltam rá, hogy ő már többször nekifutott ennek, hogy Magyarországra jöjjön, de nem sikerült. Mindig lepattant a korabeli pártfunkcionáriusoktól, vagy hát pártaparatcsik, nem is funkcionális, csak aparatcsikoktól, és aztán 65-re végül is megérett a helyzet, úgy látszik. Ugye ne felejtsük, 1965-ben már készítették elő az új gazdasági mechanizmust. Tehát erről már 64-ben a politikai bizottság döntött, vagy határozott, 66 május aztán az MSZNP kongresszusán is ezt elfogadták. És aztán...
0: Miket tudsz? Én átéltem, de fogalmam nincs.
1: Igen, de hát én ezt kutatom, és 68 január 1-től is be is vezették ezt.
0: E háttérhez egy kis színes, vagy több kis színes. Ugye a 60-as évek eleje. én zeneakadémista koromban nem csak az akadémiára jártam, hanem kórusoknál úgymond dolgoztam zongorakísérőként, korrepetitorként, néptáncot kísértem nagy örömmel és nagyon lelkesen. Ezek ilyen kis pénzecskéket hoztak, amiből én mindig elmentem utazni. De nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy úgy egyszerre repedezett minden. Ugye a jazz az, ahogy te is említetted, tiltott bárány, vagy ha nem is teljesen kimondottan tiltott, de egy olyan nem szeretem bárány volt.
1: Igen.
0: És akkor elkezdett repedezni. Hogyan? Úgy például, hogy nem kisebb művész, mint Pege Aladár, ugye a világhírű nagybőgő művész, a főutcán az egyik presszóban játszott tánczenét. Oda vittük a kislányokat táncoltatni annak idején, amikor én is fiatal voltam, és ő nem csak ezeket a akármilyen tinglitanglikat muzsikálta, egyébként nagyszerűen, hanem időnként, amikor kedve volt, egy-egy Bach szóló darabot, Bachot, nagyszerű művész volt Pege Aladár. Más vonalon ugyanezt mondhatom el, hogy te is tudod, hogy az Alkotmány utca és a Bajcsi kereszteződésénél volt a Dália kávéház, ahol a legnagyobb, még élő, a 20-as, 30-as években jazz életet létrehozó magyar művészek is előfordultak, meg az újak, Szakcsék, Vukán és sorra mindenki. És egyetve egy dátum, 1964. Én már befejeztem a Zene Akadémiát, és 63-tól már rádiósként működtem, és mellette kaptam könyvmegbízást, én is, és teljesen más vonalon pedig Pernye András, aki a kor legnagyobb zene tudorai közé tartozott, azok közé, akik nem csak kutattak, meg előadtak, meg tanítottak, hanem írt kritikákat, írt könyveket, és hallatlan nagy érdeklődése volt. Na most ő volt az, aki 1964-ben már egy könyvet jelentetett meg a jazzről, zárójel, évtizedekkel korábban a 20-as években Molnár Antal zenetudós, nagynevű muzsikus akkoriban Jazz Band címmel írt egy magyar könyvet, ami kiderült, az első között volt Európában, ami megjelent a jazzről. Voltam annak idején a New Orleans-i Jazz Múzeumban, és ott ismerték ezt a könyvet. Tehát Molnár Antalnak a 20-as években megjelent Jazz Bandjét. Tehát egyre inkább tágult a kör, meg hát az ifjúság mindig, tudod, nem csak a jazz karolta fel, a könyvzenét karolta, és mindez együtt járt a rendszernek a repedezésével.
1: Igen, és ebben a repedezésbe tudott befurakodni 65 nyarán Louis Armstrong, és nagyon érdekes, hogy ez is azért egy kicsit ilyen szocreál módon sikerült megrendezni, mert ugye ha...
0: Népstadion,
1: igen, 70 ezer ember, 70 ezer fizető néző, és ki tudja még hány, amikik nem fizettek.
0: Ott voltam,
1: igen,
0: óriási
1: igen. Említetted is itt a műsor előtt, hogy ez egy nagyon nagy reveláció hatott rád is, és szerintem mindenkire. A lényeg, hogy kb. 12 órát töltött a művész úr Budapesten, tehát késett a gépe, Brüsszelből jött, Párizsba ment tovább, és nagyon-nagyon ki volt számolva minden perce, de azért hála Istennek tiszteletét tette Magyarországon nálunk. Vörös szőnyeggel fogadták, és ugye a televízió híres bemondónője viszonylag jó angol nyelvtudással köszöntötte, és kb. Egy-két perces beszélgetés, felületes beszélgetés után
0: ez a Takács Marika?
1: Takács Marika, igen, pontosan.
0: Ezt nem tudtam.
1: Igen, és a lényeg, hogy ezt a koncertet, azt amikor szépen lekerekítette, és tényleg tomboló siker volt, tehát ezt azt hiszem, hogy akkor te is tanúsíthatod. Utána azért nagyon-nagyon körülményes módon sikerült a közönséget elutaztatni. Nem tudom, te hogy jutottál haza, hogy emlékszel még ennek a részleteire? Igen. Mert aztán utána
0: de én... olyan bódulatban voltunk, találkozni a világ akkori talán egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb jazz muzsikusával. ráadásul, hogy mondjam, ő igazi nagy koncertet adott, tehát élvezte a koncertet, pontosan, konferált közben a közönséget, hergelte jó értelemben, nagyon nagy este.
1: Állítólag még egy cigit is elszívott közben, hát ezt nem tudom. Igen, de vannak ilyen urbánlegendek, ami viszont még érdekesebb, hogy az elszállításról nem nagyon gondoskodott a rendszer. Tehát a BKV vagy annak jó jogelődje, a Beszkárt nem működött, ugye már rég nem jártak a buszok, amikor véget ért a koncert. Tehát valaki vagy gyalog ment haza, vagy taxival, vagy biciklivel, vagy a környéken lakott, vagy ott aludt valahol, de a lényeg, hogy nagyon érdekes módon, ez egy, tényleg egy ilyen szocialista, ez a homoszovjetikusnak a hozzáállása, ami akár a korabeli BKV, akár a korabeli taxisoknak a hozzáállása volt, hogy a taxi is akkor állami kézben volt, nem is volt messze nagyon a taxi központ, ugye az akkori Népstadiontól, hiszen ott volt a Kerepesi úton, ha jól tudom, a mai napig is ott van a főtaxinak az állomáshelye, a főállomáshelye, és a taxisok írd és mondta, nem voltak hajlandók este 10 után taxiba ülni, akiknek lejárt
0: a munkája. Ezekre én nem emberi.
1: Akiknek lejárt a munkája, azt mondták, hogy nekem attól se több, se kevesebb fizetésem
0: akkor
1: nem
0: lesz. Akkor miért maradjon
1: fel? Igen, szépen betankoltak, a közönség, a távozó közönség szeme láttára ott még tankoltak egyet az Áforkútnál, még nagyon sokan emlékezhettek az idősebb hallgatók közül, aztán bementek szépen, besonfordáltak a taxigarázsba. És ugye ez történt a BKV-val is, állítólag a 70 ezer emberből nem egészen 5 ezer ember volt az, aki BKV-val tudott hazajutni. Megdöbbentő adat.
0: Meg érdekes a háttérhez, mert ugye koncert, kipipáljuk, meg volt, szép volt, jó volt, de mi van mögötte, mindig ez az érdekes. De még érdekesebb talán az, hogy ez aztán még inkább lökést adott az erjedésnek.
1: Igen.
0: Jazz vonalon is, és egy picit könnyűzene.
1: Igen, hiszen rögtön a következő évben, és hát persze itt azért lehet azon vitatkozni, hogy a tyúk volt előbb, vagy a tojás. Nyilván a 65-ös nagy koncertje Louis Armstrongnak már az erjedés egyik fő fázisában volt, ugyanakkor 66-ban ugye megrendezték az első Táncdal Fesztivált. Ugye erről is sorok a Hangadók és Hangfogók című könyvemben, mert azért ez egy nagyon fontos mérföldköve volt a hazai könyvzenei történetnek.
0: Mert ugye voltak akkor is úgynevezett slágerek, és slágereket éneklők, és mellette cseperedtek, és egyre jobban mutatták magukat, akik nem slágerzenét játszottak.
1: Igen, pontosan. Aztán később persze ez is átalakult olyan műfajjá, ami slágereket is gyárthatott, lásd az Omega együttes, lásd az LGT együttes, és még sorolhatnánk itt naposszat. De a lényeg az, hogy valóban a Táncdal Fesztivál a korábbi Sláger C szerzőjének is, lásd ugye Fényes Szabolcs, vagy Bágya András, ugye csak a legnagyobb
0: akadályokat. Szóval úgynevezett öregek.
1: Igen, igen, Aldobói Nagy György, aki aztán később ugye az egyik legnagyobb sikerszámot írta. Szóval mindenki oda tette magát, természetesen itt is voltak szűrők. Nagyon érdekes, hogy egy másik adatot ad hozzak ide, mert a számok nagyon sok mindenben segítségünkre vannak. És igenis, nagyon sok mindenben segítségünkre vannak a korszak megítéléséhez is. 1971-ben 1725 dalt ellenőrzött a Táncdali Sanzon Bizottság. Ugye 71-ben is 66 és 72 között voltak a Táncdali Fesztivál, 71-ben úgy szintén rendeztek egyet. Ekkor nyerték meg ugye az Alatnai Sarótának volt illetve a Fiú Egyházból, nem az 69-ben volt, de a lényeg az, hogy 71-ben is nagyon sok sikeres darab született, és 1725 darabból mindösszesen 331-re mondták azt, hogy engedélyezik. Ennyit engedélyeztek, és még tovább...
0: Érdekes az arány.
1: Igen, tehát ez majdnem hatszoros. Igen. És volt még 150, amit módosításra küldtek vissza. Az összes többit azt mondták, hogy mehet a levesbe. Nyilvánvalóan azt nem lehet annyira szigorúan látni, hogy ezek a kommunisták mennyire vonalasak voltak, és mennyire szigorúak voltak, mert nyilván ennek volt egy része, ami a színvonalat akarta védeni, tehát volt ennek egy ilyen színvonal védő.
0: Ami rendben van.
1: Igen, pontosan hatása. Ugyanakkor persze voltak olyanok, akik azt gondolták, hogy hát ezek a szövegek már kicsit túlülnek a célon, egy kicsit már az inger küszöbünket túllépi, írassuk át vele, vagy egész egyszerűen tiltsuk le.
0: És volt, aki hallgatott rá, igen, és átírta, igen, volt, igen, aki nem.
1: Igen, igen. Tehát aztán persze most név nélkül van olyan, aki a mai napig azt mondja, hogy nem írta át, de közben tudjuk róla, hogy átírta.
0: De ez egy szamárság tulajdonképpen, ezt fel kell vállalni.
1: Persze.
0: Semmi baj. Hát
1: igen.
0: Mindent a saját korában kell megítélni. Utólag könnyű bölcsetek.
1: Igen, igen, és azzal, hogy átírta, azzal tulajdonképpen csak azt bizonyítja, hogy valóban működött a cenzúra, és valóban neki valamilyen szinten kompromisszumot kellett kötni a rendszerrel. Lehet, hogy ezt érzi az a bizonyos illető most terhesnek saját maga. Nézed, ez legyen már az ő gondja.
0: Az mindig szórakoztató, hogy utólag akár zenei területen, akár nem zenei területen, hogyan próbálják átrajzolni magukat.
1: Igen.
0: A művészek. Igen. Pláne a zene területén, mert az nem mindig konkrétan megfogható. Szövegben igen, de nem csak szövegben, hanem zenében is lehet utalni erre, arra, amarra.
1: Hogyne, persze. Igen, és azt a 70-es vagy 80-as években is lehet olyat mondani, ahol egy picit megpróbálták belerakni mondjuk egy karácsonyi dalt a Bojtorján együttes, hogy kis Jézusra utaltak. Ők ugye nagyon sokszor megérték azzal, hogy szerettek volna egyházi zenét megzenésíteni, áthangszerelni, újra gondolni és kiadni. Aztán 1980 ez például sikerült is, nekik lett egy olyan karácsonyi albumuk, ez is volt a cím, hogy
0: melyik
1: karácsonyi
0: együttes,
1: album.
0: Még egyszer?
1: Ez a Bojtorján együttes, a country zenekar.
0: Úgy van.
1: 84-ben mégis egy karácsonyi albumot kiadhattak, ez is egy nagyon furfangos történet, röviden csak annyi, hogy Erdős Péterrel az akkori egyébként valóban botfülű popcézárral meg kellett, hogy állapodjanak.
0: Botfülű, de nagyon okos.
1: Igen, és nagyon...
0: Nagyon dörzsöl.
1: Ravasz. Igen, igen, igen, ez igen, a szó jutott nekem is az eszembe. Szóval lényeg, hogy hogy végülis kötött a Bojtorján együttessel egy exkluzív szerződést, ez akkoriban nem volt nagyon divat, de azt tudni kell erről a szerződésről, mármint ezekről a szerződésekről általában, hogy előadói jogdíjjal is járt. Ugye Magyarország, sokszor azt mondom, hogy nem volt a legvidámabb barak, ebben az egy esetben a legvidámabb barak volt mégpedig azért, mert a volt szocialista országokban sehol nem volt előadói jogdíj, csak percdíj volt, ugye azt tudjuk a lemezek feljátszása után járó percdíj, meg volt a szerzői jogdíj, az adott szövegíró, meg a szerzői.
0: Meg az előadói.
1: Igen. És az előadói jogdíj az 76 novemberétől jött be, és nagyon keveseknek adatott be, először a Bergendi Együttesnek egyébként, Erdős Péter maga ajánlotta fel, illetve maga rendezte ezt a szerződést ugye tető alá, aztán később a Bojtorján együttes is kiárta magát a 80-as évek elején, és benne volt egyrészt az, hogy előadói jogdíjat kapnak, tehát a dobos, meg az éppen nem zeneszerző tagok is megkapták az előadásért, ha a szerzőségért nem is, hiszen azért nem lehetett, de az előadásért megkapták a jogdíjukat. Ez ugye mai napig most már ez evidencia a zenészek körében. Ugyanakkor azért az exkluzív szerződés azt is magába hordozta, hogy azért a korabeli szocialista elvárásoknak pedig eleget kellett tenniük, és például nem szíthatták a rendszert, tehát ez ugye evidens, nem lehettek kétséges vagy kétértelmű kiszólásaik. Szóval voltak ilyen megkötöttségek, de a lényeg, hogy és a harmadik, ami miatt ezt elmeséltem, hogy kötelező volt nekik évente lemezt kiadni. És a Bojtorján együttes azt mondta, jó, hogy volt már kettő, ugye az első a Csavargódal, a másik a Történetek, és a című lemezek, és a harmadikban a bizonyos karácsonyi albumnál azt mondták az Erdős Péternek, hogy elnézést, Erdős Eltás, de nincs más a tarsolyunkban. Ha kötelező kiadni minden évben egy lemezt, akkor mi ezt szeretnénk. És az Erdős nem tudott erre mit mondani. Tehát ahogy az előbb említetted, hogy ravasz volt, meg furfangos, meg dörzsöl. Itt most valahogy őt, a saját szerződése által egy kicsit őt megzálták, vagy legalábbis őt, az ő eszén jártak túl. Hát ez kemény győző zenekarvezető furfangját, igen, dicséri.
0: Egyébként én mindig kedveltem a Bojtorjánt. Mostanában már nem hallasz róluk sokat.
1: Nem, ez egy furcsa történet, nem is mennék bele, ezt majd akár kemény győző itt nálad elmondja, ha akarja, de most nem létezik a Bojtorján együttes.
0: Jó, viszont nagyon sokat beszélgettünk, és ez egy zenei műsor. Igen. Javasoljál, légyen kedves, egy erről az időről, erről a területről bármit Jó. És bejátszunk.
1: Hát nézzük akkor, meg, vagy hallgassuk meg egészen pontosan az LGT együttestől a Nem adom fel című számot. Ez már csak azért is érdekes, mert ennek az eredeti címe az volt, hogy Köszönöm a rakétát. Nem találtam meg az eredeti szöveget, talán Dusánt kéne megkérdezni, és lehet, hogy egyszer emiatt meg is fogom keresni, de gyakorlatilag egy új szöveggel kellett ezt a dalt megírni.

0: Ez volt az LGT zenéje, ez pedig a Zene közelben műsor, melynek vendége Csatári Bence, a Nemzeti Emlékezet Bizottság tudományos főmunkatársa, és most jelent meg nemrég egy újabb könyve, ami természetesen ezzel a korral, tehát a kádári, ahogy az alcímben is írod, a kádári acéli könnyűzenei politika rejtelmeibe vezet bennünket, és hát, hogy mondjam, nagyon sok meglepő dolgot tudunk, én mondom a többes számot, mert én átéltem ezeket az időket, de aki nem, annak is érdekes lehet, hogy egyszerű slágerek, vagy popzenék, vagy könnyűzenék is mi minden háttérrel rendelkeznek. Tehát egy piciben is mennyire felnagyítódik a világ, mennyire leképeződik.
1: Igen, tulajdonképpen a zenészeknek a habitusa, nyilvánvalóan nem voltak egyforma habitusúak, de a zenészeknek ez a fajta, hát majdnem kívülállása, mert hiszen ők nem voltak állandó alkalmazásban sehol, szemben mondjuk a komoly zenészekkel. Az Ori alkalmazta őket, de csak ideiglenesen, egy-egy turnéra 30-40-50 előadásra kaptak szerződést. Hát ezért is olyan arcspirituálisan alacsony például a nyugdíjuk, mert nem nagyon tudták. Az Ori, amit tudott, levont, aztán itt kézen közön még a pénzek is eltűntek állítólag, de a lényeg, hogy tényleg ilyen nagyon, akár 5 számjegyűek jelen pillanatban az ő nyugdíjaik, és hát ezt valahogy egyébként rendezni kéne, ez egy régi sérelme ennek a szakmának, hogy ezt hogy tudnák, azt meg majd bízzuk a kulturális életvezetőire, illetve a politikusokra.
0: Ráadásul azért is lenne ez nagyon fontos, mert más területen sem elégedettek a nyugdíjjal, de legalább van.
1: Igen, persze.
0: És nekik nincs, és ők, nekik nincs olyan védő ernyőjük, mint a akadémia, a művészeti akadémia,
1: persze,
0: és a többi, ahol egész magunk között azért néha teljesen érthetetlen összegekről és összefüggésekről hall az ember, hogy valaki akadémikus lett még a kezdetben, Makovec alapítása, igen, idejében, és egyszer a Kocsis Zolival szinte játékból végignéztük a neveket, hogy kik tartoznak a zenei, igen, osztályhoz, igen, nevezzük annak, és sem a Zoli, sem én a felsoroltak körülbelül 40%-áról még csak nem is hallott. Még egyszer mondom, de felelősséggel mondom. Tehát teljesen ismeretlen nevek, aztán picit utána érdeklődtem, és akkor mondták, hogy a Makovecnek voltak a barátai, ismerősei. Hát nem tudom. Szóval, hogy nincs rendben, az biztos. Mert egyrészt a úgynevezett könnyűzenészeknek is a teljesítménye a maguk területén abszolút elismerésre méltó a legnagyobbaké, és az úgynevezett komoly zenészek közül pedig, mondom, soknak a nevét sem ismertük, mondom a többet számot, vagy pedig a nagy közönség nem is hallott róluk máig.
1: Igen, igen, ez azért
0: megdöbbentő. Tehát aránytalan.
1: Igen. Most azért azt lehet tudni, hogy a könyvzenészeknél működik egy szociális bizottság az Artisiusnál, a szerzőjogvédő irodánál, tehát becsületükre legyen mondva, ott azért működik egyfajta toldozgatás, foldozgatás, nyilvánvalóan a konkrét összegeket nem ismerem, de van némi sejtésem arról, hogy azért ez tényleg az éhenhaláshoz sok, a megélhetéshez kevés lehet.
0: Igen.
1: Mondjuk a mini együttes egyik vagy másik dobosa esetében, akik ugye szerzőjogdíjat nem kapnak, mert nem írtak dalokat, előadójogdíjuk
0: minimális
1: akkor, igen, igen, mert hogy
0: nem tanítottak, igen, tehát nem volt állásuk.
1: Igen, így aztán innentől kezdve csak arra vannak hagyatkozva, amit esetleg leadnak a számokat utána, és a szociális döntéseknek az örvény kaphatnak még. Ez szomorú, ezt valahogy tényleg rendezni kéne, de hát erre nem tér ki a könyv egyébként, tehát ez most csak egy ilyen kis...
0: Ez egy kitérő, de aktuális.
1: Igen, abszolút. Aktuális, mert sajnos 20 éve legalább, de lehet, hogy régebb óta. Úgyhogy ez egy nagyon, nagyon akut kérdés. És nyilván lehet arra bazírozni, hogy szépen lassan a kiöregedéssel majd elmúlik ez a probléma, mert egyre kevesebben lesznek azok, akik emiatt lázonganak. Mert hát ugye ezért ne felejtsük el, sokan kényszerpályán vannak pont emiatt, és kénytelenek napi szinten ezzel foglalkozni, holott 80 pluszosan nem biztos, hogy ugyanazt azokat a dalokat kellene énekelni egy adott előadó művésznek, most tényleg direkt nem mondok neveket, mint amit mondjuk 20 évesen énekelt.
0: Hát
1: a Tárcsa Fesztiválon mondjuk 66-ban.
0: Bár a közönség egy része arra emlékszik, igen. És ezeket szereti hallani,
1: hogyne?
0: És ezeket jó visszahallani, mert visszahozza a fiatalságunkat. Tehát,
1: én voltam Tárcsa Fesztiválos Pap László Sportarénában összeröffenésen, tehát ugye nagyon nagy volumenű koncertken, ahol Pór Péter, Kós János, és nagyon sokan Fenyvesi Gabi és társai, tehát a legnagyobb győztesek és legnagyobb slágereknek az énekesei megjelentek. Az utóbbi években már, egy-két éve már ez nincs, de a legutolsó kezdeményezéseknél pedig már jöttek az új generációs énekesek, énekesnők is, ami egy nagyon kellemes, ugye szerintem hozzáállás, mert akkor így azt sugallja legalábbis, hogy a stafétát van kinek átadnia, és van kinek átvennie.
0: Egyébként ez az egész terület, tehát nem véletlen, hogy ott dolgozol, tehát nemzeti emlékezet.
1: Igen.
0: Boncoljuk egy picit ezt a kifejezést, címet.
1: Igazából a munkahelyemnek nagyon sok feladata van, és nagyon sok hiátust kell betölteni az elmúlt időszakokhoz képest, hiszen a kommunizmus áldozatainak az emlékét tényleg ápolni kell. Tehát ez nem, és most persze a zenészek is ide tartoznak nyilvánvalóan, ahogy Nagy Feró mondta, nem recskre küldték őket követ törni, de akár, mert ugye az az 50-es évek közepétől elmúlt.
0: De a Cifra Györgyöt elküldték követ törni, tehát erre is
1: lehet,
0: van.
1: Lehet, erre gondolt, amikor a Feró, amikor ezt mondta.
0: Hogyne?
1: És nyilvánvalóan azért itt szolidabbak voltak a módszerek már a 60-as, 70-es években, hiszen maga a rendszer is konszolidálódott, de azért a Nemzeti Emlékezet Bizottságának oda kell figyelni arra, hogy milyen típusú áldozatai voltak a kommunizmusnak. Én azt kell, hogy mondjam egyébként, hogy valahol kézen közön mindenki, lehet, hogy ez túlzás, de nagyon sokan az áldozatai voltak. Azok, akik nem tanulhattak tovább az orvosi egyetemekre, különböző más egyetemekre, ilyen olyan megfontolásból, az összes egyháztag, az összes hívő ember, az összes, ugye a zenészekről most beszéltünk, és nagyon sokaknak vannak fájó pontjai. Csak hogy egy példát mondjak, édesapám ezt szokta mesélni, kötelező volt a tanároknak augusztus legvégén, az alakulődésük után, apukám tanár volt, a hitta beiratkozásról lebeszélni a szülőket. Tehát ilyen időket éltünk. Én erről mit sem tudtam, akkor én nagyon kis gyerek voltam, de aztán ezt nyilván apukám elmesélt, és rettenetes, de itt a katolikus rádióban talán ezt el is lehet mondani, sőt, itt van a legjobb helye, hogy egyszer hallotta azt, hogy az egyik kollégája egy sok gyermekes családfőt beszélt le a füle hallatára a hittan beiratkozásról. Tehát az volt a cél, hogy senki ne járjon hittanra gyakorlatilag, mert ugye hivatalosan azért fakultatív volt a hitoktatás. És úgy képzeld el előtt, hogy amikor ment haza a bácsi, az apuka, és lebeszélték róla, tehát sikerre járt apukám kollégája, a hazafele menetű úton összeesett, szívinfarktust kapott és meghalt. Tehát volt ilyen is. Tehát erről is érdemes beszélni, mint ahogyan a termelőszövetkezet, ha már vidéktől tartunk, a termelőszövetkezeteknek az erőszakos létrehozásáról és a teljes nihiljéről, mert ott azért gyakorlatilag nem zajlott tisztelt a kivételnek termelékeny munka, hanem ott azért ment a kapun belüli ugye, munkanélküliség, ahogy azt szokták mondani.
0: Van mit kutatni.
1: Van, igen, igen, és természetesen én azért hálát adok a Nemzeti Emlékezet Bizottságának, hogy azért én a könnyű zenére feküdhetek teljes mértékben.
0: Más is kutatja ott ugyanezt?
1: Ott nem, viszont nekem azért van más feladatom, például a tájékoztatási hivatal, ami egy média felügyeleti szerv volt, annak a története is az én feladatkörömhöz tartozik.
0: Na, és ők adták ki annak idején ezeket a pirossal áthozott belső tájékoztató.
1: Igen, belső könyvnyomatosak voltak, és hát erről is született már egy könyvem egyébként, csak hogy zárójelen.
0: Tehát akkor a legvadabb politika.
1: Igen, igen, hát az kultúra, ez médiapolitika, tömegkommunikációs politika, főleg az 50-es évek közepén, tehát az egy másik történet, de szerintem még ott is előfordul, hogy a könnyű zenészek beszüremkedtek a témába, hiszen a zenészekről szóló média híradás sokat is befolyásolhatta a tájékoztatási hivatal.
0: Hát tulajdonképpen ma is vannak olyan témák, amikhez tudtommal még nem nyúltak az újságírók, zenetörténészek, történészek. Két példát mondok, az egyik, csodálkozni fogsz, Azaria, akinek a zenéje hozzám nem áll közel, de érdemes lenne a jelenséget kutatni.
1: Igen, azért éppen
0: ilyen, ilyen még nem volt Magyarországon, hogy valakinek ennyi idő alatt ilyen fantasztikus felfutása legyen, aztán ki tudja, mi lesz a dolognak a vége. De minden esetre, mint jelenség, hogy három stadiont egymás után megtölt a Tinik tömegével, igen. A másik meg, akkor a zene másik területe az úgynevezett komoly zene. Igen. Én zenetörténész vagyok hozzám, ez áll, bocsánat, ez áll közelebb. Érdemes lenne a 45 utáni időszaknak a zenei szemléletét kutatni. Nagy nevű zeneszerzők álltak ki Bartók ellen. Nagy nevű zeneszerzők írtak kis silány tömegdalokat. És így tovább, és így tovább. Hallatlan érdekes lenne.
1: Igen, és abszolút egyetértek veled, úgyhogy ez...
0: Köszönöm szépen. Tovább vinni az ötletet.
1: Egyrészt köszönöm szépen az bizottság. Ötletet. Mások is mondták. Ezt egyébként komoly zenével, ha jól emlékszem, a Pázmány Péter Egyetemen a Windhager Ákos kollégám azért foglalkozik komoly zenetörténettel 50-es évek.
0: Tehát, 50-es évek
1: tehát lehet, hogy igen, lehet, hogy...
0: Szívesen meghívnám.
1: Igen, majd műsorba, akkor a szerelhetőség.
0: Így van, így
1: tehát,
0: van.
1: Vele szerint,
0: publikát is.
1: Úgy tudom, hogy igen, igen. Még volt is egy könyv, amiben egyébként én is közreműködtem egy fejezet erejéig, egy tanulmánykötet, aminek az volt a cím, hogy a Sosztakovics szindróma. Úgyhogy...
0: Ez is érdekes.
1: Szerintem tényleg ez,
0: de mindig egyszerűbb a távol lévőről írni, igen. Sosztakovicsról, mint nem akarok nevendezni segít, mint persze. Az itteniekről.
1: Igen, igen, igen.
0: Mert még a rokonok élnek, és minden mondat ellenségeket és igen. Reakciókat.
1: Igen, igen.
0: De pedig... Pedig, hát ahogy az ügynöklistát feltárják, ugyanúgy ezeket is érdemes lenne feltárni.
1: Igen, igen. De egyébként még a könyvzenetörténetben, hogy egy picit visszalavírozzunk az eredeti témához, szintén vannak nekem még fehér foltjaim, amit még tervezek. Például hogy a szakszervezetek országos tárcsa, vagy általában ugye a szakszervezetek, benne voltak ők is sokszor a koncertszervezésben. Tehát ugye nyilván az Ori meg az Interkoncert voltak két nagy vállalat, és kvázi monopóliumuk volt ugyan, de azért amikor a helyi gyárokban például koncerteket szerveztek, és ugye Kósi János előszeretettel emlegette nekem, hogy nők napján, március 8-án nőnapon, már reggel 6-kor a munkásnőknek énekelt, vagy munka előtt, vagy a műszak végén, és ott az öltözőkben köszöntötte fel a nőket néhány Kósi János dallal, szóval a szakszervezetek részéről szerintem bőven lenne még mit kutatni a könyvzenét terén, és a Hazafias Népfront is egy hasonló kaliberű plénum volt, mert hogy ne felejtsük el, például a Pusztavacsi Békefesztivált, aminek volt egy rockfesztivál leágazása is, majdnem 300 000 ember volt ott. Nyilvánvalóan ez egy olyan adat, amiben benne vannak a kisgyerekek, a babakocsis kismamák is, mert ugye ez egy ilyen búcsús népünnepé volt, de mégis a Béke tanácsnak volt a leágazása. Szóval ott is történtek nagyon érdekes dolgok. Egyébként ebből a kötetből pont kiszerkeztettem azt a fejezetet, benne lett volna eredetileg, ami a Pusztavacsi Rockfesztivál, vagy Békefesztivál.
0: Majd egy következő könyvben.
1: Igen, igen, egy következő kötetben. Ennek a kötetnek egyébként tervezzük a további folytatását is, tehát ennek a Hangadók és Hangfogóknak talán lehetne egy Hangadók és Hangfogók 2, meg 3, ennyi még mindenképpen van a felgyűjtött és felgyűlemlett anyagban, hogy még lehetne két kötetet összehozni.
0: Hát így tovább.
1: Köszönöm szépen.
0: Egyébként hogy konkrét saját példát mondjak, 50-es években, ugye én 56-tól 61-ig jártam a Zeneakadémiára, és mellette, már talán említettem, kórusoknál dolgoztam, néptánc együtteseknél. Na most úgy tessék elképzelni, hogy abban az időben, 50-es évek második fele, 60-as évek eleje, azt hiszem 3000 kórus működött Magyarországon. Lehet, hogy a szám nem stimmel, de fantasztikus nagy szám, és minisztériumoknak volt kórusa, munkásőrségnek volt kórusa, még tudom, egyik rádiós kollega, Révész László vezette azt a kórust, tehát hihetetlen nagy zenei élet volt, mozgás volt, a tömegek számára is. Még egyszer mondom, akkor divat volt, sik volt kórusban énekelni.
1: Igen.
0: Igaz, hogy akkor még ugye Kodály tanár úr egy ideig köztünk volt, és az ő hatása fantasztikus nagy volt, és az iskolák ontották a szolmizálni, énekelni tudó, sőt, énekelni szerető
1: igen.
0: diákokat, akik aztán visszajártak az iskola kórusába, alakítottak olyan kórust, tehát megvolt a zenei életnek ezt a, ez a pezsgése.
1: Hát azért hadd tegyek hozzá egy apró magánjellegű megjegyzést, az én legnagyobbik lányom is, a Kodály Zoltán kórusiskola, most már 6. osztályos növendéke, úgyhogy...
0: Nagyszerű, gratulálunk!
1: Szintén a Kodály növendék, ugye Sapszon Ferenc
0: hát által nekem vezetett. Mondod, nekem nagyon jó barátom, 2 napja volt nálam, és na, nagyon jól hát beszélgettünk.
1: Kicsi a világ, és
0: nagyon
1: gondoltam.
0: Kicsi a világ, nagyon kicsi a világ, és tényleg ott a legtisztább, legnagyszerűbb hagyományokat őrzik.
1: Igen.
0: Tehát ott nincs ilyen öncélú szolfés verseny, meg ilyesmi, ki tud gyorsabban leszolvizálni akármit, hanem zenéről van szó, kórusénekről van szó. A kórus meg ugye együttes produkció, igen, ahol muszáj, ugyanúgy, mint a sport csapatban.
1: Pontosan.
0: Ugyanaz, igen, csak a művészetten.
1: Igen.
0: Örülök, hogy olyan lányod oda jár.
1: Igen, és mellette fuvolázik, úgyhogy szóval nagyon sok mindent ott azért lehet. Hát külön magán énektanáruk van, az biztos tudod, tehát azért a gyerekeknek magán énekórájuk is van, ugyanúgy érdemi egyel lezárva az egyes
0: éveket. És ez nem azt jelenti, hogy operisták lesznek.
1: Persze,
0: de
1: persze.
0: Megvan a lehetőség.
1: Egyrészt megvan a lehetőség, másrészt pedig megszerették a zenét is. Ennél többet azt hiszem.
0: És amit Kodály tanár úr mindig mondott, hogy nem csak zenéről van szó, hanem
1: hozzáállásról,
0: emberré válásról.
1: Egyfajta mentalitás. Igen, én nekem egyébként ez valóban nagyon mély meggyőződésem, hogy a zenélés az egy kicsit átalakítja, vagy a jó szó értelmében formálja át az embert. Tehát másként áll, másként fogja meg szerintem otthon a törlőrongyot a konyhában is egy hegedűs, vagy akár egy énekes a kórusból, mint aki mondjuk nem használja az zenét a mindennapokban.
0: És én most szentségtörő leszek, mert amikor ezekről hall vagy olvas az ember, amiket igen, most elmondtál nagyon helyesen, igen, akkor az 99,9%-ban mindig a komoly zenére vonatkozik. És ugyanezt el lehet mondani a könnyű zenéről,
1: persze,
0: de ott is csapatban muzsikálunk, ott is próbák vannak, egymást tanítjuk közben, lehet, hogy közben felbomlanak a csapatok, és így tovább, de a közös muzsikálás megvan.
1: És nagyon érdekes, erre reflektálva, amit mondasz, azért ezek a zenészek, hogyha mondjuk ezeket a 5-6 fős, vagy 4-5-6 fős beat, vagy pop és rock együtteseket tekintjük, tényleg úgy működnek, mint egyfajta kis család. Gondoljunk csak bele, hogy a Kádár rendszerben évi 200-300 napon keresztül távol voltak a saját családjuktól, tehát 200-300 koncertet adtak. Akiknek volt nagy lemeze, akik benne voltak az első osztályban, ha lehet így fogalmazni, azoknak ez szinte kötelező mutatvány volt. Egy részét Magyarországon, egy másik részét pedig mondjuk az úgynevezett vajaskenyér túrákon, a KGST országokban, de egy biztos, hogy távol voltak a családjuktól. Tehát óvatatlanul egymásra voltak utalva, és 4-5-6 fős kis csapatonként tényleg családokként éltek. Ugye, ha csak azt veszük, hogy egy szobában kellett a szállodákban aludniuk.
0: Hát meg a közösség, tehát akár egy társasút, akár egy közös muzsikálás, ezek mind alkalmazkodást kívánnak a közösséghez, közönséghez.
1: Igen. Hogy csak egy konkrét példát mondjak, 1981-ben, amikor az úgynevezett szolidaritási, nem is szolidaritási rockfesztivál volt, hanem ez a könnyűzenészek szakszervezetének, ezért is említettem az előbb a szakszervezeteket, a könnyűzenészek szakszervezetének volt egy fesztiválja 81. augusztus 22-én az Óbudai Hajógyászigeten, meg előtte még volt a Dorogi Rock Fesztivál, ez is szintén benne van a Hangadók és Hangfogók című legújabb könyvemben. Ott a Pataki Attila, az Edbe együttesnek a vezetője, végigcsinálta úgy a koncerteket, hogy a billentyűs, aki akkor éppen katonaságnál dolgozott, nem vettek fel helyette másik billentyűst. Tehát valahogy az az 5 ember úgy annyira együvé tartozott, persze ott is voltak tagcserék, de most ebben nem menjünk bele, de valahogy a Bartra Alfonz nevű billentyűs játékosokhoz annyira ragaszkodtak, hogy azt mondták, hogy hát hát ha kiengedik őt a laktanyából, volt-e, hogy kopaszon kiment és kiengedték a laktanyából, este játszott, aztán visszament a laktanyából, tehát ilyen is volt, de volt-e, hogy nem engedték ki, akkor nélküle nyilván sokkal lecsupaszít, át kellett gondolni a hangszerelést nyilván, és lecsupaszítottabb hangvétellel, de azért játszottak. És akkor még egy olyan érdekes dolgot a családiasságról a zenészek között, hogy olyan is volt, amikor egyikük másikuk lebetegedett, olyan is volt, hogy az énekes betegedett le, az anélkül már nehéz koncertet adni, de mégis meg kell jegyezzük, hogy volt olyan együttes, amely föllépett, és felvették a gázsit, és a gázsiból adtak annak a zenésznek, aki éppen a kórházi ágyban feküdt, hogy ne maradjon éhen, illetve tulajdonképpen, hiszen neki csak abból volt bevétele, hogy fellépett.
0: Emberi gesztus.
1: Ez, igen, igen, bizony.
0: Zenéről beszélgettünk, de nem csak zenéről. Minket hallgató hölgyek és urak pontosan kódolják, hogy ezek a témák, ezek a megoldások, ezek a történések, ezek velünk vannak.
1: Így van.
0: És ez nem negatív észrevétel, csak észre kell venni, és tanúságokat, ha lehet, akkor vonni. Hölgyeim és uraim, hetekig folytathatnánk, azt hiszem.
1: Remélem, hogy lesz is erre mód.
0: Csatári Bencével, ez volt a Zene közelben, Bújás János, Pereszegi Attila és a magam nevében köszönöm a figyelmüket, mégpedig egy mindannyiunk által ismert és kedvelt Omega felvétellel.

0: a zene közelbent hallották.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamesterházas pár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 18 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Bartók Szilvia, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Véget ért Kaposváron a Katolikus Társadalmi Napok programsorozata. A program külön hangsúlyt fektetett a családokra, a fiatalokra, valamint a társadalom peremére szorult, rászoruló emberek megszólítására. A péntektől vasárnapig zajló kattárs központi témája Ferenc pápa iránymutatása alapján az igazságosabb és testvériesebb világ megteremtése volt. Az ünnepi záró szentmisén dr. Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Szombathelyi megyés püspök arra buzdított, mindenki tegye fel magának a kérdést, mit tehet egy ilyen világ eljöveteléért a saját környezetében. Az Agrártudományi Egyetem Budai Kampuszán laboratóriumi látogatás, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézetben mikroszkópos talajszafari, az Állatorvos Tudományi Egyetemen mikrobák utáni nyomozás is várja a látogatókat a kutatók éjszakáján, szeptember 25-én és 26-án. Az Agrár Egyetem

0: Novák elmondta, az Alzheimer kór az idegrendszer elfajulásos betegsége és jelenleg nincs hatékony gyógyszeres kezelése. Ezért is fontos minél korábbi diagnosztizálása, mert így a betegség jelentősen lassítható, például a cukorbetegség és a magas vérnyomás megfelelő kezelése sokat javíthat a beteg életminőségén. Elkészült a Mária út Csíksomjó és Mária Pócs közötti szakasza. A két magyar Mária kegyhelyet összekötő 500 kilométeres zarándokutat a csíksomjói kegytemplom előtti téren adták át ünnepélyesen, közölte vasárnap a Romániai Mária út Egyesület a közösségi oldalán. A bejegyzésben emlékeztettek arra, hogy a Máriától Máriáig című projekt ötlete 2 éve született meg, és a cél a Csíksomjó és Mária Pócs közötti szakasz teljes kiépítése és felújítása volt. Emellett az útvonalmenti térségek vallási és kulturális értékeinek népszerűsítését, a közösségi összetartozást is szolgálja. 116 fogyatékossággal élő gyermek vett részt a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat és a Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány szombati lovasterápiás és parasport versenyén a Fóti Lovasterápiás Központban. Tájékoztatták a szervezők az MTI-t vasárnap. A 23 kategóriában induló versenyzők között látás és hallás sérült, tanulásban és értelmileg akadályozott, valamint hiperaktív gyermekek is voltak. Végül a várható időjárásról. Felhősáv vonul át felettünk, amelyből helyenként kisebb eső, záporesőre lehet számítani. Hajnalra a legtöbb helyen már csökken a felhőzet, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 13 és 18 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb a hamarosan kezdődő hírtükörben várjuk Önöket 6:30-kor. Köszönjük figyelmüket! 18:04. Következik a Keresztény Közéleti Akadémia.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Kálai Kristóf, a máltai lovagrend korábbi vatikáni nagykövete, idén 110 éve született, 1916-ban és 2006-ban hunyt el, vagyis 20 évvel ezelőtt. E két kerek évforduló alkalmából emlékezünk rá. Egy olyan beszélgetéssel, amelyet a rendszerváltozás után nem sokkal a 90-es évek elején Rómában készítettem vele. Kálai Kristóf nagyon sokat segített Keresztes Sándor nagykövetnek, aki az első vatikáni nagykövetünk volt, mikor újjászülettek a diplomáciai kapcsolatok 1990-ben. A nagy tapasztalatát Kállai Kristóf rendelkezésére bocsájtotta a követségnek. Én is akkor ott dolgoztam, tehát személyes emlékeim vannak erről. Ezekben az években készítettem vele egy életinterjút, amelyből most azt a részt szerkesztettem be a műsorba, amelyben a római magyar egyházi és civil szervezeteket és személyiségeket mutatja be.
2: A magyar élet a Via della Conciliazione 44 körüli lakásba zajlott, amíg Tomkót ki nem nevezték kardinálisnak, és
3: a hitterjesztési kongregáció.
2: És ottan azonnal kirúgott minket. Tomko úr, mert gyűlöli a magyarokat.
3: Igen.
2: Úgyhogy hát akkor, amikor kikerültünk, mi meg, illetve nem kerültünk ki, azt mondta, hogy mi eddig fizettünk mondjuk 1000 lirát havonta, és mostan kell nekünk fizetni 100.000 lirát. Próbáltunk, tiltakoztunk, de nem sikerült. Szóval ez volt akkor a magyaroknak a központja, azután kivettünk egy irodát, egy Torlónia vagy egy ilyen valami hercegi palotában a Korszón, ott is voltunk, de nem győztük aztán annyira, aztán amikor a Nemzeti Bizottság adott pénzt, akkor ott vettünk egy palotát, amikor a Vatikán felé menő híd előtt, mikor jössz a Vatikán felé híd jobbra, a harmadik vagy negyedik házat valami hercegi családé volt, és attól kaptunk olcsón egy irodát. Mm-hmm. És ott a Magyar Nemzeti Bizottságnak ott volt az irodája.
3: Igen.
2: Zágontról annyit tudok mondani, hogy ő volt az elismert feje az összes külföldi magyar papnak, ő a Vatikánban egy nagyon elismert személyiség volt, a pápa őt nagyon szerette, az akkori pápa, és szóval ő nagyszerű volt. Kitűnő szónok, és német származású volt, Zágon egy felvett nevű, de jobb magyar volt, mint akárki. Nagyon megállta a helyét a különböző vatikáni grémiumokban, szóval őt nagyon szerették, a első vatikáni helyekbe őt tiszteletbe tartották.

0: Jánkrisztának elég magasra felkerült a kongregációjába is, úgyhogy mikor azután sorra került, hogy a Mindszenty hercegprímásnak a kihozatalára, akkor a Vatikán ő bízta meg ezt lebonyolítani. És akkor Zágon bent titokban Magyarországra, hát ezt a kormány tudtával, akikkel tárgyal, szerintem ott meglátogatta a Mindszentyt a követségen, és ezeket a igen nehéz diplomáciai feladatokat nagy ügyességgel és kitűnően végezte. Végül még a ki tudta hozni. Mindezeket ő leírta, és állandóan kértem őtet, hogy ezt tegyük le valahol szépen, hogy ennek az emléke megvan. A Santa Maria Maggiore-nek volt kanyaroka, ami neki egy lakást, nagyon szép lakást jelentett, és persze anyagiakat is jelentett. Mindig együtt töltöttük a nyarat. Ő jelen volt, mikor az oroszok agyonlőtték az apor püspököt. Akkor jelen volt azon, azt mindig leírta, elbeszélte, és szóval ő győri kanonok volt, és akkor után kijött, és akkor Ausztriában élt, Innsbruck mellett Muttersbe, és ottan segített az ottani plébánosnak, amíg nem sikerült neki lejönni Rómába és a Vatikánba belekerülni. És akkor ő minden nyarat Muttersbe töltötte, és én is a családommal Muttersbe mentünk mindig nyaralni, és sokat voltunk együtt. És mindig kértem őtet, hogy tegye le egy biztos helyre, amit leírt. Emlékiratai apor halálával kapcsolatosan főleg, de az összes, azután a Mindszentinek a kihozatalával kapcsolatosan szintén ezt nem tette, és erre fel, mikor meghalt ott Muntersbe, és ezt jelentette, aki ott volt, nem tudom ki volt, jelentette Rómának, még aznap éjszaka a Vatikán kijött a lakására, az összes papírra rátette a kezét, és most 99 évig azóta papajukat nem látjuk. Folyton kértem őtet, hogy tegyük ellen, nem is gondoltam, ennyire nem gondoltam előre, hogy ezt a Vatikán azonnal ráteszi a kezét. Féltek a diplomáciai nehézségektől és hasonlóktól, és erre fel azonnal rögtön lefoglalták az írásokat. Szegény azután ottan volt a Nils Innsbrucki kórházban, meglátogattuk őtet, mert ő nagyon sokáig volt a kórházban, de nem tudott már beszélni. Folyton akart valamit mondani, folyton mutogatott Verának is, nekem is, de nem értettük meg, hogy mit akar.
1: Hol van eltemetve?
0: Muttersbe a templom mellett. A templom körül volt a temető, és a templom mellett, közvetlen a templom fal mellett vannak a papok eltemetve. És ő is ott van eltemetve Monsignor Zágon. A második ember volt a Mester István, aki átvette a Zágonnak a helyét. Ő is kongregációban volt, és kérlek szépen, hogy irtó mennyiségű levelezést folytatott, nincs olyan plébános Magyarországon, aki ne írt volna neki, és kért volna segítséget, vagy pedig kellett neki ez, vagy az, vagy kiárás, vagy az. Szóval a Vatikánban szól, egy nagyszerű munkát végzett, sokkal aktívabb volt talán ebben a levélírásban, mint Zágon. Irtózatos. Írtó korrespondenciája volt neki, aki mindenki, aki lehet segített, egri egyházmegyei pap. A harmadik pedig, aki volt, a Csertő pedig hát a hitvédelmi kongregációnak volt az embere, aki hát természetesen nagyon hitvédelmi kongregációnak a diszkréciója a fő. Tehát ő nagyon diszkrét volt, ugye minden ilyen ígybe, mert hiszáltak, mint titkok voltak, hogy gyónási titkok történtek. Úgyhogy ő mondjuk magyar vonalon a legkevesebbet, amit csinálta, de viszont személyiség volt, és a szükség voltján valamiben az otthoni egyházmegyének, akkor a Csertőre mindig volt, hogy Zetthofernek hívták őtet, és a vár plébániának volt a káplánja. Például a fiamnak a keresztlevelét ő írta, Zetthofer. Dunántúli sváb gyerek volt. A rendtagok közül a Tomek atya.
1: Igen, Tomek Vince.
0: Tomek Vince.
1: Piarista generális.
0: Nagyon nagy tekintélye volt, mint kétszer vagy háromszor megválasztott generális a piaristáknak. A Vatikánban is nagy befolyása volt neki. Nyelveket kitűnően beszélt. ő magyar vonalon, ugye minden, ahová külföldön járt, mindenütt hangoztatta, hogy ő magyar. A Tomek atya és a Czóra egy kitűnő kollaborálás volt közöttünk, mert időként mentem meglátogatni, apa is ment meglátogatni őtet, és mint a Vatikánon keresztül, ha valamit akartunk, akkor Tomeket kértük meg, hogy járja ki nekünk, és ő nézzen utána dolgozott. Szóval Tomek atya volt az a pap, aki itten mondjuk generális volt, és hát szóval utazhatott mindenüvel, és a magyar ügyet kitűnően képviselte.
1: Igen.
0: Békés Gellért, hát...
1: Bentéseknél volt.
0: Ő nagyszerűen csinálta a katolikus szemlét évtizedeken keresztül. Ő egy nagy tudású ember. A Pannonhalmi apátnak, a Kelemen Krizosztónak volt a titkára, és ott találkoztam, először elmentem a Földművési Minisztériumba a földreformok idején, hogy tulajdonképp megtudni, akkor mi is tett, hogy tulajdonképpen mihez kell magunkat tartani, és azt mondtam neki, kérem, hát fel akarják osztani 1-2 hektár darabokra a földeket, tehát ez egy őrület, a magyar nem fog tudni megélni Magyarország, és akkor az előszobájában találkoztam Békés Gellérrel, aki kísérte Kelemen Krizosztómot. Emlékezünk rá, hogy a földreform ellen harcoltunk.
1: Vatikáni Rádiónál ki volt, amikor te dolgoztál Vatikáni Rádiónál?
0: A Vatikáni Rádióban Békés Gellérrel csináltunk együtt egy előadás sorozatot, Emigráció és a hazatérés. Ez volt a címe ennek az előadás sorozatnak, amit a Vatikáni Rádió magyar adásaiba tartottak. És akkor én beszéltem, hogy a politikus hogy gondolja el a hazatérést, mezőgazdasággal hogy gondolja, ő egyházilag, tudományosan minden. Szóval ez a sorozatot csináltuk.
1: Szentszéki diplomáciai pályafutásod és a magyarság, a nemzet szolgálata a Vatikánnál. Informálisan, de facto te voltál a diplomáciai karban a magyarság képviselője évtizedeken át.
0: 1956 előtt magyar papokkal természetesen, és akkor Gáborral természetesen igen gyakran mentünk a Vatikánba, és tájékoztattuk az ottani különböző urakat a helyzetről. Akkor Gábor természetesen nagyobb súllyal, mint volt szentszéki követ. Én, mint egy volt miniszterelnöknek a fia, mint diplomata, tartottam a vonalat a fiatal magyar diplomatákkal, tehát természetesen nekem is volt tapasztalatom, és ez tartott egészen 57 januárjáig. Akkor 56-ban, mikor a szabadságharc lebonyolításában olyan aktív részt vettem, a máltai rend felszólított engemet, hogy lépjek be az ő szentszéki diplomáciai követségre, mint követségi titkár. És akkor 57. januárában lettem kinevezve titkárnak a szentszék mellé, a máltai követségre, amikor még követség volt és nem nagy követség, és természetesen ez lehetőséget adott nekem, hogy még többet és még nagyobb súllyal tudjam a magyar érdekeket is képviselni, akik még nem voltak képviselni akkor a szentszéknél. Tehát erre fel a magyar érdekek ügyében a többször a különböző egyházi méltóságok, akik Magyarországon jöttek, kezdtek el engemet frekventálni, és beszélgetésekre eljönni, és informálni engemet, hogy mit történnek, és hogy vannak a dolgok, és próbálni a sajtóban megjelent dezinformációkat, amit a kommunisták, a dezinformációt adtak a sajtón, azt helyreigazítani, és ilyen dolgokat nagyon sokat jártam akkor a Vatikánba, és nagyon sok jó barátom alakult, és lassanként kis tisztviselőkből mindig magasabb rendűek lettek természetesen, és hát így egy bizonyos befolyást tudott az ember elér. Ez különösen állt ugye 23. János pápa idején, akkor ugye lettem eléggé aktív a Pius pápa halála után.
1: Igen.
0: Akkor jött 23. János
1: Igen.
0: pápa, és akkor jött egy csere, és akkor egy sokan az én barátaim voltak fejjel.
1: Előléptek.
0: Kedves volt, mikor a követen elvitt engem egy audienciára a 23. Jánoshoz, hogy bemutasson engemet, mint fiatal követségi titkár. Tehát ez lehetett a János pápának a kinevezése után nem sokkal, szóval ilyes valami, és akkor elvitt magával a gróf Pecsi, aki 13. Leó pápának volt az unoköccse, tehát kvázi bejárása volt a Vatikánban. Ezzel akkor felmentünk oda, és akkor hát ő bevitt engem a pápához, és akkor elmondotta, hogy ki vagyok, és én hát ott álltam, és hát meghatottam, voltam, hogy az első alkalmat. 12. Piusnál voltam, mert a 12. Pius ismerte az apámat, tehát ő hozzá könnyebben tudtam belőtni, de 23. Jánosnak, amik sose voltam. És akkor elmondotta, hogy én ki vagyok, és mondtam, hogy igen, ez és ez vagyok, és hát én a magyar vagyok, és a magyar ügyekkel foglalkozom, és próbálok segíteni Magyarországon. De hát a hazámat elvesztettem. Erre fel megfogott engemet, odavitt a dolgozószobája ablakához, ahol nem szokta az áldást mostanatni.
1: Igen.
0: Odavitt az ablakhoz, így rátette a vállamra a kezét, és azt mondja, nézze, maga elvesztett mindent, de nem vesztette el a hitét, ezentúl legyen ez a magának a hazája, és rámutatott a Szentpéter térre, legyen ez a maga hazája, és maga fogja tudni, hogy én minden nap imádkozok Magyarország. Ez egy ilyen kedves, gesztus volt.
1: Igen.
0: A János pápa részéről. Ő vele nagyon jó viszony alakult ki közöttem, és ő közötte.
1: Meddig létezett a lehetőség, hogy nagykövetek a pápához mehettek audienciára? Még hatodik Pál idejében is? Mert most már csak a bejelentkezés és a búcsú alkalom az, amikor egy nagykövet egy pápa elé jut.
0: Hát egy nagyon nehéz kérdés, amit mondasz, vissza kell emlékeznem, hogy hogy van ez, mert az én nagykövetem, ő mindig tudott menni, éppen azért, mivel ő 13. Leó pápának volt az unokaöccse.
1: Igen.
0: Ez bejárása volt a Vatikánban. Emlékszem egy esetre, mikor valami sürgős dolgokat kellett elintézni, és erre fel a Pecsi fogta az autóját, bement, felment a liften, és a pápa felé, és a svicceró, hát persze. Ennek is odaérkedett a pápa előszobájába, és ott volt a titkár. És azt mondja, fiam, be akarok menni a pápához. Ez cselendzárt, nincsen audiencia, nincsen. Csak mondd meg neki, hogy én vagyok itt. És ez bement, és a pápa már jött is vele szemben.
1: Igen.
0: Tehát nekünk ez egy egész kiélegzárt helyzet volt. Mióta én vagyok követ, hát azóta ez a privilegált helyzet természetesen
1: Igen.
0: már nincsen meg, és a többi követeknek is nehézségük van, hogy a pápát lássák. Ritkán volt, hogy és valami egész különleges esetnek kellett lenni, hogy a pápához az ember közvetlenül bejusson.
1: Igen. Tudom olvasmányaimból, hogy 11. Pius idején a Barca követ, annak idején még bejárt
0: hát
1: a pápához.
0: Hát ugye háború volt különösen, és akkor gondold el, akkor voltak legfeljebb 30 diplomata.
1: Persze.
0: Ugye mostan
1: persze.
0: pedig van 130. Ez egész más a helyzet mostan. A 12. Pius pápa pedig különösen ő még Magyarországon is járt, Apor Gábort ismerte.
1: Hát legátus volt a eukarisztikus kongresszuskor.
0: Úgyhogy hát akkor ő Apor Gábort is ismerte, szóval Apor Gábornak egy privilegizált helyzete volt. Sőt, még mondok neked mást, azelőtt nyaralásra a pápa meghívta Castel Gandolfóba a követeket, és ott nyaraltak nála. Az első háború előtt, után is. A Castel Gandolfóba oda mentek, és kaptak egy lakást, és minden is ottan laktak. Elmentek sétálni a pápával a kertben. Szóval hát egy kis társaság, hisz hát a diplomáciai kar is olyan kicsi volt, és
1: Persze.
0: követek voltak, nem nagy követek akkor még.
1: Igen.
0: És szóval egy egész más helyzet volt.
1: Igen.
0: Természetesen mostan ugye a pápai intézmény is hát egy őrült nagy hivatal lett. Most nem tudom, 2000 vagy mennyi már.
1: Az alkalmazottak száma.
0: Ugye akkor pedig volt egy pár tucat legfeljebb. Szóval
1: Igen.
0: egy egész más helyzet.
1: Mikor a te diplomáciai karriered a renden belül egyre nagyobb múltra tekintett vissza, viszont Magyar Szentszéki Követség még nem volt. Magyar ügyekben neked volt-e a Vatikánban szereped?
0: Nagyon sokat jártam magyar ügybe az államtitkárságra, ugye, aki mostan a Ré, előtte a Silvestrini, előtte már nem tudom ki, szóval ezek.
1: A Sostitutóhoz.
0: A Sostitutóhoz. A Sostitutóhoz nagyon gyakran jártam magyar ügyekbe. Mindig próbáltam igyekezni azt mondani, hogy van valami máltai ügyem, mégis a magam kormányának is kellett az jelentetni.
1: Persze.
0: Megtudták, hogy mit csináltál ottan. Tehát mindig volt valami máltai ügy,
1: igen,
0: és közben a magyar ügyekbe jártam hozzá. Mm-hmm. Például, mikor különböző kinevezések voltak, amik nem tetszettek neki. Hát szóval kifejeztem a véleményemet a Vatikán által eszközölt kinevezésekről, amik hát abszolút nem feleltek meg a mi ízlésünknek. Tehát ezeket is. Akkor azután ezekkel nagyon jó voltam, a szilvesztrényben most is még nagyon jóban vagyok, mint kardinálissal, a Rével nagyon jóban vagyok, azzal is a Toránnal nagyon jóban vagyok, hisz most állandóan mellette ülök, effektíve doyen, ugye? Úgyhogy akkor próbáltam minden magyar ügybe,
1: igen,
0: és természetesen óvatosan és vigyázva.
1: Mint szenti kiadatalak.
0: Tudtam róla, hogy van, folynak a tárgyalások, mondotta nekem, hogy elutazom, azt mondja, ne kérdezz hova. De azt jelentem, hogy tudom, hogy hol
1: van.
0: A Mindszentitől, tehát én voltam akkor egyházközségi elnök, azt hiszem, és fogadtam őtet, igen, a Mindszentit, és a Vatikánba elmentünk oda bent a
1: Szent Giovanni, ahol lakott.
0: Fogadtuk őtet, és vittük őtet, és próbáltam Mindszentinek megmagyarázni a helyzetet, ami sajnos nem nagyon sikerült, mert ő mindenképpen azt akarta, hogy a pápa az összes Európában és a világon szertelévő pap fölött a jogi felsőséget neki megadja. Ezt a pápa nem volt hajlandó, és ezt tudtuk nagyon jól, hogy nem hajlandó, mert ő az esztergomi érsekség papjai fölött akárhol vannak is, ő
1: jurisdikciós joggal bírt.
0: De már az egri érsesség papjai felett nem volt neki ez.
1: Igen.
0: És ezt ő azt akarta, hogy mindenképpen ezt ő megszerez. És erre kért engemet, hogy én is járjak közben a Vatikánba. És én megmondtam neki, hogy eminenciás uram, nem lehet, a Vatikán ebből nem fog engedni. Ő minden azt akarta, és akkor egy kicsit elhidegedett közöttünk a viszony, mert ő mindenképpen azt akarta, hogy ezt elérjem én is, és segítsek őt benne, és látta, hogy én ebben nem segítem őtet, én nem szóltam semmit ellen természetesen, de viszont nem jártam be közben.
1: Igen.
0: Ezt akarta, ugye, és hát ez sajnos ez nem. Szóval mindenkinek sokba volt igaza, de sokba nem volt igaza. Akkor az volt a politika, ugye, mert hisz mindenki arra gondolt, hogy még vagy 100 évig tart ez a kommunista rend.
2: Köszönöm a hallgatók figyelmét! A 2006-ban elhunyt Kálai Kristóffal hallhattak archív beszélgetést, melyet Rómában a 90-es évek első felében készítettem. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
3: Elhangzott a Keresztény Közéleti Akadémia. A beszélgetést 23 órakor megismételjük.

0: Joseph Haydn F-moll vonós négyesének második tételét az Akkord Kvartett játszotta.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 2026. szeptember 20-a, 18 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Fülöp Tamás, a technikai munkatárs Urbán Péter, a szerkesztő Bartók Szilvia, köszöntjük hallgatóinkat. Főbb híreink először röviden. Vasárnap véget ért a Katolikus Társadalmi Napok program sorozata. Energiaártámogatást kapnak az egyházi és nemzetiségi iskolák. A kárpátaljai magyar közösség jogainak helyreállítását követeli a Nemzetiségi Unió. Elkészült a Mária út, Csíksomjó és Mária Pócs közötti szakasza. Véget ért Kaposváron a Katolikus Társadalmi Napok program sorozata. A záró szentmisén a kattárs üzenete mellett az is kiderült, melyik város folytatja jövőre a rendezvényt. Rátonyi Sára összeállítását hallják.
3: Lelki, kulturális és családi programokkal telt meg Kaposvár belvárosa a hétvégén, a Katolikus Társadalmi Napokon. A program külön hangsúlyt fektetett a családokra, a fiatalokra, valamint a társadalom peremére szorult, rászoruló emberek megszólítására. A péntektől vasárnapig zajló kattárs központi témája Ferenc pápa iránymutatása alapján az igazságosabb és testvériesebb világ megteremtése volt. Az ünnepi záró szentmisén dr. Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, szombathelyi megyés püspök arra buzdított. Mindenki tegye fel magának a kérdést, mit tehet ezért saját környezetében.
4: A kattárs ugyanakkor meg is hív mindannyiunkat. Legyél te is társ, legyél te is kovász, egy testvéribb, igazabb, szeretettel telibb világ megvalósításában.
3: A püspök szavai egyúttal előre is mutattak, hiszen a találkozó végén jelképesen továbbadták a rendezés jogát. Hogy hová került a kattárs stafétája, azt Varga László kaposvári megyés püspök jelentette be.
5: Immár hagyománnyá vált, hogy a kattárs záró szentmisén kihirdetjük a következő kattárs szervező egyházmegyét és helyszínt. 2027-ben a Szombathelyi Egyházmegye lesz a kattárs házigazdája. Átadom a kattárs stafétáját, az egyház társadalmi tanításának kompendiumát Székely János püspök úrnak.
3: A bejelentéssel tehát Szombathelyhez került a staféta, Kaposváron pedig lezárult az idei találkozó. A házigazda egyházmegye püspöke korábban arról is beszélt helyszíni kollégánknak, Szobó Csillának, miért tartotta fontosnak, hogy otthont adtak a rendezvénynek.
6: Szeretünk ajándékozni. Ajándékozni nagyon jó, és nekünk is ajándék, hogy megoszthatjuk azt, amit úgy kaptunk mi is. Nagyon jó csapat állt föl ennek a kattársnak a megszervezésére, és rengeteg ötletük volt. Én megtámogattam ezeket az ötleteket. 45 sátor települt ki ide a Kossuth térre, illetve a Fő utcára, és mindegyik egy gyönyörű, színes ajándék az ide látogatók számára. Rengetegen eljöttek. Nagyon hálásak vagyunk jó Istennek, hogy ennyi embert ide volt erre a napra.
0: Soha nem látott számú felajánlás érkezett a Magyar Katolikus Egyház javára a személyi jövedelemadó 1%-ából, olvasható a katolikus.hu oldalon. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkárságának tájékoztatása szerint idén több mint 923 ezer állampolgár döntött az egyház támogatása mellett, ami összesen meghaladja a 8,3 milliárd forintot. Mind a támogatók száma, mind az összeg rekordot döntött az elmúlt évekhez képest. Az egyház közleményében köszönetet mondott a felajánlásokért, amelyeket az óvodáktól az egyetemekig tartó oktatási hálózat fejlesztésére, valamint szerteágazó szociális, hitéleti és felzárkóztatási tevékenységekre fordítanak. Energiaár támogatást kapnak az egyházi és nemzetiségi iskolák, valamint a szociális és gyermekvédelmi intézmények, derül ki a magyar közlönyből. Az állam kifizeti a megnövekedett energia, víz és csatornadíjak miatti többletköltségeket, hasonlóan az állami intézményekhez. Az iskolák tanulónként egyszeri 26 000 forint támogatást kapnak, A szociális és gyermekjóléti helyeknek szolgáltatástól függően 56.700 és 90.720 forint közötti összeg jár eltartottanként a kiadások fedezésére. Egy gépészeti berendezés meghibásodása miatt 150 megawattal csökkentették a Paksi atomerőmű 2-es blokkjának teljesítményét, írta meg a Portfolio.hu. Egyelőre csak annyit tudni, hogy a szakemberek már dolgoznak a hiba elhárításán. Az MVM Paksi atomerőmű ZRT azt közölte, hogy meghibásodás miatt vasárnap reggel 150 megawattal csökkentették a Paksi atomerőmű 2-es blokkjának teljesítményét. Az eset nem azonos a negyedik blokk leállításával, amelynél pénteken előre tervezett főjavítás kezdődött. Az MVM közleménye nem tér ki arra, hogy melyik berendezés hibásodott meg, és mikorra állhat helyre a 2-es blokk teljesítménye. Egy megrepett keresztmerevítő elem miatt 100-ról 60 km/órára csökkentették a megengedett sebességet az Algyői vasúti Tiszahídon a múlt héten, tudta meg a szegeder.hu. A korlátozás a Szeged Hódmezővásárhely tramtrént és a Szeged Békés Csaba között közlekedő vonatokat is érinti. A MÁV a portál kérdéseire azt közölte, hogy a hibát a hídon végzett ellenőrzés során fedezték fel, és egyelőre vizsgálják, mi okozta a repedést, és hogyan lehet azt kijavítani. Azt még nem tudni, hogy mikor állhat vissza a korábbi sebesség. A fogyasztói társadalom egyik legjellemzőbb vonása, hogy szinte bármit lecserélünk, amiről úgy érezzük, már nincs rá szükségünk, még akkor is, ha javítással használhatók lennének. A kérdés csak az, hogy mi történik azokkal a fémekkel, amelyek a telefonokban, számítógépekben, képernyőkben találhatók, és amelyek kitermelése komoly energiaráfordítással jár, ráadásul egy részük Európában nem is hozzáférhető bányászati úton. Miközben a kontinens ipara újabb és újabb nyersanyagokra szorul, a már egyszer kitermelt fémek jelentős része elvész a hulladékkezelés során. Az Indexen megjelent elemzés összefoglalóját Bartók Szilviától hallják.
7: A fogyasztói társadalom gyors ütemben cseréli le elektronikai eszközeit, ami hatalmas mennyiségű elektronikai hulladékot eredményez. A megunt telefonok, számítógépek, háztartási gépek mintegy 60 féle értékes fémet, például aranyat, galliumot, tantált tartalmaznak, amelyek az európai ipar és a zöld átállás, vagyis a szélturbinák, hőszivattyúk számára nélkülözhetetlenek. A legnagyobb problémát a hatékony körforgás hiánya jelenti. Egy kutatás szerint az EU-ban 2006 és 2021 között keletkezett elektronikai hulladék 56%-át be sem gyűjtötték. Ennek fő oka, hogy a lakosság gyakran a normál háztartási szemétbe dobja a régi eszközöket. Így a bennük rejlő nyersanyagok örökre elvesznek, a kitermelésükre fordított energia és munka pedig kárba vész. Persze a begyűjtés önmagában még nem garantálja a sikert. Miközben a nemes fémeket, aranyat, ezüstöt már hatékonyan újrahasznosítják, sok más fontos fém a nem megfelelő feldolgozási technológiák miatt megsemmisül a hulladékkezelés során. Pedig a fémek sikeres visszanyerése és újrahasznosítása két kulcsfontosságú problémát oldana meg. Egyrészt jelentősen csökkenteni az Európai Unió külső, sokszor geopolitikailag instabil beszállítóktól való importfüggőségét. A becslések szerint a hulladékból kinyert gallium 40%-kal, a tantál 23%-kal mérsékelhetné a behozatalt. Másrészt a másodlagos fémek használata minimalizálná az új bányászati kitermelés súlyos környezeti és gazdasági terheit. A régi telefonok, laptopok, tévék, monitorok és háztartási gépek tehát nem feltétlenül értéktelen tárgyak, amelyeknek a kukában vagy lomtalanításkor az útpatkán van a helyük. A bennük található fémek egy része ugyanis a következő generációs technológiák alapanyaga lehet. Már persze csak akkor, ha sikerül begyűjteni, kinyerni, majd visszaforgatni ezeket a gyártásba.
0: Magyar Péter az önkormányzatok terheinek enyhítését, a vidéki fejlesztések felgyorsítását és az autópálya koncesszió felszámolását ígérte újraindult országjárásának pécsi állomásán. Mivel a költségvetés rendkívül nehéz helyzetben van, ezért a vidékfejlesztési és pénzügyi tárcának közösen kell megnéznie, hogy lehet fokozatosan csökkenteni a szolidaritási hozzájárulást, de ha indokolt, már idén is elképzelhető, hogy annak egy részét elengedjék. Adta hírül a portfolio.hu. A frontvonaltól 25 kilométerre Harkivban nyitja új kelet-ukrajnai irodáját az ökumenikus segélyszervezet. A héten történtben Dékány Bence nemzetközi programokért felelős igazgató nyilatkozott rádiónknak.
8: A segélyszervezet most már 4,5 éve támogatja a rászorulókat, a háború elől menekülőket és a háború áldozatait. Ennek a 4,5 évnek a során több mint 50 millió dollár, tehát megközelítőleg 20 milliárd forint értékben hajtottunk végre segélyakciókat. Eredményeként több mint 1 millió rászorulón tudtunk segíteni az országban. A segítségnyújtás több fronton, több szektorban különböző igényekre reagálva zajlott az elmúlt években, és ennek egy következő lépése az, hogy a frontvonalhoz lehető legközelebb Harkiv városában már az első segítségnyújtás során részt kívánunk venni ebben a folyamatban. Ennek lenne egy kiemelten fontos pontja az irodánknak a megnyitása. Jelenleg 2 ukrán kollégánk ül az irodában, elsősorban az ott végrehajtandó projekteket fogják ők ellenőrizni, és természetesen részt vesznek a helyi koordinációban, tehát mind a segélyszervezetekkel, mind az Egyesült Nemzetek Szervezetének tagszerveivel, valamint a helyi kormányzattal is folyamatosan információt cserélnek. Nagyon-nagyon fontos ilyenkor az információ áramlás, hiszen a szükségletek, az igények és természetesen a belső menekülteknek a száma is napról napra változik. Erre nekünk nagyon gyorsan kell reagálni ahhoz, hogy hatékony segítséget tudjunk nyújtani, és ez csak úgy működik, hogyha ott helyben irodával és állandó kollégákkal rendelkezünk.
0: Súlyos következményekkel járt az éjszakai orosz dróntámadás Ukrajna több térségében. Kijev környékén újabb gyermekáldozatokról érkezett hír, miközben Ukrajna Moszkva térségében is csapást mért oroszországi célpontokra. Nyíri Kata jelenti.
9: 138 drónnal indított éjszakai támadást Oroszország Ukrajna ellen, közölte az ukrán légierő. A közlés szerint a támadó eszközök mintegy fele sugárhajtású drón volt. A Kijev környéki támadásoknak különösen súlyos következményei voltak. A Vizsgorodi járásban, kórházban meghalt egy gyermek, aki az előző esti támadásban sebesült meg. Ezzel 4-re emelkedett a Kijev megyei halálos áldozatok száma, köztük 3 gyermek és egy nő. A térség 5 járásában összesen 31 objektum rongálódott meg. A közeli Vinyica megyében a hajnali dróntámadás egy vasúti létesítményt is elért. Tűz ütött ki, amit a tűzoltók rövid idő alatt megfékeztek. A hatóságok szerint ott nem sérült meg senki. Herszon megyében közben egy kolostort ért dróncsapás. Egy 71 éves pap életét vesztette, 4 másik lelkész pedig megsebesült. Közben Ukrajna is oroszországi célpontokról számolt be. Volodymyr Zelenszkij szerint a Moszkva környéki éjszakai műveletben több ukrán nagyhatótávolságú fegyvert is bevetettek. Állítása szerint egy fontos olajipari vállalatot és egy logisztikai objektumot ért találat. Oroszország fővárosának térségében közben jelentős tüzekről érkeztek beszámolók, köztük a kapotnyai olajfinomító környékéről. A lengyel védelmi miniszter eközben arról beszélt, hogy Ukrajna támogatása Lengyelország állami érdeke. Vladislav Kosztinyiek Kamisz szerint az ukrán légvédelem képes már Ukrajna területén elfogni azokat az orosz rakétákat és drónokat, amelyek egyébként Lengyelország felé haladhatnának tovább.
0: A kárpátaljai magyar közösség szerzett jogainak teljes helyreállítását követeli az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója, írta az MTI. A szervezet szombati küldöttgyűlésén egyhangulag elfogadott sürgősségi határozat a magyar nyelvű oktatás biztosítását, valamint a szabad nyelvhasználatot szorgalmazza a közéletben és a közigazgatásban. A Nemzetiségi Unió felszólította Kijevet, hogy mielőbb ültesse át a gyakorlatba a magyar-ukrán megállapodásokat. Vince Lóránt erdélyi EP képviselő kiemelte, a külhoni magyarság körében Kárpátalján a legnehezebb a helyzet, a kisebbségi jogok biztosítása pedig Ukrajna uniós csatlakozásának is feltétele. Együttműködési megállapodást kötött szombaton Marosvásárhely és Debrecen önkormányzata. A két város a kultúra, az oktatás, a turizmus, a gazdaság, a sport és a közigazgatás területén működik majd együtt, közölte az MTI-vel szombaton az erdélyi város sajtószolgálata. A megállapodás aláírásakor elhangzott, a két város között már eddig is volt együttműködés, például a debreceni Virágkarnevál és a Marosvásárhelyi Virágvarás Fesztivál, valamint a két színház között is. Mária Pócs és Csík Somjó közötti együttműködési szándéknyilatkozatot írtak alá szombaton Csík Somjón a Kegytemplom előtti kertben, amelyet két nemzeti kegyhely testvéri szövetségének is tekintenek. Gáspár Sándor tudósít.
10: Mária Pócs és Csík Somjó közötti 500 kilométeres zarándok út fenntartásáról és jövőbeli fejlesztéséről szombaton írtak alá megállapodást Csík Somjón a Kegytemplom előtti kertben. Dr. Kerekes László, a gyulafehérvári főegyházmegye segédpüspöke áldotta meg az újonnan összekötött zarándokutat. 8 intézmény és civil szervezet kötelezte el magát a Máriától Máriáig elnevezési programon. A Romániai Mária út egyesület, a Via Partium egyesület, a Csíksomjói és a Mária Pócsi kegyhelyek, valamint a kapcsolódó önkormányzatok. Pap Bertalan, Mária Pócs polgármestere úgy véli, feladatuk az egyház és a zarándokok kiszolgálása, valamint az egyházzal való szoros együttműködés. Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere bejelentette, egységes zarándok útvonalat alakítanak ki a csíksomjói kegyhelyen, amely összeköti a kegytemplomot a pünkösdi búcsuk helyszínével a csíksomjói nyereggel. Emellett a Mária úton érkezőket hamarosan állandó fogadóközpont és információs iroda várja. Dr. Mosolygó Péter atya, a Mária Pócsi kegyhely igazgatója, Szabolcs-Szatmár Bereg vármegye képviseletében is, fölidézte a 2022-ben aláírt testvérkegyhelyi megállapodást. Kiemelve, öröm látni, hogy célba ért a két kegyhelyet összekötő út gondolata. C.G. Zoltán, a Via Partium Egyesület elnöke tájékoztatott, csapatuk vállalta a Mária Pócs és Zilaj közötti 180 kilométeres szakasz kiépítését, karbantartását és logisztikáját, amiben a magyarországi vármegyék támogatására is számíthatnak.
11: Kárpát-medencei sajtófigyelő. Egyedi kezdeményezés, graffitik helyett Jézus példázatait ábrázoló rajzokat láthatnak a járókelők a sétányon, írta a Krónika. Székelyudvarhelyen a Betlen negyedi unitárius templom kerítésén eddig csak graffitik voltak láthatók, ám mostantól azokat a Jézus példázatait ábrázoló festmények díszítik. Összesen 10 nagyméretű illusztrációt készítettek a Pallu Imre Művészeti Iskola diákjai Újvárosi Katalin unitárius lelkésznő kezdeményezésére. Amint Újvárosi Katalin fogalmazott, a jó példázat nem kioktat, hanem tükröt tart, olyan látásmódot kínál, amely segít újra gondolni a világhoz és az embertársainkhoz fűződő viszonyunkat. A lelkésznő szerint a példázatok egyszerűek és közérthetőek, hétköznapi szereplőket és helyzeteket mutatnak be, melyek ismerősek számunkra. Több rétegű jelentésük van. A felszíni cselekmény mögött mindig egy mélyebb szimbolikus tartalom húzódik meg. A példázat személyesen szólít meg, gondolkodásra és önreflexióra késztet. Emberi alaphelyzetekre épít, ezért évszázadok vagy évezredek múltán is érvényes marad, hangsúlyozta a lapnak a lelkésznő. Az idén is a Tápió Szentmártoni óriás tök lett a Nagy Kikindai Tökfesztivál legnehezebb termése, olvasható a Vajdasági Magyar Szóban. Ismét Magyarországra került a legnehezebb töknek járó díj Nagy Kikindán. A mai mérlegelésen kiderült, hogy a Tápió Szentmártoni Kókai Tibor az idén is verhetetlen. Az általa nevelt óriás tök 559 kilót nyomott. Bár a mostani győztes darab jóval könnyebb, mint a tavalyi, amikor Kókai egy 832 kilós tökkel nyert. A bajnoki címhez ez a bő fél tonna is bőven elégnek bizonyult. A magyar termesztő ezzel már a 6. győzelmét aratta a délvidéki városban, a rendezvény abszolút rekordját pedig továbbra is ő tartja, a 2023-ban bemutatott 865,5 kilós narancssárga óriással. A Kárpát-medencei sajtófigyelőt Ungvári Judittól hallották.
0: A várható időjárásról. Este és éjszaka felhősáv vonul át felettünk, amelyből helyenként kisebb esőre, záporesőre lehet számítani. Hajnalra a legtöbb helyen már csökken a felhőzet, de a keleti és déli tájakon még felhős lehet az ég. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 13 és 18 fok között alakul. Hétfőn több órás napsütésre lehet számítani, felhő átvonulásokkal. Futó záporok legnagyobb eséllyel az északkeleti harmadban fordulhatnak elő. Az északnyugati szél többfelé megerősödik. A hőmérséklet csúcsértéke 18 és 24 fok között várható. Végül főbb híreink még egyszer röviden. Vasárnap véget ért a Katolikus Társadalmi Napok program sorozata. Energiaártámogatást kapnak az egyházi és nemzetiségi iskolák. A kárpátaljai magyar közösség jogainak helyreállítását követeli a Nemzetiségi Unió. Elkészült a Mária út Csíksomjó és Mária Pócs közötti szakasza. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör, a szerkesztő Bartók Szilvia, technikai munkatársam Urbán Péter, a bemondó Fülöp Tamás volt. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Következik a múlt idéző Tóth János András szerkesztésében.
12: 2026. szeptember 20-a, évközi 25. vasárnap van. Isten éltesse a mai ünneplő Friderika keresztnevű hallgatóinkat. A Friderika német eredetű név, jelentése béke, hatalom. 129 éve látta meg a napvilágot Farkaslakán Tamási Áron, Kossuth Díjas író, akadémikus, a Digitális Irodalmi Akadémia tagja. 1925-ben jelent meg első novellás kötete Lélekindulás címmel. Az Újság és az Ellenzék munkatársa volt, 1933-tól a Brassói Lapokban külön rovata volt Tiszta Beszéd címmel. 1926-ban az Erdélyi Helikon alapító tagja volt. 35 után politikai nézetei radikalizálódtak, felfogása a népi írókéhoz került közel. Budapest ostromát Bajor Gizi házában vészelte át. 1945-től 47-ig országgyűlési képviselő volt. Tamási Áront 1949-től 53-ig kiszorították az irodalmi életből, később újra megjelenhettek cikkei, elbeszélései. Legnagyobb írói sikerét az Ábel triológiával aratta. Írásaiban főként a székelyfalvak világát, az erdélyi szegénység életét, a megélhetésért, az urakkal és a természettel folytatott küzdelmeit, a székelyek ügyességét és furfangos észjárását ábrázolta. Regények mellett színpadi műveket is írt, amelyek közül kiemelkedik az Énekes Madár című darabja. 40 évvel ezelőtt, 1986. szeptember 20-án nyílt meg a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont a zeneszerző utolsó pesti lakásán, a Vörösmarty utcában, a régi zeneakadémia neoreneszáns stílusú épületében. A múzeum gyűjteménye magában foglalja a mester eredeti hangszereit, bútorait, könyv és kottatárát, valamint személyes tárgyait. 30 éve hunyt el Varsóban Erdős Pál, Kossuth, Wolf és állami díjas matematikus, akadémikus, a 20. század egyik legkiemelkedőbb matematikusa. A budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen doktorált, 1934-től kisebb megszakításokkal külföldön élt, de nem volt állandó lakhelye, sem lakásban, sem városban, sem országban, még egy kontinensen sem bírta sokáig egy húzamban. Számelmélettel, halmazelmélettel és valószínűségszámítással foglalkozott. Számelméleti kutatásaival úgynevezett magyar iskolát teremtett. Életében ő volt a kombinatorikus módszer alkalmazásának legnagyobb egyénisége. 1983-ban megkapta a legmagasabb nemzetközi matematikai elismerést, a Nobel-díjjal egyenértékű Wolf-díjat. 2021-ben egy magyar felfedezésű kisbolygót neveztek el Erdős Pálról. 190 éve született Horváth János gépészmérnök, az első magyar gőzcséplőgép megalkotója. 204 éve született Peter Mitterhofer német asztalosmester, az első írógép megépítője. 80 éve készült el az első Vespa robogó. Enrico Piaggio fegyvergyáros a háború után úgy döntött, hogy fogyasztási javak termelésére állítja át hadüzemét, amely azelőtt repülőket gyártott. A tervezéssel megbízott mérnök olyan robogót tervezett, amelynek karosszériája és kormánya a repülőgépekére emlékeztetett. A 98 köbcentis robogon a sebességváltókar a kormányra került, a motor pedig a hátsó kerékhez. A robogó elejére nem teleszkópvillát tervezett, hanem a repülőgépgyártásban használatos levegőkaros kormányoszlopot, amely megkönnyítette a kerékcserét, a karosszéria pedig megvédte a vezetőt a piszoktól. A vezetési pozíciót úgy tervezte meg, hogy kényelmesen és biztonságosan üljen a sofőr. A kis mozgékony motor gyors ütemben sláger lett Európában, főleg a fiatalok körében. A magyarul Darázs nevet viselő robogó sorozatgyártása hamarosan óriási sikert hozott, az első 10 évben összesen 1 milliót gyártottak belőle. A kétkerekű egykor egész családokat szállított, az ezred fordulóra azonban inkább a nagyvárosok divatos robogója, kultuszmotor lett, amely az olasz Dolce Vita, édes életérzés egyik jelképe.
0: Múltidéző rovatunkat és Tóth János Andrást hallották.

0: Hajdú Bianca felvétele szólt.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
0: Kedves hallgatóink! Az esti harangszót követően rózsafüzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. 19 óra van.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus,
1: mindörökké, amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében,
1: amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe,

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.

0: irgalmadra.
1: Imádkozzunk a rózsafüzérért, a békéért és az engesztelő Magyarországért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halálból feltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek.

0: gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájára. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájára. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: gyerekeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzunk a magyar egyház megújulásáért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Tól. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcsei, Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Az

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Amen.

0: Isten, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a töméhennek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: A

üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.

0: atyáján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.

0: a kérgalmadra.
1: Imádkozzunk a szűzanya szeplőttelen szíve szándékára. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Az

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Az

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Az

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszony.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Amen.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Az

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszony.

0: Rája, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküld.

0: neked, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzunk hallgatóink ima szándékaink meghallgatásáért, Magyarország feltámadásáért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden.

0: vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
0: Asszonyok szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.

0: Amen.
1: Üdvözz légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Basz.

0: óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszőz, amennybe fölvett.

0: királyán, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.

0: jön, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Az

0: jelenben.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
2: Aha.

0: Uráján, amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyok szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Az

0: Amen. Amen.
1: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben fölvett.

0: szorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzunk a szentségi házasságot kötő fiatalokért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk

bánom meg. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe megkoronázott.

0: királyánál nem.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

0: Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Az

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: Segítsen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, ami Urunk által.
0: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké. Amen.

0: Kedves hallgatóink, rózsafüzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük, örömhír mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: 19 óra 32 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Bartók Szilvia, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. A sport közösség építő és nevelő erejét méltatta 14. Leó pápa, amikor fogadta a speciális olimpia olasz delegációját. A Szentatya hangsúlyozta, hogy a sport egy olyan univerzális nyelv, amely képes áthidalni a kulturális, társadalmi és fizikai különbségeket. A pápa kiemelte saját sport szeretetét is, és arra buzdította a szellemi fogyatékossággal élő sportolókat, hogy életükkel mutassanak példát a világnak az osztozásról és a szeretet fontosságáról. A politika a közjó szolgálata, és nem szabad engedni a beletörődésnek, hangsúlyozta a 14. Leó pápa, amikor a róla elnevezett Nemzetközi Tanulmányi Központ tagjaival találkozott pénteken. A Szentatya a nemrég Firenzében alapított intézmény képviselői előtt kiemelte, nem a háború, hanem a béke is az igazságos egyensúly épít civilizációt, amihez a társadalom valamennyi szereplőjének aktív részvételére szükség van. Beszédében felidézte Ferenc pápa 2015-ös firenzei szavait is, miszerint a szeretetnek kell a személyes és a politikai élet megújításának alapelvévé válnia. Demonstrációt tartottak az ideiglenesen bezárt terrorház a múzeumnál. A tiltakozást azután hirdették meg, hogy Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter bejelentette, ideiglenesen bezárt a terrorháza múzeum, felülvizsgálják a működését és megszűnt Schmidt Mária főigazgató megbízatása. A rendőrség a vasárnapi demonstráció idejére teljes szélességében lezárta az Andrássy utat az Oktogon és az Izabella utca között, a forgalmat elterelték. A résztvevők a kormányt bíráló eseményre nemzetszínű és lyukas zászlókkal érkeztek, és a beszédek alatt többször is Orbán Viktor volt miniszterelnököt éltették, valamint a Ria Ria Hungária rigmust is skandálták. Október 23-án 16 órától Budapesten a Kossuth téren ünnepeljük az 1956-os forradalom 70. évfordulóját, közölte Magyar Péter vasárnap a közösségi oldalán. A miniszterelnök bejegyzésében az egész magyar nemzetet hívja méltóképpen emlékezni a szabadság hőseire. Az Agrártudományi Egyetem budai kampuszán laboratóriumi látogatás, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézetben mikroszkópos talajszafari, az Állatorvostudományi Egyetemen mikrobák utáni nyomozás is várja a látogatókat a kutatók éjszakáján, szeptember 25-én és 26-án. Az Agrár Egyetem látogatói például egy régészeti feltárásból származó recept alapján készített étel ízeit elemezhetik, de a többi helyszín is izgalmas kalandot kínál az érdeklődőknek. Egyes programok regisztrációhoz és korhatárhoz kötöttek, részletek a kutatókeiszakája.hu oldalon olvashatók. Október első hétvégéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és Split között, a járat szeptemberben és október elején Budapestről minden kedden és pénteken, Splitből pedig minden szerdán és vasárnap indul. Hívta fel a figyelmet pénteken a MÁV csoport az MTI-nek küldött közleményében. Kiemelték, az Adria Intercity idén is népszerű, eddig több mint 8600 utazás volt az éjszakai vonaton Budapest és Split között. Végül a várható időjárásról. Felhőssáv vonul át felettünk, amelyből helyenként kisebb esőre, zápor esőre lehet számítani. Hajnalra a legtöbb helyen már csökken a felhőzet, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul. Kedves hallgatóink, önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Varázsdoboz. Mesés irodalom.
4: Tamási Áron. A hazug sün.

0: Történt egyszer, még az elaggott világban, hogy a tüskéssün nagyon elbízta magát. Hegyes orra lévén hajlott is mindig az oktalan elbizakodásra. Így aztán csak kellő alkalom kellett ahhoz, hogy a fejét egészen elveszítse. Ez a kedvező alkalom nem is késett sokáig, mert az egyik esztendőben úgy forgott az időjárás, hogy a nyár végére valóságos paradicsom lett az ő számára a föld. Fölös számban elszaporodtak ugyanis az egerek, melyekkel nagyon szeretett élni a sün. S bár igen megsokasodva voltak az egerek, mégis ízletesre hízott valahány, mert hiszen hirtelen szökvén érésbe a búza, a kalászok sok szemet hullattak a földre. Könnyűszerrel és jól élt tehát a sün. Amidőn leereszkedett az enyhe alkonyat, csak előjött lassan biztos rejtekéből, s körülményes vadászat nélkül is annyi kövér egeret ehetett, amennyit éppen megenni kívánt. Így aztán hamarosan letette minden gondját, s nem csinált egyebet, csak hallgatta a tücskök szüntelen dalát, esetleg lustán ábrándozott az aranyló holdvilágon, vagy bámulta a nagy kerek tököt, mely a szomszédföldön, a jámbor török búza közül bambán és sárgulva kandikált ki a zsongító éjszakába. Hát egyszer, amint éppen így magával és a világgal igen eltelve az egyik barázda mentén ábrándozott volt a sün, hát előbukkan valahonnét egy mezei nyúl. Rögtön megijedt a szegény nyúl, ahogy megpillantotta a sünt, s remegve kereste, hogy merre vehetné másfelé az útját. Hanem a sün odaszólt neki.
1: Mitől félsz, te füles?
2: Úgy szólván mindentől és mindenkitől, mondta a nyúl.
1: Gyere csak ide, folytatta a sün, majd elbeszélgetünk ketten.
0: Hálás volt a nyúl, hogy olyan nyájasan szólottak hozzá, s bár óvatosan, de oda ment a sünhöz. Riadalom ült a két szemében, s úgy látszott a holdvilágon, mintha remegne is.
1: Borzongani látszol, mezei barátom, kezdte a nyájas szóbeszédet a sün, majd aggodalommal tette hozzá. Fázol talán?
2: Nincs okom fázni, mondta a nyúl.
1: Én is úgy vélem, folytatta a sün. Hiszen langymeleg nyár végi este van, a tücskök muzsikálnak, spajzánkodnak az egerek. Igazán mindenki boldog ebben a paradicsomban.
2: Mindenki, csak én nem, sóhajtott a nyúl.
1: No, hát mi a baj? Kérdezte a sün.
2: Minden ember reám vadászik, folytatta nagy szomorúsággal a nyúl. S mindegyiknek van egy-két kutyája. Ma is háromszor vettek üldözőbe azok a kutyák.
1: Fáradt vagyok, és szerencsétlen.
0: Elgondolkozott a sün, de nem tudott egyéb vigasztalót mondani, hanem csak annyit szólott.
1: Hát, bizony, bizony.
0: A nyúl azonban érezvén a panaszkodás enyhítő édességét, nagy bizakodással és szinte áradozva folytatta. El sem tudott gondolni, hogy milyen átkos dolog nyúlnak születni, mert a nyúlnak mindenki vesztére tör. Bujdokolhat egész nap, s kereshet bárminő rejteket, mert ha egyszer nem, máskor biztosan rátalálnak. És akkor úgy kell szaladni neki, hogy még a lelke is kiszakad.
1: Hát, igen, bólogatott a sün, mire a nyúl sóvárogva szólt.
2: Könnyű neked, bezzeg, mert akadjon rád egy kutya, vagy bármilyen fenevad is, te csak magadba gombolyodsz, s azok az áldott tüskéid megvédenek.
0: A sün büszkén villantotta meg azt a fényes és hegyes orrocskáját.
1: De sőt, megszúrják ellenségemet, mondta.
0: Hát az úgy van, gondolta is a nyúl, és bizony irigykedve nézte a sün tömérdek tüskéit, melyek a holdfényben szinte növekedni, és tovább hegyesedni látszottak. Abban a megejtő percben nem csak szívesen váltotta volna tüskékre az ő gyors lábait, hanem irigykedett is lelkiből.
2: Ne haragudj, mondta, de szeretném megkérdezni, hogy miképpen növesztetted azokat a célszerű tüskéket?
0: Ám bár természetesnek látszott a kérdés, mégis meglepte a sünt, mert hiszen ő ezen nem gondolkodott még soha. S meghökkenve vette észre, hogy a kérdésre nem is tud felelni. Jobban mondva,
2: csak azt tudná válaszolni, hogy a tüskék dolgában semmi érdeme sincs, mert azok csak lettek, s vannak.
0: De hát mondhatja az igazat abban az irigyelt állapotban?
2: Nem mondhatja bizony, mert akkor rögtön leesik a dicsőség a polcáról, gondolván a nyúl, hogy az egész buta szerencse csupán.
0: Ajha, az titok, szólott tehát.
2: A nyúl közelebb húzódott hozzá, s hízelegve mondta. Mint a kincset, úgy megőrzöm a titkot.
0: Esküszöl?
2: Esküszöm a két fülemre, mondta a nyúl.
0: Hát erre a sün, hogy még titkosabb legyen a szó, lehúzódott lassan a barázda árkába, ott óvatosan körülszaglászott, s majd a nyúl fülébe súgta.
2: Az egérhústól nőttek a tüskék.
0: Bámulva hallgatott a nyúl, majd reménytelenül borította arcára csügget füleit.
2: Fogjak neked egyet? Kérdezte a sün.
0: Egeret?
2: Azt! Szívesen fogok egyet a te számodra, s itt előttem megeszed. Meglásd, hogy kihull az a haszontalan puha szőröd, s helyette olyan tüskéid lesznek, mint nekem. Na, fogjak egyet?
0: A szegény nyúl nagy szükségében annyira áhította a tüskét, hogy elszánta magát, és így szólt.
2: Hát, jól van, ha olyan szíven leszel, fogjál egyet.
0: Boldog volt a sün, hogy a hazugságot elhitte a nyúl, s nagy vitézül elindult mindjárt, hogy fogjon egy egeret.
2: Nem sokára vissza is tért, a szájában egy kövér egérrel, amit oda tett kedveskedve a nyúl elejébe.
0: No, edd meg!
2: Bíztatta szívélyesen.
0: Nagy undorodással szagolgatta a nyúl az egeret, de mivel élete a tüskéken nyugodott, végre behunyta a szemét és enni kezdte az egeret.
2: Hanem a különös dolgot meglátván egy másik egér, nagy rettenettel szaladni kezdett a mezőn, hogy vége a világnak, mert a nyúl eszi az egeret. Egyszerűen óriási riadalom lett a környéken, a fejüket vesztve menekültek az egerek, nehogy megegye őket is a nyúl. Özönlöttek és borzadozva szaladtak egyik földről tovább a másikra, az egész tájékról a másik tájra. Egész éjjel szaladtak.
0: Hanem másnap alkonyatkor, megéhezvén ismét a sün, előjött a rejtekéből, hogy lakomát csapjon. Szokása szerint felment lassan a barázda tetejére, s onnét hallgatózni kezdett, hogy merre cincognak a legjobban az egerek.
2: Erre is figyelt, arra is forgatta a fejét, de bizony nem hallott semmi cincogást.
0: Ejnye, gondolta magában, valami lett ezekkel az egerekkel.
2: És elindult, hogy megkeresse őket.
0: De hát hiába csatangolt a földeken, mert nem talált sehol egyetlen egeret sem.
2: Másnap sem talált egyetlen egyet sem.
0: Végre a harmadik napon felmászott egy domb tetejére, s ott az éhségtől teljesen elgyengülve üldögélt. S amint ott kopogó szemmel üldögélt volna, hát arra jött a nyúl.
2: Meghalok az éhségtől, te mezei testvér, mondta a sün.
0: Hát egyél, felelte a nyúl.
2: De mit? Hiszen nem találok egyetlen egeret sem.
0: No, gondolta a nyúl, ha már én megettem hiába az egeret, akkor veled is megetetem a tököt. És így szólt.
2: Én tököt eszem, egyél te is tököt.
3: Disznó tököt, borzadt el a sün.
2: Igen, disznó tököt,
0: gondolkozott egy ideig a sün, de aztán elszánta magát, és megkérte a nyulat, hogy nagyon erőtlen lévén vezesse oda őt egy tökhöz. A nyúl szívesen oda vezette, és bizony a sün meg is ette a disznó tököt.
2: Így lett a hazugság miatt sündisznó a sünből.

0: A hazug sün. Tamási Áron meséjét Lajos András olvasta fel. Hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária, rendezte és szerkesztette Varga Andrea.
1: Balogh Béni, szépen szálló sólyom madár.

0: A kora ősz aranyló sugarai lágyan terültek szét a dombok alján. A nagy tenyérnyi szőlőlevelek között halvány pirosan lapultak meg a zsendülő, érlelődő szőlőfürtök. Egy hónap múlva végszünet lesz itt, pajtás! Szólt társához egy nyurga, zöldzekés vadász. Hol leszünk mi már akkor? Felelt rá kérdéssel a másik. Lehet, hogy itt, hiszen felséges Endre urunk megvárja a szarvasbőgést is. Ha ugyan engedik az ország ügyei, így az első. No meg a felséges királyné, nevetett a másik. Váratlan lódobogás verte fel a csendet. Egy udvari futár érkezett tajtékzó lován. Hey, vadászok! Nem láttatok erre repülni egy solymot?
1: Solymot?
0: Nézett egymásra a két vadász. Igen, azt!
2: Tudtunkkal,
0: Endre urunk nem hozott ide a Mátra alá solymokat. A királyi hírnök ingerülten legyintett. Úgy látom, ti régen lehettetek a felség mellett.
2: Van már egy jó hete,
0: bizonykodott a nyurga vadász. Akkor már értem, morogta a lovas. Endre urunk ugyanis talált egy olyan helységet, ahol a fél falu solymászik.
2: Ejha,
0: kiáltott fel a másik vadász, aztán merre van az?
2: Gyöngyöstől kis éjszakra, két patak között terül el. Nem messze tőle emelkedik egy sziklás hegy, a nép kis hegynek hívja. Itt a sok szikla között fészkelnek a pompás vadkerecsen solymok. A falu népe e kecses madarak betanításával foglalkozik.
0: Ügyes emberek lehetnek, szólt a kisebbik vadász elismeréssel.
2: Meg kellene nézni őket. Gyerünk, hát ha megtaláljuk a solymot is.
0: Meg is fogjátok, méghozzá hamarosan, mert Endre királyunk szigorú parancsolatja, hogy mindenki, akár udvarbéli, akár idevalósi légyen is az, az ő aranyszállal meggyűrűzött, szépen szálló ajándék solymát keresse.
2: Ki adta néki ajándékba?
0: Nem más, mint az egyik abanembéli úr, aki a helység ura, de most már Isten veletek, megyek, remélem nem felettétek szavamat.
2: Nem, vitéz, dehogy is,
0: felelte egyszerre a két gyalogos vadász.
2: Csak hogy eleségünk fogytán, s találunk-e pótlást? Kérdezte a nyurga.
0: Egy fertájóra múlva utolér benneteket egy társzekér éléssel.
2: Akkor se baj, mehetünk keresni a szépen szálló aranyszálas sólyom madarat, kiáltotta vidáman a kisebbik vadász.
0: A királyi futár pedig hamarosan megsarkantyúzta lovát, majd pata irányába vette útját. E naptól kezdve az egész vidék népe, s a királyi udvar minden szolgája vitéze, az ajándékba kapott, aranyszállal meggyűrűzött, szépen szálló sólyom madarat kereste. Bejártak hegyet, völgyet, szirtet és dombot, sőt, még a Mátra magos bérceit, a muzslát, a gaját, no meg a kékest is átkutatták, de a keresett sólyom madárra sehol sem akadtak. Ugyancsak búnak eresztette fejét Endre király. Nagyon sajnálta a madarat, hiszen kedves élte párjának, a szépséges, felséges asszonynak kívánta ajándékba adni. Elhatározta hát, hogy 1000 pompásan csengő aranyat ad annak, aki a nyomára akad, s elviszi hozzá a keresett solymot. Telt múlt az idő. A Mátra alján lassan megérett a szőlő, s víg szüretelők harsány zaja töltötte be a kecsesen hajló dombokat. A vidék urai, az abanembéli birtokosok vadászatra, vidám mulatozásra hívták meg a királyt. Ám Endrének az esze csak az elveszett solymon járt, s bezárkózva buslakodott Benevárában. Hűséges udvari emberei már azon törték a fejüket, miként is lehetne innen Budára csalni. Ám hiába találta ki akármit, a király a madár miatt a Mátrában maradt. Hanem egyszer mégiscsak történt valami. Élt a királyi udvarban egy középkorú és igen bölcs szerzetes, akinek a tudása nem csak a könyvek ismeretében magasodott ki, hanem a kardforgatásban is jeleskedett. A barát, akit Gábornak, latinosan Gábrielnek hívtak, többször is részt vett keresztes hadjáratban, s a pogány törököktől sebeket is kapott. Ez a bátor barát egy reggel bejelentette a király udvari papjának, hogy ő bizony addig nem tér vissza, míg az elveszett solymot elő nem keríti. Az úr vezéreljen utadon, adta rá az áldást az udvari pap, majd egy éléssel teli tarisznyát nyújtott át neki. Gábriel barát ezután nem tétovázott sokáig,
2: hanem útnak indult, s egy-kettőre nyakába vette a kanyargós hegyi utakat. Éppen kerek 6 nap telt el, s a keresztes barát már azon volt, hogy szégyenében világgá megy, amikor találkozott a történetünk elején szereplő 2 királyi vadásszal. Azok csak fecsegtek, de azért valamit mégis elpöttyintettek. Nem más volt pedig ez, mint ama dolog, hogy a kis hegyen fészkelnek a vadon élő kerecsensólymok. Akkor oda megyek. Hát, ha köztük találom az elveszett madarat, gondolta Gábriel barát, s a 7. napon csak ugyan arrafelé vette útját. Ment, mendegélt a bátorpap, s közben minden bokrot, minden cserjét átkutatott, mert hirtelen az villant át az agyán, hogy a sólyom madár talán sebet kaphatott, és most valahol gubbasztva szenved szegény. Alig, hogy mindezt kigondolta, egy gyors vízű hegyi patak partján találta magát. No, iszom egy jót, gondolta, s az iszákjából elővette kulacsát. Jót húzott belőle, majd újra megtöltötte. Hanem ekkor különös zaj ütötte meg a fülét. Valami keserves, furcsa csipogás hallatszott a közeli, tüskés, dércsípte kökénybokorból. Gábriel barát nem töprengedett sokáig, hanem óvatosan odalopódzott és körülnézett. Hát, uram, fia, ugyancsak elámult attól, amit ott látott. Az aranyszállal meggyűrűzött, szépen szálló sólyommadár vergődött ott egy hurkos csapdában. Bizony, már alig-alig élt, amikor a bátor barát kiszabadította belőle. Mindjárt rendbe hozlak én, szólt kedves hangon a megsérült madárhoz, majd a patak vizéből megitatta, és a lábán levő sebeket óvatosan kimosta. Az iszákjából pedig gyógyító kenőcs került elő, mert az akkori szerzetesek még az orvosláshoz is értettek. Gábriel atya ölébe vette a beteg sólymot, és meg sem állt véle a kies Benevárig. Toll azt le nem írja, mekkora öröm szállta meg a királyt. Nádor ispán uram, azonnal adj 1000 aranyat a királyi kincstárból eme derék barátnak, parancsolta második Endre. Felséges nagy uram, nem pénzért, hanem az irántad való hűségért tettem. Köszönöm, kedves Gábriel atya, de szép tettedet, jutalom nélkül mégsem hagyhatom. Kívánj hát bármit, én teljesítem. Nagy gondba esett hirtelen a barát, hiszen igénytelen, egyszerű ember volt. Ám nem azért lakozott benne bölcsesség, hogy meg ne tudjon felelni a király szavára. Ha nem kívánok sokat, és te felség is jónak látod, alapíts azon a helyen, ahol a madarat megtaláltam, egy monostort, amelyben a keresztes háborút megjárt, hozzám hasonló barátok otthont találnak. Mi majd? Gondoskodunk azokról a lovagokról is, akik a szent sír felszabadítására mennek, s e területen haladnak át. Nem csak teljesítem kívánságodat, hanem meg is dicsérlek okosságodért, helyeselt a király. És hogy hálám teljes legyen, téged teszlek meg a rendház főnökévé. A király pedig megtartotta szavát. A monostorvölgyben 1212-ben, amit ma is így hív a nép, egy szép oklevéllel megalapította a Szent Sír Őrei nevű szerzetes rendet. Azt a helységet pedig, ahonnan az aranyszállal meggyűrűzött, szépen szálló sólyom madarat kapta, sólymosnak nevezte el. Ha valaki elvetődik gyöngyös sólymosra, ma is láthatja a templom falába épített 760 éves címert, közepén a híres sólyommadárral.

0: Balogh Béni, szépen szálló sólyom madár. A magyar monda Jáki Béla előadásában hangzott el. Hangmérnök Horváth János, rendezte E. Román Kata.
1: Kis kezemet összetéve szépen, hozzád szólok, jó Isten az égben. Imádkozom bölcsek bölcse hozzád, hallgasd meg jó gyermeket fohászát. Este van már, kis ágyamba térek, tőled csendes nyugodalmat kérek. Jó éjszakát apámnak, anyámnak, jó éjszakát az egész világnak. Amen.
0: A varázsdobozt hallották, szerkesztette Varga Andrea.

0: Az elmúlt percekben Endrődi Ági és a Fellegjárók felvételeit hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 20 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Bartók Szilvia, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. A sport közösség építő és nevelő erejét méltatta 14. Leó pápa, amikor fogadta a speciális olimpia olasz delegációját. A Szentatya hangsúlyozta, hogy a sport egy olyan univerzális nyelv, amely képes áthidalni a kulturális, társadalmi és fizikai különbségeket. A pápa kiemelte saját sport szeretetét is, és arra buzdította a szellemi fogyatékossággal élő sportolókat, hogy életükkel mutassanak példát a világnak az osztozásról és a szeretet fontosságáról. A politika a közjó szolgálata, és nem szabad engedni a beletörődésnek, hangsúlyozta a 14. Leó pápa, amikor a róla elnevezett Nemzetközi Tanulmányi Központ tagjaival találkozott pénteken. A Szentatya a nemrég Firenzében alapított intézmény képviselői előtt kiemelte, nem a háború, hanem a béke is az igazságos egyensúly épít civilizációt, amihez a társadalom valamennyi szereplőjének aktív részvételére szükség van. Beszédében felidézte Ferenc pápa 2015-ös firenzei szavait is, miszerint a szeretetnek kell a személyes és a politikai élet megújításának alap elvévé válnia. Demonstrációt tartottak az ideiglenesen bezárt terrorház a múzeumnál. A tiltakozást azután hirdették meg, hogy Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter bejelentette, ideiglenesen bezárt a terrorháza múzeum, felülvizsgálják a működését és megszűnt Schmidt Mária főigazgató megbízatása. A rendőrség a vasárnapi demonstráció idejére teljes szélességében lezárta az Andrássy utat az Oktogon és az Izabella utca között, a forgalmat elterelték. A résztvevők a kormányt bíráló eseményre nemzetszínű és lyukas zászlókkal érkeztek, és a beszédek alatt többször is Orbán Viktor volt miniszterelnököt éltették, valamint a Ria-Ria Hungária rigmust is skandálták. Október 23-án 16 órától Budapesten a Kossuth téren ünnepeljük az 1956-os forradalom 70. évfordulóját, közölte Magyar Péter vasárnap a közösségi oldalán. A miniszterelnök bejegyzésében az egész magyar nemzetet hívja méltóképpen emlékezni a szabadság hőseire. Az Agrártudományi Egyetem budai kampuszán laboratóriumi látogatás, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézetben mikroszkópos talajszafari, az Állatorvostudományi Egyetemen mikrobák utáni nyomozás is várja a látogatókat a kutatók éjszakáján, szeptember 25-én és 26-án.

1600 utazás volt az éjszakai vonaton Budapest és Split között. Végül a várható időjárásról. Felhős sáv vonul át felettünk, amelyből helyenként kisebb esőre, záporesőre lehet számítani. Hajnalra a legtöbb helyen már csökken a felhőzet, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul. Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Húsz óra 4 perc. Kedves hallgatóink, következik a zenei barangolás. Simándi József árja és dalfelvételeiből 110. születési évfordulója alkalmából. Magyar Kornél összeállítása.

Bizé örökzöld operája a Carmen előjátékával köszöntöm hallgatóinkat. Ebben a dalműben mutatkozott be Don José szereplében az egyik legnagyobb magyar tenor, az 1916. szeptember 18-án Kistarcsán született Simándi József. Az éneklés szeretetét otthonról édesanyjától hozta, vallotta életrajzi visszaemlékezésében, amelyet a krónikás Dalos László jegyzett le, és bizonyára számtalan opera rajongó olvasta is Bánkbán elmondja címen. Ebben idézte fel fiatal éveinek nehézségeit, a fővárosi szürke taxi autószerelő műhelyétől az énekesi pálya legszebb és legfelemelőbb pillanataig. Énektanulmányait 1938-tól magánúton kezdte Possert Emiliánál, majd 1942 és 45 között a Zeneakadémián dr. Székelyhidi Ferencnél, a neves tenoristánál végezte. Közben már az Operaház kórusában énekelt, azután Szegedre került, ahol, miként emlékezik, első szerepen mindjárt a nagy verista opera tenor főszerepe Carmen Don José-ja egy parasztfiú volt. Vaszi Viktor meghívására érkezett a tiszaparti városba a Szegedi Nemzeti Színház kórusába. Magánénekesként a Carmen Don José-jának szerepében léphetett először színpadra 1946-ban.

Bizé Carmenjének Don Josiával szinte együtt, azaz váltakozva énekelte Simándi József a másik népszerű figurát, ahogyan a művész nevezte az egyszerű porfit, maszkányi paraszt becsületjének turidúját. Amikor 1947-ben Tóth Aladár hívására magánénekesként visszatért a budapesti operaházhoz, e két szerepben lopta be magát a közönség szívébe, mielőtt az első Wagner hőst, Lohengrint megkapta. Hallgassák a paraszt becsület Szicíliánóját.

És hogy megidézzük a harmadikat is Simándi József első szereplősei közül, Puccini Toszkájának forradalmár festője, Cavaradossi, a művész szerint ízig-vérig ember, aki két lábával a földön jár, megint egy verista opera figurája. A Szegedi Nemzeti Színház utána a Budapesti Operaházban is tovább kísérte pályáján, bár első bemutatkozása után majd másfél évtizednyi kihagyással 1962. november 3-án tért vissza a Piktor szerepébe az Erkel Színházban Lamberto Gardelli felújításában.

Említettem már Wagnert, mint azt a szerzőt, akinek szerepeivel megkínálták az 1947-től az Operaházhoz visszaszerződött Simándi Józsefet. Ez gyakorlatilag szinte egybeesett a világhírű Otto Klemperer Budapestre érkezésével, akivel egy új aranykor is beköszöntött dalszínházunkba és egyszer s mind a főváros zenei életébe. Elsősorban Mozart és Wagner előadásokra szerződtette Tóth Aladár igazgató, így találkozhatott a hamar csúcsra ért Simándi a legendás dirigenssel. Hozzájuk fűződik az egyik legnagyobb botrány is, amely a publikum viselkedése miatt robbant ki. Klemperer komolyan vette, hogy Wagner operáiba nem szabad beletapsolni, Simándi grál elbeszélése után azonban tapsviharban tört ki a közönség. Klemperer csitította őket, és rájuk szólt, hogy csöndet, mire a nézők elkezdtek bekiabálni. A produkció majdnem botrányba fulladt, a karmester el akarta adni a zenekari árkot, de visszatartották. Az előadást végül folytatták, és az elbeszélések szerint mindez Simándinak köszönhető, aki nem veszítette el lélek jelenlétét, nem lépett ki szerepéből, és az egész szóváltás alatt mozdulatlanul állt. Ekkortól fogadták maguk közé a fiatal embert az idősebb kollégák is. A Lohengrin mellett emlékezetes maradt a Klemperer vezényelte nürnbergi mesterdalnokok Stolzingi Waltere is, amelyet 1949. március 27-én énekelt először, és több mint két évtizeden át kísérte pályáján.

Elképesztő sorozatnyit vezényelt Otto Klemperer Beethoven Fidéliójából is, Florestan karakterében az általa és korábban Arturo Toscanini által is oly nagyra becsült Rösler Endrével. Simándi 1954-ben örökölte meg a rendkívül nehéz szerepet a március 6-i felújításon Ferencsik János betanításában. Hallgassák híres áriáját a második felvonásból.

Beethoven fidélióját kövesse Simád József három nagy Verdi szerepe, amelyet most egy-egy híres áriájával idézünk meg. Radames volt az első, 1948. november 21-én debütált az Aida hadvezéreként, és több mint három évtizeden át aratta benne sikereit. Radamesként az első pillanattól kezdve hallatlanul jól éreztem magam, olvasható a Bánkbán elmondja című memoárkötetben, Dalos László munkájában. Egyik legkedvesebb szerepem maradt egész pályafutásom alatt.

A trubadur Manrico-ja 1949. augusztus 9-én szólalt meg először Simándi József tenorján, a Budapesten vendégszereplő olasz karmesterrel, Francesco Molinari Pradellivel. Ez egyike volt az utolsó előadásoknak az Állatkert szabadtéri színpadán, amely a háború előtt nagy időket élt meg emlékezetes opera előadásokkal, ám végül a lebontás sorsára jutott. Az operaházi bemutatkozás Manricóként egy másik olasz karmester, Mario Rossi vezéletével zajlott, Takács Paula, Palánkai Klára és Jámbor László partnereként, 1950. január 4-én. Hallgassák a Strettát a harmadik felvonásból.

A harmadik nagy Verdi alak, Otello a legkésőbb érkezett 1960. november 20-i felújításban, Mikó András rendezésében, Olá Gusztáv vízletei között és Kóródi András vezéletével, Osváth Júliával az oldalán. Majdnem pontosan két évtized múltán, 1980. június 20-án, 40. operaházi jubileum alkalmából az Erkel Színházban öltötte magára utoljára a ciprusi kormányzó jelmezét, és ezzel búcsúzott a színpadtól és közönségétől. Ezt megelőzően 1977-ben készült el Horváth Ádám rendezésében Pitti Katalinnal és Melis Györggyel a televíziós filmadaptáció Ferencsik János vezényletével.

A 110 esztendeje 1916. szeptember 18-án született Simándi József egyik a legnagyobb magyar tenorjainknak és legnépszerűbb operaénekeseinknek. Kossuth és Bartók Pásztori díjas, kiváló és érdemes művész, az Operaház örökös tagja hatalmas operai repertoárral, amelynek most egy korán sem teljes, meglehetősen kis szeretével tisztelektünk emléke előtt. Nem is beszélve a könnyedebb zenés színpad örökzöld slágereiről, amelyekért ugyancsak sokan rajonganak, ez alkalommal mégsem jutott rájuk idő. Nem búcsúzhatunk el tőle anélkül, hogy magyar szerzőket ne szólaltatnánk meg, különös tekintettel a nemzeti operák hőseire. Előbb azonban másik oldalait villantjuk fel egy-egy Kodály részlettel. Előbb az Opus 14-es három ének középső darabját, Várj meg madaram címmel.

Simádi József egy sok évvel ezelőtti születésnapi interjújának címe szerint az Isten hit életem vezércsillaga. Ebben a szeghalmi elemérrel folytatott 1989 nyári beszélgetésben olvasható, hogy Kodály Zoltánnal kapcsolatban el kell mondanom, bennem mindig a legmagasabbra szökött a művészi akarat és vágy, hogy a Psalmus tenorszólóját énekelve híven kifejezzem ezt a remek művet, mely a keresztény magyarság lelkületéből fakadt.

Kodály magyar zsoltárja után búcsúzol, mi marad más hátra, mint az a nemzeti hős, aki Erkel Ferenc jóvoltából megszületve és Simándi József tolmácsolásában emblematikussá emelkedve örökké a mi bánunk marad. Bizonyára nem sejthette, talán titkon remélte, amikor először öltötte magára Magyarország nádorának jelmezét az 1953. március 22-i felújításon. Több mint negyed századon át 146-szor énekelte a teljes szerepet, és megérdemelten teljesült a vágya, amikor 1984. szeptemberének végén a centenáriumára újjáépített operaház színpadán ezzel búcsúzhatott aktív énekesi pályájától. Emlékét megannyi műalkotás, írások garmadája, rádió és tévéfelvételek, hanglemezek őrzik. A Magyar Állami Operaház Hajós utcai üzemépülete is Simándi József nevét viseli 2023 óta. Nem beszélve a különféle rendezvényekről, legfőképpen az idén 28 éve alapított szegedi, 2018 óta immár nemzetközi Simándi József énekversenyről, amely számos új nemzetik művésze előtt nyitja meg a karrierhez vezető kaput. Búcsúzzunk a 110 esztendeje született Simándi Józseftől Erkel bánkbányának híres áriájával.

A zenei barangolás most véget ért adásában Simándi József ária és dalfelvételeiből hallottak 110. születési évfordulója alkalmából. Magyar Kornél összeállításában Bizé, Carmen, Maszkányi, Parasztbecsület, Puccini, Tosca, Wagner, a Nürnbergi mesterdalnokok, Beethoven, Fidelio, Verdi, Aida, Trubadur és Otello című operájának egy-egy áriája, továbbá Kodály Zoltán három éneke, illetve Psalmus Hungaricusának részlete után befejezésül Bánk Bán áriája szólalt meg Erkel Ferenc operájából.

Kassai István, Weiner Leó zongora ciklusa a Magyar Parasztdalok második sorozatából játszotta a Mély a Tiszának a széle című népdalfeldolgozást.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 21 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Bartók Szilvia, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Október 23-án 16 órától Budapesten a Kossuth téren ünnepeljük az 1956-os forradalom 70. évfordulóját, közölte Magyar Péter vasárnap a közösségi oldalán. A miniszterelnök bejegyzésében az egész magyar nemzetet hívja méltóképpen emlékezni a szabadság hőseire. Vasárnap véget ért Kaposváron a Katolikus Társadalmi Napok programsorozata. A program külön hangsúlyt fektetett a családokra, a fiatalokra, valamint a társadalom peremére szorult, rászoruló emberek megszólítására. Az ünnepi záró szentmisén dr. Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Szombathelyi megyés püspök arra buzdított: mindenki tegye fel magának a kérdést, mit tehet egy igazságosabb és testvériesebb világ eljöveteléért a saját környezetében. Soha nem látott számú felajánlás érkezett a Magyar Katolikus Egyház javára a személyi jövedelemadó 1%-ából, olvasható a katolikus.hu oldalon. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkárságának tájékoztatása szerint idén több mint 923 ezer állampolgár döntött az egyház támogatása mellett, ami összesen meghaladja a 8,3 milliárd forintot. Az egyház közleményében köszönetet mondott a felajánlásokért, amelyeket többek között szociális, hitéleti és felzárkóztatási tevékenységekre fordítanak. Energiaár támogatást kapnak az egyházi és nemzetiségi iskolák, valamint a szociális és gyermekvédelmi intézmények, derül ki a magyar közlönyből. Az állam kifizeti a megnövekedett energia, víz és csatornadíjak miatti többletköltségeket, hasonlóan az állami intézményekhez. Egy gépészeti berendezés meghibásodása miatt 150 megawattal csökkentették a paksi atomerőmű 2-es blokkjának teljesítményét, írta meg a portfolio.hu. Egyelőre csak annyit tudni, hogy a szakemberek már dolgoznak a hiba elhárításán, az eset nem azonos a negyedik blokk leállításával, amelynél pénteken előre tervezett főjavítás kezdődött. Az MVM közleménye nem tér ki arra, hogy mikorra állhat helyre a 2-es blokk teljesítménye. Együttműködési megállapodást kötött Szombaton Marosvásárhely és Debrecen önkormányzata. A két város a kultúra, az oktatás, a turizmus, a gazdaság, a sport és a közigazgatás területén működik majd együtt, közölte az MTI-vel szombaton az Erdélyi Város sajtószolgálata. A megállapodás aláírásakor elhangzott: a két város között már eddig is volt együttműködés, például a debreceni virágkarnevál és a marosvásárhelyi virágvarás fesztivál, valamint a két színház között. A kárpátaljai magyar közösség szerzett jogainak teljes helyreállítását követeli az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója, írta az MTI. A szervezet szombati küldött gyűlésén egyhangulag elfogadott sürgősségi határozat a magyar nyelvű oktatás biztosítását, valamint a szabad nyelvhasználatot szorgalmazza a közéletben és a közigazgatásban. A Nemzetiségi Unió felszólította Kijevet, hogy mielőbb ültesse át a gyakorlatba a magyar-ukrán megállapodásokat. Végül a várható időjárásról. Hétfőn több órás nap.

a tanítványainak. A mennyek országa olyan, mint amikor egy gazdag kora reggel kiment, hogy szőlőjébe munkásokat fogadjon. Miután napi egy dénárban megegyezett a munkásokkal, elküldte őket a szőlőjébe. A harmadik óra körül megint kiment, s látta, hogy mások is ácsorognak ott tétlenül a piac téren. Ezt mondta nekik: menjetek ti is a szőlőmbe, és ami jár, megadom majd nektek. Azok el is mentek, majd a hatodik és a kilencedik órában újra kiment, és ugyanígy cselekedett. Kiment végül a tizenegyedik óra körül is, és újabb ácsorgókat talált. Megkérdezte tőlük: miért áldogáltok itt egész nap tétlenül? Azok ezt válaszolták: mert senki sem fogadott fel minket. Erre azt mondta nekik: menjetek ti is a szőlőmbe. Amikor beesteledett, a szőlős gazda így szólt intézőjéhez: hívd össze a munkásokat, és add ki a bérüket az utolsókon kezdve az elsőkig. Először azok jöttek tehát, akik a 11. óra körül kezdtek, és egy-egy dénárt kaptak. Amikor az elsők jöttek, azt hitték, hogy nekik többet fognak adni, de ők is csak egy-egy dénárt kaptak. Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen: ezek az utolsók csak egy órát dolgoztak, és ugyanúgy bántál velük, mint velünk, akik a nap terhét és hevét viseltük. Ő azonban ezt felelte az egyiküknek: barátom, nem vagyok igazságtalan veled. Nem egy dénárban egyeztél meg velem? Ami a tiéd, fogd és menj. Talán azzal, ami az enyém, nem tehetem azt, amit akarok? Vagy rossz szemmel nézed, hogy én jó vagyok? Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Máté evangéliumának 20. fejezetéből az elsőtől a 16. versig tartó részletet Varga László olvasta fel. 21 óra 7 perc. A Vatikáni Rádió magyar adása következik.
1: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Vértesaljai László. Vasárnapi adásunk témái... Barsi Balázs ferences atya 6. emlékedése, Szent Ferenc tranzitusa 8. centenáriumára. Szent Ferenc és a Szent Kereszt felmagasztalása. Részlet a Fiorettiből. Barsi Balázs ferences atya 6. emlékedése, Szent Ferenc tranzitusa 8. centenáriumára.
2: Kedves testvéreim, Szent Ferenc atyánk halálának 800. évfordulóján az életéről emlékezünk. Ha a halálról, a maga mélységeiben gondolkodunk, akkor az életről gondolkodunk. És hogyha az életünkkel szembesülünk annak a misztériumával, akkor a halállal is találkozunk. Az ő halálát úgy nevezik tranzitus, pászka, átmenet ebből a világból a másikba. Az Úr Jézus nevezte így az ő megváltó halálát. Tehát tulajdonképpen az Úr Jézus életébe, halálába való részvétel, a mi tranzitusunk, és a úgynevezett biológiai halálunk előtt következik az be, és nem félelmetes, hanem meg.

rendítő, boldogító valóság belépni Jézus életébe. Ferenc találkozik az élet megrendítő jelenségével, amikor súlyos beteg lesz, hogy van-e az egésznek értelme. Nem depressziós lesz, igazából nem az marad, hanem ez keresésre indítja. És ahogyan keresi egyre inkább az életnek a végső értelmét, maga a figyelőképessége, az értelme, az emberi viszonyai tisztulnak meg, egész addig, hogy majd ő lesz megszólíthatóvá, megtalálhatóvá Isten számára. Olvassuk Celánó életrajzból. A lélek ösztönzésére betért a templomba, hogy ott imádkozzék. Abba a templomba, mely csak nem romokban állt. Alázatos szívvel és buzgó könyörgéssel borult a feszület elé, s valami szokatlan kegyelem érintésére egyszerre egészen más embernek érezte magát. Érdekes, akkor nem is annyira feszület változott meg, hanem ő. Nem is annyira a föltámadt Jézus, mint inkább az emmauszi tanítványok emeltettek fel egy magasabb látása? Nem annyira a kertész változott meg, hanem Mária Magdolna? Egészen más embernek érezte magát, mint belépésekor. Mi alatt így átalakult, milyen fontos lesz, hogy átalakult. A keresztre feszített Krisztus kép, amire még soha nem volt példa, festett ajkaival beszélni kezdett, és néven szólítva magához intette. De azt írja Celánó, hogy Ferenc elhaladt a templom mellett, de be is lépett. Azért ma egy nagyon nyugtalanító jelenség van. Ha mondjuk én ateista lennék, vagy lettem volna gyerekkoromba, diákkoromba, hát én nem tudtam volna elmenni egy templom mellett, hogy ne lépjek be, és elmennek egy életen át. Hogy mi ez a zsinagóga? Mi ez a templom? Mi ez az egész? Már csak azért is, mert idegesítene. Miről van itt szó? Az egy szakrális tér. És ma a szakralitás vesztett el az ember. Mit jelent az, hogy szakrális? Michel Onfray, az a francia filozófus, aki katolikusnak lett keresztül, mélyen hívő volt, talán szemináriumba is belépett, aztán megtört és ateista lett, és azt mondta, hogy ő katolikus ateista. És azt mondja barátjának, egy domonkos atyának, hogy néha bemegyek Párizsba egy templomba, de akkor, amikor üres, vagy legfeljebb egy nagyon régi misére, hogy latinul, hogy engem ne zavarjanak, de leginkább az üres templomban, mert valami sugárzik. Nem volt elég ügyes ez a barátja, hogy megkérdezni, hogy te, hát ha sugárzik, akkor a sugárzás mérhető. Ez meg nem mérhető. Mi ez? A világ mindenségben ilyen jelenség még nincsen. Egy nem mérhető sugárzás eléri az embert, amire odafigyel. Ha ez a sugárzás valamitől jönne, akkor bennem a valamit érintené meg, nem a személyemet. Ez valakitől jön. Az ember úgy tapasztalja, hogy van szakralitás. Ezekre kellene nagyon vigyázni, hogy ezt ki ne öljék az emberben. Erre is van érzékenyítve a kisgyerek. Tehát oda szalad az édesanyjához, és a karjaiba veszi a szakrális hely. Ez nem a kis padon ül, és ott bőg. És az a pad, ahol visszamennek a szerelmesek, nem hívők, de most már 3 évesek vagyunk, mondja, nem egy nekem, vagy 5 évesek vagyunk, és most visszamentünk oda, ahol először találkoztunk véletlenül, azon a padon. És az a pad, az ragyog. És az az idő, az nem a szokásos idő. Egy tárgy, ami ki van véve, az anyag, és az idő, és a tér hirtelen más jelentést kap. Egy transzcendentális jelentést fölülmúlja a tériségét, meg az időbeliségét. Amíg ez nem veszik ki az emberből, nincs elveszve. De ha ez kialik, akkor el van veszve. Ez vonza őt. Persze Ferenc hívőként megy azért a templomba. Tehát, amikor ő majd imádkozik és megszólítja Istent ebben a templomba, akkor ő tudja, hogy ő van megszólítva. Tehát mi mindig csak válaszolunk Istenre.
Már az is tulajdonképpen egy megszólítottság, hogy bár Ádám elszakadt Istentől, de megmaradt benne ez az érzék. Egy kis kutya soha nem ül a két hátsó lábára fölnyül, és nézi, hogy virágba borult egy orgonabokor. Ez a megszólítottság. És továbbra írja Cselánói, alázatos szívvel és buzgó könyörgéssel borult a feszület elé. Testvérek még kérték is, hogy mit imádkozott, és tudjuk ezt az imát. Mi ferencesek sokszor mondjuk, csak álljunk itt meg minden szónál, mert Cselánóit boldognak, szentnek tiszteljük, és csak egy szent tud megérteni egy szentet. Itt a szavaknak súlya van. Egyébként mindig súlya van a szavaknak. Például lehet az a súlya, hogy nincs súlya. Hogy kétségbe esetten veszem észre, hogy üres, amit nekem mond. Alázatos szívvel. Hát semmi sem annyira képlékeny magatartás, mint az ember alázatossága. Mert ha tudja, hogy ő alázatos, akkor már nem alázatos. Nem lehet meghatározni. Pontosan talán ez lehet, hogy az ember belehelyezkedik abba, amibe a legmélyebb lényege van, hogy ő a nem létezésből az Isten által előhívott létező, ő akarja, hogy én legyek, és azért akarja, hogy szeressem, és ő szeressen. Tehát valószínűleg az alázatosság az az imádság előcsarnoka, egy alapvető kapcsolatra való ráébredés. Amikor kérik az apostolok, hogy Urunk, taníts meg minket imádkozni. És nem vág bele mindjárt, hogy így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben, vagy szenteltessék meg a te neved, hanem mondd előtte egy érdekes felhívást. Amikor imádkozol, nem még mielőtt imádkoz, amikor imádkozol, menj be a kamrádba, zárkózz be. És ott a rejtekben atyád lát téged. Hát nyilvánvalóan nem egy hátsó rejtek kis szobára gondol, mert Názáretben talán ilyen nem is volt. Volt egy nagy szoba, ahol folyt az élet, ott ettek, ott aludtak, meg valami kis kamraféle lehetett, nem tudom, nem több, azt mellette már ott az állatok. Mi ez a kamra? Az Úr Jézus ki is fejezi, hogy abból jön elő minden, a rossz gondolatok, a paráznosság, a gyilkosság, de onnét jön elő a jó is. Az az embernek a személyének a legmélye. És Ferenc a keresésbe ide kezd belépni. Egy végtelenül, szentül ösztönös ember. Ilyen ösztönös embert még nem láttam a szentek között. Most, amikor így keres, és tudja, hogy azért keres, mert van miért keresni, fog találni személyesen, akkor egy barátjával kimegy Assisi környékébe, és mindig barlangokba megy be, de azt mondja neki, te maradj kint. És amikor jön arra, mondja, hogy ott egy kincs van, azt mondja Hambas Béla, hogy mert Jung mondja, hogy nagy merésike az, hogy bemenjen az ember a saját belső világába, és talán még Jung se gondol arra, hogy nem a pszichológia legmélyebb világába, hanem a személy. És azért ehhez nagy merészség kell. Miért félünk ettől? Mert ha tényleg belépek oda, ahova senki se léphet be, főleg engedélyem nélkül, de engedélyemmel se, mert nem lehet az én teremtőm. Ott egyedül vagyok. És most erre jöttem rá, hogy miért rémülünk meg ettől. Ez nem egy hétvégi kis idél, hogy a remetességbe kialszom magam, hanem ez félelmetes. Belépek, és ott nincs senki olyan értelemben, hogy az énem nincs megokolva. Ez rosszabb, mint a nem lét. Ha valami van, de abszolút nincs értelme. Itt kísértet az, hogy rögtön kimegyek onnét. És azt mondja Jézus, azért lép be, mert atyád lát téged. Pontosabban nem pontosítom Jézust, de ez a látás azt jelenti, hogy néz téged, és azzal teremt. Ott akar. Belépek a teremtésnek a misztériumába. Hihetetlen mélység. Ez az alázat. Valami igaz kapcsolat az Istennel. És a bukott Ádámnak és Ivadikainak nincsen igazabb kapcsolata, mint a személye létének
a misztérium, hogy nincs megokolva. Nem az anyagból van, mert az anyag nem szabad, a sejtek nem szabadok. És amikor fogantattam, akkor Isten teremtett. Hiába akartak a szülők, nem is tudták, kit akarnak, és Isten, te vagy az én Istenem, hozzád ébredek virradatkor. És te anyám méhében, te alkottál engem, nem a biológikumot, hanem a személyemet. Valahogy Ferenc idáig tud eljutni, a naphimnusz gyökere is itt van. A teremtésnek ez a megrendítő csodája, az én teremtésemnek, az én létezésemnek a megrendítő csodája. Ez jelenti, hogy alázatos szívvel, a szív jelenti ezt a kamrát. Ez az igaz bensejében, amen.

0: Szent Ferenc és a Szent Kereszt felmagasztalása. A Szent Kereszt felmagasztalása latinul Exaltatio Sancte Crucis, ősi ünnep a Szentföldön, keleten és nyugaton, amely Krisztus kereszten elszenvedett halálát az emberi nem megváltásának tekinti, és így az üdvözítő áldott testét hordozó keresztfa ennek a legfönségesebb üdvösségszerző műnek az eszköze. Erről maga az Úr is vallott többek között, amikor a Fülöp apostol kíséretében megjelenő helléneknek, görögöknek a megdicsőülés órájáról beszél, rögtön hozzátéve a búzaszem haláláról szóló példázatot. Az ünnep történetileg a Szent Kereszt megtalálásához, illetve ebből adódóan az az eseményhez kapcsolódik, amelynek során 335. szeptember 13-án Jeruzsálemben ünnepélyesen felszentelték a Szent Sír Bazilikát, másnap pedig, tehát éppen szeptember 14-én először mutatták fel a népnek a megtalált életadó keresztfa erekét. Szent Ferencet ifjúságában szólítja meg az Úr 1205-ben a San Damianói romos templom feszületéről, és így kezdődik az ő bő 20 éves apostoli tevékenysége, amelynek végén a lelkileg immáron teljesen Krisztusba öltözött ember testében is magára ölti a Krisztus identitás jegyeit, a sebhelyeket, amelyet az Úr feltámadása után odamutat a kételkedő Tamás apostolnak. Most a Fiorettiből, Szent Ferenc virágos kertje gyűjteményből hadd idézzük fel lényeges vonásaiban Ferenc stigmákkal fölékesítésének mozzanatait. A Szent Kereszt fölmagasztalása ünnepének közelettével Szent Ferenc és drága Jócskája Leó testvér együtt imádkoznak, majd Isten értésére adta, hogy az evangélium háromszori fölnyitása által fogja megmutatni, mi a szándéka vele. Amint a könyvet elhozták, Szent Ferenc imádságba mélyedt, majd a Szent Háromság nevében Leó testvérrel háromszor fölnyittatta az evangéliumot. Isten rendeléséből mind a három alkalommal Krisztus szenvedés története tárult Szent Ferenc elé. Ebből megértette, miként élete minden cselekedetében Krisztust követte, aként kell, mielőtt a világból eltávoznék, Krisztus megpróbáltatásaiban, fájdalmaiban és szenvedéseiben is osztoznia és hozzá hasonlóvá válnia. A Szent Kereszt fölmagasztalásának ünnepe előtt való napon cellájába visszavonulva imádkozott, amikor megjelent neki Isten angyala, és az Úrnak ezt az üzenetét hozta. Megerősítelek és fölszólítalak, hogy alázatosan készülj föl, és türelemmel tedd alkalmassá magadat arra, amit Isten végre akar hajtani benned. Szent Ferenc így válaszolt. Kész vagyok türelmesen elviselni mindazt, amit az én Uram tenni akar velem. Az angyal ezzel eltűnt. Másnap a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén Szent Ferenc korahajnalban még napkelte előtt cellája ajtajában tekintetét kelet felé fordítva így imádkozott. Uram Jézus Krisztus, két kegyelmet kérek tőled, mielőtt meghalnék. Az egyik, hogy érezhessem lelkemben és testemben, amennyire lehetséges azt a fájdalmat, amit te édes Jézus keserves kényszenvedésed alkalmával elviseltél. A másik az, hogy érezhessem szívemben, amennyire lehetséges, azt a túláradó szeretetet, amely téged, Isten fiát arra indított, hogy értünk bűnösökért oly szörnyű szenvedéseket önként és szívesen magadra vállalj. Kitartó könyörgésért meghallgatta Isten és tudtára adta, hogy amennyire ez egyszerű teremtmény számára lehetséges, az áhított szent érzéseknek átélésében részesíti. Az ígéret birtokában Szent Ferenc mély áhítattal Krisztus kényszenvedésének és végtelen szeretetének szemléletébe merült. A buzgalom heve annyira fokozódott benne, hogy a szeretet és a szánalom egészen Krisztushoz hasonlóvá formálta. Amint így lángolt a lelke, az égből egy szeráfot látott leszállni. A szeráfnak hat ragyogó és tüzes szárnya volt, amelyek közül kettő a feje fölé borult, kettő a testét fötte be, kettő pedig röpülésre szolgált. Igen sebesen szállva olyan közel jött hozzá, hogy világosan fölismerte és jól látta, hogy a keresztre feszített ember képét foglalja magában. Szent Ferenc a látomástól először igen megijedt, ugyanakkor szívét csodálkozással vegyes öröm és fájdalom járta át. Egyrészt fölötte megőrült Krisztus szépséges arcának, aki ilyen szeriden jelent meg neki, és ilyen jóságosan tekintett rá, másrészt mérhetetlen fájdalmat és részvétet érzett, hogy megfeszítve látta őt. Azon felül nagyon el is csodálkozott ezen a meglepő és szokatlan alakú látomáson, mert jól tudta, hogy a szenvedés gyarlósága nem fér össze a szeráfi lélek halhatatlanságával. Álmélkodása közben a jelenés kinyilatkoztatta neki, hogy Isten gondoskodásából a látomás azért jelenik meg neki ebben a formában, hogy megértesse vele, nem testi áldozat, mártírium révén, hanem a lélek emésztő tüze által kell a felfeszített Krisztus hasonmásává válnia. Amikor a hosszabb ideig tartó és szent titkokat közlő beszélgetés után a fönséges jelenés eltűnt, Szent Ferenc lelkében az isteni szeretet végtelen izzását, testében pedig Krisztus szenvedésének csodálatos nyomait hagyta. Kezén és lábain azonnal föltűntek a szögek másai azon a módon, ahogy a szeráf alakján megjelent keresztre feszített Krisztus testén látta. Így írja le a Fioretti azt a csodálatos ajándékot, amelyel az üdvözítő az ő hűséges társát megajándékozta az egész keresztény világ épülésére. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi adásunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
1: A Vatikáni Rádió magyar adását hallották.

0: Dobozi Borbála játszott.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Holnapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
3: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 21 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.
1: Tamási Áron. Világló éjszaka. Második rész. Elmondja Blaskó Péter.

A felhők komorodnak, s a nagyja hömpölyögve fut. A magasból szellő tereszt a mezőre a szél, a füvek akarat nélkül hajlanak, meg-megröppennek a csirkék elhagyott pihéi, s lengedezik már a mosott ruha is a kötélen. A csend méhe ingerkedik. Benke, szól az asszony, a hangja nem halk és szelíd, mint az előbb, hanem erő van benne, talán a fájdalom és a rettegés ereje. Oda is megy rögtön az ura, és megkérdi, mi baj. Milyen nap van ma? Töri a szót az asszony. Vasárnap, feleli Benke, április utolsó napja. A csont színében szenved az asszony arca, keze ökölben szorítja a leveles ágat, s meggyúl menten a két szeme. Rosszul számítottunk, mondja nehezen. A Benke agyában, mint az égen a felhők, futni kezdenek a hónapok és a napok. Az ijedelem szelében iramlanak, csak meg-megvillanó emlékeket vetnek neki, de nem felelnek arra a kérdésre, hogy rosszul számítottak-e csak ugyan. De lehetetlen, hogy rosszul számítottak volna, mert az ő lelkében kétség nélkül virult a bizonyosság fája, mely az első gyermeki gyümölcsöt május végére ígérte nekik. Aniska is így mondotta. Még van legalább 3 hét, mondja Benke. Aj, dehogy, sóhajt az asszony. Hát te is mindig azt mondtad, virágom. Megcsalódtam. Gondba mártja külű Benke a fejét, s a nyughatatlanság minden égtáj felől özönlik belé. Gyámoltalanul és szinte könyörögve nézi a hegyi házacskát, mintha attól várna most valami segítő csodát. De a tűzhelyen már elhamvadt a parázs, a deszkafal lehelet résein önfeledten játszik a fénnyel a szél, a tetőzsindeje némán hólyagzik a csendben, és a magas szarufán szalonna helyett gazdagon lóg a jövendő. De nem vár a gond. Kimegy Benke a ház elé, mint a fa, amelyből feszületet is szívesen faragna a baj, úgy áll a tavaszi ég alatt. Nézi a vastagodó és elkomorult felhőket, amelyek egymást és önmagukat szemlátomást gerjesztik haragra, miközben az ő gazdag hajszálain a fogát feni a szél. A lehajló nap is lebukik egy sötét felhő háta mögött, és gondba merül az égi fény. Fehéren lobognak a mosott ruhák, s a madarak szárnyairól szemmel észrevehető fogy már a nyugalom. Az erdő mogorván lapul, és inger lékeny a lég. Sürget a gond. Visszamegy Benke a házba, és tanástalanul kérdi. Hát akkor mi legyen? Az asszony megrettenve fekszik, és nem szól. Nagy esdeklő szemét Benkére függeszti, és addig borong a fájdalmával rajta, amíg könyvbe borulnak egészen. Akkor Benke leül a heverő ágyra, és két tenyerébe temeti az arcát. Súlyos szívvel így lebeg ég és föld között. Lebeg a leszakadt gondolében, s nem tud mást tenni, csak mondja magában, hogy megtettő mindent, amit csak ember megtehet, s meg is tett valóban, mert alkut kötött a bábával, hogy május közepén idejön szükséges vendégnek a hegybe, aztán zsindejt is vállalt egy egész épületre, hogy a gyermeket előzze meg a pénz. De hát az idővel megcsalódtak. Elmegyek, mondja végre, s a bábát valahogy idehozom. Mikor? Kérdi az asszony, s mintha reménység a szárnyát mozdítaná a szavában. Most, feleli Benke. Fel is áll rögtön, vállára veti az ujjast, és egy hosszú nyelű fejszét vesz magához kézbelinek az útra. Megcsókolja az asszonyt, és indul is már. De akkor az aggodalom árnyai közül utána szól Aniska. Mikor lesztek itt? 13 kilométer a falu, mondja Benke, reggelre hazatörekszünk. A szél megcsapja indulatosan a háztetőt, és homály nyomul befelé az ajtón. A remény is megretten az asszony arcán, s a karját előre nyújtja Benke után. Ne hagyj egyedül éjszakára, mondja. Benke visszalép hozzá. Mit mondasz? Meghalok. Benke összeszorítja a száját, a foga megcsikordul. Künn borúszál a mezőre, és a szél, mint a haragos hullám, néha rázúg a tetőre. Vigy magaddal, szól az asszony, az ölemben, a kicsi szekéren.
No, gondolja Benke, az öreg lovat mégsem kellett volna eladni a télen, vagy ha eladta mégis, a Csikót be kellett volna tanítani. De hát az a nyavaja zsindej minden idejét elrabolta. Most pedig tanulatlanul nem foghatja szekér elé, nem merheti megtenni, amikor a háta mögött az élet és a halál együtt ül a szekérben, leselkedve folyton, hogy melyik marad a győztes. Merje mégis. Jó, befogom a Csikót, mondja bátran. Elömlik rajta a cselekedet nyugtató ereje, s majdnem örvendezik is már, hogy befoghatja végre jó magot a Csikót. Feláll, és erős kedvel kimegy. Elkészíti a szekeret, minek az ölét sarjúval és párnákkal puhára veti. Már nem zúg a szél, hanem szélesen és szinte hömpölyögve nyomul a borulatban. A déli tájon nagyokat hasít a villám, de az égzengése nem hallik még. Az erdők tompán zúgnak, és feszül mindenütt a tavaszi föld. Mint külü Benke, olyan a világ. Kihozza ölben az asszonyt, és a szekérágyba fekteti nagy ügyelettel. Aztán befogja a Csikót, és megindulnak. A Csikó nagyokat szippant a viharszakban, nyugtalanul és szinte röppenve emelgeti a lábát, s gyakran hátra is néz, hogy micsoda furcsa dologba keveredett. De aztán ennek a húzós játéknak megadja magát, és fiatal kedvének erejében halad a selymes mezőn. Benke bal felől fogja, és a kötő fékjén úgy vezeti. Mint a Csikó sörényét, az ő haját is lobogtatja a szél, de a morduló felhőkbe is beledugná most a fejét, olyan kedvében van. Néha előre szól a kutyának, aki fürgén vigyázza nekik az utat, és bíztatva tekint mindegyre hátra, máskor az asszony felé szállat egy-egy kérdést Benke, amire szinte örvendező mindig a válasz. Dél felé haladnak. A felhők a földre kezdenek szállni, a nap lenyugszik. A bojdult alkonyatban a fensík is elfogy éppen, s akkor, mint változás jöttén ember és állat, ők is megállnak a szélen. Tanácsot tart magában Benkes, talán csutak is a kutya. Mert bizonyít lejtőre fordul hirtelen az út, belefutván egy nagy fenyves erdőbe, amely megüli az egész rengeteg hegyoldalt, és meg is fogja, hogy el ne hordja ezredek leple alatt a szél, s az idők vize el ne mossa. Védi az erdő még az utat is benne, mert sátorát borítja föléje, s tűlevelekből szőnyeget terít rá. Megköti Benke az egyik kereket, nehogy a lejtős úton a Csikóra ráfusson a szekér. Indulunk, csutak, szól a kutyának. Keményen fogja a Csikót, és hízelegve mondikál is neki, úgy ereszkednek lassan az erdő között. Zajt sem üt semmit a szekér, mert az út puha, csak keskeny egy kicsit. Ilyenkor, midőn leroskad az este, s még a felhők is sűrítik a sötétet, bizony keskeny. De ismeri Benke minden hajlatát, s a kutya is vigyázza elől. Ott megy okos számítással az út közepén, és apró vakkantásokkal jelzi minduntalan, hogy jöhet bátran a szekér. Csak meg ne zúduljon a vihar, gondolja Benke, s éppen jókor, mert déli irányból morogva érkezik az égi borzalom. Rányomul a sötét sűrűség a fenyő rengetegre, ami nyög és szinte vonaglik, s fölötte morog, szüntelen morog a rég, de villámlik is egyre jobban. Nem vág és nem hasít azonban a villám, hanem kápráztató nagyokat pillant, szaporábban és tündökletesebben egyre, hogy az erdő már-már fényárban lobog folyton. Meghalunk, retteg az asszony. Ne félj, ott is élünk, kiáltja vissza Benke. Keményen fogja a Csikót, bár az állat kevés nyugtalansággal csuda bátran állja az égi tüzet és a szüntelen morgását a földnek. Legalább látunk, mondja Benke. Látunk, de meghalunk, remegi az asszony. De mennek, ereszkednek lefelé a tűzben, majd elérnek a patakhoz a völgyben. S túl a patakon megállítja Benke a Csikót, megtörli verejtékes homlokát, s a patak vizére hajolva hosszan iszik belőle. Aztán oda megy az asszonyhoz, eligazítja rajta gondosan a takarót, majd az arcához hajolva így szól. Látod-e, a te oltalmadra lobog az égi gyertya? Gyenge karjával a Benke nyakát átfogja az asszony, s ahogy remegve öleli, sírva fakad. A fájdalom megtörte erejét, melyet a rettegés is fogyaszt.
ugye nem halok meg. Nem meghalunk, hanem gyümölcsözünk, mondja Benke. A kutya is iszik a patakból, s miközben gyors nyalintásokkal oltja a szomját, ezüst színben villadozik a kanyargó patak. Csodálni lehetne, hogy itt az örökös magányban miképpen játszik szivárványt, de a kutya menésre buzdítja Benkét. El is indulnak, s ahogy haladnak a világló éjszakában, gyérülni kezd az erdő. A felhők fényes pillantásaiban ciheres helyek merülnek fel, majd magányos öreg fák és kövérnek tetsző füves mezők. A szekér inog és néha döccen is nagyokat, mert romlik az út. A csikó botlik a szokatlan göröngyökön, s fel-feljajdul az asszony is. Rossz az út, mondja Benke, oly halkan mondja, hogy csak a kutya felelhetne neki, de Csutaknak is elég gondja van most a goromba úton. S a döccenő bajok mellé nőni kezd az égi veszély is, mert a széllyel özönlött déli indulatba beletör nyugatról is a harag. Ez már nem is pillantva morog, mint a déli, hanem nyersen és robogva recseg, miközben fényes vonalakkal szabdalja a sűrű légvilágot. Nagy cseppek is csapódnak az útra. Keletről is áradni kezd a dű, s majd északról is a hátukba nyomul. Mindenütt nyög és nyilallik a világ, kínjában morajlik az erdő, és suhognak a mezőkben a nagyfák. Recsenve levág egy villám, meghalunk, Benke, sír fel az asszony. Nem felel Benke, mert látja jól, hogy mind az égtájak összefogtak a haragban. Inkább azon gondolkozik, hogy védelmül mit tehetne. Talán egy nagy fa sátora alatt is jobb lenne, mint ezen a megnyomorult szabadúton. Vagy egy szakadék valahol, mely úgy tenne legalább, mintha védene, ha tudna. Nincs semmi baj, kiált fel egyszerre. Oly hirtelen és örömmel szól, hogy rákapja Csutak a szemét, s az asszony is felüti fejét a szekérben. Bemegyünk az esztenára, folytatja Benke. Hát csak ugyan valahol azon a tájon van az Ádog Márton esztenája. Ügyelni kezdi tehát, hogy hol is vannak pontosabban. Nem lát a megvadult éjszakában, mert a felhők pillantásai pazarlásba mentek. Csak hasít már a villám, s oly pillanat alatt nyilallik el, hogy alig is villanatáj. De a nagy bajban mégis felnevet a szerencse, mert balra az úttól egy sejlő erdőcske szélén tüzet lát. Egyenesen oda irányozza a szekeret. S jó helyen járnak, mert a mezőn által a tűz felé aprózván az utat, hát egyszer kutya vakkant. A hangja rekedt és mély. Közeledik is, úgy hallik. Csutak mereszti a gazda felé a szemét, hogy vajon most mi lesz, de hát vak az éjszaka, s válasz nem jöhet. De késő is volna már, mert nagy düvel odarobban abban a percben a goromba kutya, s ráveti magát Csutakra. Cibane! Kiáltja Benke. Rúgná is a kutyát, de csak valami sejtelmes és égtelen gomolygást vél a szeme látni. Hörög a vad kutya, Csutak pedig csikorog. Hé, mordáj! Kiált oda egy hang. Aztán kezében egy világló vesszőnyalábbal valami legényecske fiú közeledik. A bojtár lehet, nem ismeri Benke. Mordájt mond ismét a kutyának, s a lobogó vesszőkkel is megfenyíti, mire a kutya úgy kullog el, hogy szinte csúszik a földön. Aztán oda világít a szekérbe, s látva benne az asszonyt, megkérdezi Benkét. Maguk mit akarnak? Látod, hogy vándorok vagyunk, mondja Benke. Megvakarja a fejét a fiú, majd valami jut eszébe, hirtelen ámulatba esik az arca, s futni kezd a lobogó lánggal az esztene ház felé. Nem messze van a ház, s hallik is jól, ahogy bekiált oda a bojtár. Gazduram, megjött Szent József, Máriával, se Csitkóval. Benke neveti, hogy Szent József lett belőle. Hallod, Aniska? Hallom, szól enyhülten az asszony, s már jön is a gazda. Hunyorogva jön az erdei fákja mellett, majd közelebb érve meg is ismeri mindjárt a családot. Te vagy Benke? Kérdi. Mi vagyunk, mondja Benke. Beteg az asszony, omlóban van. Szinte venné is már a két karjára Aniskát az öreg, de Benke megelőzi. Beviszi a házacskába, és ott az ölében tartja, amíg Mártonné asszony sietve ágyat vet neki. Aztán leteszi a párnák közé, és a sűrű tejszakban nagyot sóhajt. No, ez is megvan a mindenit. Aztán megkérdi az öreg asszonyt. Ila néném, érte maga valamit a bábasághoz?
Ha muszáj, mondja Ila néni. Egy ispotályt is el tudna vezetni, teszi hozzá az öreg Márton. Hát jól van, magukra hagyják az asszonyokat. A szekeret az erdő szélére kormányozzák közel a kalibához, ahol a tűz mellett már ismét szendereg a bojtár. A csikót kifogja Benke, odaköti egy fiatal fához. Az öreg is fát rak a tűzre. A két kutya pedig odasompolyogs, egymástól alkalmas messzeségben orral a tűz felé lefekszik. A vihar is lankadni kezd. Ott ül a két férfi egy-egy csutakon a tűz mellett. Rágyújtanak, s nézik a nyújtózkodó lángot, melynek kecses hajlata alatt néha nagyokat roppanva sírdogál a fa. Ülnek és várnak. Hátuk mögött a csikó vidám és folytonos hersenéssel eszi a sarjút. A két kutya néha nagyokat szusszan, s olykor egymásra veti a szemét, de megcsillapodtak immár, mert nem mutatják az ínyüket sem. A bojtár szétvetett lábakkal alszik, a kaliba tetejéről nagy cseppek potyannak a hasára. A felhők szakadoznak, éjfél is elmúlhatott már. Mit szeretnél? Kérdi az öreg. Fiút, mondja Benke. Bólogat az öreg, de nem szól. Rápillant Benke, de nem tudja eldönteni, hogy a kívánság vajon tetszik-e, vagy nem tetszik a vénembernek. Mély és rejtelmes az ilyen öreg arc. Rajta az indulatok bölcsességé száradtak már, ahogy a sarjú szénává szárad egyszer. Hát nem jobb a fiú? Kérdi Benke. A szülőnek talán, mondja az öreg. A hold növekvő sarlója ártatlan hegykeséggel előtűnik az égen. A fák lassan felmerülnek az éjj sötétből. Nem a szülőjé a gyermek? Kérdi Benke. Mondják, szól az öreg. Csak mondják? Igen, csak mondják. Mert a gyermek valójában a világé. A világban pedig baj van. Sok baj. A férfiak okozzák majd valahányat, mert a férfiak a napot és a csillagokat akarják, s ágaskodó lábuk alatt romlik a föld. Pedig itt élünk a földön, mert ez az ember hazája, s ha ez a mi hazánk, áldás kell nekünk rajta. Víg öröm, melegség és mosolygó gyümölcsök. Elhallgat az öreg, s a derengés fájtla alatt harmad gyűl a szemében. Leány kell a világnak, mondja végre. Benke küszködik magában, nem tudja, hogy miért, de jó lesnék, ha sírni tudna. De nem tud. A tűz világlik, s a hold, mint egy cseperedő kislány, mosolyog. Várnak. Végre mozgás hallik a házacska felől, majd Illa néni ujjongva kiáltja, hogy leányka született. A hírre boldogság önti el az öreg arcát, Benke pedig felkapja riadtan a fejét, majd megerednek a szeméből végre a könnyek. Ne sírj, hécskám, szól kedvesen az öreg. Nem sírok, mondja Benke, s felugrik menten, és szaladni kezd a ház felé. Nem sántít semmit, amennyire látni lehet a hajnali derengésben, csak szaladva fut, mint aki nagy rettenetben van, vagy megindító boldog örömben. A tűz feje fölött az öreg mosolyogva néz utána, s ahogy a szeme egyre messzebbre követi, boldogan veszi észre, hogy az ég alján megmozdul a fény. Feláll. Gyermeki örömmel nézi a májusi pirkadatot, és tiszta szívét elönti a hit, hogy talán mégis boldog lesz a világ.

Tamási Áron, Világló éjszaka. A második befejező rész hangzott el. Felolvasta Blaskó Péter, hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária, rendezte Sáros Pataki Zsuzsanna, szerkesztette Varga Andrea. A Rádiós Regénytárt hallották.

0: Bajta László művének részletét a Trio Concertante Budapest adta elő.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 22 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Bartók Szilvia, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Október 23-án 16 órától Budapesten a Kossuth téren ünnepeljük az 1956-os forradalom 70. évfordulóját, közölte Magyar Péter vasárnap a közösségi oldalán. A miniszterelnök bejegyzésében az egész magyar nemzetet hívja méltóképpen emlékezni a szabadság hőseire. Vasárnap véget ért Kaposváron a Katolikus Társadalmi Napok programsorozata. A program külön hangsúlyt fektetett a családokra, a fiatalokra, valamint a társadalom peremére szorult, rászoruló emberek megszólítására. Az ünnepi záró szentmisén dr. Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Szombathelyi megyés püspök arra buzdított: mindenki tegye fel magának a kérdést, mit tehet egy igazságosabb és testvériesebb világ eljöveteléért a saját környezetében. Soha nem látott számú felajánlás érkezett a Magyar Katolikus Egyház javára a személyi jövedelemadó 1%-ából, olvasható a katolikus.hu oldalon. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkárságának tájékoztatása szerint idén több mint 923 ezer állampolgár döntött az egyház támogatása mellett, ami összesen meghaladja a 8,3 milliárd forintot. Az egyház közleményében köszönetet mondott a felajánlásokért, amelyeket többek között szociális, hitéleti és felzárkóztatási tevékenységekre fordítanak. Energiaár támogatást kapnak az egyházi és nemzetiségi iskolák, valamint a szociális és gyermekvédelmi intézmények, derül ki a magyar közlönyből. Az állam kifizeti a megnövekedett energia, víz és csatornadíjak miatti többletköltségeket, hasonlóan az állami intézményekhez. Egy gépészeti berendezés meghibásodása miatt 150 megawattal csökkentették a paksi atomerőmű 2-es blokkjának teljesítményét, írta meg a portfolio.hu. Egyelőre csak annyit tudni, hogy a szakemberek már dolgoznak a hiba elhárításán, az eset nem azonos a negyedik blokk leállításával, amelynél pénteken előre tervezett főjavítás kezdődött. Az MVM közleménye nem tér ki arra, hogy mikorra állhat helyre a 2-es blokk teljesítménye. Együttműködési megállapodást kötött szombaton Marosvásárhely és Debrecen önkormányzata. A két város a kultúra, az oktatás, a turizmus, a gazdaság, a sport és a közigazgatás területén működik majd együtt, közölte az MT-vel szombaton az Erdélyi Város sajtószolgálata. A megállapodás aláírásakor elhangzott: a két város között már eddig is volt együttműködés, például a debreceni Virágkarnevál és a Marosvásárhelyi Virágvarás Fesztivál, valamint a két színház között. A kárpátaljai magyar közösség szerzett jogainak teljes helyreállítását követeli az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója, írta az MTI. A szervezet szombati küldött gyűlésén egyhangulag elfogadott sürgősségi határozat a magyar nyelvű oktatás biztosítását, valamint a szabad nyelvhasználatot szorgalmazza a közéletben és a közigazgatásban. A Nemzetiségi Unió felszólította Kijevet, hogy mielőbb ültesse át a gyakorlatba a magyar-ukrán megállapodásokat. Végül a várható időjárásról. Hétfőn több órás napsütésre lehet számítani felhő átvonulásokkal. Futó záporok legnagyobb eséllyel az észak-keleti harmadban fordulhatnak elő. Az északnyugati szél többfelé megerősödik. A hőmérséklet csúcsértéke 18 és 24 fok között várható. Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Huszonkét óra négy perc. Következik a zene közelben.

0: Hölgyeim és uraim, ez a Zene közelben műsor. És ugye milyen jó egy műsort Armstrong zenéjével kezdeni, rögtön az ember felfelé néz, széthúzza a száját, vidám, boldog. Hát igen, ez a zene valóban az élet örömet közvetítette. És nagyon örülök, hogy vendégünk, aki Bence, Csatári Bence, mégpedig a Nemzeti Emlékezet Bizottságának tudományos munkatársa. Ez azt hiszem a pontos címed, és hát könnyű zenével foglalkozol, nem akármilyen korban, hanem ami most bennünket leginkább érdekel, 60-as, 70-es évek, tehát Kádári Acéli időszakban. Megjelent egy új könyved, te mesélj róla.
1: Hallgatók és hangfogók a címe, ez már eleve egy kicsit áttételes, de valóban talán még az alcímét is érdemes megemlíteni, a Kádári Acéli könyvzenei politika alul és felülnézetből, ez a címe.
0: Tehát belül és kívülről, hogyha úgy tetszik.
1: Igen, kívülről az egy olyan értelmezés, hogy a közönség hogyan reagált bizonyos dolgokra, ez, ha úgy tetszik, egy kicsit már átevezés a szociológia irányába, de természetesen jelentheti azt is, hogy hát azért alulnézetben voltak sokszor az erészek is, hiszen ők próbáltak a monopolintézményekkel szót érteni, tárgyalni. Fenyő Miklós mondta egyszer, Isten nyugosztalja, hogy megyünk az Oriba, az országos rendezőirodába békát nyelni. Ez volt az ő elmondás, amikor Rovai Gáborral ketten karöltve, de természetesen ez a televízióra, rádióra, interkoncertre ugyanúgy, vagy zeneműkiadóra ugyanúgy igaz lehetett.
0: Milyen érdekes, hogy te ugye két generációval fiatalabb vagy, én már bőven átéltem ezt az időszakot, és ez most azért is lesz számomra érdekes, mert még csak át tudtam futni a könyvednek a kéziratát, a könyvet köszönettel nyugtázom, amit megkaptam tőled, és nagy élvezettel fogom olvasni. Tehát 60-as, 70-es évek, Kádár, Acél, könnyűzene.
1: Igen, és ugye a hangadók azok szintén, mert hogyha a címet kicsit bepróbálják,

0: próbáljuk szemantikailag elemezni. A hangadók, az is kettős értelmű kifejezés. Hozzáteszem egyébként, hogy nem én találtam ki a címet, nem engem dicsér, hanem Lépes Olvi Zoltánt, az olvasó szerkesztőket. Tehát ez,
1: de ezért, nagyon jó a cím.
0: Ezúton is hálás köszönetet
2: szeretném
0: tolácsolni. A hangadók, egyrészt ugye hangadók voltak a politikusok, akik ugye abban az időszakban a kultúrpolitikát vezették, de hangadók lehettek egy koncerten, maguk a zenészek is. Tehát azért ez egy dupla értelmezésű cím, hiszen a hangadók politikai és zenei értelmet egyaránt nyer, és a hangfogók pedig ugyanúgy lehettek a politikusok, hiszen ők voltak azok, akik cenzúráztak, így megfogták a hangot, ha kellett, és természetesen a hangfogót a saját öncenzúráltal a saját szájára is odarakhatták a zenészek. Hát ez egy borzasztó érdekes, és azt hiszem, hogy nagyon terebélyes téma. Szemináriumokon szoktam erről hosszabban beszélgetni az egyetemi hallgatóimmal.
2: Érdekli őket, gondolom.
0: Igen, igen, mert hogy olyan hallgatóim vannak, akik nem Magyarországon élnek, hanem nemzetközi csapat a Balassi Intézetben, és ez a Pécsi Tudományi Egyetem hungarológia tagozatát jelenti, és ők azok, akik, hát ugye, ha a nyugatról jöttek, akkor azért, ha a keleti blokkból, egykori keleti blokkból jöttek, akkor meg azért érdekli őket, hogy ez Magyarországon hogy is volt a saját hazájukhoz képest. Tehát volt már mongol tanítványom, de volt egyiptomi, meg New Jersey-ben élő is.
2: Nagyon jó.
0: Úgyhogy...
2: Hogy került a műsor elejére, a te kérésedre egy Armstrong felvétel?
0: Na és ez igen, ez nagyon jogos felvetés, ha már ennyit beszéltünk a nyugatiakról. Louis Armstrong többszöri nekifutásra került Magyarországra. Ezt a kulisszák mögötti manőverezést, ezt nyilván a nagy közösség sem akkoriban, sem manapság nem tudja, de azért a...
2: Nem is hiszi el.
0: Igen, talán a mai...
2: Kit bánt Louis Armstrong. Mi igen. A baj vele?
0: Igen.
2: De hát 50-es évek, 60-as évek.
0: A jazzszel nagyon sokáig problémája volt a kommunista rezsimnek, már csak azért is, mert az amerikai imperialista beszüremkedést...
2: Kapitalizmus, Coca-Cola,
0: igen.
2: Szörnyű dolog.
0: Coca-Cola mámor, igen, amire
2: te utalsz. Igen,
0: szóval ez teljes mértékben elképzelhetetlen volt, hogy beszüremkedjen. Aztán egy szovjet kultúrpolitikus, vagy inkább mondjuk azt, hogy eszéista, egy bizonyos Utyeszov volt az, aki nyilvánvalóan felsőbb utasításra megírhatta azt a cikket 1960-ban az otthoni ugye, kulturális folyóiratban, hogy mégsem annyira ördögtől való a jazz, mert hát ugye azért mégiscsak gondoljuk bele, hogy az ottani színesbőrű ültetvényen dolgozó, gyapotszedő munkások is jazzisták voltak a szó tágabb értelmében.
2: Tudod, hogy lehetett ez? Hogy nyilván a nagy pártfunkcinak a gyereke valahogy rákapott, hogy jé, ez micsoda zene, és igen. Utána ment, és akkor a papától megkérdezte, a papa meg semmit nem tudott, és aztán elindult, repedezett a tiltás.
0: Igen, igen. És valóban aztán utána ez, mint egy dominóelv szerint, akkor ugye Carlo Vivariban 60 évben már megrendezték az első szocialista jazz seregszemlét, akkor így hívták, nem is merték ezt a fesztivál szót nagyon hangoztatni. Ott a Magyarországot a Garai Trió képviselte például, ők is a maguk
2: nagyon
0: korában.
2: Jó volt, maguk Garai Attila,
0: ők gyakorlatilag az első háromban benne voltak, és aztán utána szépen elkezdődött a tapogatózás a legnagyobb nevek Ella Fitzgerald és társai után, és ezt az Interkoncert intézte, ez a Nemzetközi Koncertigazgatóság, ha úgy tetszik.
2: Hogy utálták a muzsikusok?
0: Igen, igen. Úgyhogy hozzátartozott a te szűkebb szakterületed is a komoly zene is, tehát az Interkoncerten keresztül mentek ki úgy a szimfonikusok is, vagy akár egy Kocsis Zoltánnak is kellett egy Interkoncertes pecsét, ha mondjuk Münchenben akart fellépni. De ha Moszkvában, akkor is persze.
2: Így van. Mindenkinek, kivéve Sas Szilviát, aki megkapta, kiment, és kintről kezdett el perrekedni az Interkoncerttel, hogy ő most szeretne kimaradni, mert olyan sok megkíván. Nem lehet, haza kell jön, stb. Ne menjünk bele, az egy külön történet.
0: De ezt minden könnyű zenész eljátszott egyébként. Tehát ez
2: ugyanez
0: nagyon ismerős
2: így van.
0: Metódus, amit most te itt említesz. Egyébként ki lehetett játszani, hogyha, mármint a könnyű zenészekről beszélek, mert róluk van csak tudomásom, akik vendéglátós zenészek voltak, és különböző éttermekben, bárokban játszottak, azok egy éves szerződést kaptak, voltak, és tudomásom szerint a harmadik év végén már vámmentesen hozhattak haza hangszert, autót.
2: Hát harmadik év végén minden.
0: Igen. Így van. És utána viszont abszolút hazarendelték őket, tehát muszáj volt nekik hazajönni. Magyarországon itt lehúztak.
2: Leadni a sápot.
0: Igen, ugye 10% ez nem is egy korrupció, hanem ez gyakorlatilag egy hivatalos
2: törvényben.
0: Igen.
2: Megszabott.
0: És utána minimum egy évet itt van Magyarországon kellett zenélgetni, bármelyik bárban, étteremben, vendéglőben, stb., akár egy 20-rangú csehóban is, és utána megint lehetett kimenni jobbnál jobb helyekre egyébként, azért a nyugati...
2: Hajókra.
0: Igen, tehát a nyugati vendéglátóhelyekről nagyon jó emlékeket idéznek fel a korabeli vendéglátósok. Hozzá kell tennem, még őket is ellenőrizték, mert az Interkoncert kétszer egy évben ki kellett, hogy menjen a saját kuncsavtjait, úgymond, akiket ő patronált.
2: Nyíltan tetszik. Vagy titkosan?
0: Teljesen nyíltan. Tehát akkor oda telefonált Hamburgba, mondjuk, hogy figyeljetek, holnap érkezem, megnézem a műsorotokat. És akkor kiment Magyarországról, megnézte, aláírt egy papírt, írt egy rendtést.
2: Jól érezte magát.
0: Egyébként egész biztos, tehát azért ezt ne legyenek fel a kétségeink, és utána pedig ment a következő, tehát kb. 2 hétig tartott egy ilyen vegzatúra, szószoros és átvitt értelmében jelent, és utána hazajött, megírta a jelentést. Ugye ez nem ügynök jelentés, de ez egy hivatalos jelentés, ami egyébként nyilvánvalóan aztán később a belügyminisztérium azt talán islandolt, nem csak a kulturális tárca.
2: Kössük dátumokhoz, mert az előbb egy dátumot mondtál, talán 74-et, amikor az első jazz fesztivál.
0: Az 61-ben volt 61. Már az első jazz fesztivál, igen, mármint amit a szocialisták csináltak, és aztán 65-ben jött, 65 nyarán jött Louis Armstrong, és mint azt az előbb már kicsit említettem, vagy szörmentén utaltam rá, hogy ő már többször nekifutott ennek, hogy Magyarországra jöjjön, de nem sikerült. Mindig lepattant a korabeli pártfunkcionáriusoktól, vagy hát pártaparatcsik, nem is funkcionális, csak aparatcsikoktól, és aztán 65-re végül is megérett a helyzet, úgy látszik. Ugye ne felejtsük, 1965-ben már készítették elő az új gazdasági mechanizmust. Tehát erről már 64-ben a politikai bizottság döntött, vagy határozott, 66 május aztán az MSZNP kongresszusán is ezt elfogadták. És
2: miket
0: aztán...
2: tudsz? Én átéltem, de fogalmam nincs.
0: Igen, de hát én ezt kutatom, és 68. január 1-től is be is vezették ezt.
2: E háttérhez egy kis színes, vagy több kis színes. Ugye a 60-as évek eleje. Én zeneakadémista koromban nem csak az akadémiára jártam, hanem kórusoknál úgymond dolgoztam zongora kísérőként, korrepetítorként, néptáncot kísértem nagy örömmel és nagyon lelkesen. Ezek ilyen kis pénzecskéket hoztak, amiből én mindig elmentem utazni. De nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy úgy egyszerre repedezett minden. Ugye a jazz az, ahogy te is említetted, tiltott bárány, vagy ha nem is teljesen kimondottan tiltott, de egy olyan nem szeretem bárány volt.
0: Igen.
2: És akkor elkezdett repedezni. Hogyan? Úgy például, hogy nem kisebb művész, mint Pege Aladár, ugye a világhírű nagybőgő művész, a főutcán az egyik presszóban játszott tánczenét. Oda vittük a kislányokat táncoltatni annak idején, amikor én is fiatal voltam, és ő nem csak ezeket a akármilyen tinglitanglikat muzsikálta, egyébként nagyszerűen, hanem időnként, amikor kedve volt egy-egy Bach szóló darabot, Bachot, nagyszerű művész volt Pege Aladár. Más vonalon ugyanezt mondhatom el, hogy a te is tudod, hogy az Alkotmány utca és a Bajcsi kereszteződésénél volt a Dália kávéház, ahol a legnagyobb, még élő, a 20-as, 30-as években jazz életet létrehozó magyar művészek is előfordultak, meg az újak, Szakcsé, Vukán és sorra mindenki.
0: Igen.
2: És egyetre egy dátum, 1964. Én már befejeztem a Zene Akadémiát, és 63-tól már rádiósként működtem, és mellette kaptam könyvmegbízást, én is, és teljesen más vonalon, pedig Pernye András, aki a kor legnagyobb zene tudorai közé igen. tartozott, azok közé, akik nem csak kutattak, meg előadtak, meg tanítottak, hanem írt kritikákat, írt könyveket, és hallatlan nagy érdeklődése volt. Na most ő volt az, aki 1964-ben már egy könyvet jelentetett meg a jazzről, igen. zárójel, évtizedekkel korábban a 20-as években Molnár Antal zenetudós, nagy nevű muzsikus akkoriban Jazz Band címmel írt egy magyar könyvet, ami kiderült, az első között volt Európában, ami megjelent a jazzről. Voltam annak idején a New Orleans-i Jazz Múzeumban, és ott ismerték ezt a könyvet. Tehát Molnár Antalnak a 20-as években megjelent Jazz Bandjét. Tehát egyre inkább tágult a kör, meg hát az ifjúság mindig tudod, nem csak a jazz karolta fel a könnyűzenét, karolta, és mindez együtt járt a rendszernek a repetitív.
0: Igen. És ebben a repedezésbe tudott befurakodni 65 nyarán Louis Armstrong, és nagyon érdekes, hogy ez is azért egy kicsit ilyen szocreál módon sikerült megrendezni, mert ugye ha...
2: Népstadion,
0: igen, 70 ezer ember, 70 ezer fizető néző, és ki tudja még hány, amikik hát, nem fizettek.
2: Ott voltam.
0: Igen, óriási élmény. Említetted is itt a műsor előtt, hogy ez egy nagyon nagy reveláció volt ott rád is, és szerintem mindenkire. A lényeg, hogy kb. 12 órát töltött a művész úr Budapesten, tehát késett a gépe, Brüsszelből jött, Párizsba ment tovább, és nagyon-nagyon ki volt számolva minden perce, de azért hála Istennek tiszteletét tette Magyarországon nálunk. Vörös szőnyeggel fogadták, és ugye a televízió híres bemondónője viszonylag jó angol nyelvtudással köszöntötte, és kb. Egy-két perces beszélgetés, felületes beszélgetés után
2: ez a Takács Marika?
0: Takács Marika, igen, pontosan.
2: Igen. Ezt nem tudtam.
0: Igen. És a lényeg, hogy ezt a koncertet, azt amikor szépen lekerekítette, és tényleg tomboló siker volt, tehát ezt azt hiszem, hogy akkor te is tanúsíthatod. Utána azért nagyon-nagyon körülményes módon sikerült a közönséget elutaztatni. Nem tudom, te hogy jutottál haza, hogy emlékszel még ennek a részleteire? Igen. Mert aztán utána
2: de én... olyan bódulatban voltunk, találkozni a világ akkori talán egyik legnagyobb, hanem a igen. legnagyobb jazz muzsikusával. Ráadásul, hogy mondjam, ő igazi nagy koncertet adott, tehát élvezte a koncertet, pontosan. Konferált közben a közönséget, hergelte jó értelemben, nagyon nagy este.
0: Állítólag még egy cigit is elszívott közben, hát
2: ezt nem tudom.
0: Igen, de vannak ilyen urbánlegendek. Ami viszont még érdekesebb, hogy az elszállításról nem nagyon gondoskodott a rendszer. Tehát a BKV vagy annak jó jogelődje, a Beszkárt nem működött, ugye már rég nem jártak a buszok, amikor véget ért a koncert. Tehát valaki vagy gyalog ment haza, vagy taxival, vagy biciklivel, vagy a környéken lakott, vagy ott aludt valahol, de a lényeg, hogy nagyon érdekes módon, ez egy, tényleg egy ilyen szocialista, ez a homoszovjetikusnak a hozzáállása, ami akár a korabeli BKV, akár a korabeli taxisoknak a hozzáállása volt, hogy a taxi is akkor állami kézben volt, nem is volt messze nagyon a taxiközpont, ugye az akkori Népstadion, hiszen ott volt a Kerepesi úton, ha jól tudom, a mai napig is ott van a főtaxinak az állomás helye, a főállomás helye, és a taxisok írd és mondta, nem voltak hajlandók este 10 után taxiba ülni, akiknek lejárt
2: látod ezekre, én nem emberik.
0: Akiknek lejárt a munkádi, azt mondták, hogy nekem attól se több, se kevesebb fizetésem
2: akkor
0: nem
2: lesz. Akkor miért maradjon
0: fel? Igen, szépen betankoltak, a közönség, a távozó közönség szeme láttára ott még tankoltak egyet az Áforkútnál, még nagyon sokan emlékezhettek az idősebb hallgatók közül, aztán bementek szépen, besonfordáltak a taxigarázsba. És ugye ez történt a BKV-val is, állítólag a 70 ezer emberből nem egészen 5 ezer ember volt az, aki BKV-val tudott hazajutni. Megdöbbentő adat.
2: Meg érdekes a háttérhez, mert ugye igen. koncert, kipipáljuk, meg volt, szép volt, jó volt, de mi van mögötte, mindig ez az igen. érdekes. De még érdekesebb talán az, hogy ez aztán még inkább lökést adott az erjedésnek.
0: Igen.
2: Jazz vonalon is, és egy picit könnyűzenei.
0: Igen, hiszen rögtön a következő évben, és hát persze itt azért lehet azon vitatkozni, hogy a tyúk volt előbb, vagy a tojás. Nyilván a 65-ös nagy koncertje Louis Armstrongnak már az erjedés egyik fő fázisában volt, ugyanakkor 66-ban ugye megrendezték az első Táncdal Fesztivált. Ugye erről is sorok a Hangadók és Hangfogók című könyvemben, mert azért ez egy nagyon fontos mérföldköve volt a hazai könyvzenei történetnek.
2: Mert ugye voltak akkor is úgynevezett slágerek, és igen, slágereket éneklők,
0: igen,
2: és mellette cseperedtek, és egyre jobban mutatták magukat, akik nem slágerzenét játszottak.
0: Igen, pontosan. Aztán később persze ez is átalakult olyan műfajjá, ami slágereket is gyárthatott, lásd az Omega együttes, lásd az LGT együttes, és még sorolhatnánk itt naposszat. De a lényeg az az, hogy valóban a Táncdal Fesztivál a korábbi Sláger C szerzőjének is, lásd ugye Fényes Szabolcs, vagy Bágya András, ugye csak a legnagyobbakat
2: szóval említsük. Úgynevezett öregek.
0: Igen, igen. Aldoboly Nagy György, aki aztán később ugye az egyik legnagyobb sikerszámot írta. Szóval mindenki oda tette magát, természetesen itt is voltak szűrők. Nagyon érdekes, hogy egy másik adatot ad hozzak ide, mert a számok nagyon sok mindenben segítségünkre vannak.
2: Meg tények.
0: És igen, és nagyon igen, sok mindenben segítségünkre vannak a korszak megítéléséhez is. 1971-ben 1725 dalt ellenőrzött a Táncdal és Sanzon Bizottság. Ugye 71-ben is, 66 és 72 között voltak a Táncdal Fesztivál, 71-ben úgy szintén rendeztek egyet. Ekkor nyerték meg ugye az Alatnai Sarótának volt a, illetve a Fiú Egyházból, nem az 69-ben volt, de a lényeg az az, hogy 71-ben is nagyon sok sikeres darab született, és 1725 darabból mindösszesen 331-re mondták azt, hogy engedélyezik. Ennyit engedélyeztek, és még tovább...
2: Érdekes az arány.
0: Igen, tehát ez majdnem hatszoros. Igen. És volt még 150, amit módosításra küldtek vissza. Az összes többit azt mondták, hogy mehet a levesbe. Nyilvánvalóan azt nem lehet annyira szigorúan látni, hogy hú, ezek a kommunisták mennyire vonalasak voltak, és mennyire szigorúak voltak, mert nyilván ennek volt egy része, ami a színvonalat akarta védeni, tehát volt ennek egy ilyen színvonalvédő.
2: Ami rendben van.
0: Igen, pontosan hatása. Ugyanakkor persze voltak olyanok, akik azt gondolták, hogy hú, hát ezek a szövegek már kicsit túlülnek a célon, egy kicsit már az inger küszöbünket túllépi, írassuk át vele, vagy egész egyszerűen tiltsuk le.
2: És volt, aki hallgatott rá, igen, és átírta, igen, volt, igen, aki nem.
0: Igen, igen, tehát aztán persze most név nélkül van olyan, aki a mai napig azt mondja, hogy nem írta át, de közben tudjuk róla, hogy átírta.
2: De ez egy szamárság tulajdonképpen, ezt fel kell vállalni.
0: Persze.
2: Semmi baj, hát
0: igen.
2: Mindent a saját korában kell megítélni, utólag könnyű bölcsetekre.
0: Igen, igen, és azzal, hogy átírta, azzal tulajdonképpen csak azt bizonyítja, hogy valóban működött a cenzúra, és valóban neki valamilyen szinten kompromisszumot kellett kötni a rendszerre. Lehet, hogy ezt érzi az a bizonyos illető most terhesnek saját maga. Nézed, ez legyen már az ő gondja.
2: Az mindig szórakoztató, hogy utólag akár zenei területen, akár nem zenei területen, hogyan próbálják átrajzolni magukat.
0: Igen.
2: A művészek. Igen. Pláne a zene területén, mert az nem mindig konkrétan megfogható. Szövegben igen, de nem csak szövegben, hanem zenében is lehet utalni erre, arra, amarra.
0: Hogyne, persze. Igen, és azt a 70-es vagy 80-as években is lehet olyat mondani, ahol egy picit megpróbálták belerakni mondjuk egy karácsonyi dalt a Bojtorján együttes, hogy kis Jézusra utaltak. Ők ugye nagyon sokszor megérték azzal, hogy szerettek volna egyházi zenét megzenésíteni, áthangszerelni, újra gondolni és kiadni. Aztán ezeket a 80 ez például sikerült is, nekik lett egy olyan karácsonyi albumuk, ez is volt a című.
2: Melyik együttes, album. Még egyszer?
0: Ez a Bojtorján együttes, a country zenekar.
2: Úgy van.
0: 84-ben mégis egy karácsonyi albumot kiadhattak, ez is egy nagyon furfangos történet, röviden csak annyi, hogy Erdős Péterrel az akkori egyébként valóban botfülű popcézárra meg kellett, hogy állapodjanak.
2: Botfülű, de nagyon okos.
0: Igen, és nagyon...
2: Nagyon dörzsölt.
0: Ravasz, igen, ez a szó jutott nekem is az eszembe. Szóval lényeg, hogy végülis kötött a Bojtorján együttessel egy exkluzív szerződést, ez akkoriban nem volt nagyon divat, de azt tudni kell erről a szerződésről, mármint ezekről a szerződésekről általában, hogy előadói jogdíjjal is járt. Ugye Magyarország, sokszor azt mondom, hogy nem volt a legvidámabb barak, ebben az egy esetben a legvidámabb barak volt mégpedig azért, mert a volt szocialista országokban sehol nem volt előadói jogdíj, csak percdíj volt, ugye azt tudjuk a lemezek feljátszása után járó percdíj, meg volt a szerzői jogdíj, az adott szövegíró, meg a szerző.
2: az előadói.
0: Igen. És az előadói jogdíj az 76 novemberétől jött be, és nagyon keveseknek adatott be, először a Bergendi Együttesnek egyébként, Erdős Péter maga ajánlotta fel, illetve maga rendezte ezt a szerződést ugye tető alá, aztán később a Bojtőre Együttes is kiárta magát a 80-as évek elején, és benne volt egyrészt az, hogy előadói jogdíjat kapnak, tehát a dobos, meg az éppen nem zeneszerző tagok is megkapták az előadásért, ha a szerzőségért nem is, hiszen azért nem lehetett, de az előadásért megkapták a jogdíjukat. Ez ugye mai napig most már evidencia a zenészek körében. Ugyanakkor azért az exkluzív szerződés azt is magába hordozta, hogy azért a korabeli szocialista elvárásoknak pedig eleget kellett tenniük, és például nem szíthatták a rendszert, tehát ez evidens, nem lehettek kétséges vagy kétértelmű kiszólásaik. Szóval voltak ilyen megkötöttségek, de a lényeg, hogy és a harmadik, ami miatt ezt elmeséltem, hogy kötelező volt nekik évente lemezt kiadni. És a Bojtőre Együttes azt mondta, jó, hogy volt már kettő, ugye az első a Csavargódal, a másik a Történetek, és a című lemezek, és a harmadikban a bizonyos karácsonyi albumnál azt mondták az Erdős Péternek, hogy elnézést, Erdős Ertás, de nincs más a tarsolyunkban. Ha kötelező kiadni minden évben egy lemezt, akkor mi ezt szeretnénk. És az Erdős nem tudott erre mit mondani. Tehát ahogy az előbb említetted, hogy ravasz volt, meg furfangos, meg dörzsöl. Itt most valahogy őt, a saját szerződése által egy kicsit őt megzálták, vagy legalábbis őt, az ő eszén jártak túl. Hát ez kemény győző zenekarvezető furfangját, igen, dicséri.
2: Egyébként én mindig kedveltem a Bojtórjánt. Mostanában már nem hallasz róluk
0: sokat. Nem, ez egy furcsa történet, nem is mennék bele, ezt majd akár kemény győzőt nálad elmondja, ha akarja, de most nem létezik a Bojtőre együtt.
2: Jó, viszont nagyon sokat beszélgettünk, és ez egy zenei műsor. Javasoljál, légyen kedves, egy erről az időről, erről a területről, bármit. Jó. És bejátszunk.
0: Hát nézzük akkor meg, vagy hallgassuk meg egészen pontosan az LGT együttestől a Nem adom fel című számot. Ez már csak azért is érdekes, mert ennek az eredeti címe az volt, hogy köszönöm a rakétát. Nem találtam meg az eredeti szöveget, talán Dusánt kéne megkérdezni, és lehet, hogy egyszer emiatt meg is fogom keresni, de gyakorlatilag egy új szöveggel kellett ezt a dalt megírni.

0: ez volt az LGT zenéje, ez pedig a Zene közelben műsor, melynek vendége Csatári Bence, a Nemzeti Emlékezet Bizottság tudományos főmunkatársa, és most jelent meg nemrég egy újabb könyve, ami természetesen ezzel a korral, tehát a Kádári, ahogy az alcímben is írod, a Kádári acéli könnyűzenei politika rejtelmeibe vezet bennünket, és hát, hogy mondjam, nagyon sok meglepő dolgot tudunk, én mondom a többes számot, mert én átéltem ezeket az időket, de aki nem, annak is érdekes lehet, hogy egyszerű slágerek, vagy popzenék, vagy könnyűzenék is mi mindent háttérrel rendelkeznek. Tehát egy piciben is mennyire felnagyítódik a világ, mennyire leképeződik.
1: Igen, tulajdonképpen a zenészeknek a habitusa, nyilvánvalóan nem voltak egyforma habitusúak, de a zenészeknek ez a fajta, hát majdnem kívülállása, mert hiszen ők nem voltak állandó alkalmazásban sehol, szemben mondjuk a komoly zenészekkel. Az Ori alkalmazta őket, de csak ideiglenesen, egy-egy turnéra 30-40-50 előadásra kaptak szerződést. Hát ezért is olyan arcspirituálisan alacsony például a nyugdíjuk, mert nem nagyon tudták. Az Ori, amit tudott, levont, aztán itt kézen közön még a pénzek is eltűntek állítólag, de a lényeg, hogy tényleg ilyen nagyon, akár 5 számjegyűek jelen pillanatban az ő nyugdíjaik, és hát ezt valahogy egyébként rendezni kéne, ez egy régi sérelme ennek a szakmának, hogy ezt hogy tudnák, azt meg majd bízzuk a kulturális életvezetőire, illetve a politikusokra.
0: Ráadásul azért is lenne ez nagyon fontos, mert más területen sem elégedettek a nyugdíjjal, de legalább van.
1: Igen, persze.
0: És nekik nincs, és ők, nekik nincs olyan védő ernyőjük, mint a akadémia, a művészeti akadémia,
1: persze,
0: és a többi, ahol egész magunk között azért néha teljesen érthetetlen összegekről és összefüggésekről hall az ember, hogy valaki akadémikus lett még a kezdetben, Makovec alapítása, igen, idejében, és egyszer a Kocsis Zolival szinte játékból végignéztük a neveket, hogy kik tartoznak a zenei, igen, osztályhoz, igen, nevezzük annak, és sem a Zoli, sem én a felsoroltak körülbelül 40%-áról még csak nem is hallott. Még egyszer mondom, de felelősséggel mondom. Tehát teljesen ismeretlen nevek, aztán picit utána érdeklődtem, és akkor mondták, hogy a Makovecnek voltak a barátai, ismerősei. Hát nem tudom. Szóval, hogy nincs rendben, az biztos. Mert egyrészt a úgynevezett könnyűzenészeknek is a teljesítménye a maguk területén abszolút elismerésre méltó a legnagyobbaké, és az úgynevezett komoly zenészek közül pedig, mondom, soknak a nevét sem ismertük, mondom a többet számot, vagy pedig a nagy közönség nem is hallott róluk máig.
1: Igen, igen, ez azért
0: megdöbbentő. Tehát aránytalan.
1: Igen. Most azért azt lehet tudni, hogy a könyvzenészeknél működik egy szociális bizottság az Artisiusnál, a szerzőjogvédő irodánál, tehát becsületükre legyen mondva, ott azért működik egyfajta toldozgatás, foldozgatás, nyilvánvalóan a konkrét összegeket nem ismerem, de van némi sejtésem arról, hogy azért ez tényleg az éhenhaláshoz sok, a megélhetéshez kevés lehet.
0: Igen.
1: Mondjuk a mini együttes egyik vagy másik dobosa esetében, akik ugye szerzőjogdíjat nem kapnak, mert nem írtak dalokat, előadójogdíjuk
0: minimális
1: akkor, igen,
0: volt.
1: Igen, mert hogy
0: nem tanítottak,
1: igen,
0: tehát nem volt állásuk.
1: Igen, így aztán innentől kezdve csak arra vannak hagyatkozva, amit esetleg leadnak a számokat utána, és a szociális döntéseknek az örvény kaphatnak még. Ez szomorú, ezt valahogy tényleg rendezni kéne, de hát erre nem tér ki a könyv egyébként, tehát ez most csak egy ilyen kis...
0: Ez egy kitérő, de aktuális.
1: Igen, abszolút.
0: Abszolút.
1: Aktuális már sajnos 20 éve legalább, de lehet, hogy régebb óta. Úgyhogy ez egy nagyon, nagyon akut kérdés. És nyilván lehet arra bazírozni, hogy szépen lassan a kiöregedéssel majd elmúlik ez a probléma, mert egyre kevesebben lesznek azok, akik emiatt lázonganak. Mert hát ugye ezért ne felejtsük el, sokan kényszerpályán vannak pont emiatt, és kénytelenek napi szinten ezzel foglalkozni, holott 80 pluszosan nem biztos, hogy ugyanazt azokat a dalokat kellene énekelni egy adott előadó, művésznek most tényleg direkt nem mondok neveket, mint amit mondjuk 20 évesen énekelt.
0: Hát
1: a Tárcsa Fesztiválon mondjuk 66-ban.
0: Bár a közönség egy része arra emlékszik, igen. És ezeket szereti hallani,
1: hogyne?
0: És ezeket jó visszahallani, mert visszahozza a fiatalságunkat. Tehát,
1: Én voltam Tánzda Fesztiválos, ugye Papp László Sportarénában összeröffenésen, tehát ugye nagyon nagy volumenű koncertken, ahol Pór Péter, Kós János, és nagyon sokan Fenyves Igabi és társai, tehát a legnagyobb győztesek és legnagyobb slágereknek az énekesei megjelentek. Az utóbbi években már, egy-két éve már ez nincs, de a legutolsó kezdeményezéseknél pedig már jöttek az új generációs énekesek, énekesnők is, amely nagyon kellemes, ugye szerintem hozzáállás, mert akkor így azt sugallja legalábbis, hogy a stafétát van kinek átadnia, és van kinek átvennie.
0: Egyébként ez az egész terület, tehát nem véletlen, hogy ott dolgozol, tehát nemzeti emlékezet.
1: Igen.
0: Boncoljuk egy picit ezt a kifejezést, címet.
1: Igazából a munkahelyemnek nagyon sok feladata van, és nagyon sok hiátust kell betölteni az elmúlt időszakokhoz képest, hiszen a kommunizmus áldozatainak az emlékét tényleg ápolni kell. Tehát ez nem, és most persze a zenészek is ide tartoznak nyilvánvalóan, ahogy Nagy Feró mondta, nem recskre küldték őket követ törni, de akár, mert ugye az az 50-es évek közepétől elmúlt.
0: De a Cifra Györgyöt elküldték követ törni, tehát erre is
1: lehet,
0: van.
1: Lehet, erre gondolt, amikor a Feró, amikor ezt mondta.
0: Hogyne?
1: És nyilvánvalóan azért itt szolidabbak voltak a módszerek már a 60-as, 70-es években, hiszen maga a rendszer is konszolidálódott, de azért a Nemzeti Emlékezet Bizottságának oda kell figyelni arra, hogy milyen típusú áldozatai voltak a kommunizmusnak. Én azt kell, hogy mondjam egyébként, hogy valahol kézen közön mindenki, lehet, hogy ez túlzás, de nagyon sokan az áldozatai voltak. Azok, akik nem tanulhattak tovább az orvosi egyetemekre, különböző más egyetemekre, ilyen olyan megfontolásból, az összes egyháztag, az összes hívő ember, az összes, ugye a zenészekről most beszéltünk, és nagyon sokaknak vannak fájó pontjai. Csak hogy egy példát mondjak, édesapám ezt szokta mesélni, kötelező volt a tanároknak augusztus legvégén, az alakulődésük után, apukám tanár volt, a hitta beiratkozásról lebeszélni a szülőket. Tehát ilyen időket éltünk. Én erről mit sem tudtam, akkor én még nagyon kis gyerek voltam, de aztán ezt nyilván apukám elmesélt, és rettenetes, de itt a katolikus rádióban talán ezt el is lehet mondani, sőt, itt van a legjobb helye, hogy egyszer hallotta azt, hogy az egyik kollégája egy sok gyermekes családfőt beszélt le a füle hallatára a hittan beiratkozásról. Tehát az volt a cél, hogy senki ne járjon hittanra gyakorlatilag, mert ugye hivatalosan azért fakultatív volt a hitoktatás. És úgy képzeld el előtt, hogy amikor ment haza a bácsi, az apuka, és lebeszélték róla, tehát sikerre járt apukám kollégája, a hazafele menetti úton összeesett, szívinfarktust kapott és meghalt. Tehát volt ilyen is. Tehát erről is érdemes beszélni, mint ahogyan a termelőszövetkezet, ha már a vidéktől tartunk, a termelőszövetkezeteknek az erőszakos létrehozásáról és a teljes nihiljéről, mert ott azért gyakorlatilag nem zajlott tisztelt a kivételnek termelékeny munka, hanem ott azért ment a kapun belüli ugye, munkanélküliség, ahogy azt szokták mondani.
0: Van mit kutatni.
1: Van, igen, igen, és természetesen én azért hálát adok a Nemzeti Emlékezet Bizottságának, hogy azért én a könyvzenére feküdhetek teljes mértékben.
0: Más is kutatja ott ugyanezt
1: ott nem, a területet? Nem, viszont nekem azért van más feladatom, például a tájékoztatási hivatal, ami egy média felügyeleti szerv volt, annak a története is az én feladatkörömhöz tartozik.
0: Na, és ők adták ki annak idején ezeket a pirossal áthozott belső tájékoztató.
1: Igen, belső könyvnyomatosak voltak, és hát erről is született már egy könyvem egyébként, csak hogy zárójelen.
0: Tehát akkor a legvadabb politika.
1: Igen, igen, hát az kultúra, ez médiapolitika, tömegkommunikációs politika, főleg az 50-es évek közepén. Tehát az egy másik történet, de szerintem még ott is előfordul, hogy a könyvzenészek beszüremkedtek a témában, hiszen a zenészekről szóló média híradás sokat is befolyásolhatta a tájékoztatási hivatal.
0: Hát tulajdonképpen ma is vannak olyan témák, amikhez tudtommal még nem nyúltak az újságírók, zenetörténészek, történészek. Két példát mondok, az egyik, csodálkozni fogsz, Azaria, akinek a zenéje hozzám nem áll közel, de érdemes lenne a jelenséget kutatni.
1: Igen, ezt azért éppen
0: ilyen, ilyen még nem volt Magyarországon, hogy valakinek ennyi idő alatt ilyen fantasztikus felfutáson legyen, aztán ki tudja, mi lesz a dolognak a vége. De minden esetre, mint jelenség, hogy három stadiont egymás után megtölt a tinik tömegével, igen. A másik meg, akkor a zene másik területe az úgynevezett komoly zene. Igen. Én zenetörténész vagyok hozzám, ez áll, bocsánat, ez áll közelebb. Érdemes lenne a 45 utáni időszaknak a zenei szemléletét kutatni. Nagy nevű zeneszerzők álltak ki Bartók ellen. Nagy nevű zeneszerzők írtak kis silány tömegdalokat. És így tovább, és így tovább. Hallatlan érdekes lenne.
1: Igen, és abszolút egyetértek veled, úgyhogy ez...
0: Köszönöm szépen. Tovább vinni az ötletet.
1: Egyrészt köszönöm szépen az bizottság. Ötletet. Mások is mondták. Ezt egyébként komoly zenével, ha jól emlékszem, a Pázmány Péter Egyetemen a Windhager Ákos kollégám azért foglalkozik komoly zenetörténettel 50-es évek.
0: Tehát, 50-es évek
1: tehát lehet, is? Hogy igen, lehet, hogy...
0: Szívesen meghívnám.
1: Igen, majd műsorba, akkor megadom a szerelhetőséget.
0: Így van, így
1: tehát,
0: van.
1: Vele
0: publikát is.
1: Úgy tudom, hogy igen, igen. Még volt is egy könyv, amiben egyébként én is közreműködtem egy fejezet erejéig, egy tanulmánykötet, aminek az volt a cím, hogy a Sostakovics-szindróma. Úgyhogy...
0: Ez is érdekes.
1: Szerintem tényleg ez,
0: de mindig egyszerűbb a távol lévőről írni, igen. Sostakovicsról, mint nem akarok nevenni ja, senkit, mint persze. Az itteniekről.
1: Igen, igen, igen.
0: Mert még a rokonok élnek, és minden mondat ellenségeket és igen. Reakciókat
1: küld. Igen, igen. De
0: pedig, hát ahogy az ügynöklistát feltárják, ugyanúgy ezeket is érdemes lenne feltárni.
1: Igen, igen. De egyébként még a könyvzenetörténetben, hogy egy picit visszalavírozzunk az eredeti témához, szintén vannak nekem még fehér foltjaim, még tervezek. Például ugye a szakszervezetek országos tárcsa, vagy általában ugye a szakszervezetek, benne voltak ők is sokszor a koncertszervezésben. Tehát ugye nyilván az Ori meg az Interkoncert volt a két nagy vállalat, és kvázi monopóliumuk volt ugyan, de azért amikor a helyi gyárakban például koncerteket szerveztek, és ugye Kósi János előszeretettel emlegette nekem, hogy nők napján, március 8-án nőnapon, már reggel 6-kor a munkásnőknek énekelt, vagy munka előtt, vagy a műszak végén, és ott az öltözőkben köszöntötte fel a nőket néhány Kósi János dallal, szóval a szakszervezetek részéről szerintem bőven lenne még mit kutatni a könyvzenét terén, és a Hazafias Népfront is egy hasonló kaliberű plénum volt, mert hogy ne felejtsük el, például a Pusztavacsi Békefesztivált, aminek volt egy rockfesztivál leágazása is, majdnem 300 ezer ember volt ott. Nyilvánvalóan ez egy olyan adat, amiben benne vannak a kisgyerekek, a babakocsis kismamák is, mert ugye ez egy ilyen búcsús népünnepé volt, de mégis a Béke tanácsnak volt a leágazása. Szóval ott is történtek nagyon érdekes dolgok. Egyébként ebből a kötetből pont kiszerkesztettem azt a fejezetet, benne lett volna eredetileg, ami a Pusztavacsi Rockfest vagy Békefesztivál.
0: Majd egy következő könyvben.
1: Igen, igen, egy következő kötetben. Ennek a kötetnek egyébként tervezzük a további folytatását is, tehát ennek a Hangadók és Hangfogóknak talán lehetne egy Hangadók és Hangfogók 2, meg 3, ennyi még mindenképpen van a felgyűjtött és felgyűlemlett anyagban, hogy még lehetne két kötetet összehozni.
0: Hát így tovább. Egyébként hogy konkrét saját példát mondjak, 50-es években, ugye én 56-tól 61-ig jártam a Zeneakadémiára, és mellette, már talán említettem, kórusoknál dolgoztam, néptánc együtteseknél. Na most úgy tessék elképzelni, hogy abban az időben, 50-es évek második fele, 60-as évek eleje, azt hiszem 3000 kórus működött Magyarországon. Lehet, hogy a szám nem stimmel, de fantasztikus nagy szám, és minisztériumoknak volt kórusa, munkásőrségnek volt kórusa, még tudom, egyik rádiós kollega, Révész László vezette azt a kórust, tehát hihetetlen nagy zenei élet volt, mozgás volt a tömegek számára is. Még egyszer mondom, akkor divat volt, sik volt kórusban énekelni.
1: Igen.
0: Igaz, hogy akkor még ugye Kodály tanár úr egy ideig köztünk volt, és az ő hatása fantasztikus nagy volt, és az iskolák ontották a szolmizálni, énekelni tudó, sőt, énekelni szerető
1: igen.
0: diákokat, akik aztán visszajártak az iskola kórusába, alakítottak olyan kórust, tehát megvolt a zenei életnek ez a pezsgése.
1: Hát azért hadd tegyek hozzá egy apró magánjellegű megjegyzést, az én legnagyobbik lányom is, a Kodály Zoltán kórusiskola, most már 6. osztályos növendéke, úgyhogy...
0: Nagyszerű, gratulálunk!
1: Szintén a Kodály növendék, ugye Sapszon Ferenc hát által
0: nekem
1: vezetett.
0: Mondod, nekem nagyon jó barátom, 2 napja volt nálam, és na, nagyon jól hát beszélgettünk.
1: Kicsi a világ, és
0: nagyon
1: gondoltam.
0: Kicsi a világ, nagyon kicsi a világ, és tényleg ott a legtisztább, nagyszerűbb hagyományokat őrzik.
1: Igen.
0: Tehát ott nincs ilyen öncélú szolfés verseny, meg ilyesmi, ki tud gyorsabban leszolvizálni akármit, hanem zenéről van szó, kórus énekről van szó. A kórus meg ugye együttes produkció, igen. ahol muszáj, ugyanúgy, mint a sport csapatban.
1: Pontosan.
0: Ugyanaz, igen. csak a művészettel.
1: Igen.
0: Örülök, hogy olyan lány oda jár.
1: Igen, és mellette fuvolázik, úgyhogy szóval nagyon sok mindent ott azért lehet. Hát külön magán énektanáruk van, az biztos tudod, tehát azért a gyerekeknek magán énekórájuk is van, ugyanúgy érdemi egyel lezárva az egyes
0: éveket. És ez nem azt jelenti, hogy operisták lesznek.
1: Persze, de persze.
0: Megvan a lehetőség.
1: Egyrészt megvan a lehetőség, másrészt pedig megszerették a zenét is. Ennél többet azt hiszem.
0: És amit Kodály tanár úr mindig mondott, hogy nem csak zenéről van szó, hanem
1: hozzáállásról,
0: emberi válásról.
1: Egyfajta mentalitás. Igen, én nekem egyébként ez valóban nagyon mély meggyőződésem, hogy a zenélés az egy kicsit átalakítja, vagy a jó szó értelmében formálja át az embert. Tehát másként áll, másként fogja meg szerintem otthon a törlőrongyot a konyhában is egy hegedűs, vagy akár egy énekes a kórusból, mint aki mondjuk nem használja az zenét a mindennapokban.
0: És én most szentségtörő leszek, mert amikor ezekről hall vagy olvas az ember, amiket most elmondtál nagyon helyesen, akkor az 99,9%-ban mindig a komoly zenére vonatkozik. És ugyanezt el lehet mondani a könnyű zenére, de ott is csapatban muzsikálunk, ott is próbák vannak, egymást tanítjuk közben, lehet, hogy közben felbomlanak a csapatok, és így tovább, de a közös muzsikálás megvan.
1: És nagyon érdekes, erre reflektálva, amit mondasz, azért ezek a zenészek, hogyha mondjuk ezeket az 5-6 fős, vagy 4-5-6 fős beat, vagy pop és rock együtteseket tekintjük, tényleg úgy működnek, mint egyfajta kis család. Gondoljunk csak bele, hogy a Kádár rendszerben évi 200-300 napon keresztül távol voltak a saját családjuktól, tehát 200-300 koncertet adtak. Akiknek volt nagy lemeze, akik benne voltak az első osztályban, ha lehet így fogalmazni, azoknak ez szinte kötelező mutatvány volt. Egy részét Magyarországon, egy másik részét pedig mondjuk az úgynevezett vajaskenyértúrákon, a KGST országokban, de egy biztos, hogy távol voltak a családjuktól. Tehát óvatatlanul egymásra voltak utalva, és 4-5-6 fős kis csapatonként tényleg családokként éltek. Ugye, ha csak azt veszük, hogy egy szobában kellett a szállodákban aludniuk.
0: Hát meg a közösség, tehát akár egy társasút, akár egy közös muzsikálás, ezek mind alkalmazkodást kívánnak a közösséghez, közönséghez.
1: Igen. Hogy csak egy konkrét példát mondjak, 1981-ben, amikor az úgynevezett szolidaritási rockfesztivál volt, hanem ez a könnyűzenészek szakszervezetének, ezért is említettem az előbb a szakszervezeteket, a könnyűzenészek szakszervezetének volt egy fesztiválja 81. augusztus 22-én az Óbudai Hajógyászigeten, meg előtte még volt a Dorogi Rock Fesztivál, ez is szintén benne van a Hangadók és Hangfogók című legújabb könyvemben. Ott a Pataki Attila, az Edbe együttesnek a vezetője, végigcsinálta úgy a koncerteket, hogy a billentyűs, aki akkor éppen katonaságnál dolgozott, nem vettek fel helyette másik billentyűst. Tehát valahogy az 5 ember úgy annyira együvé tartozott, persze ott is voltak tagcserék, de most ebben nem menjünk bele, de valahogy a Bartra Alfonsz nevű billentyűs játékosokhoz annyira ragaszkodtak, hogy azt mondták, hogy hát hát ha kiengedik őt a laktanyából, volt-e, hogy kopaszon kiment, és kiengedték a laktanyából, este játszott, aztán visszament a laktanyába, tehát ilyen is volt, de volt-e, hogy nem engedték ki, akkor nélküle nyilván sokkal lecsupaszít, át kellett gondolni a hangszerelést nyilván, és lecsupaszítottabb hangvétellel, de azért játszottak. És akkor még egy olyan érdekes dolgot a családiasságról a zenészek között, hogy olyan is volt, amikor egyikük másikuk lebetegedett, olyan is volt, hogy az énekes betegedett le, az anélkül már nehéz koncertet adni, de mégis meg kell jegyezzük, hogy volt olyan együttes, amely föllépett, és felvették a gázsit, és a gázsiból adtak annak a zenésznek, aki éppen a kórházi ágyban feküdt, hogy ne maradjon éhen, illetve tulajdonképpen, hiszen neki csak abból volt bevétele, hogy fellépett.
0: Emberi gesztus.
1: Ez, igen, bizony.
0: Zenéről beszélgettünk, de nem csak zenéről. Minket hallgató hölgyek és urak pontosan kódolják, hogy ezek a témák, ezek a megoldások, ezek a történések, ezek velünk vannak.
1: Így van.
0: És ez nem negatív észrevétel, csak észre kell venni, és tanúságokat, ha lehet, akkor vonni. Hölgyeim és uraim, hetekig folytathatnánk, azt hiszem.
1: Remélem, hogy lesz is erre mód.
0: Zsatári Bencével, ez volt a Zene közelben, Bújás János, Pereszegi Attila és a magam nevében köszönöm a figyelmüket, mégpedig egy mindannyiunk által ismert és kedvelt Omega felvétellel.

0: a zene közelben hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 23 óra. A Keresztény Közéleti Akadémia ismétlése következik.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Kálai Kristóf, a máltai lovagrend korábbi vatikáni nagykövete, idén 110 éve született, 1916-ban, és 2006-ban hunyt el, vagyis 20 évvel ezelőtt. E két kerek évforduló alkalmából emlékezünk rá. Egy olyan beszélgetéssel, amelyet a rendszerváltozás után nem sokkal a 90-es évek elején Rómában készítettem vele. Kálai Kristóf nagyon sokat segített Keresztes Sándor nagykövetnek, aki az első vatikáni nagykövetünk volt, mikor újjászülettek a diplomáciai kapcsolatok 1990-ben. A nagy tapasztalatát Kállai Kristóf rendelkezésére bocsájtotta a követségnek. Én is akkor ott dolgoztam, tehát személyes emlékeim vannak erről. Ezekben az években készítettem vele egy életinterjút, amelyből most azt a részt szerkesztettem be a műsorba, amelyben a római magyar egyházi és civil szervezeteket és személyiségeket mutatja be.
4: A magyar élet a Via della Conciliazione 44 körüli lakásba zajlott, amíg Tomkót ki nem nevezték kardinálisnak, és
5: a hitterjesztési kongregáció.
4: És ottan azonnal kirúgott minket. Tomko úr, mert gyűlöli a magyarokat.
5: Igen.
4: Úgyhogy hát akkor, amikor kikerültünk, mi meg, illetve nem kerültünk ki, azt mondta, hogy mi eddig fizettünk mondjuk 1000 lirát havonta, és mostan kell nekünk fizetni 100.000 lirát. Próbáltunk, tiltakoztunk, de nem sikerült. Szóval ez volt akkor a magyaroknak a központja, azután kivettünk egy irodát, egy Torlónia vagy egy ilyen valami hercegi palotában a Korszón, ott is voltunk, de nem győztük aztán annyira, aztán amikor a Nemzeti Bizottság adott pénzt, akkor ott vettünk egy palotát, amikor a Vatikán felé menő híd előtt, mikor jössz a Vatikán felé híd jobbra, a harmadik vagy negyedik házhoz valamik hercegi családé volt, és attól kaptunk olcsón egy irodát. Uh-huh. És ott a Magyar Nemzeti Bizottságnak ott volt az irodája.
5: Igen.
4: Zágontról annyit tudok mondani, hogy ő volt az elismert feje az összes külföldi magyar papnak. Ő a Vatikánban egy nagyon elismert személyiség volt. A pápa őt nagyon szerette, az akkori pápa, és szóval ő nagyszerű volt. Kitűnő szónok, és német származású volt, Zágon az egy felvett nevű, de jobb magyar volt, mint akárki. Nagyon megállta a helyét a különböző vatikáni grémiumokban, szóval őt nagyon szerették a első vatikáni helyekbe, őt tiszteletbe tartották, és elég magasra felkerült a kongregációjába is. Úgyhogy mikor azután sorra került, hogy a Mindszenti hercegprímásnak a kihozatalára, akkor a Vatikán ő bízta meg ezt lebonyolítani. És akkor Zágon bent titokban Magyarországra, hát ezt a kormány tudtával, akikkel tárgyalt, ezeket meglátogatta a Mindszentit a követségen, és ezeket az igen nehéz diplomáciai feladatokat nagy ügyességgel és kitűnően végezte. Végül még a ki tudta hozni. Mindezeket ő leírta, és állandóan kértem őtet, hogy ezt tegyük le valahol szépen, hogy ennek az emléke megvan. A Santa Maria Maggiore-nek volt kanyaroka, ami neki egy lakást, nagyon szép lakást jelentett, és persze anyagiakat is jelentett. Mindig együtt töltöttük a nyarat. Ő jelen volt, mikor az oroszok agyonlőtték az aportüstöt. Mi akkor jelen volt azon, azt mindig leírta, elbeszélte, és szóval ő győri kanonok volt, és akkor azután kijött, és akkor Ausztriában élt, Innsbruck mellett Muttersbe. És ottan segített az ottani plébánosnak, amíg nem sikerült neki lejönni Rómába és a Vatikánba belekerülni. És akkor ő minden nyarat Muttersbe töltötte, és én is a családommal Muttersbe mentünk mindig nyaralni, és sokat voltunk együtt. És mindig kértem őtet, hogy tegye le egy biztos helyre, amit leírt. Emlékiratai apor halálával kapcsolatosan főleg, de az összes, azután a Mindszentinek a kihozatalával kapcsolatosan szintén.

0: Nyírsz Innsbrucki kórházban meglátogattuk őket, mert ő nagyon sokáig volt a kórházban, de nem tudott már beszélni. Folyton akart valamit mondani, folyton mutogatott Verának is, nekem is, de nem értettük meg, hogy mit akar.
1: Hol van eltemetve?
0: Utazva a templom mellett. A templom körül volt a temető, és a templom mellett, közvetlen a templom fal mellett vannak a papok eltemetve. És ő is ott van eltemetve Monsignor Zágon. A második ember volt a Mester István, aki átvette a Zágonnak a helyét. Ő is kongregációban volt, és kérlek szépen, hogy irtó mennyiségű levelezést folytatott, nincs olyan plébános Magyarországon, aki ne írt volna neki, és kért volna segítséget, vagy pedig kellett neki ez, vagy az, vagy kiárás, vagy az. Szóval a Vatikánban szól, egy nagyszerű munkát végzett, sokkal aktívabb volt talán ebben a levélírásban, mint Zágon. Irtó korrespondenciája volt neki, aki mindenki, aki lehet segített, egri egyházmegyei pap. A harmadik pedig, aki volt, a Csertő pedig hát a hitvédelmi kongregációra volt az embere, aki hát természetesen nagyon a hitvédelmi kongregációnak a diszkréciója a fő. Tehát ő nagyon diszkrét volt, ugye minden ilyen ügyben, mert hiszáltak, mint titkok voltak, és gyónási titkokat történtek. Úgyhogy ő mondjuk magyar vonalon a legkevesebbet, amit csinálta, de viszont személyiség volt, és a szükség voltján valamiben az otthoni egyházmegyének, akkor a Csertőre mindig volt, ha ő Zetthofernek hívták őtet, és a vár plébániának volt a káplánja. Például a Piamnak a keresztlevelét ő írta, Zetthofer. Dunántúl is vár gyerek volt. A rendtagok közül a Tomek atya.
1: Igen, Tomek Vince. Piarista generális.
0: Nagyon nagy tekintélye volt, mint kétszer vagy háromszor megválasztott generális a piaristáknak. A Vatikánban is nagy befolyása volt neki, nyelveket kitűnően beszélt. Ő magyar vonalon, ugye minden, ahová külföldön járt, mindenütt hangoztatta, hogy ő magyar, a Tomek atya, és hát szóval egy kitűnő kollaborálás volt közöttünk, mert időként mentem meglátogatni, apa is ment meglátogatni őtet, és mint a Vatikánon keresztül, ha valamit akartunk, akkor Tomeket kértük meg, hogy járja ki nekünk, és ő nézzen utána dolgozott. A Tomek atya volt az a pap, aki itten mondjuk generális volt, és hát szóval utazhatott mindenüvel, és a magyar ügyet kitűnően képviselte.
1: Igen.
0: Békés Gellért, hát...
1: Bentéseknél volt.
0: Ő nagyszerűen csinálta a katolikus szemlét évtizedeken keresztül. Ő egy nagy tudású ember. A Pannonhalmi apátnak, a Kelemen Krizoszlónak volt a titkára, és ott találkoztam, hogy először elmentem a Földművészeti Minisztériumba a földreformok idején, hogy tulajdonképpen megtudni, akkor miniszter, hogy tulajdonképpen hát mihez kell magunkat tartani, és azt mondta neki, kérem, hát fel akarják osztani 1-2 hektáros darabokra a földeket, tehát ez egy őrület, a magyar nem fog tudni megélni Magyarország, és akkor az előszobájában találkoztam Békés Gellérrel, aki kísérte
1: Krisztusztumot.
0: Emlékezünk rá, hogy a földreform ellen harcoltunk.
1: Vatikáni Rádiónál ki volt, amikor te dolgoztál Vatikáni Rádiónál?
0: A Vatikáni Rádióban Békés Gellérrel csináltunk együtt egy előadás sorozatot, emigráció és a hazatérés. Ez volt a címe ennek az előadás sorozatnak, amit a Vatikáni Rádió magyar adásaiba tartottak. És akkor én beszéltem, hogy a politikus hogy gondolja el a hazatérést, mezőgazdasággal, hogy gondolja, ő egyházilag, tudományosan minden. Szóval ez a sorozatot csináltuk.
1: Szentszéki diplomáciai pályafutásod és a magyarság, a nemzet szolgálata a Vatikánnál. Informálisan, de facto te voltál a diplomáciai karban a magyarság képviselője évtizedeken át.
0: 1956 előtt magyar papokkal természetesen, és akkor Gáborral természetesen igen gyakran mentünk a Vatikánba, és tájékoztattuk az ottani különböző urakat a helyzetről. Akkor Gábor természetesen nagyon súllyal, mint volt szentszéki követ. Én, mint egy volt miniszterelnöknek a fia, mint diplomata, tartottam a vonalat a fiatal magyar diplomata,

0: diplomatákkal, tehát természetesen nekem is volt tapasztalatom, és ez tartott egészen 57 januárjáig. Akkor 56-ban, mikor a szabadságharc lebonyolításában olyan aktív részt vettem, a máltai rend felszólított engemet, hogy lépjek be az ő szentszéki diplomáciai követségre, mint követségi titkár. És akkor 57. januárában lettem kinevezve titkárnak a szentszék mellé, a máltai követségre, amikor még követség volt és nem nagy követség, és természetesen ez lehetőséget adott nekem, hogy még többet és még nagyobb súllyal tudjam a magyar érdekeket is képviselni, akik még nem voltak képviselni akkor a szentszéknél. Tehát erre fel a magyar érdekek ügyében a többször a különböző egyházi méltóságok és Magyarországon jöttek, kezdtek el engemet frekventálni, és beszélgetésekre eljönni, és informálni engemet, hogy mit történnek, és hogy vannak a dolgok, és próbálni a sajtóban megjelent dezinformációkat, amit a kommunisták a dezinformációra adtak a sajtón, azt helyreigazítani, és ilyen dolgokat nagyon sokat jártam akkor a Vatikánba, és nagyon sok jó barátom alakult, és lassanként kis tisztviselőkből mindig magasabb rendűek lettek természetesen, és hát így egy bizonyos befolyást tudott az ember elérni. Ez különösen állt ugye 23. János pápa idején, akkor ugye lettem eléggé aktív a Pius pápa halála után.
1: Igen.
0: Akkor jött 23. János Igen. pápa, és akkor jött egy csere, és akkor egy sokan az én barátaim voltak fejjel.
1: Előre léptek.
0: Kedves volt, mikor a követen elvitt engem egy audienciára a 23. Jánoshoz, hogy bemutasson engemet, mint fiatal követségi titkárt. Tehát ez lehetett a János pápának a kinevezése után nem sokkal, szóval ilyes valami. És akkor elvitt magával a gróf Pecsi, aki 13. Leó pápának volt az unoköccse, tehát kvázi bejárása volt a Vatikánban. Ezek akkor belmentünk oda, és akkor hát ő bevitt engem a pápához, és akkor elmondotta, hogy ki vagyok, és én hát ott álltam, és hát meghatottam, voltam, hogy az első alkalom. A 12. Piusnál voltam, mert a 12. Pius ismerte az apámat, tehát ő hozzá könnyebben tudtam beütni, de 23. Jánosnak van, sose voltam. És akkor elmondotta, hogy én ki vagyok, és mondtam, hogy igen, ez és ez vagyok, és hát én a magyar vagyok, és a magyar ügyekkel foglalkozom, és próbálok segíteni Magyarországon. De hát a hazámat elvesztettem. Erre fel megfogott engemet, odavitt a dolgozószobája ablakához, ahol nem szokta az áldást mostanadni.
1: Igen.
0: Mostanában. Odavitt az ablakhoz, így rátette a vállamra a kezét, és azt mondja, nézze, maga elvesztett mindent, de nem vesztett el a hitét, ezentúl legyen ez a magának a hazája, és rámutatott a Szentpéter térre, legyen ez a maga hazája, és maga fogja tudni, hogy én minden nap imádkozok Magyarországért. Szóval egy ilyen kedves, kedves dolga, a gesztus volt
1: Igen.
0: a János pápa részéről. Ővel nagyon jó viszony alakult ki közöttem, és ő közötte.
1: Meddig létezett a lehetőség, hogy nagykövetek a pápához mehettek audienciára? Még 6. Pál idejébe is? Mert most már csak a bejelentkezés és a búcsú alkalom az, amikor egy nagykövet egy pápa elé jut.
0: Hát egy nagyon nehéz kérdés, amit mondasz. Vissza kell emlékeznem, hogy hogy van ez, mert az én nagykövetem ő mindig tudott menni, éppen azért, mivel ő 13. Leó pápának volt az unoköccse.
1: Igen.
0: Ez bejárása volt a Vatikánba. Emlékszem egy esetre, mikor valami sürgős dolgokat kellett elintézni, és erre fel a Pecsi fogta az autóját, bement, felment a liften, és a pápa felé, és a svicceró, hát persze, ennek is odaérkedett a pápa előszobájába, és ott volt a titkár. És azt mondja, fiam, be akarok menni a pápához. Ez cselendzált, nincsen audiencia, nincsen. Csak mondd meg neki, hogy én vagyok itt. Ez bement, és a pápa már jött is vele szemben.
1: Igen.
0: Tehát nekünk ez egy egész külön helyzet volt, mint Mióta én vagyok követ, hát azóta ez a privilegizált helyzet természetesen már nincsen meg, és a többi követeknek is nehézségük van, hogy a pápát lássák. Ritkán volt, hogy, és valami egész különleges esetnek kellett lenni, hogy a pápához az ember közvetlenül bejusson.
1: Igen, tudom olvasmányaimból, hogy 11. Pius idején a Barca követ, annak idén még bejárt
0: hát
1: a pápához.
0: Hát ugye háború volt különösen, és akkor gondold el, akkor volt a legfeljebb 30 diplomata.
1: Persze.
0: Ugye mostan
1: persze.
0: Pedig van 130. Persze. Egész más a helyzet mostan. A 12. Pius pápa pedig különösen ő még Magyarországon is járt, Apor Gábort ismerte.
1: Hát legátus volt az eukarisztikus kongresszuskor.
0: Úgyhogy hát akkor ő Apor Gábort is ismerte, szóval Apor Gábornak egy privilegizált helyzete volt. Sőt, még mondok neked mást, azelőtt nyaralásra a pápa meghívta Castel Gandolfóba a követeket, és ott nyaraltak nála. Az első háború előtt, után is. A Castel Gandolfóba oda mentek, és kaptak egy lakást, és minden is ottan laktak. Elmentek sétálni a pápával a kertben. Szóval hát egy kis társaság, hisz hát a diplomáciai kar is olyan kicsi volt, és
1: persze.
0: Követek voltak, nem nagy követek akkor még.
1: Igen.
0: És szóval egy egész más helyzet volt.
1: Igen.
0: Természetesen mostan ugyanegy a pápai intézmény is, hát egy őrült nagy hivatal lett, most nem tudom 2000 vagy mennyi már.
1: Az alkalmazottak száma.
0: Hát, ugye, akkor pedig volt egy pár tucat legfeljebb. Szóval
1: igen.
0: Egy egész más helyzet.
1: Mikor a te diplomáciai karriered a renden belül egyre nagyobb múltra tekintett vissza, viszont Magyar Szentszéki Követség még nem volt. Magyar ügyekben neked volt-e a Vatikánban szereped?
0: Nagyon sokat jártam magyar ügybe az államtitkárságra, ugye, aki mostan a Ré, előtte a Silvestrini, előtte már nem tudom ki, szóval ezekkel... A Sostitutóhoz nagyon gyakran jártam magyar ügyekben. Mindig próbáltam igyekezni azt mondani, hogy van valami máltai ügyem, de mégis a magam kormányának is kellett az jelentetni.
1: Persze.
0: Megtudták, hogy mit csináltál ottan. Tehát mindig volt valami máltai ügy,
1: igen.
0: És közben a magyar ügyekbe jártam hozzá. Mm-hmm. Például, mikor különböző kinevezések voltak, amik nem tetszettek neki. Hát szóval kifejeztem a véleményemet a Vatikán által eszközölt kinevezésekről, amik hát abszolút nem feleltek meg a mi ízlésünknek. Tehát ezeket, és akkor azután ezekkel nagyon jóban voltam, a Silvestrinivel most is még nagyon jóban vagyok, mint kardinálissal, a Rével nagyon jóban vagyok, azzal is a Torannal nagyon jóban vagyok, hisz most állandóan mellette ülök, effektíve doye, ugye? Úgyhogy akkor próbáltam minden magyar ügybe,
1: igen.
0: És természetesen óvatosan és vigyázva.
1: Mindszenti kiadatalak.
0: Tudtam róla, hogy van, folynak a tárgyalások, mondotta nekem, hogy elutazom, azt mondja, ne kérdezz hova. Ez azt jelenti, hogy tudom, hogy hol van.
1: Igen.
0: Ugye? A Mindszentitől, tehát én voltam akkor egyházközségi elnök, azt hiszem, és fogadtam őtet, igen, a Mindszentit, és a Vatikánba elmentünk oda bent.
1: Szent Giovanni, ahol lakott.
0: Fogadtuk őtet, és vittük őtet, és próbáltam Mindszentinek megmagyarázni a helyzetet, ami sajnos nem nagyon sikerült, mert ő mindenképpen azt akarta, hogy a pápa az összes Európában és a világon szertelévő pap fölött a jogi felsőséget neki megadja. Ezt a pápa nem volt hajlandó, és ezt tudtuk nagyon jól, hogy nem hajlandó, mert ő az esztergomi érsekség papjai fölött, akárhol vannak is, ő
1: jurisdikciós joggal
0: bírt. De már az egri érsekség papjai fölött nem volt neki ez.
1: Igen.
0: És ezt ő azt akarta, hogy mindenképpen ezt ő megszerez. És erre kért engemet, hogy én is járjak közben a Vatikánba. És én megmondtam neki, hogy eminenciás uram, nem lehet, a Vatikán ebből nem fog engedni. Ő minden azt akarta, és akkor egy kicsit elhidegedett közöttünk a viszony, mert ő mindenképpen azt akarta, hogy ezt ő elérjem én is, és segítsek őt benne, és látta, hogy én ebben nem segítem őtet, én nem szóltam
1: persze.
0: Semmit ellen természetesen, de viszont nem jártam be közben.
1: Igen.
0: Ezt akarta, ugye, és hát ez sajnos ez nem. Szóval mindenkinek sokba volt igaza, de sokba nem volt igaza. Akkor az volt a politika, ugye, mert hisz mindenki arra gondolt, hogy még vagy 100 évig tart ez a kommunista rend.
2: Köszönöm a hallgatók figyelmét. a 2006-ban elhunyt Kálai Kristóffal hallhattak archívbeszélgetést, melyet Rómában a 90-es évek első felében készítettem. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
3: A Keresztény Közéleti Akadémia ismétlését hallották.

0: Ludwig van Beethoven hegedű versenyének második tételét Kovács Dénes és a Magyar Állami Hangverseny zenekar szólaltatta meg.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, éjszakai hangolónkban a Gábor Antal Trió és a Koncz Krista Group felvételeiből válogat Mári Szabó Eszter.

A Gábor Antal Trió és a Koncz Krista Group felvételeiből az éjszakai hangoló szerkesztője Mári Szabó Eszter válogatott. Kedves hallgatóink! Mai adásunk végén köszöni megtisztelő figyelmüket Ungvár Judit bemondó, Mári Szabó Eszter zenei szerkesztő, valamint Csák Éva és Urbán Péter hangtechnikus nevében is a bemondó Fülöp Tamás. Adásunk éjfél után folytatódik. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Éjfél van!

Kedves hallgatóink! Technikai munkatársam Urbán Péter nevében is szeretettel köszöntöm Önöket. A mikrofonnál a műsorvezető Fülöp Tamás.

Mindnyájan ismerjük a görög bölcs történetét, aki fényes nappal, kezében égő lámpával járkált az utcákon. Mit csinálsz, Diogénész? Kérdezték tőle. Embert keresek, válaszolta cinikus, gúnyos mosollyal. Igaza volt ennek az embernek.

áradt, és amint Archimédész a fürdőből kiszállva, ő is felkiáltott: megtaláltam, íme az ember, látom benne az emberiséget, nem látom azt, ami korlátok közé szorítja, vagy bezárja. Ha igaz, hogy mindenki természetének megfelelően cselekszik, és működésünket természetünk határozza meg, akkor Krisztus teljesen megnyilatkozik minden cselekedetében. Amint az isteni nevek szerzője mondja, nem cselekszik, mint Isten isteni dolgokat, hanem az ember élet egy Isten működik Isten emberi új tevékenység által. Ha tehát nem veszük tekintetbe istenségét, nem tudjuk megmagyarázni sem beszédeit, sem tetteit, sem pedig jellemét. Ahhoz, hogy megértsük az emberi tekintet kifejezését, nem szabad csupán a testi szemet vizsgálni, hanem a lelket is néznünk kell, mely a szemnek életet, értelmet és fényt ad. Hasonlóképpen lehetetlen megismerni Krisztus emberségét anélkül, hogy ne számolnánk istenségével, mely áthatja és megnyilatkozik benne. Hiába akarjuk csak az embert szemlélni, minden pillanatban szembeötlik az Isten. Annak a jeruzsálemi templomnak, melyet nagy Heródes építetett, volt egy előcsarnoka, amelybe mindenki, még a pogányok is bemehetett. Ez volt az idegenek udvara. A szépséges kapu egy másik udvarra vezetett, ahová már csak Izrael fiai léphettek be. Ezután következett a leviták csarnoka, a papoknak fönntartott rész, és végül a titokzatos szentély, ahova kizárólag a főpap mehetett be, ő is csak egyszer egy évben. Így vagyunk Jézus gondolatával is. Vannak olyan részei, vagy mondjuk így helyei, melyeket mindenki megközelíthet és felfoghat. Vannak azonban olyan mélységei is, melyeket csak a fürkésző, kutatói és elmélkedő lelkek fedeznek föl, és van egy olyan bensőséges titokzatosság a szentek szentje, melyet emberi szem sohasem szemlélhet. Hogyan mérhetnénk meg a gondolat magasságát és erejét? Ha meg akarjuk ismerni valamely tárgy súlyát, összehasonlítjuk a mérleg másik serpenyőjében lévő súlyjal, amit már jól ismerünk. Hasonlóképpen cselekszünk akkor is, amikor Jézus szellemének világát némiképp meg akarjuk ismerni. Összehasonlítjuk az emberiség legszebb géniuszaival, legnagyobb szellem óriásaival. A kimagasló szellemekben elsősorban az okosságot, a következtetés erejét és tisztaságát, a tanító, előadó vagy vitatkozó tehetséget csodáljuk. Jézus mindezeknek az értelmi képességeknek birtokában volt, mégpedig a legteljesebb mértékben, és ez nagy segítségére szolgál az ellenségeivel való állandó küzdelemben. Nem szabad azt gondolnunk, hogy Jézus beszédeit is úgy hallgatták, mint ma a mi beszédeinket, tisztelettel és csöndben. Inkább nyilvános, sokszor igen heves vitákhoz hasonlítottak. Az üdvözítőt nyilvános fellépésének kezdetétől fogva támadták, üldözték és szorongatták a farizeusok, az írástudók és a papi fejedelmek. Veszedelmes újítót láttak benne. Közelről figyelték, hogy tanításában megfogják. Beszédeit bírálva fondorlatos kérdéseket intéztek hozzá. Kérdéseikkel tört akartak vetni neki, melyből azt hitték, nem tud kiszabadulni. Az ifjú mester azonban mindig megtalálta a kivezető utat a ravaszul föltett kérdésekből, melyekkel meg akarták fogni. Bámulatosak a finomi és alkalmi visszavágásai, válaszai. A nehézséggel szemben sohasem ingadozik, hanem könnyedén, határozottan és biztos módon oldja meg azokat úgy, hogy a legnagyobb tudósokat is bámulatba ejti. Egy napon odajöttek hozzá a szaduceusok, akik nem hittek a feltámadásban, és egy valószínűtlen, kissé nevetséges kérdést tettek föl neki. Egy nőről volt szó, aki egymás után 7 testvérhez ment feleségül, akik nem hagytak utódot. Végül meghalt az asszony is. A föltámadáskor tehát kérdezték tőle, a 7 közül kinek lesz a felesége. Jézus így felelt neki: egyiknek sem. A feltámadott emberek hasonlóak az angyalokhoz, s többé nem házasodnak meg.
A Gordiuszi csomót így egy csapás

egymásra ketté vágta oly tisztán, hogy a szaduceusok elhallgattak. Ők azt várták, hogy Jézus például amellett fog kardoskodni, hogy az asszony az első férjéhez tartozik. Teljesen eredeti és hatalmas szellemmel találkoztak azonban, aki sas szárnyakon emelkedett a kazuisztika körmönfont kérdései fölé, és a kérdést teljesen új szempontból vizsgálta. Az emberi nem fenntartására rendelt házasságnak a halhatatlanság világában nincs többé létjogosultsága. Így a föltámadáskor nem lesz sem férj, sem feleség. A szaduceusok felvetése tehát alaptalan probléma, s a kérdés nem vetődik fel többé.

0: 0 óra 15 perc. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Szabó András.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. Innen a rádió Déli Báb utcai stúdiójából. Kedves hallgatóink, miért szeretem? Ez műsorunk címe. 2008-ban részt vettem a Kőbányai Írók-Költők Egyesületének rendezvényén, ahol megismertem az 1923-ban született Bolla Gézát, aki verseket ír, bele is került az antológiába, és aki, mint diák, ott volt a Bori táborban, Radnóti Miklós mellett. Döbbenetes volt, bevallom önöknek ez a személyes élmény, kezet fogni egy olyan emberrel, aki közvetlen közelében ott volt Radnóti Miklósnak. Bolla Géza 2008-ban 85 esztendős volt. Kertai Mária készített egy interjút vele. A következőképpen nyilatkozott erről a borzalomról Bolla Géza. Késő ősszel azután teherautóba raktak bennünket, ez a késő ősz az 1944 őszét jelenti, és levittek Jugoszláviába, a Bori internáló táborba. Kint voltunk az erdőben, barakokban. Először érintő aknákat szedettek velünk, sokan meghaltak. Itt kerültem össze, bár nem egy barakban voltunk, Radnótival. Azelőtt már ismertem őt, mint írót. A táborban tudtunk róla, hogy a viharkabátjában van egy rejtett belső zseb, abban tartja a verseit rejtő kockás noteszét. Én Radnótival nem dolgoztam együtt, őt Részbányába vitték, mi erdőirtáson dolgoztunk. Amikor már nagyon beteg volt, és bennmaradt a táborban, akkor kerültünk kapcsolatba. Nagyon el volt keseredve, a háború kimenetelét értelmetlennek és kilátástalannak látta. Teljes egészében föladta a túlélés reményét. Ekkor már nagyon elgyengült állapotban volt. 200-300 méternél többet megtenni nem tudott. Segítettünk, ahogy tudtunk. Volt, hogy a hátunkon vittük. Ezt sokalták meg a németek. Velünk ásatták meg a sírjukat Abdánál, a füzesbe hátra terelték elgyengült társainkat, és sortüzet kaptak. Itt temettem el először Radnótit. Egyet kért tőlem, hogy ha túlélem és vége a háborúnak, a feleségét és legjobb barátját, Ortutai Gyulát értesítsem, hogy meghalt. Amikor hazajöttem, megkerestem Ortutai Gyulát, ő azonnal intézkedett. A Pepita Noteszba írt, exhumálás során előkerült verseket Ortutai Gyula vette magához. Az abdai koporsós újratemetést követően még egy alkalommal vettem részt Radnóti Miklós temetésén. Meghívót kaptam, amikor a Nemzeti Sírkertben, a Kerepesi temetőben dísz sírhelyet kapott. Ez volt a harmadik temetése. Eddig olvastam fel önöknek ezt a döbbenetes visszaemlékezést. Élet és irodalomnak a találkozása fogott meg, és rendített meg akkor a Kőbányai Írók és Költők antológiájának bemutatásakor. Aztán könyvtáram rendezése során kezembe került egy igénytelen külsejű kis könyv. Az a címe, hogy Radnóti koszorúja. Válogatta, szerkesztette, az utószót írta Z. Szabó László, győri tanár. Kiváló válogatás. Mindenki, aki Radnótiról verset írt, esetleg esszét, az itt szerepel ebben a könyvben, 1979-ig bezáróan. Nos, hadd olvassam fel önöknek Polner Zoltánnak Radnóti című versét ebből a könyvből. Didergő válad elsodorja egy madár, fölbuksz parányi göröngyben, hajnalra talán már kilőtt jajokkal szögeznek rá a földre. Szádból feketén szivárog az ének, reményed, mészárszék alkonyok, Könyörtelen magány a menedéked. Ütött csontokkal vánszorogsz. Kőszájú fák, üvöltő virágok között országos halálod járod. Védtelen vagy, halott. Holnap kiássuk véres viharkabátod. Kátrány éjekkel takarjátok le abdát. A kutya szűköl, a ló nyerít. Oda tartom arcomat a szélnek. Szikkassza forró könnyeit. A másik írás, ami megfogott, hiszen említettem önöknek, hogy esszét is találunk ebben a kötetben, Váci Mihályé. A címe Gyászfa. Radnóti sirató. Az alcíme az írásnak. Láttam az arcát. A szél lengette fényt. Tekintete a halottak menete előtt kitárt mennyek kapuja. Befogadó sírás, száján minden emberi szó íze, arcán minden kín görcsös rándulása, haja csomókban rakott kazlakat az égre. Mérhetetlen volt, mint a téli ragyogás, felnőtt előttem a madárvonulások régióiba. Nem tudtam, ő sír, vagy a vadliba kiált. Ő nyöszörög, vagy a bokrok alján bujkáló apró patakok csörgedeznek. Adtam volna botot kezébe, vállamat karja alá, kenyerembe rejtett szívet suttyomba, árkon átdobott jó szót, mint pakli cigarettát. De megbotlott a földben ez a fényben járó lélek, megingott, mint virrasztó elmében a hit. Egy-két lépést előre botorkált még. Az ütés rúgás elől reflexzerűen összegömbölyödve a deres földre zuhant. Arcát a földbe túrta, a füveket nyalta, mint a betegségtől lázas vicsorgó ebek. Két kezét védekezve, félve, a szívét védeni mellére szorította, s még ott is, akkor is, térdével tolta volna magát előre, hogy le ne maradjon. Alig hallhatóan nyöszörgött a többiek után. Föléje hajoltam. Mit mond? Nehezen értettem meg akkor. Ne menj tovább, barátom. Kiálts rá, s fölkelek. És én nem kiáltottam. Döbbenetes ez a befejezés. Fokozatosan válik személyessé ez a leírás, ez a részlet, amit most önöknek felolvastam. Adtam volna botot kezébe, vállamat karja alá. Itt lép be a költő, Váci Mihály, a segítség adás gesztusában. Itt lép be a személyesség az írásba. Mi, és itt az idő intervallum kitágul, azok is, akik még fiatalabb koruknál fogva nem lehettek jelen tevékeny részeseként egy esetleges mentőakciónak, mit tudtunk volna tenni érte? Mert virtuálisan mindenkit izgat, érdekel, hogy miként lehetett volna ebből a pokolból kiemelni őt. Erőltetett menet. Ne menj tovább, barátom. Kiálts rám, s fölkelek. Hatni tud ez a próza valamennyiünkre. Kedves hallgatóink, egy antológiáról beszéltünk. Radnóti koszorúja a címe. Köszönöm, hogy meghallgattak. Minden jót kívánok önöknek.
0: Szabó Andrást hallották.

0: Chopin Esőcsepp prelűd című művét Hegedűs Endre adta elő.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. Magyar Katolikus Rádió.
5: Örömhír mindenkinek.
0: 0 óra 30 perc. Sanzon parádé. Péter Ferenc egykori összeállításaiból Bögös Henrietta válogat.

Claude Nougaro olyan, mint egy tökéletes atléta. Sok munkával elérte, hogy a munkának a nyomait sem látjuk, amint megjelenik a színpadon. Jelenléte mágikus. Minden spontánnak tűnik, a szavak, a zene, a hangja, amivel azt csinál, amit akar. A jazz misszionáriusa. Így írtak az énekesről, aki Trené, Brassens, Brel, Ferra, Gainsbourg és Ferré mellett már három generáció közönségét hódította meg. Nougaro 1929-ben született Toulouse-ban. Apja operaénekes, anyja zongoratanárnő. Járják az országot, a világot, a kisfiút nagyszülei nevelik. 12 évesen Louis Armstrongot hallgatja, Bessie Smith fájdalmas dalait, és a franciák közül, ahogy később elmondja, Piaf hangja fogja meg. Azért a Piafé, aki a 60-as évek elején egy éjjel az álmából veri fel telefonjával. Azonnal indulj, jó kis társaság jött össze. De ez még odébb van. A katonaság után érkezik Párizsba, és a Saint-Germain-des-Prés kávéházait járja. 26 éves, amikor a híres Le Lapin Agile mulatóban elénekli első sanzonjait. Megjelennek első lemezei, és túl van a 30-on, amikor már nem csak a közönség, de a kritika is ünnepli. A jéjé korszakban új hang jelent meg. A kor modern érzékenysége romantikája jelenik meg sanzonjaiban. Nem elandalít, de felráz.

0: Bulli!
1: Nugaro maga írja a szövegeit, a zeneszerző nem ő, egy kicsit költő is. Véleménye szerint a költészetben van valami, ami az irodalomra nem jellemző, a zene. Musset, Verlaine, sőt még Victor Hugo szavai is muzsikálnak, tele vannak ritmusokkal. Amit ő ír, azok gyermeki próbálkozások, de amint elénekli, azonnal megtelnek élettel, érzékenységgel és érzékiséggel. És ha erre reagál a közönség, az előadónak nyert ügye van.

Nogaró témái a születés és a halál, a föld, a városok, a nők. Ez utóbbiak a fő ihlető forrás. Amikor egyik leghíresebb sanzonját szülővárosáról, Toulouse-ról írta, éppen rosszul mentek a dolgok az imádott nővel, és minden bánatát ebbe a sanzonba akarta sűríteni. Mire a hölgy? Nézd, ha az ember arról a városról ír, ahol született és felnőtt, nem teszünk szemrehányásokat, nem gonoszkodunk, hanem szerelmi vallomást írunk. És ennek az örmény nőnek a tanácsára, sugallatára született meg ez a sanzon.

A 70-es évek elején Claude Nougaro már a music hall legendája volt. Az út persze nem volt könnyű. Ha a lemezkiadója megvált tőle, fogta magát, elment 2 évre New Yorkba, az ő igazi zenei világába, és Párizs alig várta, hogy visszatérjen. Muzsikus társaival valami affélét valósított meg, amit ma világzenének neveznek. Az orgonánál Eddie Lewis, a gitáros Bacsik Elek, a bassgitáros Luigi Trussardi, a dobos René Nann, a zongorista Morris Vander. Bejárták a világot Dél-Amerikától Afrikáig, és ahogy Nougaro is újra és újra meg tudott újulni, úgy újult meg a közönsége is. A régiek mindig kitartottak mellette, és jöttek a fiatalok. Generációk nőttek fel Claude Nougaro zenéjén.

0: Merci. Quittons-nous, s'il vous plaît.
1: Kedves hallgatók, ma Claude Nougaro sanzonjaiból válogattam.
2: Sanzon parádé. Péter Ferenc egykori összeállításaiból Bögös Henrietta válogatott.

0: Mór Csiba slágere szólt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: Egy óra. Trezor. Válogatás a Magyar Katolikus Rádió archívumából. Mészáros Márta filmrendezőt köszöntjük tegnapi 95. születésnapja alkalmából a vele készült beszélgetéssel.
3: Elgondolkoztam azon, hogy a hallgatóink között nagyon sokféle ember van, és különböző korú emberek vannak. Biztosan vannak olyan fiatalok, akik megérdemelnék, hogy az egész életedet itt most elmeséljük. De azért annyit mondok, hogy 26 filmet csináltál, ha jól tudom, és 20 díjad van. Ha ebbe valaki belegondol, valószínűleg el sem hiszi. Lehet, hogy több is. Én itt végig számoltam.
4: Nem tudom, nem szoktam. Igen, valami ilyesmi, igen.
3: Szóval csak úgy példának mondom, hogy Balázs Béla díj, Berlini Nemzetközi Filmfesztivál aranymedve díja, akkor még 4 díjat is kaptál mellé, ez 75-ben igen. Volt. Berlinben, hát ott sikersorozat, 77-ben ugyancsak kaptál díjat, Cannes-ban 77-ben ugyancsak, de 84-ben a zsűri külön nagy díját a Napló gyermekeimnek ért. Érdemes művész lettél, hát hála Istennek lehetsz proféta remélhetőleg a saját hazádban. Aztán Berlinben megint ezüstmedve a Napló szerelmeimnek ér. 90-ben kaptad a Kossuth díjat, Velencében is kaptál díjat, a magyar mozgókép mestere vagy. A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje polgári tagozat 2005-ben. Nagy Imre érdemrended van. Berlinben, Berlinare kameradíj 2007-ben. 2007-ben a Chicagói Nemzetközi Filmfesztivál aranyplakett díja, az utolsó jelentés Annáról című.
4: Igen.
3: Olaszország filmművészeti találkozó Viareggio Fesztivál életműdíj. A magyar filmkritikusoktól is kaptál életműdíjat. Pulában az Arany Aréna Nemzetközi Filmfesztivál.
4: Törököktől kaptam díjat.
3: Na, például az tényleg is.
4: Törököktől, és elküldte a Novicki, mert ott felejtettem, amikor elköltöztem Lengyelországból, akkor elküldte ez a lengyel legnagyobb díj, Kovandorszki díj. Ezt kaptam a Lengyel Köztársasági elnöktől.
3: Ez igen. Szóval egyszer csak emlékeztetett, hogy itt felejtettél valami, nem is olyan apróságot.
4: Elfelejtettem ott, és aztán elhoztam.
3: Azt mondtad, hogy lehetséges, hogy egy dolgot megbántál az életedben, hogy eljöttél Lengyelországból.
4: Megbántam. Kellett volna ezt a kettős életet folytatni tovább, mert az nekem való volt.
3: Ott is dolgoztál, arról lehetett
4: nagyon
3: hallani.
4: Nagyon sokat dolgoztam, nagyon sokat. Ott csináltam 3 filmet biztos, legalább 6-7 tévéfilmet, komoly tévé, még a macskajátékot is megcsináltam tévében, még az Anna Karenina utolsó napját is megcsináltam tévében, meg lengyel darabokat csináltam nagyon nagy színészekkel. Azon kívül rengeteg dokumentumfilmet csináltam. Az az időszak, amikor ugye már új rendszer volt, és volt a Szolidárnosz, és az első a Mazovecki kormány, a progresszív kormány, akkor én rengeteg dokumentumfilmet csináltam. Én csináltam egy 9 részes sorozatot a nőkről, a köztársasági elnök feleségétől, a Nemzeti Bank elnöknőjétől, Varsó polgármesterével, a legnagyobb filozófusokról, a Szymborskáj, a Nobel-díjas író, költőnőről. Hát olyan volt, hogy Krakóban akkoriban nagyon sok ember jött Lembergből, Lvov, azért nagyon lengyel városok is évszázadokig, azok voltak, és nagyon sok lengyel jött, és ott élt Krakóba, egyetemisták meg minden. És mikor kitaláltam, hogy egyetemistákról csinálok, nem bementem a krakói tévébe, és elmondtam nekik, hogy mit akarok csinálni. Másnap már ott a kamerát, stábot is csináltam. Az az időszak, ott mindenről lehetett filmet csinálni. A pápa érkezéséről, az emberek életéről, tanári ilyen összejövetelekről. Nagyon intenzív és nagyon-nagyon nyitott életet éltem. És egyébként is a lengyel nők, úgy látszik ez történelmi dolog, mert ugye nekem többen elmondták, még a Andrzej Vajda, akitől kaptam egy, mert én egy karperec gyűjtő vagyok, egy ilyen ezüst fekete kövel, nem is tudom, mi a neve annak a kövnek, karperecet, mert az a karperec az volt, hogy a nők, amikor napóleoni háború volt, akkor odaadták a ékszereiket, és aki odaadta, akkor kapott egy ilyen karperecet, hogy a katonáknak ugye gyűjtötték a fegyvert, ennivalót, amikor az oroszok ellen harcoltak. Amellett, hogy ez nagyon katolikus ország, ők hívők, ők egyszerűen így születnek, ők hívők. És ez a hit, ez nagyon fontos nekik, és ehhez a hithez hozzájárul a szabadság. És a nőkhöz való viszony egészen más, mint Magyarországon. Gyárakban csináltam olyan filmet is, hogy a Lucsi szövőgyárban, ahol nem volt egyforma fizetés a férfi technikusoknak és a szövőnőknek, és akkor ők sztrájkoltak, és akkor elérték a fizetés emelést. Vannak ilyenek, de

0: kopaszhoz. És ezek a kopaszra nyírt gyerekek, akik fölmentek ott a lecső, és ült a pápa, és mindegyiket megáldotta, és mindenki ott ez elmondhatatlan volt, annak a hangulata, az olyan emberi hangulat volt, és utána Jászá mondta nekem az elnöknő rá egy évre, vagy két évre, hogy 4 gyerek gyógyult meg. És adta külön gépet, ad az állam. Adnak pénzt, hogy Rómában tudjunk lenni 2 napot. A féllábú kopasz, béna, tolókocsival vívő gyerekekkel mentünk.
1: Akkor, hogyha te bementél a televízióba, és sikerült pénzt kapnod egy-egy filmhez, az azért volt, mert pontosan tudták, hogy az egész világ ismeri Mészáros Mártát, és tudja, hogy mekkora művész?
0: Nem, hát szerettek, mert ők nagyon örülnek, és tisztelik azt az embert, aki vonzódik hozzájuk a kultúrához, az ahhoz kedvesek, és az érdekli őt, és én nagyon vonzódtam, én miután ugye tudtam oroszul, és orosz főiskolát végeztem, és miután én Oroszországba vissza, már akkor Oroszország, Szovjetunióba nem mentem vissza soha, mert azt mondtam, hogy amíg ezt mondtam, de nem hittem benne, hogy ez megtörténik, amíg a Szovjetunió, mint impérium létezik, ahol megölték apámat és anyámat, oda én nem teszem vissza, nem megyek vissza soha. Na, de ez a csoda megtörtént, hogy ahogy a Novickihez mindig elmondom, mert ez nagyon helyes, egyszerű és vicces. Még egyszer megkérdezte, hogy már tudsz, te meddig akarsz élni? És én azt mondtam, hogy hát addig, amíg nem esik szét a Szovjetunió. És akkor telt múlt az idő, és ott főztem Krakóba a konyhába, ott voltam a konyhába, és a Jánek beszaradt, és mint színész letérdelt, és azt mondta, Martusú, ne halljál meg! Mondom, mi van? Azt mondja, most jelentették be a televízióba, hogy Szovjetunió szétesett.
1: És attól kezdve legközelebb mikor jártál ott?
0: És akkor már elkezdtem járni, főleg Kirgíziába, mert ugye Kirgíziába pusztultak a szüleim, és ott az apám ott kezdett el dolgozni, ott megbízták, hogy képzőművészeti akadémiát csináljon, és hát a sírjait persze nem találtam meg soha, nincsenek. De azért a dokumentum, hogy mi történt velük, az apámmal azt megkaptam, mert a Göncz Árpád, mikor volt ott, akkor ő azt elintézte a köztársaság elnöknél, hogy az igazi dokumentumot.
1: Mert hogy megvoltak?
0: Megvoltak, mert 30 évig hazudtak, hogy gulák, hogy izé, hogy meghalt, de ott ezt a dokumentumot megkaptam, hogy bírósági tárgyalás volt, és golyó által kivégezték. De én a kirgizeket nagyon szeretem, nagyon sok barátom van, sajnos már a Csingisz Aitmatov meghalt, nagyon az ő apját is kivégezték, csodálatos emberek, úgyhogy én azt szoktam mondani, hogy a szovjet diktatúra megölte a szüleimet, de az orosz emberek megmentették az életemet. Mert azok olyanok voltak mindig körülöttem, és azokkal, akikkel én együtt tanultam, a Csuhráj, Bondarcsuk, Tarkovszki, ezek mind barátaim, Nikita Mihalkov, ezek mind barátaim lettek és maradtak. Vyszocki, hát ezek mind nagy barátaim voltak. Éppen az egyik nap megtaláltam a fotóját, amit aláírt nekem sok szeretettel. Úgyhogy én rájuk nem haragudtam, hát ők is 20 millióan pusztultak el a gulágon. De azt azért nem mertem megcsinálni, hogy oda menjek

0: és ott éljek, és ott dolgozzak.
1: Az az érdekes, hogy ahogy beszéltél itt a lengyelekről, hogy talán valamiképpen más lelkületű, más habitusú emberek lehetnek, mint mi vagyunk, de itt a magyarok között vagy te például, aki olyan kínokat élhetett át pici gyerekkorában is még, hogy tudott ilyen egészséges maradni a lelked?
0: Hát ezt nem tudom, ez megmagyarázhatatlan. Nyilván ilyen volt a sorsom, ilyenek a géneim. De az az érdekes, hogy az a szörnyű időszakot, azt a 10 évet, az tulajdonképpen az agyam törölte. Annyira törölte, hogy amikor már ugye új rendszer volt, és elmentem először Kirgíziába, akkor én nem találtam meg se a házat, se az iskolát, ahova jártam. Semmire nem emlékeztem. Semmire.
1: Pedig ott volt?
0: Pedig minden ott volt. Aha. Szóval valami... Én mindig azt mondtam, hogy az anyukám az ott volt és védett.
1: De hát végül is aztán a filmjeidben el akartad mesélni.
0: Igen, el akartam mesélni, de nem is magam miatt akartam elmesélni, mert én nagyon sok ilyen embert ismertem. Oroszok, kirgizek, lengyelek, hát nagyon, hát 20 millió embert pusztítottak el. Nagyon sok ilyen felnőtt barátom, akiknek ugyanaz, szinte nem volt, azért is másképp élte át az ember, mert szinte nem volt olyan család, ami nem volt vagy gulág által megbántva és megkínozva, vagy háború által. Mindenkinél valaki meghalt. Mindenkinél valaki elpusztult.
1: Valahogy úgy érezted, hogy el kell fogadni, hogy az élethez ez mind hozzátartozik, ez a sok szörnyűség, mert hiszen szinte minden családban történt ez meg az.
0: Nem gondolkoztam ilyen kérdést. Nem, úgy látszik, nem az alkat vagyok. Én nem gondolkoztam ilyen formában. Én egyszerűen csak éltem. Éltem, jöttem, mentem, beszélgettem emberekkel, nem tudom, azt se tudom, hogy miért akartam filmrendező lenni, abszolút nem tudom. Soha nem volt semmi olyan körülöttem, ami ezt mondta volna, hogy annak kell lenni. Mit tudom, azt szoktam mondani, hogy háború alatt egyetlen film, amit láttam, mert akkor ugye az oroszok és az amerikaiak barátok voltak, mert együtt harcoltak, és a Kirgíziában moziba ment a bagdadi tolvaj, és arra beengedték a gyerekeket. És egyetlen film, amit láttam életemben. Szóval nem volt semmilyen olyan másodperc, és azok az emberek, akik hazahoztak, azok semmi között nem volt semmihez. És hogy én miért mondtam, hogy én filmrendező akarok lenni, és azért, mert ilyen makacsul mondtam, nem tiltakoztak. Amikor így valakivel beszélgettem, riport, egy francia lányjal, és akkor valamit kérdezett tőlem, és azt mondtam, hogy igen, akkor mi lett volna, ha kiderült volna, hogy én tehetségtelen vagyok? Hát akkor biztos, hogy elpusztultam volna.
1: Ezt a kérdést nem gondoltam volna, hogy te kiejted a szádon, mert valahogy neked ez az életed.
0: Nem, de lehettem volna tehetségtelen, sok ember elmegy, tanul, és nem lesz filmes, vagy közepes filmes. De ma már könnyebb lenni filmesnek, mert mindenféle eszköz van hozzá, hogy ha valami jót látsz, és fölveszed, és ízi, akkor az majdnem, hogy film lesz. De az, hogy én filmrendező, az akkoriban pláne lányok ilyeneket nem mondtak.
1: Hát ez az, erről volt szó, hogy az első filmrendező nő, akivel találkoztunk, az Mészáros Márta volt.
0: Igen.
1: És ezt nagyon nehezen vette be a férfi társadalom. Igen. Nem akarok ilyen feminista mondatokat mondani, de körülbelül erről volt szó. Te voltál a Jancsóné.
0: Én voltam a Jancsóné, de az volt az érdekes, hogy mi egyszerre csináltunk dokumentumfilmet.
1: De sose együtt?
0: Egyben volt egy, de nem, sose. Hát az öregnek mindig, hát ez a kettőnk lustasága, mert az öregnek mindig volt az utolsó 5 évben, különösen a halál előtt, hogy csináljunk valamit együtt. Hogy ugyanazt a témát csináljuk meg együtt. Nehéz lett volna kitalálni, hogy mit. Az az érdekes, hogy mi teljesen másképp gondolkoztunk a filmről és a filmnek a világáról. Engem az ember érdekelt. Mindig az emberem, az ember, az érzelem, a lét, az élet, a születés, a halál, a szerelem, őt a politika, az árulás, a besugás, a nagy politika, a manipuláció, de engem is érdekelt, de én olyat nem tudtam csinálni, de ő például soha nem tudott, egyetlen filmjében, a Csillagosok katonákban a Jácint megcsókol egy lengyel színésznőt, mert ott szerelem van. És azt a jelenetet én csináltam meg. Ő azt mondta, hogy Márta, menj és csináld meg. A szép szerelem nála soha nem volt. Soha nem
1: Ez
0: volt.
1: Érdekes. Ez érdekes.
0: Igen, szép szerelem nála soha nem volt. Soha.
1: Mindenki tudja, hogy milyen hatalmas rajongótáborra volt, aki mind elismerte Jancsó Miklóst, és mekkora a tiéd is, de ez tényleg nem találkozik szerintem ez a kettő. Nem tudom, hogy valakit idéztél-e, vagy ez a te saját megfogalmazásod, nemrég olvastam, hogy nem szabad úgy meghalni, hogy ne mondd el az igazat.
0: Fiatal korában akkor az ember... Hát így nem is hazudott, hanem, vagy nem mondott semmit, vagy linkeskedett. De már idősebb korban már nem igazat nem tudok mondani.
1: Félelem volt-e benned valaha?
0: Még Kirgíziában a gyerekkoromban ott az, hogy mikor tudomásul vettem, hogy anyám nincs többé, akkor nem féltem, de mondhatnám azt, hogy megnémultam.
1: Hány éves voltál?
0: Hát 10. Nem beszéltem senkivel. És nagyon sokáig senkivel nem beszéltem. Nagyon-nagyon sokáig, és elfogadtam ezeket a magyarokat, akik hazahoztak. Semmi érzelmi kapcsolatom nem volt hozzájuk, nem nagyon szerettem őket. Nem volt szeretet, nem utáltam őket, sőt, de hála se volt, úgy léteztem.
1: Ez meg is jelenik a filmben, amikor Cinkóczi Zsuzsa megszemélyesít téged.
0: Igen. Léteztem, de különösebb... Még most már öregen bánom is, mert hálásabb lehettem volna, mert tényleg megmentette a Wagner Anna az életünket. Arra haragudtam, hogy nem mondta el soha, hogy tudott bennünket elhozni. Hát mert az valaki akkoriban Kirgíziából egy nép ellenséget, akit kivégeztek, annak a 3 gyerekét elhozza Magyarországra, az valami nagyon-nagyon magasról kellett kérni engedélyt, átrepülni a Szovjetuniót és megérkezni Magyarországra, és ő ezt soha nem mondta el, hogy ez mi történt ott. rengeteg ilyen gyerek volt, rengeteg árva gyerek volt, háborús árva gyerek volt. Oda hoztak például rengeteg leningrádi blokád után gyerekeket, rengeteg ilyen gyerek volt, és rengetegen ott éheztek, és árvák voltak. Egyszerűen őket összeszedték, nem is tudták a nevüket, adtak nekik egy nevet, más nevet, és bevitték az árvaházba. Velünk ugyanaz történhetett
1: volna.
0: Igen. Szóval ezt nem mondta el, és ez biztos, hogy nagyon magas szinten kapott engedélyt erre, hogy ez megtörténjen.
1: De ez már soha nem fog kiderülni.
0: Ez már nem.
1: Ezen kívül téged még nagyon sok olyan gondolat foglalkoztatott, amiről korábban nem készültek filmek, és nem is Magyarország volt az a hely, ahol ezt azonnal ovációval fogadták. Ezzel szemben Franciaországban te, mint egy francia testvér, olyan lettél a filmes világban.
0: Nem azt mondom, én például nagyon szeretem Budapestet, sokszor vártam utána, szeretem Balatont, látvány, szeretek egy pár embert, jelenséget, de ugyanúgy szeretem Franciaországot, ugyanúgy szeretem Lengyelországot, ugyanúgy Kirgízia előttem van egész életemben. Valószínűleg én ilyen európai, de kicsit világpolgár vagyok. De Angliát nem, az csodálom, de nem lett a szívem csücske. De például Spanyolországban él egy orosz barátnőm, aki egy spanyolhoz ment hozzá, és oda szoktam menni. Madridba, a Spanyolországot azt szeretem. Az nem csak kíváncsi vagyok, hanem kifejezetten szeretem.
1: Te elégedett lehetsz azért a sorsoddal, nem?
0: Hát nézd, szerettem volna azért anyámat látni élve. Azért az hiányzik. Az a pillanat, az ölenés, az azért... Az kegyetlen, azt nem lehet elfelejteni, de úgy egyébként igen, szerencsém volt a szakmával, hogy ezt véletlenül rátaláltam. Férfiak, csodálatos három férfival éltem, akiket szerettem, ők szerettek engem, gyerekeim, mondhatnám, hogy tökéletesek.

Trezor. Válogatás a Magyar Katolikus Rádió archívumából. Elhangzott műsorunkkal Mészáros Mártát köszöntöttük, aki tegnap ünnepelte 95. születésnapját. A Kossuth és Balázs Béla díjas filmrendezővel Jálics Kinga beszélgetett. A műsor 2016-ban készült.

0: Szergej Rachmaninov művét Magyar Valentin játszotta.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 1:30. Kedves hallgatóink, gasztronómiai műsorunk, az asztali áldás következik.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Együtt élnek a természettel, szorgalmas, küzdelmes, tiszteletet érdemlő munkájukkal egészséges élelmiszereket állítanak elő. Közös bennük, hogy kreativitásuk határtalan, így semmit sem dobnak ki, mindent feldolgoznak. Kitartásukat vevőik hálálják meg. Nyáron a Káli medence szívében, Káptalantótiban a szerkesztő Zsoldos Szilvia járt, aki kistermelőkkel beszélgetett a Lilium kert piacon.
3: Tusiak Tamás vagyok, és György Ladamérból érkeztem. 15 éve árulok itt a piacon, és füstölt árúval érkezünk, én vagyok a gyártó. Itt van rá igény ezekre a termékekre, ezekre a házias ízekre, amik nincsenek tele, tartósítószerekkel, nem gyorspácoltak.
4: Vannak akkor ezek szerint állataik?
3: Már nincsenek. Feldolgozó üzem lettem. Nagyon sokáig kistermelő voltam, aztán növekedtünk annyira, hogy már nem bírtuk ezt, és úgyhogy nőni kellett.
4: Az eredeti szakmája egybevág azzal, amit most csinál?
3: Nem, én agrármérnök vagyok, de Békés Csabai származású vagyok, így a szülőktől jött ez, hogy kolbászt gyártunk, meg füstoltárut gyártunk.
4: Az volt kírva, hogy eredeti csabai kolbász?
3: Igen, azon kírva. Paprika, fokhagyma, só és kömény tartalmaz, nincs benne bors. Ugye ezt különbözteti meg a gyulaitól, és nincsenek benne egyéb fűszerek, tehát ebből a 4 fűszerből áll.
4: Üzemük van, hogyan készülnek a kolbászok?
3: Mindent én csinálok, és van egy segítőm. Bekeverjük, megveszük a húst természetesen. Nem növendékállatban, hanem kocákból dolgozunk, tehát felnőtt állatokból. Érettebb a húsa neki, nem vizes, stb. És persze be vagyunk gépesítve, igen, gép kever, gép tölt, de hát én kezelem a gépeket. Ott kell mellett állni, igen. Nincs automatizálva még semmi.
4: Mekkora a termék mennyiség?
3: 5-600 kiló talán egy hónapban. Tehát ez nem nagy üzem, ez egy kis üzem.
4: És a kolbászon kívül meg mi készül?
3: Füstölt sonka, kolozsvári szalonna, kenyérszalonna, angol szalonna, tehát füstölt húsok. Téli időszakban készül disznósajt, esetleg májas.
4: Mi az, amit nyáron a leginkább kelendő?
3: Kolbászok, kimondottan. Szarvas kolbászt is készítünk egyébként. Azt nagyon minimális mennyiségben.
4: Miben különbözik a szarvas feldolgozás a sertés feldolgozástól?
3: Semmiben, fűszerezés. És más húsarány persze. Csak egy kicsit ilyen kulinárisabb történet. Nem árulunk el.
4: Titok?
3: Receptúrát, igen, nem árulunk el.
4: Milyen termékek vannak? Még itt látom töpörtyűt.
3: Na, tepertő, igen. Akkor itt csomagolunk és szeletelünk előre füstölt húsokat. Ez itt főleg a turizmus miatt egyszerűbb a szállítása. Van természetesen zsír, ha már készült tepertő, és akkor füstölt húsok. Ennyi.
4: És mint agrármérnök mivel foglalkozott?
3: Vámos voltam elég sokáig.
4: Akkor nem a szakmában?
3: Nem dolgoztam szakmában. Sose.
4: És hogy jött ez a hússal való foglalkozás?
3: Elköltöztem Győrbe, teljesen más dolog véget, és ott éltem már egy éve, és nem találtam normális kolbászt, és akkor kitaláltuk, hogy hát akkor ide be kell hozni a normális minőségű árut. Úgy gondoltam, hogy lesz rá igény, nyitottunk egy boltot, egy ideig hordtuk kistermelőtől, Békés Csabáról a mezőberényből a termékeket, aztán az állategészségügy ezt nem engedte, vagy kistermelő nem adhat el csak 40 kilométeres körzetébe, és akkor így belekényszerültünk ezekbe a gyártásokba, állattartásba. Csak az állattartás egyszerűen az nagyon nehéz, tehát nincs ma már olyan ember, aki takarít, dolgozik az állatokkal, stb. Tehát ez is volt egy ok, hogy miért nincs már most állat.
4: Mennyi ideig volt?
3: Hát 7 vagy 8 évig volt állataink. Tartottunk mangalicát, meg normál sertést. Van egy boltunk György Ladamérbe, volt mellette egy sütödénk, tehát meg lehet kóstolni főtt állapotba is ezeket a dolgokat, tehát sütünk kolbászt, csánkot, leveseket főzünk, tehát egy kezdettől mi végig visszük.
4: Ez azt jelenti, hogy egy kicsit a vendéglátásban is benne vannak.
3: Hát igen, így nem kicsit, igen, mert ez is egy vendéglátás, ha úgy veszük, meg kiszolgálunk, de az étterem része is igen vendéglátás. 9 alkalmazottam van.
4: Egyébként akkor a leginkább feldolgozott, már a megehető termékre van a legnagyobb kereslet.
3: Igen, kimondottam. És a nagyon jó minőségűre, amiben nincs tartósítószer, ami rendesen van füstölve, ami nem gyorspácolt. Igen, mi ezt látjuk, hogy ebben van a jövő, meg ami mutatja is, hogy 15 éve azért elég jól talpon vagyunk.
4: Ez azt jelenti akkor, hogy az emberek tudatosabban keresik már a jó minőségű élelmiszereket?
3: Egy része igen. Ez a piac kimondottan erről szól. Itt ez van, amit a kistermelő állít elő, amit én például, mint kis üzem állítok elő, igen.
5: Horváth Népallós Mária vagyok, de a piacon csak Mankának ismernek bennünket. Férjem a Laci Betyár, Ezt egy nagyon régi vásárlótól kaptunk. Jövőre lesz 20 éve, hogy itt vagyunk a piacon, és tulajdonképpen a dédmamának a receptje alapján készült termékeket forgalmazzuk.
4: A dédmama hány évvel ezelőtt készíthette ezeket a zöldségeket?
5: Hát 150 éves, mert szerintem ő is már a szüleitől tanult, amivel elég nagy család volt, és szegénységben éltek, és hogy a sok gyereket el tudják tartani nyilván, hogy ami a háznál megtermett, abból készítették a családnak az ennivalót, és teljesen vegyszermentesen termelünk, és úgy is készítjük a termékeinket, tehát semmilyen tartósítószert nem használunk. Most ennek a terméknek csodálatos története van, ha szabad, akkor elmesélem. Sáskaiak vagyunk, ez Tapolcától 6 kilométerre van, egy nagyon szép kis balatoni falu. A férjemnek a munkahelye ötödjére megszűnt, és azt mondtuk, hogy kitakarítunk mindent a házból, ami nem odavaló, és kezdtük a padlással, és a padláson találtunk egy ládát, amit 20 évvel ezelőtt számtalanszor félre raktunk, hogy majd megnézzük, mi van benne, és elkezdtünk pakolni, és a párom meglökte a ládát, és kiborult belőle ez a csodálatos könyv, ami tetszik látni, rajt van a dédmamának.
4: Van egy kép, igen.
5: A fényképe, a dédpapa, és egy kézzel írott receptes könyv volt bent, és annak alapján kezdtük a termékeinket készíteni.
4: Pontosan mi volt ebben a receptes könyvben?
5: Benne voltak a zöldségpástétomok, benne voltak betyárkenyér, amivel tulajdonképpen 19 évvel ezelőtt kezdtük a piacot. Bent voltak a nyújtott házi rétesek, ezek a pástétomok, szörpök, lekvárok, tehát elég sok minden. Amit annak idején ugye ők készítettek.
4: Hogyan kezdtek bele az egészbe?
5: Mi 29 évvel ezelőtt kerültünk össze tulajdonképpen, a jó Isten áldásával. Egy 15 éves, nem igazán boldog kapcsolatot szakítottam meg, tehát elváltam. És ő is elvált, itt maradt két pici gyerekkel, nekem azért már felnőtt gyerekeim voltak, és a Nőklapjából. Én Rábagyalmaton éltem. Elmentem a boltba, ez húsvét előtt volt, és az újságtartón volt egy szőke kislány, egy rózsaszín habruhába, és egy fehér nyuszi volt az ölébe. És mondtam a...
4: címlapján az újságnak?
5: Igen, és mondtam a boltosnak, hogy nekem egyet tegyen félre, és hazavittem az újságot, és így ledobtam az asztalra. És az újság fogta magát, és kinyílt. Mint ha valaki kinyitotta volna. Biztos, hogy a jó Isten keze benne volt, mert én hiszem, hogy ez az ő akarata volt. Egy hónap után összekerültünk mindenki nagy megbotránkozására, és most azóta mindenki nagy irítségére boldogok vagyunk, és felneveltük a gyerekeket együtt. Elmentem én Ábrahám-hegyre a strandbüfébe dolgozni, mikor neki megszűnt a munkahelye, és ugye itt megyünk el a piac előtt. 20 évvel ezelőtt elég kis piac volt, nagyon családias, nagyon sikeres kis piac volt. Bejöttünk másik vasárnap, és aztán szépen kiváltottuk, ami kell, elkezdtünk gazdálkodni, és azóta itt vagyunk. Mivel már csak ketten maradtunk, már nincs akkora gazdaságunk, mint itt a képen, ahogyan tetszik látni. Az ő nagypapájának a birtoka volt ez. Most viszont már csak otthon van, az se kicsi.
4: Közben megkérdezzük a férjét. Jó napot kívánok!
1: Tiszteletem, Horváth László vagyok, Laci Betyár, nem a dalos patyit, csak simán Laci Betyár, se nem jó, se nem rossz.
4: Mit termesztenek, amit aztán gondolom fel is dolgoznak?
1: Feketeri bizlit, fügét, és akkor berkenyét, aztán tüskétlen szerdett málnát, és akkor még a zöldségeket, metélőpetrezselyem, a bazsalikomot, tulajdonképpen az alapanyagokhoz, ami kell, sütőtököt, paradicsomot, cukinit, saját fűszereink vannak, sótartósítószer, vegyszer nélkül, és csináljuk a zöldségpástétomot.
4: Amit ad a kert, azt igen, dolgozzák fel, és a pástétom receptje pedig a dédmamáé.
1: Ugye szegénység szülte, mert szegények voltak, és sok volt a gyerek. Őnekik ezt ki kellett találni és megtermelni, amivel egy sima üveggel 24 embert jól lehet lakatni, és hihetetlen, mert 106 milliliteres.
4: De... Hát ez egy pici üveg.
1: Igen, igen.
4: Alig egy decis, igen. Vagy egy bő egy
1: igen.
4: Decis.
1: Igen. És van 30 fajta, az eltertől a naturfokhagymáig, sütőtök, cékla fokhagymával, aztán a paradicsomos is van, 10 féle, oregános, paradicsom, bazsalikon, fokhagymás, turbojával paradicsom, tárkonya, zellerrel, fokhagymával.
4: Ez egy, mondjuk így, hogy egy ilyen eszencia, tehát ez egy sűrítmény, ebből nagyon kevés kell.
1: Igen, ugye olajjal, vagy pedig vajjal kell higítani, épp az előbb volt egy kismama, pici 8 hónapos babával, mondtam neki, hogy ő neki jobb lenne, hogyha vajjal higítaná, nem olajjal.
4: Hogyan lehet megenni?
1: Szeletkenyérre, vajas kenyérre, pirítósra, langaló pizzát a simából 6 tepszivel lehet készíteni, a nagyon erős a natúr csiliből 40 tepszivel, jó még halakra, kifőtésszára, húsokra, zöldségekre, salátákra, de sokan viszik grillezni, pácolni őket.
4: És ezt otthon főzik?
1: Nem, ezek nyersek.
4: Akkor a tartósítás az pusztán az olajnak köszönhető, hogy lezárják légmentesen?
1: Igen, igen. Ugye házi napraforgó hidegen sajtott olaj van be, meg a paradicsomot is Erdélyből vesszük.
4: Akkor a feleségéhez visszatérek a rétes ügyben. Nagyon kelendőek ezek a csodálatos házi rétesek, ahogy
5: ugyanúgy
4: nézem.
5: Ugyanúgy készítem, mint ahogy a nagymamám készítette, rémegyszerű recepttel. Semmi különlegesség, jó lisztnek kell lenni. És akkor ecetes langyos sós víz, kész, és nyújtott rétes. Ledagasztom, hagyom pihenni, lekenem zsírral a tetejét, én meleglábos szoktam ráfordítani, ahogy a mama csinálta, és utána szépen ki lehet. Most nyújtott vagy húzott, persze hát húzom körbe az asztal körül, leszedem utána a széleit, és utána azt újra nyújtom, amit vagy rétesnek csinálok meg, vagy pedig turos laskának. Tepsi nagyságúra kinyújtom, megsütöm, összetördelem, mint a lebbencs levest, és akkor forró sós vízzel leforrázom, utána megpirítom a füstölt szalonnát, és akkor ráteszem a túrót, a tejfölt, és a tetejére a pirított szalonnát, ezt beteszem még a sütőbe, egy kicsit összesütöm az egészet. És nagyon finom.
4: Azt el tudom képzelni, szóval akkor ez a laska. Na jó, akkor milyen réteseket árulnak?
5: Sima házi túrósat, van megyes házi túrós, szoktunk csinálni tökös házi túrós baracklekvárral, aztán van megyes, van almás, káposztás, az az egyedüli, ami sós és borsós, mákos van simába, van almás mákos, megyes mákos és tökös mákos.
4: Az igazi klasszikus, nyári, tökös, ákos. Jó, és még egy picit a fűszerekről, mert úgy látom, azt is árulnak.
5: Igen, a fűszereket szintén saját kertünkben termeljük meg. Ezeket mind akkor szoktuk szárogatni, mikor megsütjük a rétest, és akkor utána ugye még jó meleg a sütő, úgyhogy dupla haszonnal meg lehet szárogatni. Teljesen vegyszermentesen, adalékmentesen, tehát csak a szárított fűszer tartalmazza az üveg.

0: Mericsével vagyok. A cserszegdomai finomságok a fedőnevünk, úgymond. Kezd helyen élünk, de a befőzőkonyha, meg a teljes működésünk az cserszegdomajon van. Zöldséggyümölcs termesztéssel foglalkozunk, illetve ezeknek a feldolgozásával. Fermentáljuk a zöldségeket, csalamádét, uborkát, darátpaprikát, zakuszkát, padlizsánkrémet, lekvárokat készítünk, bocsar, rózsa és levendula, virágszörpöket, illetve a fiamnak van cserszegdomajon egy 2 hektáros mogyorósa, az egy ilyen téli termék, amikor ősszel kezdődik a mogyorószüret, és az körülbelül áprilisra elfogy a mogyoronk.
1: Azt hogyan dolgozzák fel?
0: Mivel 2 hektáros mogyorósa van a Gergőnek, 720 fája, ezért úgy van, hogy összejönnek a barátok, és akkor mogyoró az saját magától lepotyog. Akkor ezt össze kell kézzel gerebjézni. Van egy ilyen ipari porszívó, ami a traktor mögött 3 férfi így felszivatja, zsákokba rakja, akkor utána a zsákokból kiborítják a mogyorót, kézzel át van válogatva belőle a kavics, a rossz mogyoró, és akkor egy nagy osztályozó gépbe bele kell borítani, utána a milliméterre pontosan leosztályozott mogyorót megy a szárítódobba, és amikor megszáradt annyira, akkor utána van egy ilyen törőgép, ami arra a milliméterre van beállítva, ami a mogyorónak a nagyságát. Abból kijön úgy, hogy egy része szép mogyoró már szinte, de van amelyikben meg benn van ez az apró héj, azt kézzel megint ki kell válogatni. Akkor utána a fiam megpörköli, és akkor a pörkölés után még mindig van egy válogatás, és utána van celofánozva, és azután mehet a piacra. Tehát rengeteg kézi munkát igényel, és tulajdonképpen az egész családot szinte foglalkoztatja, a mamától a mindenkiig, aki csak kézzel fogható, az a szerencsé, hogy a család szépen összefog.
1: Hogyan kezdődött, hogy mindig is ez volt a szakmája is, vagy ez csak úgy jött az életébe?
0: A mi családunk az mindig kertészkedett, illetve feldolgoztunk mindent, ami a kertbe feleslegessé vált, és akkor ebből adódóan a piacra mindig a felesleget elvitte a mama, és utána már mi tudatosan többet vetettünk, és úgy készítettünk, hogy a piac megélhetésként eltartson minket a feldolgozott termék, illetve a friss zöldséggyümölcs.
1: Nyáron hogyan folyik az élet, mint gazdálkodók és feldolgozók?
0: Hát mivel nagyon nagy szárazság van, ezért tulajdonképpen majdnem, hogy hajnalba is, meg este későn is öntözni kell, és akkor meg szedjük a zöldséget a nagy melegbe, bevisszük a befőzőkonyhába, és feldolgozzuk a termékeket, és délután, amikor meg már újra hűvösebb az idő, vagy este felé, akkor újból kimegyünk a kertbe. Muszáj öntözni, mert tulajdonképpen nem lenne semmi, sajnos.
1: Honnan van vízük? Kútjuk van?
0: Nem, az esővizet gyűjtjük. Azt okosan, céltudatosan csak a növényre, illetve szalmával takarjuk a földet. És akkor tulajdonképpen az uborka, például mivel fermentált uborkát is készítek, az uborka sornak ilyen dupla takarást teszünk a tetejére, a földre pedig szalmát. És így akkor nem szárad úgy ki, és nem égeti meg annyira a nap.
1: Hol tanulta egyébként?
0: A szüleimtől, meg az anyósoméktól, illetve hát az ember mindenhol olvas, tapasztalat alapján minden évben próbáljuk másképp csinálni, és ami előző évben bejött, akkor a következő évben azt folytatjuk.
1: A talajtakarás, ez szerintem csak mostanában jön újra divatba. Lehet, hogy a régiek ezt tudták, csak lehet, hogy közben el is felejtettük.
0: Hát a régiek mindent kapálnak. Anyósomnak az a tiszta föld, amiben egy szem gaz se, meg szalma se, meg semmi se. Tehát őt zavarja is ez a mulcsozós technika, mert amúgy meg közben meg kinől a gaz, meg feljön a mulcs tetejére például a szulák. Neki az a szép, amikor teljesen meg van kapálva, nincs egy szál gaz se, és a föld meg a növény.
1: De az kiszárad.
0: Az kiszárad bizony. Régen nem voltak ekkora szárazságok, tehát több eső csapadék volt, és úgy akkor jobban egyensúlyba tartotta a természet a növény fejlődését.
1: A mulcsolással tényleg megőrizhető a földnek a nedvesség tartalma?
0: Valamilyen szinten, nem teljesen, tehát ugyanúgy öntözni kell azért, illetve puhább lesz a föld. De egyébként ugye a régiek mindig azt mondták, hogy egy kapálással egy öntözést megtakarítunk tulajdonképpen, mivel hogyha fellazítjuk a földet a növény körül, akkor az olyan levegőt kap a gyökere, és könnyebben beveszi a vizet. A mulcsolásnál már nem tudjuk úgy megkapálni. Ott csak a gazt tudjuk belőle kihúzni. Viszont mivel hogy azt a részt nem tiporja senki, ahol a növény van, ezért ott még puha marad a föld aránylag.
1: Kicsit a növényekről, hogy mi az, amit termesztenek.
0: Tavasszal kezdjük a cukorborsó új hagyma, és utána a retek, és akkor sárgarépa, petrezselyem, káposztát tudatosan vetjük, mert fermentáljuk a káposztát, az uborkát is, a kimcsihez kell nekem a sárgarépa, retek, új hagyma, mert azt már fermentáltan adom el, illetve ha a zöldbab marad a piacon, akkor nagyon finom a fermentált zöldbab, cukinit, ha legyalulom, és kaporral megerjesztem, az olyan, mint egy nagyon finom tökfőzelék, mert a fermentálás ez egy ilyen előemésztést ad a zöldségeknek, tehát egészségesebb, mint a párolás vagy bármi, és a vitamintartalma is több a fermentált készítményben, mint a sima, normál növényben. Például a savanyított káposztának magasabb a C-vitamintartalma, mint például a normál káposztának, és mint borsbabérlevéltorma, csöves paprika, birs hozzáadásával ízesítjük, nagyon finom ízt ad, és amellett emeli a vitamintartalmát. És például a birstől, a P-vitamintartalmától jobban felszívódik a C-vitamin a szervezetbe. Valahogyan a régiek tudták ösztönösen, most pedig a tudomány már kimutatja, és ha fermentált készítményt eszünk bármilyen étel mellé, akkor az segíti az emésztést. Probiotikum tartalma miatt, egészségmegőrzési szempontból, rák ellenes szer, tehát a lehető legjobbak ezek a fermentált készítmények.
1: Magyarországon mindig is ettünk kovászos uborkát, ami ugye a legismertebb, meg a savanyú káposzta, de amúgy a fermentálás egyéb formáival hol ismerkedett meg, vagy hogyan került a látókörébe?
0: Piaci igényhez igazítottam, illetve hogy mi maradt meg a piacon éppen. Mert most, hogyha nem tudtam eladni a zöldbabot, akkor megerjesztettem a zöldbabot, ha nem tudtam egy csokros retket, akkor megerjesztettem, és a jövő héten meg elvitték úgy. Tehát a régiek tudták, hogy semmit nem dobunk ki, mindent fel lehet használni, és ez ugyanaz a technika, csak vissza kell nyúlni.
1: Említette, hogy kimcsit is készít, az egy koreai fermentált zöldség.
0: Az úgy volt, hogy otthon vadas szerettem volna főzni, és nagyon sok sárgarépát pucoltam hozzá, de maradt a piacról éppen retek, meg bújhagyma, meg még kínai kelt. És akkor jött a kimcsi. Annyira ízett mindenkinek, hogy attól fogva állandóan kell, hogy legyen kimcsi a piacon.
1: Mitől más a kimcsi, mint egyéb fermentált zöldségek?
0: Nagyon sokféle zöldség van benne, mert van benne sárgarépa, ugye az a B-vitamin tartalma miatt, gyömbér, fokhagyma, paprika. Én mondjuk édes és erős paprikával is készítem, mert nem mindenki szereti az erőset. Van benne kínai kel, van benne retek, újhagyma. Nagyon sok a zöldség összetevője. Minden zöldség a fermentálás során hozzáad valamit az értékéhez.
1: Nagyon apróra van vágva, és mennyi ideig érleli?
0: 2 hét minimum kell neki, de nekem mindig van egy alap, és ahhoz még teszek, amikor, ami van éppen.
1: Ilyen nagy edényben?
0: Igen, és akkor mindig fejtünk ki üvegekbe, és akkor teszünk hozzá. Soha se fogy el, de mindig fogy belőle.
1: Kicsit olyan, mint a öreg kovász, igen, meg a igen, fiatal.
0: Igen. Egyébként az egész fermentálás az is egy, mint egy kovászos folyamat, mert ugye mi például az uborkát sem kovászos kenyérrel tesszük el, hanem az első uborkát, az 2 hétig erjesztem, és annak a levével indítom a többit. Tehát így gluténmentes marad végig a folyamat, mert nagyon sok már a gluténérzékeny ember, és szükség van a gluténmentes fermentált zöldségekre.
1: Mondta, hogy mindent feldolgoznak. Látok itt paprikakrémet, lekvárokat.
0: Gyümölcsfáink is vannak, és akkor azokból készítünk cukros és cukormentes lekvárváltozatot. Sőt, most lett kisunoka, és akkor ő neki viszont most elkezdtük azt, hogy csak felfőzzük a gyümölcsöt, és kidúsztolom. És akkor teljes mértékben egészséges cukor nélküli gyümölcspépet eszik egész évben. Télen nincs sárga barack, akkor fölbontunk neki majd egy sárga barackos üveget. De ugyanezt megcsináljuk most zöldségekkel is neki, mert például szedtünk céklát, sárgarépát, felfőztük, összeturmixoltuk, és a lehető legjobb dolog a gyereknek a saját permetmentes zöldséget enni, télen is, meg nyáron is.
1: Ezek szerint vegyszermentes gazdálkodást folytatnak nagy részt?
0: Próbálunk rá törekedni, de teljes mértékben nem tudjuk megoldani.
1: Sok a kártevő, gondolom.
0: Nagyon. Például diófáink is vannak, van dióburok, furólégy, magyaróormányos. Tehát egy ilyen állandó harc a szárassággal, a kártevőkkel, a gazokkal, viszont nagyon sok örömet ad, mert nagyon jók a visszajelzések, mindenki nagyon szereti a termékeinket.
2: Tusjak Tamást, a kolbászkamra tulajdonosát, Horvátné Pallós Máriát, Mankát és férjét, Horváth László, Laci Betyárt, valamint a Cserszeg Tomai finomságok készítőjét, Merics Évát hallották, akik finom és egészséges portékáikat árulják a Káptalan Tóti Lilium kert piacon. A piac egész évben várja a vásárlókat vasárnaponként 8 és 14 óra között. Műsorunk zenei szerkesztője Mári Szabó Eszter, a szerkesztő riporter Zsoldos Szilvia volt.
3: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a napra felvétele szólt.
1: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, ige naptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: 2 óra. Következik a héten történt.

0: Kedves hallgatóink, közéleti összeállításunk 24. évfolyamának 38. számát hallják. A mikrofonnál
1: Nagy György András
0: és a szerkesztő Pécsi Krisztina.

0: Ízelítő adásunk tartalmából.
1: Új iroda Kelet-Ukrajnában.
0: Egy újszülöttnek az ölelés maga az élet.
1: Készül a fenékküszöb.
2: Funkcionálisan úgy látom a fenékküszöb dolgát, hogy olyan helyre kell fenékküszöb, ahol meg kell emelni egy kicsit a vízszintet helyileg, viszonylag kisebb területen, valahol segíteni kell a sodrásnak, hogy vagy ne mosson ki egy partszakaszt, vagy legyen magasabb a vízállás valahol, célzott módon egy vízkivételi műnél, gondoljunk itt Paksra.
0: Mi történik Koszovóban?
1: 10. gránit oroszlán példaképdíj.
0: Karádi és a szerelem, Újszászi és a világ.
1: 1946. Megkezdődött a hadifoglyok első csoportjainak hazaszállítása.